0: írásos nyoma van. Na most, ha azt tételezzük fel, hogy valakik a Nemzeti Bankon belül az írási nyomot valahogy kitörölték, vagy megsemmisítették, az egy dolog, de az is egy nyomozási tétel. Ugye? Tehát én ezt nem látom. Én azt nem értem, hogy 100-valahány nappal a választások után a Magyar Nemzeti Banknak továbbra sincs felügyelőbizottsága. Most ez azért fontos, mert egy felügyelőbizottság, ami érti a dolgát, ezt napokon belül kideríti. Ez nem hosszú és bonyodalmas dolog. Egy felügyelőbizottságnak közvetlen hozzáférése van a Nemzeti Bank levéltárában fellelhető összes dokumentumhoz.
1: Kinek a feladata lenne a felügyelőbizottság felállítása? Tehát kinek a hatásköre? De a pénzügyminisztérium?
0: A felügyelőbizottságot az országgyűlés a kormány javaslatára állítja fel. Na most ez azért fontos, mert amikor az én mandátumom 14 március végén vagy április elején lejárt, ugye akkor az egész felügyelőbizottság mandátuma lejárt. A nagy kiutalások, és majd elmondom, mi történt az előtt, a nagy kiutalások ez után történtek, 16 hónapon át a Magyar Nemzeti Banknak nem volt felügyelőbizottsága, mert az országgyűlés elnöke, Kövér László, nem találta, nem volt érkezése a kérdést az országgyűlés napirendjére tűzni. Ez volt az a 16 hónap, ami alatt ez a pénz kisétált a Nemzeti Bankból. Csodák csodája. Hogy sétált ki? Hát azért sétált ki, mert nem volt felügyelőbizottság. Most megint ott vagyunk, hogy nincs felügyelőbizottság, van országgyűlési vizsgálóbizottság, ami nem tudja, hogy mit akar csinálni, ott veszekedtek ma, hogy mi legyen az ügyrend, meg stb. Ugye? Amikor egy életképes felügyelőbizottság a kérdésnek, erre a kérdésre, ki engedte ki a pénzt a Nemzeti Bankból, ki utalta azt a pénzt ki, ez egy néhány hét munkája. Ez nem egy ördög. Annak a felterítése, hogy azután, hogy a pénz elhagyta a Nemzeti Bankot, mi történt a pénzzel, az igen, az nagyon komplikált.
1: De hát akkor ezt a kettőt, ezt külön kell venni. Igen. Itt 2014-nél maradva még, amit említett, ugye, hogy az MNB felügyelőbizottságának tagja volt, és én mondtam már, itt is elmondtam, meg talán Népszavának is anno egy interjúban, hogy az egész felügyelőbizottság figyelmeztette 2014-ben a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy a jegybanki alapítványoknál biztosított tőkejuttatás ellenkezik a törvényi előírásokkal, tehát hogy az nagyon nincsen rendben, de legalábbis aggályos. És ez azért motoszkál ez a kérdés a fejemben, mert 2014-ben Varga Mihály volt a nemzetgazdasági miniszter, előtte volt Matolcsi, és utána volt Palkovics. 2014-től 18-ig Varga Mihályt figyelmeztették 2014-ben, aki most a jegybank elnöke. Ráadásul egyhangulag, mert a felügyelőbizottság fideszes tagjai is, vagy a Fidesz által delegált tagok is megszavazták ezt.
0: Igen, így van.
1: Milyen választ kaptak erre? Mit mondott akkor Varga Mihály?
0: Semmit.
1: De hát, ha a felelősöket keresünk, akkor felvetődik-e például az ő felelőssége is, mint akkori nemzetgazdasági miniszter, aki az MNB felügyelőbizottságától kap egy jelzést, hogy itt törvénytelenség van kialakulóban, vagy a gyanúja vetődik fel. Tehát igen. Semmit nem válaszoltak a felügyelőbizottságnak a minisztériumból?
0: Nem válaszolt, annak ellenére, hogy az akkori felügyelőbizottság két tagját a pénzügyminisztérium, tehát Varga Mihály jelölte. És ez a két tag közvetlenül jelentett Varga Mihálynak a felügyelőbizottság tevékenységéről. Most az, hogy én felhívtam a figyelmet arra, hogy itt valami nincs rendben, ez tény, ez ott van a jegyzőkönyvekben, amiből Varga Mihály kapott egy példányt, és Kövér László is kapott egy példányt. Tehát ő is tudta, hogy mi van itt. Ez azért érdekes, mert ugye a nagy kiutalások előtt a Matolcsék rendeztek egy próbát, egy ilyen próba dolgot. Úgy nevezték, hogy értéktár program. És erre eredetileg bejelentettek 3 milliárd forintot, abból aztán lett 30 milliárd, de közel sem 266. Az értéktár programja az általuk bejelentett társadalmi felelősségvállalás keretébe lett illesztve, azzal, hogy itt majd megvesznek értékes darabokat, vagyontárgyakat, művészeti alkotásokat, műalkotásokat, stb., ami nemzeti érdek, hogy megőrizzük, ugye? És hogy hát erre fogják fordítani a pénzt. Na most a Nemzeti Bank törvény erre nem adott se akkor, se azóta lehetőséget. Ez kizárt. Én ezt levezettem, ott van a jegyzőkönyvben a 165-ös cikke és a 170-es cikke. Ezt az egész műveletet kizárta. Ugye? De, és ez benne van a jegyzőkönyvben.
1: Utolsó dolog, visszatérve még a végén a vizsgálóbizottság munkájához, ugye most a vizsgálóbizottság kezdeményezhet meghallgatásokat, akár Matolcsy Györgyét, vagy a fiáit, Matolcsy Ádámét, tehát mindenképpen a nyomozás az annyiban valószínűleg hozzá tud tenni, ugye lehet, hogy ott is meghallgatták őket tanúként, de ezt nem tudjuk, mert nem árulj el a rendőrség. Kötelező megjelenni a vizsgálóbizottság előtt, legalábbis június óta, ugye a tiszta szigorította a vonatkozó jogszabályt. Ön kiket hívna még be, kiket hallgatna meg ebben az ügyben?
0: Az igazgatóságot, a Nemzeti Bank igazgatóság tagjait. Tehát ez nem egy nehéz feladat, ez egy nagyon egyszerű feladat. Ezt nem kell túlbonyolítani, az igazgatóság tagjait.
1: Ennyi. Köszönöm, hát lehet, hogy megtörténik. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt. Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hadd folyjanak egymásba a beszélgetések, ha már Horn Gáborral úgy fejeztük be, hogy szóba hoztuk a lélegeztetőgépek ügyét, akkor hát hadd kezdjem én ezzel a következő vendéggel, aki az Orvostechnikai Szövetség főtitkára, Ráski úr. Örülök, hogy itt van, Ráski László. Jó reggelt kívánok! Hát ezt a történetet rengeteget beszéltük, csak semmiféle megoldást nem láttunk egészen mostanáig, most lehet, hogy valami felé elindul ez az ügy, de önök, szakmabeliek, hogy vélekedtek erről? Akkor meg mit gondolnak róla most? Mondjuk ön.
2: Nekem vannak emlékeim arról az időről, az egy rendkívül izgalmas, de egyben rendkívül nyomasztó időszak volt. Tulajdonképpen naponta kapták a beszállítói szervezetek a kérdéseket különböző kormányzati szereplőktől, egészségügy, külügyminisztérium, miniszterelnökség, hogy milyen védőeszközök elérhetők. Ugye az egésznek az volt az alapja, hogy a fejlett kapitalizmusban a készletgazdálkodás az nagyon szigorú, tehát nem, a cégek nem termelnek raktárra, úgyhogy amikor hirtelen a világban jelentkezett egy hatalmas igény különböző eszközökre, akkor eluralkodott a kormányzati pánik.
1: Hát emlékszünk, még maszk sem volt pedig, hát ez a legegyszerűbb eszköznek tűnik.
2: Pontosan. Na most ilyen értelemben persze érthető az, és ez nyilván az előző kormányzat kommunikációjában megjelent, illetve hát az előző egészségügyi államtitkár tegnapi posztjában is megjelent, hogy senkinek nem kívánja ezt a helyzetet. Én ezzel egyetértek, ott az főleg és ugye az államtitkár is Bergámóra hivatkozott, ahol hát talán nem szép kifejezés, de tényleg hullottak az emberek, mint a legyek, tehát halomban álltak a holttestek a kórház folyosóján. Nyilván egy ilyen esetben egy politikus, vagy hát a kormányzatok megijednek. Én azért azt gondolom, hogy ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lehessen gyorsan és gyorsan határozott és jó döntéseket hozni, és amit mi látunk, az, hogy nem így születtek ezek a döntések. Hadd mondjak egy olyan értelemben személyes példát, hogy nekünk egy tagvállalatunk, egyébként egy világmultinak volt készleten lélegeztetőgépe. Nyilván nem több ezer vagy ezres nagyságrendű, de hogy is mondjam, csak a minőségét tekintve megkérdőjelezhetetlen minőségű lélegeztetőgépe került, tájékoztatta is a kormányzat megfelelő szerveit vagy képviselőit, és még csak válaszra sem éltatták, tehát vissza se hívták. Úgyhogy ez azért elég sok mindent elmond arról, hogy az akkori kormányzati döntési folyamatok a havária ellenére sem feltétlenül feleltek meg azoknak a követelményeknek, amik ilyenkor azért fenn kell,
1: hogy nem biztos, hogy lélegeztetőgépet kerestünk elsősorban, lehet, hogy üzletet, de majd ez kiderül. Viszont azok a berendezések, amik itt szóban forgó apnoe elleni mindenfajta kiegészítő berendezések, és egyáltalán nem lélegeztetőgépek a hírek szerint. Azt önök tudták, hogy ezek érkeznek, és hogy ezek használhatatlanok?
2: Természetesen csak a hírekből tudtuk, illetve azért azt egy olyan kiegészítést tennék, hogy nagyon sokféle eszközt vásárolt akkor a külügy, és egyébként egész érdekes módon, és itt csak egy számmal hadd jöjjek, hogy Magyarországon hosszú évek óta mondjuk orvostechnikai eszközre 250-270 milliárd forintot költ a magyar állam. Ebben benne vannak a vénre felé gyógyászati segédeszközök, de benne vannak mondjuk az uniós forrásból beszerzett CT és MR gépek is. Na, ehhez képest tájékoztatott arról a külügy bennünket, illetve a sajtónyilvánosságot, hogy 2020 novemberéig 428 milliárd forintot elköltöttek, tehát ha nem is két éves, de egy több mint másfél éves összeget elköltöttek mindenféle védőeszközökre, és egyébként én láttam olyan dokumentációt, kínai lélegeztetőgép dokumentációját, ami dokumentáció alapján alkalmas lett volna lélegeztetésre, vagy alkalmas lélegeztetésre. Nyilván az, hogy a valóságban ez tényleg így volt, ez majd szakértői vélemények megmondják.
1: Ez sem lesz egy rövid történet, mint ahogy egyébként az egészségügyi reform sem. Ugye erről szintén rengeteget beszéltünk, halljuk évtizedek óta, hogy szükség van rá. Most talán valami felé elindulunk, amit a Hegedűs miniszter most bejelentett, annak a részleteivel mennyire tudnak együtt haladni, mennyire értenek egyet?
2: A miniszter posztja bár hosszú volt, de rendkívül tartalmas, és azt gondolom, hogy az alapvető politikai, döntéshozói szándékok helyesek, és az őszinteség, amivel azt mondta egyébként a miniszter, hogy komoly változásokat terveznek, de ez nem lesz rövid idő, az azt hiszem, hogy mindenképpen fontos volt ez az őszinteség. Én egy dolgot hadd emeljek ki, ez a bizalom helyreállítása. Ez nagyon nem lesz könnyű. Jelen pillanatban a bármelyik területére nézünk, vagy bármelyik emberi csoportját nézzük a magyar egészségügynek, rendkívüli bizalom hiány van. Mindenki szempontjából, szinte mindenki felé. Ugye ez megint csak egy példa a saját területemről. Ugye 2022 végén indultak nyomozati cselekmények, majd abból lettek rendészeti eljárások elsősorban az ortopéd cipő felírások kapcsán, illetve születtek olyan jogszabályi szigorítások, aminek eredményeképpen ma gyakorlatilag, és erről a miniszter is tud egy július elejé találkozón, ezt külön ki is emelte, hogy ma Magyarországon tulajdonképpen nem nagyon van olyan szakorvos, aki jó szívvel írna fel ortopéd cipőt vagy kötszert. Na most az a például ez a fenyegetettség...
1: Mert hogy fél
2: attól, hogy bármilyen akár jó szándékú vagy nem tervezett hibát vét, abban a pillanatban őt bűnösnek kiáltják ki, és aként is kezeli mondjuk akár az egészségbiztosító, akár a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendőrség. Ezt a fajta bizalmat, ezt nem lehet egy, és ez nem a miniszter hibája, nem lehet egy Facebook poszttal helyre tenni, ahhoz szerintem nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez elkezdjen javulni.
1: Ugye a mentőszolgálat erre egy szintén kiváló példa, hogy ha időben érkezik, az nyilván nem hír, hogyha késik pár percet, az nyilván emberéletekbe kerülhet, az rögtön híré válik. Ezt próbálja orvosolni most olyan módon a tárca, hogy követhető lesz, hogy egy hívás után egy rohamkocsi mennyi idő alatt ér oda a helyszínre. Hogy tud beavatkozni a folyamatokba, ez megint a bizalmi kérdést erősíti nyilván. Önöknek rendre van problémájuk azzal, hogy megkapják-e a pénzüket időben, vagy nem. Ez is egy bizalmi kérdés. Szállítok, de mikor fizetsz?
2: Hát igen, ez egy megint egy olyan kérdés, ami szerintem nem holnap fog megoldódni. Ugyan most a Magyar Államkincstár körülbelül kétnapos késésben van az adatok közzétételével, tehát még a legújabb a július végi adatokról nem tudok beszámolni, de azt látjuk, hogy függetlenül attól, hogy az idei évben újabb 80 milliárd került a rendszerbe beépülő forrásként, ez egyelőre nem nagyon látszik a kórházi adóssági vagy adósságadatokon. Na most nyilván én azt szoktam mondani, hogy mi beszállítók egy kicsit már papagájnak érezzük magunkat, bár a fartolunk nem olyan színes, de tulajdonképpen mindig ugyanazt mondjuk, nevezetesen, hogy folyamatosan kell figyelni azt, hogy mennyibe kerül a valós ellátás, és azt egyébként a költségvetésnek követnie kellene. Nyilvánvalóan ezekben a szituációkban, amikor már évközben egy látható nagyságú az adósság, akkor mindig el szoktuk mondani, ezért most is elmondom, hogy évközi adósságrendezést szeretnénk, nem év végit, illetve nem a jövő év első negyedévében.
1: Igen, a végén szokott mindig kapkodás lenni, most valamennyit adunk, és akkor a többit meg áttoljuk a következő évre, az már oda számít.
2: Majd. Így van, igen.
1: Hát, ha most nem így lesz. Ráski László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm. I can still

0: Teljesen összeomlik majd az ország. Teherán azonban bejelentette, képes lesz ellensúlyozni a szankciókat, és újabb veresség vár az Egyesült Államokra. A stúdióban Csicsman László.
1: Csicsman László közel-kelet szakértő a vendégem. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Köszönöm a kívást!
1: A fenyegetőzés mindkét oldalon egyelőre most ez látszik. Kérdés, hogy kiváltja be, vagy ez az egész csak időhúzás, vagy mi ez, hogy értékeli?
2: Hát nyilván a szankciókat azt gondolom sem túlértékelni, sem lebecsülni nem szabad. Ugye láttunk már ilyen jellegű szankciókat az első Trump adminisztráció alatt 2018-ban, amikor Trump kilépett a nukleáris megállapodásból, és a sikerét azt tudja adni, hogyha azok az államok is betartják, amelyeknek szól. Itt ugye azt látjuk, hogy 60 entitás került hétfőn felsorolásra, ezek főként vállalatok, illetve részben iráni magánszemélyek, amelyeket az Egyesült Államok végül is arra kér, hogy szakítson meg minden kapcsolatot Iránnal, ugye ezek főleg Kelet-Ázsiában, Kína, Hongkong, Szingapur, Malajzia, de például európai államokat is látunk a listán, Görögország, egy görög vállalat például, elsősorban hajózás, logisztika és bizonyos Iránnak nyújtott szolgáltatásokat próbálnak leállítani. Na most az a helyzet, hogy ez biztos, hogy további szenvedést fog okozni Iránnak, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez viszont nem fogja elérni azt a kívánt célt rövid távon, hogy az iráni rendszer összeomoljon, és amit látunk magunk előtt, hogy Irán egyfajta defenzív stratégiából offenzív stratégiába váltott, ez azt jelenti, hogy már egyfajta preemptív támadással fenyeget minden olyan állammal szemben, amelyek az Egyesült Államoknak segítséget nyújtanak, tehát ilyen értelemben például ugye az elmúlt napokban már Görögország is megfogalmazódott, vagy fenyegetésre került. Nyilván azt látni kell, hogy Iránnak vannak kereskedelmi partnerei, például Törökország, az Emírségek, Kína, kétségtelen Kína a legnagyobb kereskedelmi partner.
1: Be is jelentette Kína, hogy hát ezek a szankciók, meg egyáltalán amivel fenyegetett Amerika, az teljesen jogellenes. Most, hogyha ők ebben nincsenek benne, 80%-át az iráni olajexportnak viszik, akkor mi értelme?
2: Így van, de ugye azt is látni kell, hogy ez az iráni olajexport ez jelenleg nem megy, hiszen az Egyesült Államok ugye több hete blokkál alatt tartja az iráni kikötőket. Ugye ezek egy részét sikerül esetleg szárazföldön eljuttatni Kínába, de ez gyakorlatilag töredéke. Tehát rövid távon alapvetően itt arra gondolok, hogy például ami komoly fejtörést okozhat Iránnak, hogy az Emírségek pár hete bejelentette, hogy határozatlan ideig egy kereskedelmi embargót vezet be Iránnal szemben. Na ez például komolyan érintheti az iráni gazdaságot, de kereskedelmi partnerek között ott van Irak például, vagy Törökország jelenleg az gázszállításainak 13%-át egy vezetéken keresztül Iránból kapja, ez például nem érinti a lista, és értelemszerűen ez komoly gondot is okozna ezeknek az államoknak, tehát itt az a kérdés, hogy globálisan betartják ezeket a szankciókat, és ha azt látjuk, hogy nem, bár pedig én is azt gondolom, hogy ez nem fog menni, akkor ez inkább a lakosságnak a szenvedését fogja talán tovább sújtani, áremelkedés, infláció, ugye például hétfőn olyan képek jöttek Iránból, hogy nincs üzemanyag, tehát egy olyan hát országban, amely gyakorlatilag energiában gazdag, de mégis 130 millió liter üzemanyagot termelnek naponta, de 137 a fogyasztás, a 7 milliót azt importból szokták pótolni.
1: Tehát a világ egyik legjelentősebb kőolajtermelő exportáló országa nem tud annyi üzemanyagot előállítani, ami...
2: Feldolgozott, tehát ugye nyers
1: hát, de azt nem tudja előállítani.
2: Nem tudja előállítani maga, és ez alapvetően a hajóforgalom blokkolása miatt ez importon át. Érkezem.
1: A gazdaságot mennyire roppantotta meg Iránban ez a háború?
2: Hát ugye a háború előtt is nagyon rossz állapotban volt, súlyos gazdasági válsággal nézett szembe. Ez jelentős mértékben fokozódott. Hát egyrészt ugye létesítmények, bizonyos ipari infrastruktúrát értek a támadások, és hát emellett ugye a lakosságot is érezhetően érinti, például az élelmiszer áremelkedés, gyógyszerhiány van, üzemanyaghiány van, és én azt gondolom, hogy ez fokozódni fog az elkövetkezendő hetekben, és arra is utalnék, hogy Pezeskian elnök, akit egy ilyen reformerebb személynek tartunk Iránban, ő maga is elismerte, hogy gyakorlatilag ez az izoláció, amelyben Irán jelen pillanatban van, ez nehezen lesz fenntartható. De ezzel együtt én azért azt gondolom, hogy 79 óta Irán súly a szankciók, hol kisebb, hol nagyobb mértékben, és ezek a szankciók azért nem fogják rövid távon megoldani az iráni problémát. Ráadásul, hogyha Irán tovább eszkalálja ezt, már pedig azt látjuk, hogy a Hormuzi szoroson minimálisra csökkent most megint a hajóforgalom, akkor igaz

0: Igazából ez nem fogja rendezni ezt a konfliktust.
1: Irán nem a félidős választásokra vár Amerikában? Mi függ attól igazából? Mi függ az eredménytől? Tehát ha nézzük meg azt is, hogy Trump elveszti a többséget, vagy megtartja, van-e hatása az iráni háborúra?
0: Én azt gondolom, hogy iráni szempontból nincs. Ez inkább egy amerikai belpolitikai kérdés. Irán hosszú távon gondolkozik, és azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok ne fenyegesse. Tehát egyfajta elrettentő erőt akar kiépíteni, és én azt látom, hogy most az egész térség abba az irányba tolódik, hogy itt a regionális hatalmak próbálják most megoldani az iráni háborút. Ugye alakult augusztus 7-én egy úgynevezett mekkai paktum, Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán. Ugye ez elmúlt napokban is pakisztáni vezérkari főnök tárgyalt Teheránban, ománi delegáció. Ugye Irán és Omán állítólag megállapodott az elmúlt napokban arról, hogy együttesen szedik be a pénzt a Hormuzi szorosan, és megnyitják a hajóforgalom előtt. Ezt ugye Irán részben cáfolta. Mindenesetre ez azt mutatja, hogy a regionális megoldás kerül előtérbe. Az a kérdés, hogy az Egyesült Államok számára ez majd mennyire lesz elfogadható, ugyanis Irán azt is jelezte, hogy most például nem hajlandó beengedni a fegyverzett ellenőröket a nukleáris létesítményekre, arra hivatkozva, hogy egy háborús szituációban nem tudják garantálni a biztonságukat.
1: Közben Trump írt arról tegnap, hogy minden tengeri aknát eltávolítottak, már megsemmisítettek a Hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Ez valóban így van?
0: Hát ugye ezt én nem tudom megmondani, hogy így van-e vagy nem. Ami nagyon érdekes, hogy viszont Irán és Omán is erről állapodott meg, hogy az elkövetkezendő hetekben felszedik ezeket az aknákat. Egy tény, hogy jelenleg azt az útvonalat, ahol ezek az aknák valószínűsíthetően elhelyezésre kerültek, ezt senki nem használta az elmúlt hónapokban, ugyanis két elterelő úton mentek a hajók. Van egy úgynevezett iráni útvonal, és van egy ománi útvonal. Ez egyik oldalon értelemszerűen a forradalmi gárda, a másikon pedig Omán, illetve a Nemzetközi Tengeri Szövetség gyakorolja a szuverenitást. Itt az a kérdés, hogy hosszú távon hogyan lehet ezt a kérdést rendezni, ugyanis Irán ma is megtámadott egy indiai tankerhajót, amely egyébként ezt a déli ománi útvonalat próbálta használni. Irán ezt illegitimnek tartja, és gyakorlatilag 10 alá csökkent a napi hajóforgalom megint a Hormuzi szoroson, amely hát igazából sem Iránnak, sem globálisan nem jó.
1: Végül fejezzük be azzal, amivel kezdtük, tehát vissza a fenyegetésekhez. Ugye Amerika múlt héten gazdasági D-nappal fenyegette meg Iránt, Irán erre válaszul visszafenyeget, és ugye azt mondja, hogy a teljes olajexportot leállítja, hogyha ezt megcsinálja Amerika. Mi lenne, ha leállítaná?
0: Hát gyakorlatilag a Hormuzi szorosan át nem megy olajforgalom, tehát egy tankerhajó mutatóba megy át. Ugye másik oldalon a Hútik szintén támadják a szaúdi tankereket, tehát ugyanez a helyzet a Báb el-Mandeben. Tehát igazából nem látom a nagy különbséget, ez gyakorlatilag Iránnak sem jó, hogy áll az olajforgalom, és azt gondolom, hogy a legnagyobb károkat ebben az értelemben az iráni gazdaság szenvedi el, hiszen ahogy láthattuk egyébként a 60 napos megállapodás aláírásakor, néhány nap alatt rengeteg bevételhez jutott az iráni gazdaság az olajforgalmon keresztül.
1: Csicsman Lászlónak köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindezt. Most jön az Aktuál Boros Tamással, szervusz, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek majd?
2: Szia Györgyi, köszöntöm a nézőket. Gyanús ügyletek, eltűnt milliárdok és mutyik viszik a prímet a mai adásban. MNB botrány ügyében ülésezett a vizsgálóbizottság, Hatázi Ákos pedig augusztus 20-áról közölt egy érdekes posztot, és olyan leveleket hozott nyilvánosságra, amelyet követően Radnai Márknak reagálnia kellett. Ezen kívül a lélegeztetőgép bizniszről és a vagyonvisszaszerzési hivatalról is beszélünk, és a legfrissebb fejleményeket elmondjuk. Magyar Péter az ENSZ pedig keményen beleállt Oroszországba. Tétény Éva, Fodor Gábor és Veres Gábor lesznek a vendégeim, várom önöket.
1: Köszönjük önöknek, is köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra számítunk a figyelmükre, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsor ajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A médiáról nem beszélni kell, hanem csinálni azt. Mégis elég sokat beszélünk mostanában erről, és kicsit magamnak is ellentmondva most is erről fogunk beszélgetni. Kocsi Ilona MOLSZ elnöke a vendégünk. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
1: És hát van egy tételmondat, ezzel kezdem, mert ez egy idézet. A MOLSZ kínosnak és jogilag kifogásolhatónak tartja a szavazást a Független Közmédia Testület szakmai jelöltjeiről. A jelöltekkel vagy a folyamattal van bajotok?
2: A jelöltekkel nem foglalkoztunk, a személyükkel, a folyamattal foglalkoztunk. Azért kínos, mert van egy törvény, amit ennyire különbözőképpen értelmezünk, és ebből következik a bonyolult helyzet. A törvény kimondja, hogy a média tanács ülésén jelenlévők egyszerű többségével dönt a testület és a jelenlévők a három jelöltről. Na most ehhez képest ott voltak a jelölőszervezetek, és nem szavazhattak. Hát jelen voltunk, nem? A törvény azt mondja, hogy a jelenlévők. Szerintem egyértelmű.
1: Akkor valójában kik szavaztak?
2: A média tanács szavazott, de ők lehetővé tették, hogy a közszolgálati szakszervezetek is jelen legyenek, és ők is szavazzanak. Tehát a szakszervezet és a tanács szavazott. A jelölő szervezetek nem szavaztak. Azt mondják, hogy mi azzal szavaztunk, hogy beküldtünk egy jelöltet. Igen, de ott három jelöltről lehetett szavazni, tehát mindenképp valamiféle jogfosztás történt.
1: Cső, ez egy csűrés csavarás tulajdonképpen. Ők azt mondják nyilván, hogy ti teszitek ezt, ti azt mondjátok, igen, hogy amit ők tettek, de az nincs rendben jogilag.
2: Van egy mondat, a jelenlévők igen, egyszerű többségével.
1: Én azt akartam.
2: Most ebben mit nem lehet érteni?
1: Semmit, ez teljesen világos. Én azt akartam csak mondani, hogy a lényegről beszélünk sokkal kevesebbet, hogy ez a média, ez a dolog, ez most micsoda Magyarországon, ez most hogy néz ki? Ehhez képest személyekről, testületekről, különböző szintű intézményekről beszélgettünk, amelyek néha egymást kioltva működnek.
2: Ez így igaz, de azt gondoljuk, hogy most megújul a közmédia, és ha megújul, akkor úgy gondoljuk, hogy a különböző szervezetekbe is új emberek kellenek, olyan emberek, akik értenek hozzá.
1: Nektek egyébként is van fájdalmatok, hogy folyamatokból kihagytak benneteket?
2: Kihagytak bennünket a média tanács esetében, ahol ott lehetnénk a jelöltekről a szavazásnál. Ott van az, hogy aki előzetesen olyan szervezetek vehetnek részt, akiknek szerződésük volt a korábbi média tanáccsal, nekünk nem volt, hogy őszintén nem is tudtam, hogy ilyen létezik, mert bennünket nem vontak be akkor sem ebbe a folyamatba, talán nem véletlenül nem vontak be az előző időszakban, mindig kritikusak voltunk.
1: De pont ez lenne az a pillanat, amikor ezt lehetne orvosolni.
2: Hát igen, csak akkor úgy kellett volna megváltoztatni az új törvényt. Hm. És úgy látom, hogy erre ilyen részletekben már nem volt energiája az új kormánynak. én ezt valamennyire meg is értem, csak ebből adódnak most a bonyolult helyzetek. Most ebben az esetben a tulajdonosi testületről van szó, mert olyan is van. Ez a független média testület lesz, és ebben jelölhetnénk most, illetve jelöltünk is, csak nem szavazhatunk. Ez azért lenne fontos, mert ez a testület ellenőrzi a gazdálkodást, stratégiát határoz meg. Tehát a napi kérdésekben nem folyik be, tartalmi kérdésekben nem folyik bele, de stratégiai kérdésekben igen. És ezért mi úgy gondoltuk, hogy újságíró szervezetként egy olyan újságírót küldünk a testületbe, akinek már volt közmédiás tapasztalata, hosszú tizenakárhány éve volt a mi jelöltünknek, ezen kívül tudja mi az, hogy költségvetés, ő volt vállalatoknál igazgatói beosztásban, és ezen kívül egy együttműködő koncepcionális személyiség. Tehát azt gondoltuk, hogy tökéletesen jelöltünk. Na most ehhez képest úgy tűnik, hogy ezek mind nem számítottak, ezek a tulajdonságok.
1: Mi számított?
2: Az előzetes kiírás szerint ezeknek számítaniuk kellett volna. Fontos a szakmai tekintély. Fontos például, hogy mekkora szervezet küldi, jelöli az adott szemét. Na most a MUOSZ a legnagyobb újságírói szervezet, tehát ha pontozás volt, azt gondoltuk, nem tudom, hogy volt-e pontozás, mert például a kiválasztás pontos szempontjai sem voltak ismertek. Egy ilyen általános leírás volt, amiben nem szerepelt egyébként, hogy érteni kell a gazdasági ügyekhez.
1: Azt de most sem volt, látjátok, hogy mi döntött, vagy hogy nem. Ki döntött?
2: Hát a ki döntöttet tudjuk a média tanács tagjai plusz a szakértők.
1: Így igen,
2: ezt,
1: persze.
2: Ez igen. Hogy miért pont a ki, tehát az a három személy nyerte el a gyakorlatilag a jelöltséget, azt nem tudjuk, mert még nem hozták nyilvánosságra a szavazásnak a részleteit, talán előbb-utóbb azt is.
1: Hát azzal kapcsolatban az a felvetés, ellenvetés született meg a közösségi médiában elsősorban, egy újságíró nincs köztük. Milyen érdekes, hogy a szakmáról beszélgetünk újságíró nélkül.
2: Szerintem ez egy alapos és jogos kifogás. Tehát ilyen szempontból a mi jelöltünknek biztos, hogy ott kellett volna lennie, mert ízig-vérig újságíró, de még ért máshoz is, tehát jó lett volna. Nem tudom, hogy hogy alakult ez, de most olyan általános felháborodás van minden oldalról, ami után csak ilyen keserű szájízzel jöhetünk ki.
1: Ami azért rossz, mert valóban, hogyha abból indulunk ki, hogy valami megújulás kezdődött el, akkor azt jó lenne tisztán elindítani.
2: Mi előzetesen több tanácskozást, ilyen házi megbeszélést tartottunk, szakmai megbeszélést, hogy milyen legyen a közmédia, milyen most, hogy lehetne változtatni, tehát javasoltunk is egy csomó mindent. Tehát, hogy úgy mondjam, komolyan vettük, hogy most változni fog a közmédia, és meghirdettük a szervezeten belül, hogy lehet jelölni, hogy kit küldjünk mi ebbe a testületbe. Rengeteg jó javaslat érkezett, és abból választottuk ki mi azt, aki komplexen ért sok mindenhez. Szóval én olyan nagyon biztos voltam benne, hogy egy ilyen jelölt nyerni tud, mert kell bele, a szakmának ott kell lennie.
1: A MUOSZ-nak van koncepciója, vagy elvárása a közmédiával kapcsolatban? Ez kimondható, vagy megfogalmazható?
2: Nagyon kevés elvárásunk van. Hiteles legyen, a tényekhez ragaszkodjon, és ha lehet, akkor minél több emberhez szóljon. A hitelesség a legfontosabb.
1: Abba a vitába beszóltok, hogy van-e szükség közmédiára? Ugye ez is egy legitim vita, hogy azok után, ami történt az elmúlt másfél évtizedben, egyáltalán kell ezt újraépíteni. Nyilván itt látszódik, igen, hogy valami eldőlt ez ügyben, tehát a válasz megvan, de ti hogy gondolják?
2: Mi azt mondtuk, hogy kell. Azért kell, mert iszonyú bonyolult a helyzet most a médiában és a tömegtájékoztatásban. Az internet ontja a híreket, rengeteg hír van, tehát nem a mennyisége van baj. Rengeteg hamis hír van, ezt is tudatosan ontják, és azon kívül még bejön a mesterséges intelligencia. Tehát kell, hogy legyen egy olyan szervezet, jelen esetben a közmédia, amelyik megpróbál, hogy is mondjam, rendet tenni ebben a zűrzavarban. Ez egy kereskedelmi médiától nem várható el, mert egy folyamatos fake news, hírhamisítás, ellenőrzés, az talán sokkal inkább lehet-e, hogy közmédia feladata, vagy egy ismeretterjesztés, hogy mi ez a mesterséges intelligencia, mit kezdjünk vele a mindennapi életben. Ez nagyon fontos téma. Tehát a közmédiának azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szerepe lehet a jövőben, mint ami eddig volt.
1: Lesz egy elnökválasztási folyamat, az, ha minden igaz, akkor ez egy nyilvános folyamat lesz, pályázati
2: hát akkor
1: folyamat.
2: Lesz, ha először ez az egyesület, ez a közmédia, független közmédia egyesület megalakul.
1: Hát ez megalakul
2: mert
1: nyilván.
2: Ők írják ki a pályázatot, tehát addig, amíg ez nem alakul meg, addig is sincs írva a pályázat.
1: Az, hogy például az elnöki pályázat hogy hangozzon, mit lehessen olvasni abban, milyen szempontok legyenek? Arról a MOLSZ-nak lesz állásfoglalása?
2: Hát ebben még nem gondolkodtunk, hogy kifejezetten személyre szólóan.
1: Nyilván nem személyre, pont nem személyre szólóan.
2: Hát, hogy egy ilyen hiteles közmédiát szeretnénk, akkor nyilván a vezetőnek is hitelesnek kell lennie.
1: Szakmabelinek?
2: Is. Tehát valamennyire jó, ha ért a szakmához, mert azért könnyű a számokat leírni, de ha nem tudom, hogy mi van a számok mögött, akkor az csak egy minden vállalatra igaz költségvetés lesz. Ennél itt egy bonyolultabb szervezetről van szó, tehát nem árt, ha ért a valamennyire a szakmához, de az biztos, hogy a gazdasági tudás az sokat számít, a menedzseri képességek, és hogy törekedjen arra, hogy korszerű legyen a szervezet is, korszerű legyen a működés is, és a tartalom is korszerű legyen, ami viszont már nem a vezérigazgatás, katonaelnökön múlik, hanem az már a főszerkesztőkön, az újságíró.
1: Hát legfeljebb a kiválasztáson, hogy
2: az fontos,
1: kik mellé teszi
2: rá a voksot. Nagyon nyitott közmédiára van szükség, ami nem csak lineárisan, vagyis így a tévén keresztül közvetít, hanem ott van online is.
1: A végére a legbonyolultabb kérdést hagyta a médiatörvény. Ugye új médiatörvényt ígér a mostani kormányzat.
2: Ősszel, igen, az is kezdődik.
1: Abban az ügyben például van hangotok, és tudjátok a hangotokat hallatni?
2: Abba a vitába biztosan be fogunk szállni, ez még nem indult el, most ősszel indul el, arra biztosan fel fogunk készülni, és tartunk majd újabb megbeszéléseket, ahol összeszedjük, hogy milyen javaslataink legyenek.
1: Tehát vannak itt most olyan pontok, amik kifejezetten azonnali beavatkozást igényelnek a mostani médiatörvényben, és ahhoz képest kellene egy újat létrehozni?
2: Így most azonnal nem tudok pontot mondani. Az biztos, hogy a média szabadságot erősíteni kell, a sokszínűséget erősíteni kell, hogy újságírókat ne zárhassanak ki különböző sajtótájékoztatókról,
1: hát
2: adott
1: például
2: esetben a kormány szóvívőkről, tehát ezt valamilyen módon talán jogszabállyal is garantálni lehetne, hogy újságíróknak ott a helye, ahol tájékoztatás van.
1: Kocsi Ilona, a MOLSZ elnöke volt a vendégünk, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
3: Egyedül az utcán, én csak bolyongok.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felcsúti Péter közgazdásszal folytatjuk a Start műsorát, és hát a friss hírekkel a gazdaság életéből. Például a tekintetben, hogy volt egy 3,1%-os hiánycél, abból lett egy 8 valamennyi, amit látott az új kormányzat, hogy hát nagyjából itt tartunk, és lett egy bejelentés a 7,5%-ra, aminek lehet, hogy örülnünk kellene, de hát azért ez keserédes, ez az öröm. Felcsúti Péter, szeretettel köszöntöm, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Hát elég tragikus, azt kell mondanom, és ugye tragikus önmagában a 2026-os év, és tragikus az, ami a Covid óta a magyar gazdaságban történt. Lényegében egyetlen jó évünk sem volt. A kormány, az akkori kormány, hát hogy is mondjam, a teljes kudarcot vallott minden, a gazdaság minden területén, és ennek egyfajta kicsúcsosodása vagy megjelenése az, ami a költségvetésben történik. Hát azt gondolom, hogy egy nagyon mély gödörből kell majd elkezdeni, vagy kezdtük el most már a kikapaszkodást.
1: Van itt egy hát tulajdonképpen fura helyzet, hogy amikor megcsinálták a rovancsot a kormányátadás, kormányátvétel idején, akkor ez úgy nézett ki, hogy ez még rosszabb, mint ez a mostani szám. Ez azt jelenti, hogy valamit elkezdett ledolgozni ez a mostani kormányzat, vagy azt jelenti, hogy igazából átnézve mélyebben a számokat, az látszik, hogy hát nem 8,3, hanem 7,5.
2: Azt gondolom, ahogy ugye, ami megjelent, mert ezek nagyon nyers számok, és nagyon, nagyon magasan agregált számok, tehát nyilván a pontos részleteket majd később lehet látni feltételezem, amikor az összes részlet ismerté válik. Valószínűleg mind a kettőről szó lehet, hát azt gondolom, hogy végül is egy 30-40 ezer milliárd forintos költségvetésről beszélünk, hát itt ugye pár száz milliárd ide-oda, ugye azért az simán el tud csúszni, tehát az, hogy nem látott a kormány esetleg mindent, az új kormány esetleg minden részletét nem látta a költségvetésnek akkor, amikor átvette, és a következő néhány hónapban én ezt nem rónám fel. Egyébként pedig arról van valóban szó, hogy nagyságrendileg borzasztóan elcsúszott a költségvetés, hát ugye az, hogy dupla akkora legyen, most bármerről nézzük, a hiány, mint amit az előző kormány eredetileg tervezett. Ugye itt lehet azt mondani, hogy ne dupla akkora, csak 90%-kal nagyobb, de hát ez nem változtat a lényegen, ez egy tökéletesen félremenedzselt költségvetés, amit a kormánynak, a mostani kormánynak át kellett vennie.
1: Ez hogyan van? Tegye meg, hogy elmagyarázza nekünk, akik nem feltétlenül látunk erre rá. Tehát, hogyha nekem otthon elfogy a pénzem, én ugye nem tudok úgy mínuszba menni, hogy azt mondjam, hogy mínusz 7,5%-on vagyok, azt tudom csinálni, átmegyek a szomszédhoz, és kérek egy kenyércsücsköt. Mit csinál a kormány, ha mínusz 7,5% van a kasszában?
2: A kormánynak minden esetre könnyebb a dolga, mint mondjuk az utca emberének, aki a háztartási pénzeit menedzseli. Mert ugye viszonylag könnyen, vagy viszonylag szabadon tud hitelt felvenni. Tehát ha úgy látja, hogy kevés a pénz, és azt azért nem akarnám a képet komplikálni azzal, hogy nagyon nem mindegy, hogy úgy kevés a pénz, hogy a számított hiány 7%, vagy úgy kevés a pénz, hogy effektíve hiányzik a kasszából 7%. Ugye az egyiket pénzforgalminak nevezik, a másik pedig hát a normál számviteli rendszerint összeállított költségvetés, és a kettő nem feltétlenül esik egybe, tehát elképzelhető, hogy a költségvetésnek van pénze, miközben nagy deficitet mutat, ez a kettő között semmilyen ellentmondás nincs, de a dolog lényege az, hogy az állam viszonylag szabadon, de nagyon változó költségek mellett hitelhez tud jutni, és hát azt láttuk, hogy az elmúlt években a magyar állam egyre magasabb költségek mellett jutott hitelhez, amivel be lehet tömködni ezeket a lukakat, miközben lemondott az ingyenes EU-s forrásokról, ami ugye egy elképesztő felelőtlenség. Ehhez képest egyre többet fizetett ki kamatok devizában és forintban az egyre növekvő adósság után. Tehát magyarán lehet a 7%-ot finanszírozni. Eljön az a pillanat persze, az igazság pillanata, amikor a befektetők ezt soknak gondolják, hogy ezt megunják, de egy darabig ez úgy történik, hogy a befektetők a növekvő költségek mellett hajlandók megvásárolni a magyar államadósság papírjait.
1: Hogyha most említette is, megjönnek az uniós források, Illetve, hogyha most egy kicsikét jobb a forint árfolyama, hát voltak éppen nem is kicsi, 15-20%-kal, mint mondjuk volt 2-3 évvel ezelőtt. Ez gondolom könnyebbséget jelent ebben a tekintetben, de mekkora könnyebbséget?
2: Maga az Európai Uniós források érkezése az feltétel nélkül és mindenfajta megszorítás nélkül pozitív. Tehát ott nem kell se de, meg se ha, meg esetleg, tehát ilyen, hogy mondjam, szavakat nem kell ehhez fűzni. Az Európai Uniós források érkezése nagyon jót fog tenni a magyar gazdaságnak és a magyar társadalomnak. Más a helyzet a forint árfolyamával, és más a helyzet egyébként az inflációval, mert hogy itt már a dolgok nagyon keményen összefüggnek. A forint jelenlegi árfolyama jó a költségvetés számára, kétség kívül, mert meg olcsóbbá teszi az adósság finanszírozását, de rossz, speciál az export számára, amelyik ugye az exportáló magyar vállalatok szenvednek a magyar forinttól, szenved az idegenforgalom egyébként, hiszen kevésbé vagyunk vonzóak, kevésbé vagyunk olcsók, ahogy tetszik, az ideérkező turisták számára, és bizony a relatíve olcsó a külföld, a majd kiutazó magyar turisták számára. és ugyanakkor meg ott van az árfolyam kérdése, illetve az infláció kérdése ott van, aminek nagyon örülünk, ha alacsony az infláció, de ha nagyon alacsony az infláció, már pedig most azt gondolom, nagyon alacsony az infláció, az már egyáltalán nem öröm. Megint azt kell mondanom, hogy a költségvetés számára jó egyfelől, mert alacsonyabbak a hozamok, amik mellett kibocsáthat állampapírt, de másfelől meg sokkal kevesebb a bevétele, sokkal kevesebb az adóbevétele, és természetesen a gazdálkodók számára sem jó az, ha egy bizonyos mértékű egészségesnek nevezhető áremelkedést, például 2% vagy 3% nem tudnak elérni, mert a kereslet olyan alacsony, hogy leszorítja az inflációt.
1: Hát pillanatkép arról, hogy mennyire bonyolult a gazdaság, és hogy mennyire másképp lehet nézni egyik vagy másik oldalról egy-egy pozitívnak látszó folyamatot. Mindennek megvan a kontrája. Felsőti Péter, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra.

0: forgalom.
1: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától.

Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerdán újra hetek. Megmaradni vagy elveszni. Szent István király intelmei. Időjárás befolyásolás. Klímafegyver okozza az aszályt. Fegyver nélkül a harcban. Emlékezés a boszniai háború áldozataira.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszalapozunk a naptárban egészen 2026. február 13-áig. Február 13-án megkezdődött a Fischer sakvilágbajnokság Németországban. A különleges sakváltozatban a figurák kezdőhelyzetét minden játszma előtt kisorsolják, ezért a versenyzőknek elsősorban saját gondolkodásukra és kreativitásukra kell támaszkodniuk. És szintén 2026. február 13-án a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Róna Jegon vendége, Karácsonyi Kata és Karácsonyi Gellért sakkozók voltak, és arról beszélgettek, hogy a sport mellett mennyire fontos a közösségépítés is.
4: A Tehetség útját látják és hallják. A Spirit FM műsorában jelentkezünk ismét, és a Tehetség útja ugye fiatalokról szól elsősorban, meg az ő mentoraikról, és ez így lesz a mai műsorban is. Most például két fiatalt mutatok be Önöknek, Karácsonyi Katát és Karácsonyi Gellértet. Szerbusztok, örülök, hogy itt vagytok, remélem tegeződhetünk.
5: Igen, köszönjük, hogy itt lehetünk.
4: Köszönöm, ha visszategeztek, és örülök, hogy itt vagytok. Mert sportolók vagytok valójában, és ez például rögtön egy érdekes kérdés, hogy amit ti műveltek, azt a többiek sportnak tekintik-e? Mert hogy sakkozók vagytok, nem is akármilyen sakkozók. Ezt mi sportnak szoktuk mondani, ugye? Sport igazából?
6: Mi mindig úgy gondolunk rá, igen, hogy a sakk az egy sport, bár sokak számára nyilván ez olyan furcsa lehet, hiszen ugye nem egy fizikai sportról van szó, hanem egy szellemi, mentális sportról.
4: Az tényleg úgy van, hogy az ember egy komoly parti alatt konkrétan fogy?
5: Igen, több sakkozónál is ezt így szokták mérni, illetve többen is mondták, hogy egy-két példát mondjak, Fabiano Caruana világklasszis sakkozó, vagy akár magyar vonatkozásban Lékó Péter, hogy egy parti közben, vagy akár a verseny előtt és után, hogyha a mérlegre áll, akkor fogy valóban egy
4: és ez mind az összpontosítástól, az idegmunkától egészen elképesztő az emberi szervezet. Hogy lettetek ti kiemelkedő sakkozói a generációtoknak?
6: Igazából a bátyám kezdte el nálunk legelőször, úgyhogy ő volt itt az első, és még amúgy két másik testvérünk is van, akik szintén sakkoznak, igen. Úgyhogy ez egy közös ilyen családi program lett számunkra, meg elfoglaltság. Amikor a bátyám volt 4-4,5 éves, akkor látta apát sakkozni, és nagyon felkeltette az érdeklődését, és utána szépen lassan valahogy mi is, ahogy felnőttünk, mi is csak láttuk a Gellértet, hogy megnyeri az összes versenyt, és hát persze számunkra nagyon ilyen nagy ámulattal néztük, úgyhogy mi is bekapcsolódtunk, és a mai napig mind a négyen sakkozunk, és szerintem annyira jó, hogy ez egy ilyen plusz összekötő kapocs így a családban nekünk, testvéreknek. Mindig, hogyha valami kétségünk van, vagy kérdésünk, akkor azt mindig egymásnak fel tudjuk tenni, úgyhogy ez egy közös téma otthon.
4: Nemzetközi mester vagy, 22 éves korodra, ez önmagában is egy szép teljesítmény, azt gondolom, és hát ez egy elit klubja a világ sakkozóinak. Téged mennyire tolt előre az, hogy most már meg kell verni mindig a testvéreidet, ismerők is jönnek a nyakadra? Mert hogy mindig azt szoktuk csak emlegetni, hogy hát a kicsik néznek föl a nagyra, és persze húzzák, de fordítva is igaz ez szerintem.
5: Igazából
4: nagy volt a különbség, a tudásbeli különbség mindig?
5: Ugye fiatalként még nagyon sokat számít az, hogy én 2 évvel idősebb vagyok Katánál, igazából 2 évenként jövünk, szóval Luca Katánál 2 évvel fiatalabb, Bánk pedig Lucánál 2 évvel fiatalabb. Ez sokáig nagyon, nagyon számított, ez az életkorbeli különbség, de ahogy növünk föl, ez egyre kevésbé jelentős. de abszolút nincsen rivalizálás köztünk, szóval ha esetleg majd a jövőben egyik testvér lehagyja a másikat, vagy valaki úgy dönt, hogy nem szeretné majd a jövőben annyira komolyan folytatni, és így egy másik tesó, aki pedig sakkot szeretné választani a életpályájának, lehagyja, szerintem nem lesz tüske.
4: Nem volt soha táblaborogatás?
6: Táblaborogatás nem, de sokszor volt, hogy ilyen akár nagyobb versenyként is összekerültünk, szinte szerintem mindenki mindenkivel, és olyankor mindig, hát persze a szüleimnek a legrosszabb, ők mindig, hogy jaj, ők most akkor nem szurkolnak senkinek, vagy a gyengébbnek szurkolnak, de hogy nyilván nekik ez nem jó érzés feltétlen végignézni. De szerintem hát nem feltétlen egy kellemes szituáció, ugye, amikor testvérrel kell játszani, de egyrészt a fiatalabbnak, vagy a gyengébbnek is egy extra kihívás, hogy na, most a nagyobb tesónak megmutatom, és a nagyobb tesónak meg egy kis extra nyomás, hogy húha, azért a fiataloktól nem kéne kikapni.
4: Meg kell verni, hát igen. Persze, meg nem szabad kikapni. Te is igen. Nemzetközi mester vagy. Amikor ez először megadatik az ember életében, hogy azt mondhatja magára, hogy egy nemzetközi mester, másképp ülnek vele szemben a riválisok az asztalnál? Ezt ti hogy éltétek? Meg hogy reagáltak rátok?
5: Nekem nagyon sokat jelentett, amikor megszereztem a nemzetközi mesteri címet, az egy tényleg abszolút egy komoly cím már, a FIDE mesteri után a következő a ranglétrán, és már csak a nagymesteri cím, ami a legerősebb, már csak az van hátra. Arra már felfigyelnek nemzetközi szinten is, sokkal több verseny lehetősége lesz a játékosnak, meghívásokat kaphat úgynevezett nemzetközi mester körversenyekre, szóval nekem az nagyon sokat jelentett, sokkal többet, mint a korábbi FIDE mesteri címmel megszerzése.
4: Ez egy életforma, ahogy ti éltek sakkozóként? Ugye, ha sportolókra gondolunk, ott van egy fix időbeosztás, mindig edzés hátán, ugyanabban az időben általában, ez az egész életük. Nálatok ez hogy van?
5: Szerintem ez a legnagyobb kihívás egy sakkozónak, hogy ugyanez kéne, hogy legyen az élete, de mivel a sakk az egy egyéni sport, egyénileg van az edzés, egyénileg osztja be a sakkozó az idejét, nagyon, nagyon kell figyelni rá, és nagyon fontos, hogy ne lustuljon el. És
4: könnyen elcsúszol, mi?
5: Igen. Tehát azért a sakkozóknak is sokszor együtt sakkoznak, ott is van edzőtábor, és akkor közösen sakkoznak, de azért az idő legnagyobb részében egyéni munka zajlik, és igen, itt nagyon meg kell fogni az idő beosztását az embernek, hogy felkeljen, és sakkozzon, és produktív legyen.
4: Mondjuk nem feltétlenül, mert ugye a női sakk az egy másik világ, szokták mondani, mint a férfi sakk, de tudtok egymásnak segíteni? Aztán erre a másik világra is van egy ellenpélda, ugye biztos meghallgatjátok állandóan a Polgárlányok történetét, mert ők is testvérként jutottak valahova. Szóval tudtok-e segíteni egymásnak?
6: Szerintem igen. Én a Gellért tanácsát azért sokszor kikérem. Ő nagyon sok sakkozót ismer, akár hazai, akár nemzetközi vonalon, és szerintem igen, nálam azért jóval erősebb játékosos, több mindent tud, úgyhogy én mindenképp szoktam hallgatni a véleményére, nem csak konkrétumokban, hanem úgy összességében.
4: Az mind múlik, hogy ő erősebb játékos, és többet tud, de ez nem csak az életkor nyilván.
6: Nem. Hát jó kérdés. Valószínűleg az is, hogy ugye 2 évvel idősebb nálam, de persze mindenképp nekem célom, hogy minél közelebb kerüljek majd hozzá a jövőben.
4: Elkapod egy versenyen. Hát. Gyakran van arra lehetőség, hogy fiúk, lányok, férfiak, nők együtt versenyezzenek?
5: A mai világban már abszolút a legtöbb úgynevezett open verseny, azért is ez a neve, mert nyílt, és a nők is indulhatnak a férfiak között. Tehát vannak természetesen meghívásos versenyek, ahol gyakran külön vannak, illetve természetesen sok női verseny van, ahol férfiak nem játszhatnak, de a valóságban rengeteg verseny nyílt, és együtt indulnak a férfiak és a nők. Így lehetséges, hogy mi is Katával már többször összekerültünk. Ez elkerülhetetlen.
4: Mindig elverted?
5: Nem, abszolút nem. Opa. Volt az elmúlt... Opa. Szerintem elmúlt pár évben szerintem 4-szer játszottunk, és pont a legutóbbi partink ledöntetlen, többit megnyertem, de abszolút szoros küzdelmek voltak.
4: Szóval... Na, Kata, közeledsz. A Nemzeti Tehetségprogram adja a keretét a mi beszélgetésünknek. Ezt a gyakorlatban ti hogy éltétek meg? Mit kaptatok, és mit tudtok visszaadni kisnagykövetként a Nemzeti Tehetségprogramban?
5: Nekünk nagyon sokat jelent, hogy a programban részt vehetünk. Ugye négyen sakkozunk, azért a sakk is egy nagyon, nagyon költséges sport. Egy idő után már csak külföldön lehet versenyezni. Az edzések ugye magán edzés formájában zajlanak, és az is magas órabér. Tehát nagyon nagy segítség nekünk mindig az anyagi támogatás is, és hogy eljussunk tényleg erős nemzetközi versenyekre. És igyekszünk mi is motiválni a fiatalabbakat, akik esetleg példaképként tekintenek ránk, hogy egy-egy hasznos tanácsot tudjunk nekik adni.
4: Hogy itt nyilván a leggyakrabban talán a sport és a tanulás, a sport és a fiatalság megélése, de ezek a kérdések merülhetnek fel a kortársaitokban is, vagy a fiatalabbakban, nem?
6: Igen.
4: Ha nem, akkor mondd, hogyha nem.
6: Igen, de mindenképp. És szerintem, igen, a sakk, mint hogy sakkozni tanulás mellett, ez persze néha nehéz összeegyeztetni, de szerintem úgy pozitív hatással is van rá a sakk.
4: És struktúrált gondolkodást tanítom,
6: szerintem igen,
4: ezt mondani szokták?
6: Igen, tehát egyrészt, hogy a logikát, logikai készséget, a memóriát fejleszti, ez mindenképpen nekünk segített az iskolában is. De azon kívül is szerintem annyi mindent tanít a sakk, már gyerekkorban. Tehát, hogy az, hogy mi már 6 éves korunk óta játszunk versenyeken, és ott, amikor kikaptunk a első fordulóba, utána a másodikba is, akkor persze sírunk. De utána egy idő után azért arra is megtanít, hogy a vereséget hogy kell kezelni, és nem egyből kifakadni, hanem ezt igen, tehát, hogy a kudarcot elviselni, ugyanakkor a sikert, hogy azt hogy kezelni. Úgyhogy szerintem nem is feltétlen csak a versenysportolóknak, meg aki tényleg ezt szeretné csinálni, mint karrier, hanem összességében a sakknak annyi pozitív hatása van, hogy mi mindenkinek úgy ajánljuk és szeretjük.
5: Igen, én is kettő dolgot emelnék ki. Az egyik tényleg, hogy szerintem is segíti a tanulást, tehát én általános iskola és gimnázium 12 éve alatt végig kitűnő voltam, és nem azért, mert egy hatalmas zseni vagyok, egyszerűen így ment magától.
4: Azért lehet, hogy hatalmas zseni vagy, ez majd kiderül.
5: A másik pedig, hogy sokaknak tényleg az első gondolata az lehet, hogy fú, hát ezt egyszerre, főleg mondjuk már gimnázium mellett, főleg, hogyha erős gimnáziumba jár valaki, akkor ezt hogy lehet együtt a kettőt. És az a tapasztalatom, hogy ami az embernek fontos, arra van ideje, arra rá tudja szánni, és akár ijesztőnek is hangozhat, hogy gimnázium után délután hazaérek az iskolából, és akkor még 2-3 órát sakkozok, és akkor még házit kell csinálni, de belefér az időbe, és hogyha az ember szereti, akkor meg tudja oldani. És
4: ez egy fix, mindennapos program? Tehát olyan nincs, hogy ma nincs sakk?
6: Összességében egy éven belül persze vannak napok, amikor kimarad, de amíg iskolában jártunk, olyan heti 4-5-ször azért volt edzésünk délután. Illetve ugye vasárnap sokszor csapatbajnokság, amikor mondjuk őszi vagy tavaszi szünet volt, akkor azért versenyek belefértek, illetve a nyarat ugye ki lehetett használni.
4: Sakkozással. Mondtad, hogy példaképek vagytok. Ezt hogy élitek meg, illetve ez hogy derül ki? Miből látjátok? Mert azok vagytok nyilvánvalóan.
5: Nekem, ami egy nagyon megmaradt emlék számomra, az, hogy 2024-ben itt Budapesten volt a sakkolimpia, és Katával mindketten játékosként tudtunk részt venni rajta, ez hatalmas élmény, és erre nagyon büszkék vagyunk mind a ketten. És ott például volt, hogy befejeztük a partit, jöttünk ki, és akkor sok kisfiú, kislány jöttek oda aláírást kérni, akár sakktáblával, hogy azt írjuk alá, az tényleg olyan felfoghatatlan volt számomra. Nyilván ez egy nagyon látható formája, de sokszor csak egy-egy szó, vagy egy-egy kis sakkozó kisrácnak a szülője, amikor mondja, hogy mennyire, nem tudom, felnéz rám és nézi a partiaimat, az nagyon jól esik.
4: Volt már olyan, hogy a valakit, aki benneteket megtalált, a programba irányítottátok, hogy itt kap támogatást, lehet segítséget kérni? Adott esetben még szakembert is találhat?
6: Én konkrét esetre nem feltétlenül emlékszem, persze a szüleink is azért ebbe biztos van, tehát hogy őket is sokszor szokták megkeresni, és akkor akár így tényleg így elindulásként így tanácsot adni, akár edző, vagy egyesület szinten, úgyhogy én esetleg erre tudok gondolni.
5: Hát igen, szerintem is itt a kommunikáció legtöbbször a szülők között zajlik, amikor...
4: Igen. Hát szülők, mesterek, tanítók, iskolák, igen, hát ez egy nagy kör, amelyik ilyenkor benneteket körülvesz. Pont azt akartam kérdezni, hogy abba belegondoltatok már, hogy a szüleiteknek 4 gyerek sakkozása és ennek a programnak a szervezése, a versenyekre utazás, egyáltalán ez az életforma, ez mit jelentett az elmúlt mondjuk 20 évben?
5: Igen, az elképesztő energia lehetett, amit így beleraktak. Most már ugye mi is nagyobbak vagyunk, bele tudunk szállni a szervezésbe, akár mi is, hogy közösen találjuk ki a versenyt, hogy legyen, mint legyen. De tényleg nagyon-nagyon hálásak lehetünk, hogy ezt ilyen hosszú idők keresztül, és még mindig mögöttünk állnak, segítenek. És igen, vicces belegondolni, hogy mi lenne akkor, hogyha nem minden négyen sakkoznánk, hanem különböző sportokat csinálnánk, na akkor vasztek tényleg feje tetejére állna minden.
4: De így se lehetett.
5: Így is egy elég komoly.
4: Én édesapátokkal beszéltem tavaly 2025 decemberében, akkor készültetek egy 150 asztalos szimultánra, ugye? Amit ti négyen adtatok, ha jól emlékszem, csak ti voltatok sakkozók a 150 eszemben. Az milyen élmény? Mert hogy ez világhír lett, ezt még a Nemzetközi Szövetség oldalán is lehetett olvasni.
6: Igen, hát egy fantasztikus élmény volt így visszagondolva rá. Az ötlet eredetileg apukánktól jött, tehát ő már korábban ezt így kigondolta, meg kitalálta, és akkor egyik nap nekünk is így felvetett, hogy mit szólnánk hozzá. És hát korábban amúgy nekünk úgy rá gondolva, hát úgy ötletünk se volt, hogy hát ez mégis hogy fog elsülni, és olyan nagyon sok kétel, meg kérdés volt bennünk. Igazából még az eredményt is úgy csak tippelgethettük, hogy na, vajon hány pontunk lehet a 150-ből. Ugye nagyon az extra nehézség az, hogy mind a négyen, csak minden negyedik lépést tudjuk megtenni. Tehát, hogy teljesen egymás gondolatait kitalálva próbálunk a legjobb lépést meg tervet kitalálni, de hát sokszor nem tudjuk, hogy...
4: És na, mennyi időtök volt egy táblánál átlátni?
6: Hát szerintem nagyjából egy ilyen 10 másodperc.
4: Aha, kösz.
6: És akkor és utána, ugye ez is nekünk a plusz kihívás még, hogy gyorsan minél egyre hát menni tovább.
4: 150 táblát kell átlátni egymás után, őrület.
6: És még így is, hát szinte több mint 6 óra volt az összes parti, amíg befejeződött.
4: Mennyit nyertetek meg?
6: Nagyjából 110-et nyertünk, és 20, döntetlen 20 vereség.
4: Hú, 110 táblát nyertetek. Így. Ez kemény.
5: Nehéz volt nagyon, mert ugye sok olyan jelentkező is volt, akik versenysakkozók, és erős játékosok, szóval tényleg nagy fába vágtuk a
4: fejszénket. Csomó ismerős ült a táblák mögött.
5: Igen, sokakat ismertünk is, de voltak tényleg minden korosztály, minden fiúk, lányok, ismerős, olyanok, akikkel eddig még nem találkoztunk, szóval nagyon nagy élmény volt, és tényleg az, hogy így négyen tudtunk testvérek, mert amúgy ami érdekes, hogy 2 meg 3 tehát hogy két testvér meg 3 testvért sokat ismerünk itthon, meg nyilván a nagyvilágban is, vagy egy példát mondjuk a polgártestvérek hát például, igen. Ők is ugye 3-an vannak, de 4 testvér, akik sakkoznak, az már tényleg egy ritkaság, és a 150 tábla az meg nagyon sok. Tehát, hogy az tényleg rengeteg. Szóval...
4: Csak gondoljunk el, 150 asztal. Tehát csak képzeljük el, hogy így hosszú sorban összeraknak 150 asztalt 150 táblával. Hát ez őrület. 6 órát tartott?
5: Igen. Ugye ez azt jelentette, hogy körülbelül egy olyan 35 táblánként váltottuk egymást, és ugye az ellenfeleknek annyi ideje volt gondolkozni, tehát amíg 35 táblán végig megyünk, és odaér a következő testvér, de mi meg amikor odaértünk a táblához, akkor nagyjából azonnal tényleg 5-10 másodperc volt elgondolni, hogy mit lépjünk, és léptünk, és mentünk.
4: Volt óra?
5: Nem, ugye ilyenkor, amikor odaérünk a táblához, az ellenfélnek olyankor kell lépni ezt, valahogy magától értetődő, mi pedig azért úgy a szimultánadók általában érzik, hogy most nem fognak egy percet, meg két percet ott időzni egy táblánál, hanem lépünk.
4: A tőletek el is várják, hát ott a profi ránéz, aztán tudja. Ez egy nyomás is, nem? Most már van elvárás veletek szemben.
5: Amitől én tényleg féltem az elején, mert lehet, hogy mondani, hogy most már megvolt a szimultán, és van elvárás, de a szimultán előtt az, ott igazából én attól féltem, hogy tényleg mi lesz, hogyha 100 táblán kikapunk, mert ne lehetne, hát 150 táblát fejbe tartani, ráadásul ugye, ahogy Kata is említett, ezt nem lehet fejbe tartani, tehát ami négykezes szimultán, az egy bevett szokás, olyan gyakran szokott lenni, hogy két ember tartja. Ezt hívják négykezes szimultánnak, egy kört megy az egyik, szimultánadó egy kört a másik. Ugye akkor vissza lehet követni, hogy mi az a lépéspár, amit a másik szimultánadó tett meg.
4: Mondjuk, hogy ez milyen memória kell, azt abban belegondolni, és rémes.
5: Természetesen az is nehéz, és meg kell jegyezni, de ott fejbe lehet tartani. Ugye mivel négyen adtuk, minden negyediket lépünk, az, hogy milyen három lépéspár történt, azt nem tudjuk visszakövetni.
4: Egyébként én nem erre gondoltam ám, hanem arra, hogy nemzetközi mesterek vagytok, ez egy másik szint. Tehát innentől kezdve van az, hogy hát ez a verseny, ez nektek való, ezt meg kell nyerni. Hát nemzetközi mesterként odaülsz. Én erre gondoltam, a szimultán az egy másik, mert az egy kicsit játék is. Tehát, hogy persze nem kell leégni és minden asztalnál kikapni, de mégis játék, de a verseny az nem
6: igen.
4: Az.
6: Igen, hát ez a nyilván, ahogy halad előre az ember, és egyre erősebb játékos lesz, több ember követi, figyeli a versenyeit, nyilván van rajta nyomás. Egyrészt ehhez azért viszonylag hozzá is szokunk. Szóval olyan, hogy parti előtt ilyen elképesztően izgulunk, ehhez azért hozzá lehet szokni. Másrészt meg úgy mindig tényleg a maximumot szeretnénk kihozni magunkból, szóval ez nem változott soha. Például ami eszembe jut, hogy a csapatversenyeken, akár az olimpia, ahol játszottunk, ott tényleg van rajtunk egy még extrább nyomás, ami még akár korábban nem is feltétlen tapasztaltuk, hogy csapatversenyeken, ugye ott is egy ember játszik egy ember ellen, szóval kicsit sokaknak furcsa lehet, hogy mi az, hogy csapat, amikor sakról van
4: igen,
6: szó.
4: Igen, csak az eredményeitek adódnak össze.
6: Igen, a végén ez összeadódik. Tehát, hogy olyankor, hogy nem csak magunkért játszunk, hanem a csapatért is, és a magyar csapatokért. Szóval az tud lenni egy extra nyomás, de sokszor szerintem ez a izgalom, vagy kis stressz még amúgy tud segíteni. Tehát a kritikus pillanatokban ez még egy plusz löketet, meg extra koncentrációt tud adni.
4: Nyilván egy idő után meg ez elmúlik, mert már csak a tábla van előtted. És már csak arra koncentrálsz, hogy ott
6: igen,
4: mi van.
6: Igen.
4: Úgy képzelitek, hogy sakkozók lesztek hivatásszerűen felnőtt életetekben, ami már itt van gyakorlatilag?
6: Én igen, nekem most így ez a terv, hogy a következő lépés, hogy a női válogatottban már úgy stabilan bekerüljek. Most októberben volt először, hogy így debutáltam a női válogatottba. Korábban ugye az olimpián én csak a második csapatba játszottam, most volt, hogy az elsőben, és ezt szeretném úgy, hogy tényleg stabil tagja lehessek a válogatottnak, és igazából utána minél feljebb az élőpontomat is, a tudásomat is, hogy tényleg ebben az élet ebben a részében, hogy a sakban minél alaposabban kiismerni, és minél jobb lenni.
4: És te?
5: Igen, Kata ugye érettségi után úgy döntött, hogy nem megy egyetemre, és full fókusszal csak a sakra koncentrál. Én mentem egyetemre, jelenleg is tanulok, de mellette ott van a sak, és én is ugyanúgy minden nap igyekszem sakkal is foglalkozni, sokat versenyzek, szóval biztos vagyok benne, hogy mindig ott fog maradni a sak az életemben, de én szeretnék egy civil foglalkozást is, és igyekszem, ha eddig sikerült, megpróbálom, amíg csak lehet mind a kettőt.
4: Színjeles vagy az egyetemen? Nyugtass meg.
5: Azt már nem mondanám. Egyetemen kicsit romlottak a jegyeim, de abszolút minden sinem van, szóval.
4: Hát Kata, Gellért, büszkék lehetnek a szüleitek, gondolom a testvéreitekre is, de ti vagytok most itt előttem, úgyhogy ezúton is gratulálok nekik is, és nektek is mindehhez, amit eddig tettetek, és hát ilyen utat kívánok tovább, ilyen sikereket nektek. A Nemzeti Tehetségprogram kis nagykövetei voltak a vendégeink, Karácsonyi Kata és Karácsonyi Gellért. Jó, hogy itt voltatok. Köszönöm.
5: Köszönjük szépen. A lehetőséget.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és 2026. február 16-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon sztrájkoltak a Louvre dolgozói. A munkakörülmények és a növekvő terhelés miatt tiltakoztak. A munkabeszüntetés miatt a világ egyik leghíresebb múzeuma csak részlegesen volt látogatható. És szintén 2026. február 16-án a Spirit FM Adj Esélyt című műsorában Nemes Anna vendége Nagy Levente volt a Noé Állatotthon alapítvány szóvivője, és arról beszélgettek, hogy az örökbefogadás után az első napok nem mindig mesébe illőek.
2: Az örökbefogadásról gyakran idealizált kép él a köztudatban, megmentett állat, hálás tekintet, gyors beilleszkedés, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. A témáról Nagy Leventét, a Noé Állatotthon szóvivőjét kérdezem. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
3: Tényleg... Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Tényleg így van? Nem mindig meseszerű egy-egy örökbefogadás története? Sőt, inkább a legritkábban az?
3: Azt azért nem mondanám, hogy a legritkábban az. Nagyon hálás dolog örökbe fogadni, és mindenkit bíztatunk arra, hogy fogadjanak örökbe, de vannak olyan esetek, vannak olyan kutyák, akiknek hosszabb idő kell, hogy beilleszkedjenek ebbe a közegbe, ebbe az új közegbe.
2: Egy mentett állat, egy mentett kutya esetében mindig érdemes szakembert bevonni az összeszokáshoz, abba a folyamatba?
3: Nagyon ajánljuk. Van, amikor nem kell, vannak olyan kutyák, meg cicák, akik abszolút első pillanattól otthon érzik magukat, és nem zavartatják magukat, és már egyből ölbe ugranak, de sokszor, többször kell szakembert bevonni, mint ahogy az emberek gondolnák.
2: Milyen buktatók vannak? Mire kell figyelnie annak, aki az örökbefogadás mellett dönt?
3: Sokszor a türelmetlenség. Mi azt veszük észre leginkább, hogy türelmetlenek ezek a gazdik, hiszen hazaviszik a mentett állatot, és azt gondolják, hogy azonnal hálás lesz, azonnal örülni fog nekik, de ez idő nekik. ez nagyon sok idő, akár nagyon sok idő is lehet, amíg megszokják az új közeget. Ezért mondom, meg mondjuk, mint mai állatotthon, a 3-3-3 szabály. 3 nap után a kutyák megbarátkoznak a közeggel, nem félnek annyira. 3 hét után már úgy elkezdik otthon érezni magukat, és 3 hónap után van az, amikor úgy igazán otthon érzik magukat, és beilleszkedtek az új közegbe.
2: Ugye ez már akkor van, amikor megtörtént az örökbefogadás, de segítsünk azoknak, akik esetleg még csak gondolkodnak ezen. Hogyan néz ki egy örökbefogadási folyamat? Megérkezünk a menhelyre, és mondjuk ideális esetben azonnal megszületik a szerelem, és látjuk azt a macskát, kutyát, akit, amit szeretnénk örökbefogadni. Mi következik ezután?
3: Ezután ismerkedés. Nálunk mindig ismerkedni kell az állatokkal. Meg kell nézni, hogy hogyan reagálunk egymásra. Nem csak a kutya dönt ilyen, vagy nem csak az ember dönt ilyen szinten, hanem a kutya is. Meg kell adni a lehetőséget, hogyha valami nem passzol, nem olyan jó, akkor el tudja dönteni a kutya is, meg mi is, hogy ez nem jó párosítás. Nálunk több alkalommal ismerkedni kell az állattal, mielőtt hazavisszük, és utána lehet csak szerződést aláírni.
2: Ez nagyon érdekes, amit mondott a kutya döntésével kapcsolatban. Ilyenkor mit figyelnek szakemberként? Milyen az, amikor a kutya nem feltétlenül ragaszkodna a gazdi jelölthöz?
3: Hát, hogyha több ismerkedés után a kutyát látjuk, hogy nem közeledik annyira, vagy éppen fél tőle, mert lehet, hogy emlékezteti valakire az előéletéből, akkor mi ezeket észre szoktuk venni, az ilyen apró testbeszédi jeleket az állatoknál, és akkor ezekre szoktunk figyelni.
2: Mi az, amit a gazdi jelölteknél figyelnek? Milyen elvárásoknak kell megfelelniük?
3: Többféle van. Az egyik és legfontosabb az ivartalanítási kötelezettség. Mi minden állatot vagy ivartalanítva adunk örökbe, vagy hogyha még kölyök, akkor ivartalanítási kötelezettséggel, és addig csak ideiglenes szerződés van. Amint megtörténik az ivartalanítás, akkor utána írhatják alá a végleges szerződést. Nagyon sok kisállat rossz helyről menekült meg, és nem szeretnénk, hogyha visszakerülnének egy ugyanilyen rossz szaporító telepre akár. Van egy másik szempont, az pedig az, hogy legyen saját tulajdonba az illetőnek háza, lakása, és sajnos ezt a tapasztalat írja felül, ezt az elvárást, hiszen nagyon sokan, amikor költöznek, vagy kirakják őket otthonról, vagy bármi ilyesmi miatt megváltozik az életkörülményük, akkor az állatokat hátrahagyják. És sajnos nagyon sokszor így kaptunk vissza állatot, vagy így kellett elhoznunk kis állatokat, szóval ez is egy fontos szempont, de még néhány esetben azt is nézzük, hogy mennyire tapasztalt a gazdi. Ugye, hogyha van egy nehezebb kutya vagy cica, akihez több törődés kell, vagy több tapasztalat kell, akkor náluk próbálunk odafigyelni, hogy ne egy kezdőnek adjuk oda, akinek az első kutyája vagy cicája lesz az az állat.
2: Örökbefogadáskor azzal számolni kell, hogy minden esetben traumatizált egy menhelyi állat, hogyha korábban nem bántották, akkor is?
3: Nem. Erre azt tudom mondani, hogy nem. Nagyon sok kis állat van, aki jó helyről jött, vagy nem viseli meg annyira a menhelyi lét, mint a többit. Nem azt mondom, hogy tökéletesek ezek a kutyák, de nincsenek mind traumatizálva. Vannak olyanok sajnos, akik igen, de több százalékban nem, mint igen.
2: Hogyha valaki a befektetett idő, energia és türelem ellenére mégiscsak úgy érzi, hogy valami nem működik, akkor teljesen ördögtől való, hogyha feladja, vagy ilyenkor ér visszaadni és lehetőséget adni annak az állatnak, hogy megtalálja egy olyan gazdi jelölt, akivel viszont jól kijön.
3: Sajnos van ilyen, és van, amikor az a felelős döntés, hogy vissza kell vinni az állatot a menhelyre, vagy le kell adni az állatot menhelyre, és ez nagyon sajnálatos szokott lenni. de mi például pont ezért biztosítunk egy ilyen életre szóló úgymond garanciát az állatoknak, hogyha bármi miatt megváltozik az életkörülmény, akkor mi visszavesszük őket. Van, amikor sajnos tényleg ez a felelős döntés.
2: Összességében elmondható, hogy a megfelelő felkészülés és barátkozás és az életér kialakítása az talán garancia arra, hogy sok-sok boldog év vár a gazdira is és az örökbefogadott állatra is, ugye?
3: Igen, igen, ezt el lehet mondani. Vannak olyan esetek, amikor még szakemberi segítség is kell, mint említettük, de hogyha megtörténnek a megfelelő előkészületek, akkor valószínűleg jó helyre kerül.
2: Nagy Leventének, a Noé Állatotthon szóvivőjének köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharai por is érkezik. Javulhat a közbiztonság Budapesten. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Boráros tér és a Kossuth-Lajos tér között nem közlekedik járműhiba miatt. A 15-ös és a 223-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönt és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert útburkolatot javítanak. Mától a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a H5-ös pótlóbusszal utazhatnak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

vagy a küszöbön, még hallom a hangod, úgy hajszol a vérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok! Augusztus 27-én csütörtökön reggel köszöntöm Önöket. Mindenféle a gazdasággal kapcsolatos hírünk van, az emberek egészségével összefüggő, meg hát a gazdaság növekedésével, vagy éppen stagnálásával összefüggő. Ez utóbbival fogjuk kezdeni. Már a stagnálás az, hogy visszaesnek bizonyos adatokban a gazdasági mutatók, de hát ezt rögtön meg is beszéljük majd. Kolozsi Pál Péterrel vártuk itt az adás kezdést. Jó reggelt kívánok így nyilvánosan is Önnek. A GKI szakmai igazgatója a vendégünk. Vannak itt adatok, amik látszólag egymásnak kicsit ellentmondanak, de közben egyáltalán nem biztos. Van Opten adat, ami azt mutatja, hogy a cégek kockázata nem nőtt, már a cégek működési kockázata, de kevesebb vállalkozás van, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Aztán vannak arra vonatkozó adatok, ezt meg is keresem, ez a VOSZ barométere, miszerint optimisták a cégvezetők, de ez egyelőre a napi működésben egyáltalán nem látszik, és akkor itt van a legfrissebb, ez pedig KSH adat, az pedig arról szól, hogy 7%-kal esett vissza a beruházások mértéke az elmúlt időszakban. Milyen időszakról beszélünk? Mit, mivel vetünk össze?
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye most jelent meg valóban a gyors elemzése, a gyors tájékoztatója a Statisztikai Hivatalnak. Ez egy gyors becslés különben, tehát azért mielőtt még belemennénk itt a részletekbe, vagy megpróbálnánk interpretálni az adatokat, az fontos látni, hogy ezek az adatok, ezek becslések, és adott esetben akár korrigálásra is kerülhetnek. Nyilván a nagy irányokat már jól jelzik, tehát azért azt lehet látni, hogy a beruházási aktivitásában a negyed évben visszaesett. Ugye mivel vetünk össze? Itt a negyedéves adatot vetjük össze az egy évvel korábbi negyedéves adattal, tehát itt azt lehet látni, hogy 7%-kal kevesebb beruházás valósult meg a második negyedévben Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Nyilván ezeket az adatokat, amiket ön is említett, lehet egymással összevetni, vagy megpróbálni összefésülni. Hát valószínűleg, mivel egy gazdasági valóság van Magyarországon, igen, ezek nem lehetnek egymással valójában ellentétesek, de nem is azok igazából. A gazdasági folyamatok nagyon komplexek, nagyon sok hatás érvényesül egyszerre. Ezek elférnek egymás mellett, különben ha már említett az adatokat, engedje meg, hogy én is említsek egy még frissebbet, mert a GKI-nak most jelent meg pont a konjunktúra felmérése a legfrissebb, ami már ugye a legutóbbi hónapra vonatkozik. Mi is különben azt látjuk, hogy az üzleti bizalomban van egy kisebb korrekció, de összességében azért valamennyivel javuló üzleti bizalmat látunk, de ez nem föltétlenül tükröződik ugye rögtön ezekben a beruházási adatokban. Egy dolog, hogy mit gondolok a jövőről, vagy milyen várakozásaim vannak, meg az egy másik dolog, talán időzítésben mindenképp, hogy teszek-e bele pénzt, vagy mikor teszek bele pénzt, vagy várok-e a lehetőségekre, ami a beruházásokat jelent.
1: Igen, mikor érzem azt, hogy na tényleg ez az a pillanat. Hát ezek szerint ez még nem az, de itt azért sok érdekesség lehet, mert ha egy évvel ezelőtt nem volt uniós forrás, és mégis ahhoz képest jobb volt a beruházási ráta, most sincs uniós forrás, és bezuhant. Mi történt?
2: Ahogy említettem, hogy komplex folyamatok, hát sok minden hat. Tehát, hogyha nagyon röviden foglalnám össze, akkor főleg egy ilyen statisztikai mutatóban nagyon sok minden próbál meg összesűrűsödni, hogy így mondjam. A másik negyedében sok minden összejött, ami kicsit így negatív irányba tolta a beruházási aktivitást Magyarországon. Nyilván az EU források az egy fontos kérdés, és valóban ugye még az EU források nem állnak rendelkezésre abban az értelemben, hogy még nem érkezett meg azokhoz a felhasználókhoz, akik ezt tudnák használni. Ugye voltak ebben kapcsolatban pozitív elmozdulások, ebből adódik az is, hogy az elemzők azért előre tekintve valamennyire optimistábbak kezdek lenni, és talán ebből adódik az is, hogy most kicsit meglepődtek, rossz irányba meglepődtek az adat miatt, mert arra lehetett talán számítani, hogy ez már reflektálódni fog az adatokban. De ugye az EU forrásunkon kívül azért egyéb dolgok is történnek velünk, ugye a nemzetközi környezet is olyan, amilyen, tehát itt háború zajlanak, geopolitikai konfliktusok vesznek minket körül, ezek nyilván nem építik a bizalmat, mert nem építik azt a jövőképet, amivel az üzleti vállalkozások, beruházásokat tudnak eszközölni, hogy más nem mondjak, hogy energiakrízis van Magyarországon, vagy volt legalábbis kérdések merülnek fel az energia ellátásunkkal kapcsolatban. Aszály van, ugye, ami a mezőgazdaságot erőteljesen érinti. Tehát sok minden összejöhet ilyenkor, és úgy fest, hogy sok minden össze is jött ezekből a negatív hatásokból a második negyed évben.
1: Mennyire számít e tekintetben az, hogy a kormányzat, amikor átvette a kormányrodat április 12-e, gyakorlatilag inkább május óta, elég rendesen behúzta a kéziféket. Tehát inkább a megtakarítás, mint a pénzszórás jellemző most.
2: Sok mindennek van hatása, hogy annak is lehet hatása, hogy van egy kormányzati váltás, és a kormányzati váltásnál mindig van egy vonalhúzás, ami avval is járhat, hogy a addig futó programok azok lassulnak, vagy az újak még nem indulnak el, vagy felállnak intézmények, tehát nyilván ennek van egy időbelisége. De mielőtt még mindezt megpróbálnak végig gondolni, azért az fontos látni, hogy ez a beruházási adat, ez talán meglepett minket, abban az értelemben elemzőket, hogy rosszabb lett, mint amit vártunk, de sajnos nem rosszabb, mint amit megszokhattunk. Tehát ez egy jó pár éves folyamat, mert ez a döcögés a beruházásoknak, ez gyakorlatilag 4 éve velünk van. 4 éve minden negyed évben olyan adatot látunk, ami éves összevetésben negatív számot
1: mutat. Praktikusan akkor talán azóta, mióta nincs uniós forrás.
2: Nyilván ezek összefüggésben vannak az uniós forrásokkal is. Kicsit komplexebb, azt gondolom, itt is a valóság, de az biztos, hogy ez egy folyamat. A várakozások abban az irányban mutatnak azért mindenhol, és a GKI-nál is azt gondoljuk, hogy ebben lesz egy fordulat. Nem utolsóban azért, mert az uniós forrásoknak a megérkezés az nagyon fontos finanszírozási pillére a magyarországi beruházásoknak. A másik negyedéves adat ugye azt mutatja, hogy ez még nem történt meg ez a fordulat. Mi amúgy arra is számítunk, hogy inkább jövő év elején fog megtörténni.
1: Saját belső növekedés ösztönző módszerek és eszközök rendelkezésre állnak? Tehát nem csak az unióra kell számítanunk talán, hogyha a magyar gazdaságról beszélünk.
2: Ja, természetesen nem csak arra kell számítanunk. Azt gondolom, hogy sok minden változik. Amit ön is említett, az például az üzleti bizalom, azért abban van egy javulás valóban. Bár az igazi bizalomjavulás különben a mi felmérésünk szerint nem az üzleti szférában volt, hanem a lakossági szférában, de nyilván sem független attól, hogy mi történik az üzleti szférában, hiszen a lakosság az egy nagy vásárlója a szolgáltatásoknak, a termékeknek, tehát az ő várakozásaik javulnak, az nyilván
1: hat. Az nyilván a fogyasztási oldalon jó tesz az üzletnek.
2: Nyilván a fogyasztási oldalra is tudhatni, vagy a mást említsek, ugye például ugye kedden volt a Nemzeti Banknak egy kamat döntő ülése, ugye azt lehet látni, hogy a kamatok mennek lefele Magyarországon, ha belegondolunk abba, hogy az MNB által meghatározott kamatokon túl a hosszú futamidejű kamatok, vagy hosszabb kamatoknak a csökkenés az még intenzívebb volt az utóbbi időszakban, akkor az azt lehet látni, hogy van egy normalizálódás a kamatkörnyezetben. Nyilván, hogyha egyéb dolgokat most kicsit meg tudunk leválasztani az elemzésünkről, az önmagában az a tény, hogy olcsóbb finanszírozáshoz jutni az idővel meg fog jelenni a beruházásokban.
1: Az, hogy a beruházási ráta ennyire gyenge, azt mi mozgatja, vagy mi nem mozdítja meg? Tehát itt igazából az építőipar az, amelyik ezt a nehézséget okozza, vagy itt azért vannak más szektorok is?
2: Más szektorok is vannak, ugye a feldolgozóiparban is azt lehet látni, hogy van egy visszaesés, ugye részes adatokat még nem látunk, mert a statisztikai hivatal most csak egy gyors becslést ad, ilyenkor ad egy-két támpontot arra, hogy a szektorok körülbelül hogyan oszlanak meg, viszonylag széles körülnek tűnik a visszaesés, pont az építőipar azért nem a legrosszabbul érintett volt pont ebben a negyedében, pont a beruházások tekintetében. Nyilván, amikor meg lesznek a részletes adatok, akkor lehet ezt mélységében elemezni, addig találgathatunk, lehetnek narratíváink, de nyilván érdemes megvárni az adatokat. Legalábbis mi a GKI-ban olyan hiszünk az adatokban, tehát várjuk az adatokat.
1: Ezeket az adatokat mennyire befolyásolja mondjuk a forint árfolyamának erősödése, az infláció gyengülése?
2: Mindennek van hatása természetesen. Ugye az infláció gyengülés, vagy inflációnak a csökkenése az nyilván egy pozitív hatás összességében az egész gazdasági környezetre. A forint árfolyamról ugye szoktak vitázni, mert nem mindenkit ugyanúgy érint. Egy exportáló vállalatot nem ugyanúgy érint, mint egy importálót, vagy egy sima magyar háztartást. Összességében azért azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon a pénzügyi stabilitás az kezd erősödni, és az infláció megy lefele, az hosszú távon, vagy akár középtávon mindenképp pozitív hatással lesz a beruházásokra is.
1: A kormány elszánt abban, hogy a kiemelt státuszú beruházásokat visszavonja azoknak, a kiemelt státusza megszűnik. Ez ideig ugye azt jelentette, hogy bizonyos beruházások mint kés a vajon mentek át, akár a törvényi háttereket is átlépve. Ez például mennyire módosítja azt, hogy ezek a beruházások milyen sorsot kapnak?
2: Nyilván minden ilyen szabályozási kérdésnek lehet hatása egyes konkrét beruházásokra. Nem gondolom, hogy makroszinten ezeknek hatása lenne. Természetesen az a fontos, hogy minél szélesebb körű egyeztetéseken alapulva, amik jogszabályokat betartva történnek meg a beruházások, tehát ez nyilván nem írja fölül semmilyen egyéb szempont. Úgy gondolom, hogy ez különben ez a fajta dolog, amit ön említett, vagy ez a hatás, ez inkább átmeneti lehet. Meglátjuk a későbbiekben, hogyan alakulnak majd.
1: Köszönöm, hogy korán kelt a kedvünkért. Kolozsi Pál Péter volt a vendégünk, a GKI szakmai igazgatója.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Egy kapcsolás Debrecenbe, Polgár Tóth Tamás várja, a Debreciner szerkesztője. Jó reggelt kívánok, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk.
1: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a nézőket.
0: Az oknak nyilván nem örülök, megint a Seattle-el van némi gond, és hát ott az emberek egészsége az, ami veszélyben van, vagy veszélyben lehetett, ebben nagyon nehéz tisztán látni, de talán ti ott helyben beszélgetve az érintettekkel többet tudtok, ezért is jelentkezünk nálad. Mi a helyzet?
1: Megint a Seattle-el volt gond, vagy lehetett gond, ez egy érdekes kérdés. Nagyon sokszor a helyi lakosok sem tudnak eligazodni a témában. Itt 7 akkumulátoripari beruházás van Debrecenben, és különböző cégekkel volt már probléma, különböző cégeket büntettek meg a hatóságok. Most valóban arról van szó, hogy a napokban már kapott egy bírságot a Seattle, és ehhez képest most derült ki, hogy 9 dolgozónál mutattak ki nikkel expozíciót, egy biológiai expozíciós monitoring vizsgálaton, tehát gyakorlatban egy vizelet vizsgálaton, ami miatt a hatóság úgy döntött, hogy bezárja az egyébként még nem is működő tömegtermelés, még nem folytató cellagyártó épület, katód, anód fólia lézervágó és az anód katód fólia tekercselő üzemet, valamint a cellaszállító üzemet.
0: Nyilván ebből a nem szakértő elég keveset érti, ezek milyen üzemek, de az teljesen nyilvánvaló, hogy vegyi anyaggal foglalkoznak. A munkavédelmi szabályok nyilván ott sokkal szigorúbbak kell, hogy legyenek, mint egy általánosságban működő üzemben, ahol szintén minden üzemben megvannak ezek a szabályok. Most a Seattle azt mondja egy friss közleményében, hogy szigorítja a munkavédelmi szabályokat. Ezek szerint ezek sem az uniós, sem a hazai szabályoknak eddig nem feleltek meg?
1: Hát elméletileg nem működhet semmilyen tevékenység a gyártóületén, hogyha nem felel meg ezeknek a szabályoknak. A kínaiak kezdettől fogva arról kommunikálnak egyébként, amikor ilyen ügyek előjönnek, hogy ők még szigorúbb elvárásokat alkalmaznak saját maguk felé, mint amit a hatóságok előírnak. Hát nyilván ehhez képest azért látjuk azt, hogy itt nem tartottak be olyan előírásokat sem, amiket a hatóságok írtak elő számukra, hiszen éppen addig függesztették fel itt a tevékenységet ezekben a gyártási területeken, amíg ezeket a szabálytalanságokat, például a munkavállalók megfelelő védelmének a biztosítását nem teljesítik, nem küszöbölik ki.
0: Azt mondja Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, hogy több ponton is megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a Seattle debreceni akkumulátorgyára. Ez egy másik ügy. És hogyha ezeket egymás mellé pakoljuk meg, azt is oda tesszük, hogy korábban mérgező anyagokat mutattak ki a debreceni akkumulátorgyár miatt, egy zöld folyadék került egy patakba. Tehát, hogy ez egy folyamatosan jelenlévő probléma ezzel a gyárral. Ezt ti ott Debrecenben hogy viselitek?
1: Hát azt biztosan nehéz nézni, nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki itt él Debrecenben és Debrecen környékén, hogy a Seattle akkumulátorgyár az még csak most fog beindulni, a tömegtermelés is itt most fog elindulni, és akkor ehhez képest már most lehet szabálytalanságokról hallani. Emlékeztetném a nézőket arra, hogy a Gödi akkumulátorgyár az már masszívan termelt, amikor elkezdtek az első hírek érkezni arról, hogy ott milyen szabálytalanságok történnek, de masszívan termelt, amikor elkezdtek az első hírek

0: a folyamatok, hogy biztosítsuk azt, hogy az orvosaink képben vannak azzal, hogy mi történik körülöttük. Ez is egy nagyon nehéz feladat, ahogy már említettem, a debreceniek sem nagyon tudnak különbséget tenni mondjuk a CATL akkumulátorgyár, az IFPower akkumulátorgyár, a SemCorp szeparátor póliagyár, vagy az EcoPro katódgyárral kapcsolatban. Utóbbi esetében egyébként éppen szeptember 7-én lesz majd egy közmeghallgatás, ami 3,5 év után az első valódi közmeghallgatás lesz Debrecenben akkumulátor témában. A civilek, itt nyilván a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesületet kell kiemelnem, ők is elsősorban az átláthatóságért próbálnak tenni, az információkat igyekeznek szolgáltatni a közönségnek, így egyébként a sajtónak is mi is tudunk dolgozni azokból az információkból, amiket a civilek hoznak nyilvánosságra. Fontos elmondani, hogy ez a fokozott nikkel terhelés, ami érte a dolgozókat, ez sem derült volna ki, vagy legalábbis nem ebben a formában, és nem így derült volna ki, hogyha a Mikepércsi Anyák ezt nem hozzák nyilvánosságra.
1: Arról még nem váltottunk szót, de talán a legfontosabb lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hogy hogy vannak a dolgozók, mennyire súlyos az ő nikkel terhelésük.
0: Ezzel kapcsolatban nem közöltek eddig adatokat. A CATL-nek a közleményében szerepelt az, hogy augusztus 25-én végeztek egy újabb ellenőrzést a hatóságok, és ekkor nem tártak fel foglalkozás egészségügyi problémákat a vállalatnál.
1: Ez legalább ebből a szempontból egy jó hír. Mennyire működik együtt veletek bármelyik kínai gyár is, már hogy az újságírókkal? Kérdezem azért, mert hogy általában eléggé elzárkózók a nyilvánosságtól. Ott helyben jobb a helyzet egy kicsit?
0: A CATL-el kapcsolatban egyértelműen azt kell elmondanom, hogy itt egészen rendben van a kommunikáció olyan téren, hogy ha küldünk egy kérdést a cégnek, akkor arra valamilyen választ azért mindig igyekeznek küldeni. Sajnos a többi akkumulátoripari céggel nem ilyen korrekt a kapcsolat Debrecenben, illetve a hatóságokkal, amik ellenőrzik ezeket a vállalatokat, ott azért még mindig akadozik a kommunikáció, bár határozottan jobb a helyzet most, mint amikor még a korábbi főispán Rácz Róbert vezette a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalt.
1: Az elmúlt hetekben az új kormány, hogy ugye erre visszautaljak, hogy mi volt régen, meg mi van most. Szóval az új kormány azt mondta, hogy nem támogat semmiféle akkumulátorgyárhoz kapcsolódó bővítés Debrecenben. A helyiek viszont követelték azt is, hogy zárják be ezeket a gyárakat. Ez az utóbbi követelés, ez nyilván egy illúzió, hiszen itt azért rengeteg pénz van ezekben az üzemekben. Akkor miben reménykedhetnek azok, akik ott élnek Debrecenben és környékén?
0: Hát mindenek előtt nagyon jó lenne, hogyha kiderülne az, hogy mit akar az új kormány, mert Tárkányi Zsolt államtitkár, aki egyébként debreceni országgyűlési képviselő is, ő azt nyilatkozta a Debrecenernek május végén, ahogy utaltál is rá, hogy a kormány nem partner abban, hogy bővítsék ezeket a beruházásokat a gyárak. Ehhez képest mi most már több mint egy hónapja próbáljuk megtudni a kormány hivatalos álláspontját az akkumulátorgyárak bővítéséről. Ezt még mindig nem közölték.
1: Jelenleg egy államtitkári mondat az nem elég ehhez?
0: Jelenleg úgy tűnik, hogy amennyiben a szabályokat betartják a cégek, akkor nem fog keresztbe feküdni ennek a kormány, hiszen a Vitézy Dávid miniszter által bejelentett módosítások is mindössze arra vonatkoznak, hogyha szabályokat szegnek a cégek, akkor 6 hónapon keresztül nem járulnak hozzá majd a hatóságok ahhoz, hogy bővíteni tudjanak. Tehát ez azt feltételezi, hogyha nem történik szabályszegés, akkor hozzá fognak ehhez járulni, vagy legalábbis akkor nem lesz semmi gátja ennek a hozzájárulásnak.
1: Tamás, de nem ez a legfontosabb? Bocsáss meg, hogy közbevágok, nem az a legfontosabb, hogyha már működnek, akkor ne legyen szabályszegés?
0: Viszont a helyiek, és itt megint csak a civileket kell mondanom, gyakorlatilag majdnem minden civil szervezet, ami foglalkozik ezekkel az akkumulátorgyárakkal, már megfogalmazta azokat az aggályaikat, nem csak Debrecenben, hanem országosan is, hogy rendben van, de mi történik majd a bővülés után? Tehát most a bővülés előtt van egy visszatartó elő a gyárak előtt, de mi van, hogyha megtörténik a bővülés, utána mi lesz, hogyha szennyeznek? Emiatt aggódnak elsősorban a civilek. És amit még fontos elmondani, hogy a kínaiak egy sajtótájékoztatón elmondták, hogy hiába beszélt erről Tárkányi Zsolt államtitkár, ők a kormány részéről hivatalos jelzést még azzal kapcsolatban nem kaptak,

0: hogy ne bővíthetnék az akkumulátorgyárukat Debrecenben.
1: És ez így akkor valóban körbeér. Hát előbb-utóbb meg kell szólalni ez ügyben a kormánynak nyilván, és akkor nyilván ti is, meg mi is beszámoltok róla. Polgár Tóth Tamás, a Debrecine szerkesztője. Köszönöm szépen. Köszönöm önöknek is, hogy eddig velünk tartottak. Mindjárt jön Tóth Géza, és aztán folytatjuk a Startot.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos száraz idő várható pénteken a hőség mellé, szaharaipar is érkezik, ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket a Közlekedési Múzeum rendezvényén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikaruszt lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűző készítés, óriás társasjáték és kisautópályai építés is várja őket. Napos idő várható fágyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárás okozhat lassulást, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Dorga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket. Csütörtök reggel van, augusztus 27-e. Szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, és természetesen az ATV nézőit. Rónai Egon vagyok, és Pikó Andrással, Józsefváros polgármesterével folytatjuk a Start műsorát. Jó reggelt kívánok! Azt mondod, hadd tegeződjünk régi kollégáként. Szóval azt mondod Józsefváros polgármestereként, hogy az, ami az üvegvisszaváltás körül kialakult, az ugye egyrészt egy rendészeti kérdés, másrészt nyilván egy technológiai kérdés, a MOHU-nak ezt meg kell oldania, hogy az ne így menjen, de van ennek egy szociális mélysége is, és ezzel az egészen együtt lenne érdemes foglalkozni. Nyilván ez így van. De ezek különböző szintek. Először a MOHU-val kezdted, és nyilván ott vársz először is lépéseket, mert ez a legegyszerűbb, ott szervezési kérdések is vannak.
2: Igen, jól mondod, ahogy látjuk, nagyon sokat lehet javítani ezen a helyzeten a MOHU oldaláról a szervezési kérdéssel. Ugye, amit látunk, az az, hogy ez a rendszer úgy nem lett végig gondolva, hogy gondoljanak arra, hogy milyen társadalmi közegbe jön ez az alapvetően szerintem pozitív rendszer, sokkal kevesebb az eldobott üvegflakon, viszont a készpénzes visszaváltásnak a lehetősége nagyon sok nagyon szegény embernek és nagyon sok olyan szerhasználónak is állandó bevételi forrást jelentenek, amelyek nálunk köztisztasági és közbiztonsági problémaként jelennek meg. Ez költség, közös költség, amit én erre költök, vagy mármint én, bocsánat, szóval a Józsefvárosi Önkormányzat erre költ, az hiányzik máshonnan. Én azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a javítása, alkalmasabbá tétele, illetve a felmerülő költségeknek a kompenzálása az első pont. Nem én vagyok a legradikálisabb ebben, ugye ismeretes, hogy Soproni Tamás kollégám, a 6. kerület polgármestere felfüggesztené ezt a rendszert. Én ezzel is tudok menni, ennek azért vannak feltételei, nyilvánvalóan tudni kell azt, hogy azok az emberek, akik ebből élnek, azoknak ez a pénz hiányozni fog, tehát valamit kell ezzel kezdeni.
1: Ez a szociális ága a történetnek, és rögtön itt közvetlenül.
2: És közbiztonsági is, mert azok, akik azért flakonoznak, hogy meglegyen a mindennapi betevő kristályuk, azok, ha nincsen flakon, akkor máshonnan fogják szerintem, akkor a kísértékű bűncselekmények meg fognak nőni.
1: A helyzet a hétköznapi módon úgy jelenik meg a polgárok előtt, hogy ki vannak borítva a kukák.
2: Így van.
1: Ha tovább megyünk, akkor úgy jelenik meg, hogy van egy közbiztonsági rossz érzésük, tehát, hogy nem vagyunk biztonságban az utcán, mert jönnek ezek az alakok. És hát ezek az alakok a legnagyobb bajban lévő, a legszegényebb emberek, akik nem csak Budapestről jönnek, hanem ország legkülönbözőbb pontjairól egyfajta megélhetést keresnek ebben a flakonozásban.
2: Ez így van, és az, amivel mindenki találkozik, aki nem is lakik a belvárosban, vagy azokon a területeken, ahol ez kiemelten elő tud jönni, azok ezzel találkoznak. De az én lakosaim, és Józsefváros nem a legtehetősebb budapesti polgároknak a kerülete, az én lakosaim nem az utcán találkoznak. A legtöbb konfliktus az a társasházakban, a házakban alakul ki.
1: A felfeszített kapuk alatt?
2: A felfeszített kapuk, a kiborogatott kukák és az oda beköltöző szerhasználók, akik fenyegetést jelentenek és konkrét inzultálást is. És azért probléma ez két okból. Az egyik, hogy nagyon nehezen kezelhető, és ha hiába vár az állami erőszak monopólium által biztosított szolgáltatásra a polgár, mármint az államilag fizetett rendőrrel, mert hiába vár, akkor maga kezébe veszi a dolgot. Nagyon megszaporodtak az önbíráskodások. Ez szerintem nagyon-nagyon rossz. És van, ami szervezett is, tehát látjuk, hogy mely politikai erők és milyen szervezetek kínálják föl ezt a szolgáltatást, mivel a rendőrség most jelen állapotában nem tud mindenütt ott lenni. De a másik, ennek van egy társadalomlélektani oka vagy következménye, ami talán még súlyosabb. jól mondod, hogy van egy elképesztően nagy szociális válság, amit nem lehet kevés pénzzel, nem lehet rövid idő alatt, és nem lehet koncentráltan több téren megtámadva a válságot, oktatás, egészségügy, családgondozás, munkahelyteremtés, vidékfejlesztés, minden együtt elindítani. De ha nincsen hozzá társadalmi többség, hogy igen, akkor ezt csináljuk, mert 10 év múlva nem ebben szeretnénk lenni, akkor ez nem fog menni. Márpedig a társadalmi többséget egyféleképpen lehet megnyerni ehhez, hogyha biztonságban érzi magát. A közbiztonság, ami a szociális válságnak a következménye, az gyakorlatilag az előfeltétele annak, hogy a szociális válságot tudjuk kezelni.
1: A rendőrség mennyire partnere?
2: Abszolút az önkormányzatnak,
1: mindenki. A tiédnek vagy a többinek? Tehát mennyire tudnak és mennyire van emberük arra, hogy fellépjenek?
2: Szerintem az egy nagyon-nagyon komoly előrelépés, hogy tudunk beszélni arról, hogy a rendőrség milyen bajban van. Nyilvánvalóan én erről most nem fogok beszélni, mert nem vagyok rá felhatalmazva, de ők őszintén beszélnek, és szerintem már a nyilvánosságban is kell látnunk azt, hogy a rendőrség ugyanolyan a rendszere az államnak, ami ugyanúgy leépült, mint bármely más közszolgáltatás. És értik a problémát. Azt, hogy ezt hogyan tudják megoldani, azt én nem tudom, de én már ezzel úgymond ki vagyok fizetve, nyilvánvalóan egy állandó párbeszédben vagyunk, és várjuk azt, hogy a kormány hogyan tud ezen úrrá lenni, és kicsit kibeszélek a szerepemből, mert egyrészt nagyon türelmetlen vagyok, másrészt meg nagyon megértő is, szóval azt azért látjuk, hogy április óta mi megy, klímaválságtól, dunavízálláson keresztül egy csomó mindenig, szóval ez is nagyon-nagyon fontos, és most sorban állunk még nem tudom én hány ilyen problémával. Nyilvánvalóan az én dolgom az, hogy minél hangosabban mondjam ennek a problémának a lényegét.
1: Mit vársz most a MOHU-tól, és mit reagált a MOHU?
2: A MOHU még nem reagált semmit. Tegnap volt egy találkozunk belvárosi polgármesterekkel, Niedermüller Péternél, ahol ott volt Baranyi Kriszta, Soproni Tamás, Tóth József és jó magam is, és ott is előkerült ezen még dolgoznunk kell. Szóval nagyon sokfajta álláspontot kell egyeztetni, hogy közös álláspontunk legyen. Én azt gondolom, hogy azzal lehet menni, hogy a felmerülő költségeket kompenzálják, és abban is lehet partnerség, hogy a mi tapasztalataink alapján a MOHU finomítsa, javítsa a rendszerét. Több ilyen átvevőkkel, nagyon sok van állandóan zárva, nagyon soknál nagyon méltatlan körülmények között lehet hosszú sorokkal, nagyon tisztátalan körülmények között ezt visszaváltani, szóval ezzel mindenféleképpen kell javítani. A főváros összehívott péntekre egy beszélgetést a belvárosi kerületek képviselői és a MOHU között. Nagyon kíváncsi vagyok, ott már ki kell derülnie, hogy mekkora a fogadókészség.
1: Ha már közbiztonság, volt egy 30 napos ellenőrzése a rendőrségnek Budapesten, ott rengeteg letartóztatás történt. Ti érzitek a kerületben, hogy jobb lett ettől a helyzet? Tehát volt annak közvetlen hatása, hogy lehetett tudni, hogy a rendőrök most kint vannak az utcán, és keresnek embereket?
2: Szerintem határozottan, azonban a szubjektív biztonságérzet nem javult. Ennek az az oka, hogy azok a történetek, amelyekről mindannyian tudunk, és azért tudunk, mert hogyha valahova egy házba megjelenik ez a probléma, akkor nyilvánvalóan közösségi médiában ezek a történetek elkezdenek keringeni, tehát még hogyha valaki nem is éri át, akkor is tudja, hogy a kerületben ez van. Van egy nagyon jó hírünk, hogy múlt héten kaptunk Pósfai belügyminiszter úrtól egy választ az előző kezdeményezésünkre, és kaptunk egy konkrét ígéretet arra ebben a válaszban, hogy fenntartják ezt a kiemelt figyelmet a legkritikusabb pontokon, további időszakra és további helyszíneken. Erről mindenféleképpen egyeztetni szeretnénk, és azt reméljük, hogy talán szeptember 15-éig közösen ki tudjuk találni, hogy ez hogy megy, és mellette még van jó néhány más olyan kezdeményezésünk a nemzeti dohányboltok feletti felügyeleti jogoktól kezdve a rendőrök bérpótlékáig, amire mind-mind pozitív választ kaptunk a kormánytól. azért ilyen nem volt.
1: Szokatlan érzés, nem?
2: Hát ez abszolút, tehát még próbálom megemészteni a dolgot, hogy egy kormány egyrészt válaszol, másrészt érdemben válaszol, konstruktívan. Nekünk mindig az volt a legnagyobb gondunk, én nekem a Covid nem csak a személyes okok miatt, hanem a válságkezelés miatt is azért volt nagy trauma, mert ott először bizonyosodott be, hogy minden arról szólt volna, hogy az kormány és az önkormányzatok együtt működjenek, és ott pont ellenkezője történt. Hát, ha most egy új korszak nyílik, és egy...
1: Tulajdonképpen most volt egy sikeretek. Kicsit megkésett a bizonyos szempontból, de mégiscsak, tehát nem lesz a mi egykori közös otthonunk helyén, a Magyar Rádió helyén egy egyetemváros.
2: Így van.
1: Illetve nem lehet tudni, hogy mi lesz. Nem tudom, lehet, hogy te már tudod, hogy akkor most hogyan tovább.
2: A Pázmánnyal most úgy vagyunk, hogy az biztos, hogy amitől féltünk, és ahogy az a terv, az a gigaterv kialakult, hogy olyan történet nem lesz már, és az a terv sem fog megvalósulni, erre megszülettek a döntések. Szerintem ami biztos az az, és az önkormányzat kidolgozott erre egy javaslatot a kormánynak, hogy a területet rendezni kell. Tehát az úgy nem maradhat, fújja a szél az aszbesztes port, vagy szennyező port és a többi, tehát azt rendezni kell. Magyarán ott kell, hogy legyen egy zöld terület, egy park, addig, amíg egy rendes társadalmi egyeztetéssel, lakókkal, különböző érintettekkel, katolikus püspöki konferenciával, fővárossal, kormánnyal ki nem találjuk, hogy ott mi legyen. Ha a kormánynak az a szándék, hogy ott legyen valami, akkor azt végig kell beszélni, az nem lesz rövid idő.
1: Ahhoz az túl értékes terület, hogy valami ne legyen, nem?
2: Igen, de közben meg a mi rádiós kollégáink nagyon szeretnének egy rádiós emlékparkot. Ott
1: felmerült, hogy vissza kéne építeni az eredeti pagodát, hatos stúdiót.
2: A pagoda megvan egyébként.
1: Az megvan?
2: Az megvan, képzeld el, Gyula az én szülővárosom bejelentkezett érte, és most nyomozunk utána, hogy hol. Tehát, hogy azt tényleg vissza lehet építeni. Nemzeti Múzeum. Nagyon régóta kellene, plusz raktár föld alá lehetne vinni, plusz kiállító helységek, egy csomó minden elképzelés van, tehát hogy nagyon sok olyan elképzelés van, ami azt mondja, hogy ebben a nagyon-nagyon zöld terület hiányos belvárosban a gyönyörű paloták közé lehet oda egy nagyon színvonalas közterületet csinálni, ráadásul úgy, hogy azért ez valamikor ott a paloták között ezek ilyen főúri kertek voltak. Valamit vissza lehet odahozni, és szerintem az lehet, hogy a közösség számára nagyobb értéke.
1: Ha meg visszaszerzed a pagodát, ott iszunk egy kávét.
2: Mindenféleképpen legyen így.
1: Polgármester úr Piko András, köszönöm szépen.

0: Kedves nézők, a Híradóban láthatták Horváth Lórendot, amint ugyanebben az ügyben nyilatkozott, ami ügyben most sokkal részletesebben meg tudjuk beszélni, hogy mi hogyan áll a Szó Adriennel. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van ugyanaz az ügyvédi iroda, önök képviselik most ebben a történetben Gyárfás Tamás perújítási kérelmét. Amivel kapcsolatban azt mondja az ügyészség, hogy nem lát erre okot. Kezdjük azzal, hogy milyen alapon, hogyan lehet perújítást kérni egy elítélt ügyében, aki már egyébként tölti a büntetését.
1: Egyetlen kiegészítést tennék, hogy a korábbi védője, Zamesnik Péter, ugyanúgy képviseli Gyárfás Tamást, tehát együtt dolgozunk, hogyha ez esetleg valakinek kétséges lett volna. Ami nagyon fontos, és azt tudni kell, hogy az, hogy egy ítélet jogerős, tehát hogy az ítéleteknek van egyfajta véglegessége, az egy nagyon fontos eleme a jogbiztonságnak, hogy egy bizonyos ponton egy ügy végig megy a szokásos eljáráson, nyomoznak, vádat emelnek, első fok, másodfok, és ott a vége, és azt az ítéletet mindenki elfogadja. Ez egy nagyon fontos eleme a jogbiztonságnak. Fontos az érintettnek is, fontos a társadalomnak is. Az is nagyon fontos, hogy ezt a véglegességet csak nagyon kivételes esetekben lehessen megtörni, de azért legyen erre lehetőség. Mert a bíróságok nyilván nem tévedhetetlenek, történhetnek hibák, történhetnek emberi mulasztások is, meg történhetnek olyan hibák is, amikről igazából senki nem tehet, hogyha utóbb kerül elő valamilyen olyan bizonyíték, információ, amivel ha az elsőfokú bíróság eredetileg rendelkezett volna, akkor más döntést hozott volna, ezt valahogy kezelni kell. Erre való a perújítás. Ez nyilván csak szűk körben lehetséges, tényleg olyan új információ kell, ami valóban alapjaiban rengeti meg a korábban meghozott ítéletet. És egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy a terhelt terhére még ennek is vannak korlátai, tehát csak a terhelt életében, és csak az elévülési időn belül kerülhet rosszabb helyzetbe egy új információval. A javára viszont nincs ilyen korlát, adott esetben akár még a terhelt halála után is a nevének tisztára mosása érdekében is lehet perújítást kezdeményezni. Ez volt a büntetőeljárási kisokos.
0: A rendszerváltás után volt jó néhány ilyen.
1: Így van, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog. Az is fontos, hogy ez egy kivételes lehetőség, de az is fontos, hogy ez biztosítani kell az eljáró hatóságoknak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy pláne ezekben a körökben lehetnek a mélyben olyan információk, amiket különböző okokból nem sikerült feltárni, még akár több évtized alatt sem, ugye ebben az ügyben több évtizedről beszélünk. A jogerős ítélet kihirdetése után többen mindenfelé különböző körökben szembesültek azzal, hogy Gyárfás Tamást börtönbüntetésre ítélték, azóta ugye be is vonult, most már több mint egy éve börtönben van, és bizony vannak olyan információk embereknek a zsebében, tudomására, akár saját, akár közvetett, amik arra mutatnak, hogy ez az ítélet, ez nem volt helyén való, nem
0: most
1: az történt.
0: Kettejük álláspontjában, a védelem és az ügyészség álláspontjában van egy kardinális különbség, az ügyészség azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló.
1: Az ügyészség azt mondja, hogy szerintük ez amit mi letettünk az asztalra, ugye nem egy, hanem több bizonyítékot is, ezek még valóságtartalmuk esetén sem alkalmasak arra, hogy az eredeti ítéletet meg kelljen érdemben, valóban lényegesen meg kelljen változtatni. Szerintünk ez nem így van. Hozzá kell tennem, hogy én az ügyészség indítványát még nem olvastam, hanem a sajtóból értesültem arról, hogy ez megtörtént, az ügyészség az indítványát megküldte az ítélőtáblára, és az ítélőtábla még nem küldte meg nekünk. Ezt próbáljuk egy kicsit felgyorsítani, külön kérelmet írt, de még nem kaptam meg, tehát én is csak azt tudom, amit a sajtóban olvastam.
0: Hát az ügyészség viszont nekünk is nyilatkozott, és elmondta, hogy hát itt nincs semmi.
1: Körülbelül egyébként...
0: Mi az, ami ők van?
1: Ugye van több tanúvallomás, abból az egyik tanú még nem tett az ügyben ezzel kapcsolatban semmilyen nyilatkozatot, a másik sem, de a másiknak a neve felbukkant már az alapügyben is, anélkül, hogy most elmondanám az egészet, ez egy nagyon hosszú részletes bizonyítás volt, de van egy olyan szála a történetnek, hogy valaki 2017 őszén felbukkant Gyárfás Tamás házánál, és néhány papírlapon abból a beszélgetésből, a rögzített beszélgetésből egy kivonatot adott át. Nyilvánvalóan valamiféle vagy fenyegetési, vagy zsarolási, vagy valami hasonló céllal.
0: Ezután ment a Gyárfás Tamás a rendőrségre.
1: És ezután ment a Gyárfás Tamás a rendőrségre, és ő is, illetve a felesége is fényképről, illetve személyesen kiválasztottak számukra egyébként addig teljesen ismeretlen embert, hogy ő volt a házuknál. Valamilyen okból ezt az embert, akit egyébként be lehet lehetett azonosítani, egy szlovákiai illetőségű személy, nem hallgatták meg. Hanem ezzel szemben egy másik szálon valaki, akit egyébként egy nagyon súlyos bűncselekménnyel gyanúsítottak akkor, vélelmezhetően valamiféle mondjuk vádalkú keretében, azt mondta, hogy ő volt Gyárfás Tamás házánál, és ez most anélkül, hogy tényleg nagyon belevesznék a részletekben, ennek nagyon sok jelentősége van abból a szempontból, hogy felderíthető-e az a szár, hogy ki kit bújtott fel és mire, vagy nem. Mi azt mondjuk, hogy nem. Tehát az a lánc, amit az elsőfokú bíróság felállított és a másodfok elfogadott, az itt megtörik, mert ha az a személy, aki azt állítja, hogy ő volt a háznál, hazudott, akkor ezt a láncolatot, ezt ki lehet dobni. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy ez a helyzet, mert az az illető, aki ténylegesen ott volt, jelentkezett, vallomást tett, és ezzel ez a lába az ítéletnek, ez egyszerűen kihullik, és akkor megborul az egész.
0: Ha önöknek igazuk van, akkor is ez egy fura helyzet, mert igazából nem az cáfolódik meg, hogy Gyárfás Tamásnak köze lehetett az ügyhöz, hanem csupán csak az, hogy az úgy, ahogy az elsőfokú bíróság felállította ezt az utat, ahogy A-tól B-ig eljutott az ügy, az úgy nem stimmel.
1: Ez az egyik vallomás, ugye többről van, ez az egyik lába. Ez egy nagyon érdekes dolog, és nyilván ez elemzést igényel, és én értem ebből a szempontból az ügyészség álláspontját is, hogy ők azt mondják, hogy ez nem kardinális. De ott van egy teljesen másik vallomás, aki viszont, ő közvetett tanú egyébként, de ő hallott, ott volt, jelen volt egy beszélgetésnél, ahol egy teljesen másik személlyel kapcsolatban hallgatta végig azt, hogy ő volt az, aki az emberülést megrendelte. Tehát ha ezt a két dolgot, ami nem kapcsolható össze, nem ismerik egymást, nem függenek össze, egyébként egyiknek, egyik sem ismerte a szereplőket olyan mélységig, hogy oka legyen hazudni, ezt a kettőt egymás mellé tesszük, akkor azt gondolom, hogy ezt az ítéletet ez megrengeti. Azért is, mert az eredeti ítélet is közvetett bizonyítékon alapult, és senki nem volt ott, senki nem hallotta, senki nem látta, nem véletlenül tartott több évtizedig, hogy felgöngyölítsék. Tehát az egyébként is viszonylag gyenge lábakon álló ítéletet szerintem könnyebb megkérdőjelezni.
0: És ezek a tanúk, ezek most elmennének a bíróságra tanúskodni?
1: Igen,
0: eddig miért nem mentek? Miért nem jelentkeztek?
1: Hát erre mondtam ezt, hogy azért ezekben a körökben az emberek nem rohannak a lehetőségért, hogy beszaladjanak a rendőrségre, viszont van bennük azért valamiféle egészséges igazságérzet, tehát amikor szembesültek azzal, hogy Gyárfás Tamást tényleg elítélték, akkor jelentkeztek. Az egyikük még a korábbi védőnél, ezért is mondtam Zamesnyi Péter nevét, mert az egyikük még nem jelentkezett, a másikkal nekünk sikerült felvenni a kapcsolatot. Nem akarják, tehát azért az bennük van, hogy nem akarják, hogy egy ember áltatlanul üljön, viszont úgy is voltak, és én az igazság, hogy ezt a hozzáállást meg is tudom érteni, hogyha nem muszáj, akkor nem veszünk részt büntető eljárásokban.
0: Prinz Gábor neve előkerült.
1: Igen.
0: Ez ugye sok szempontból fura, mert hogy az ő neve igazán nem volt ebben benne korábban. Viszont már nem él.
1: Igen.
0: Tehát rá lehet mutatni valakire, aki nem tud védekezni, hát ő volt.
1: Ez nem egészen így van egyébként, az ő neve sokszor felmerült, a nyomozati iratokban sokszor felbukkant, és a bírósági tárgyaláson is többször elhangzott. Az elsőfokú bíró azon az állásponton volt, hogy mivel ő a Prinz Gábor nem vádlott, nem szerepel a vádiratban, ezzel a szálával a történetnek ő nem foglalkozik. Szerintem ez egy hibás álláspont volt, hiszen abban az esetben, hogyha közvetett bizonyítékokat vizsgálunk, annak olyan zárt láncot kell képezni, ami nem mutathat senki másra.
0: De hogyha Prinz Gábor előkerült sokszor a tárgyaláson, miért nem szerepelt a neve a vádiratban?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Az ügyészség arra az álláspontra helyezkedett a közvetett bizonyítékok alapján, szerintük lényegében soha nem merült föl más, tehát a két lehetséges felbújtó közül ők Gyárfás Tamás mellé tették le a voksukat. Szerintünk ez nem állja meg a helyét, nyilván nekünk védőként nem feladatunk megmutatni, hogy ki volt igazából, az a nyomozóhatóság feladata, nekünk azt kell felmutatni, hogy a Gyárfás Tamást terhelő bizonyítékok nem voltak elégségesek, és az új bizonyítékok, amik azóta előkerültek, alkalmasak arra, hogy megcáfolják az ítéletet. Azért azt is hozzáteszem, hogy olyan borzasztóan nem vagyok meglepve, hogy az ügyészség nem tette föl a kezét, és mondta azt, hogy teljes mértékig egyetért, hiszen ez bizonyos mértékig azért talán az ő felelősségük is, mert a több bizonyítékból legalább az egyik azért már ott volt az asztalon.
0: Ugye most, hogyha az ügyészség elutasítja az önök felvetését, akkor marad a kúria.
1: Hát ha az ügyészség most ugye indítványt tett arra, hogy utasítsák el, az ítélőtábla fogja meghozni a döntést. Ha ők egyetértenek az ügyészséggel és utasítják, akkor még lehet fellebbezni a kúriára.
0: Ez így is több év, de legalább mondjuk egy.
1: Nem feltétlenül, tehát ezek azért viszonylag gyorsabban mennek, tehát ez szerintem 1-2 hónapon belül eldől. Az viszont kétségtelen, hogyha véglegesen elutasítják, akkor ezen a vonalon tovább már nincs mit tenni.
0: Viszont ha a kurián mondjuk sikerül átnyomni az elképzelésüket, és ott elfogadják a felvetéseket, az az első fokra viszi vissza az ügyet?
1: Pontosan. Igen. Na, akkor viszont igaza van abban, hogy az egy hosszadalmas eljárás. Erre az esetre mi azt kértük, hogy ha elrendelik a perújítást, akkor egyidejűleg szakítsák félbe a végrehajtást, hiszen ketyeg az idő, nyilván tudjuk, hogy egy perújítási eljárás sokáig tart. Gyárfás Tamás nem fiatal ember, tehát az ő esetében ugye minden nap sokszorosan számít, tehát mi azt kértük, hogy ha úgy látják, hogy a perújítás vezethet eredményre és elrendelik, akkor egyidejűleg tegyék lehetővé, hogy a perújítás ideje alatt ő neki ne kelljen börtönben tartózkodni. Aztán, ha úgy esik, hogy véglegesen a legvégén az eljárásban nem fogadják el az új bizonyítékokat, és marad az eredeti ítélet, hát akkor vissza kell menni.
0: Azt mondta hajdanában még a tárgyalás sorozat közepette az Amesnik Péter, hogy Gyárfás Tamás rengeteget dolgozik az ügyön. Tehát, hogy gyakorlatilag mondatról mondatra, sorról sorra jegyzeteli, véleményezi. Ez most is így van?
1: Ez így van, ez így van. Ugye ő világéletében egy aktív ember volt, rendkívül nehezen viseli, hogy most passzivitásra van kárhoztatva. Az ügyét nála jobban senki nem ismeri, kívülről, belülről, én is nagyon sokat konzultáltam vele ebben a most már több mint fél évben, és valóban minden összefüggést átlát, és nyilván ő neki, nekem bele kellett most helyezkednem újonnan ebbe az ügyben, neki viszont az egész a fejében van.
0: Hát neki az élete.
1: Óta, így van, évek óta el körül forog az élet.
0: Tudom, hogy az ügyvédnek nem dolga hinni az ügyekben, csak képviselni azokat. De lehet ezeket úgy csinálni, hogy az ember nem hisz benne?
1: Vannak olyan ügyek, amiket egyébként lehet. Ez azért egy nagyon-nagyon összetett ügy, és én őszintén gondolom azt, hogy azok alapján, a bizonyítékok alapján, amik alapján Gyárfás Tamást elítélték, szerintem nem lehetett volna elítélni. Ennek a perújítási eljárásnak nem tárgya, hogy én kritizáljam az eredeti ítéletet, de ennyi megjegyzés engedtessék meg nekem, hogy szerintem túlságosan távol és közvetett bizonyítékok alapján került sor az ő elítélésére.
0: Hát ez az ügy, ez mindenképpen nagy nyilvánosságot kapott eddig is, és igényli most is, úgyhogy követjük mi is majd. Nosza Adrián, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Benedek József nemzetbiztonsági szakértővel folytatjuk a Start műsorát, aki hát a katonai hírszerzés világában is igencsak járatos. Pályafutásának egy jelentős része úgy telt és azzal telt. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, közel 40 év!
1: És hát most igencsak járatos. Pályafutásának egy jelentős része úgy telt és azzal telt.

0: Rutinszerű találkozók is vannak olyanok, amelyek konkrét feladatot fognak majd végrehajtani a érkező vendég részéről. Itt szerintem erről lehetett szó. Nagyon rosszak az amerikai és az orosz viszonyok jelenleg, tehát azt lehet mondani, hogy ezen valamit kellene javítani, illetve hát hírszerző főnökről volt szó, tehát a CIA igazgatója, aki azért, mint hírszerző főnök kíváncsi arra, hogy tudja tájékoztatni a vezetést arról, hogy most hogyan áll egyáltalán az orosz álláspont az ukrán háború kapcsán.
1: Menjünk vissza egy picit, ugye lehet ezt úgy csinálni, hogy ez látszólag titkos legyen. Aztán vagy kiderül, vagy nem derül ki, de látszólag legyen titkos. Meg sem próbálták elrejteni. Tehát az, hogy megérkezik egy amerikai katonai szállítógép, azért az látszik. Látszott is. Innen tudtuk.
0: Egyrészt nem kell elrejteni ezeket a dolgokat, magát a találkozót, de hogy mit beszélnek, azt igen. Tehát nem véletlen, nem nyilatkozik sem az orosz, sem az amerikai fél, tulajdonképpen miről beszéltek. Ez egyik dolog. Hát, hogy katonai géppel ment, valószínűleg kihasználták azt a lehetőséget, hogy valahová valamit szállítani kellett. Ez lehet mondjuk Rigába, mert ott azért leszállt a gép, nem feltétlenül kellett volna, bár tankolni Európában, mielőtt belép Oroszországba, azért ajánlatos, tehát azt azért megvalósítják. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az oroszok is nagyon óvatosan nyilatkoznak. Na most a kapcsolatot jelzi az is, hogy a Putyin nem fogadta a CIA igazgatóját. Na most ebben az esetben, ha ilyen szintű találkozó van, és ez nyilvános, akkor ebben az esetben mindenki képpen fogadja a elnök a CIA igazgatóját.
1: Függetlenül attól, hogy van-e közvetlen üzenet számára mondjuk Trumptól?
0: Igen, elképzelhető, hogy üzenet, és elképzelhető az, hogy valamilyen javaslatot vitt azzal kapcsolatban, hogy az orosz-ukrán háborúban milyen megoldásra gondolnak az amerikaiak. Szondázza az orosz vezetést, hogy mit akarnak.
1: Ez világos, és főleg annak fényében, hogy ugye időközi választás, félidős választás lesz, időközi félidős választás lesz az Egyesült Államokban, ami Trump számára kulcsfontosságú. És hát az ő ígéretére még az amerikaiak is emlékeznek, mi meg főleg, mert ugye tudjuk, hogy egy nap alatt véget ér az orosz-ukrán háború, hogyha Trump lesz az elnök, mondta Orbán Viktor, nem ért véget, de Amerikában is voltak ilyen mondások. Igen, és hát az amerikaiak is emlékeznek erre. Tehát nyilván valami sikert kéne felmutatni még a választás
0: előtt. Nagyon rövid időn belül. De hát látszik, hogy az ukránokkal sem olyan a kapcsolat, ami ennek lenne kellene, bár érdekes dolog, hogy az ukránokat figyelmeztették, hogy adott területen ne hajtsanak végre semmi feladatot, de például ugye most volt az ukrán nemzeti ünnep. Amerikából két szenátor vett részt, ellenzékből, tehát demokrata szenátor, másik oldalról nem ment senki. Tehát itt azért van bizonyos feszültség.
1: Mondjuk tegyük hozzá, hogy széleskörű magyar delegáció sem utazott.
0: Hát nem utazott, persze, hogy nem utazott.
1: Szerintem az baj, de ez az én magánvéleményem, de ez mindegy.
0: Igen.
1: Ez egy diplomáciai ügy, lehet, hogy nem is lehetett volna ilyen rövid idő alatt ezt lebonyolítani, bár miért ne. Szóval visszakanyarodva ehhez, mit akarhat elérni Trump Moszkvában? Mit akarhat ott?
0: Háború befejezését, hát, ami neki nagyon fontos lenne.
1: Ez most nem arra halad.
0: Ő ezt komolyan gondolja, hogy azt szeretné, az oroszoknak eszébe sincs. Tehát ez a kettő dolog között valamit keresnek, és elképzelhető, hogy egy javaslattal ment most oda a CIA igazgatója, amit az oroszok most nyilván meg fognak majd vizsgálni, aztán vagy elfogadják, vagy nem. Az én tippem az, hogy nem fogják elfogadni. Egyelőre még azok a célok, amelyeket Putyin annak idején kijelölt, nem teljesültek, addig ő nem fogja befejezni a háborút, és ugye vannak források, amely alapján tudnak egyelőre még a háború folytatásával is foglalkozni. De aztán egy ilyen beszélgetésen felmerül az, hogy fognak mozgósítani? Akarják a mozgósítást? Be fognak engedni észak-koreai katonákat a Oroszországi Föderáció területére második vonalra, és nem az első vonalba? Ne lépjenek le az emberek, ugye? Hát ezek is olyan kérdések, amelyek nincsenek eldöntve, de a nemzetközi médiában lehet erről olvasni. Na most ilyenkor egy hírszerző főnök megkérdezi a kollégáját, akik egyébként őszintén beszélgetnek egymással, nem úgy, mint politikai szinten. De igen.
1: De miért tenni? Hát ugye nem érdekel látszólag.
0: Mert nem kell ezt nyilvánosságra hozni, hogy mi volt a téma, tehát bármit felvetetnek, és megkérdezi, hogy valóban be akartok vezetni a választások után mozgósítást, vagy nem akartok bevezetni. Indítotok nagyobb támadás Ukrajna ellen, vagy nem? Erre az amerikáknak fel kell készülni. És hogyha a CIA igazgatója kérdezi meg az orosz partnerét, akkor ez hiteles információnak. Tehát ott nem kávítják egymás különböző dolgokkal, mint ahogy mondjuk nem akarom bántani a külügyi vonalat, de előfordulhat.
1: Vett részt ilyen

0: otthon, ugye?
1: Igen. Már nem amerikai, ilyenkor, hanem magyar.
0: Igen, persze. Ilyenkor tényleg megvalósul az őszinteség két hírszerző főnök között?
1: Embertől függ. Tehát vannak emberek, akik nagyon jó kapcsolatot építenek ki a partnerokkal. Az én főnököm például olyan volt, aki azt mondta, hogy na, menjünk innen el, gyere be az irodámba, beszélgessünk. Este meghívta a lakására. Tehát ki elvitte vadászni. Nagy vadász volt ez, amerikai partnerok. Vagy akár szerb partnerek, és nagyon jó emberi kapcsolatokat lehet kiépíteni. Ebben az esetben nyilván a kapcsolat működik. Aztán vannak emberek, akik ugye elzárkóznak. Most itt olyan a kapcsolat is. Nagyon függ attól, hogy az illető személy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, milyen kapcsolatépítő képességgel bír. Ezek fontos kérdések.
0: Na jó, de nyilván attól is függ, hogy milyen küldetést kell végrehajtania. Tehát hát nem mondd meg az amerikaiaknak, hogy mire készülünk, mert megpróbálják megakadályozni, vagy avasd be az amerikaiakat, mert az jó lesz nekünk később.
1: Ez
0: nyilván most is az asztalon volt ez a kérdés.
1: Körülményektől függ, de általában a hírszerző főnökök szabad kezet kapnak, pontosan azért, mert ezt nem kell utána országvilág elé tárni, hogy miről beszéltek.
0: Mennyire kell ezt előzetesen leszervezni? Azt ugye lehetett hallani, hogy igen, Ukrajnát kérték az amerikaiak, hogy Moszkvát 3 napig hagyják békén.
1: Igen.
0: Ebből lehetett tudni, hogy valami ott történik. Jön egy delegáció. De egyébként ezt hosszan kell előkészíteni, mondjuk a CIA főnök Moszkvába menjen?
1: A tárgyalás témája szűk körben, nagyon szűk körben. Tehát a szolgálatnál sem tudnak arról, hogy kivel találkozik a főigazgató, vagy a főigazgató, a CIA-nek igazgatója van, kivel találkozik, meg főleg miről beszélnek. De ettől függetlenül elő kell készíteni, de hát van egy közvetlen csatorna, amin keresztül tudnak egymásra kommunikálni. De előkészítik nyilván témákat is, de nem mindet. Tehát itt azért van olyan, hogy szabad beszélgetés, aztán mindenki kell mondja a véleményt.
0: Ilyenkor van tolmács? Ilyenkor is kötelező, hogy legyen tolmás, mint egy
1: hivatalos tárgyalás? Nem feltétlenül, az attól függ, hogy az illető személy mennyire beszéli másiknak a nyelvét, de általában szoktak használni.
0: Az, hogy egy böhöm nagy katonai gépel ment.
1: Én esetemben, amikor angolul beszéltek, főnök tudott angolul, tehát egy angol partnernek nem kell tolmács.
0: Világos, hát véletlenül azért az orosz főnök is tud.
1: Teljesen véletlenül.
0: Manapság ez
1: tehát,
0: már
1: tehát ezen a szinten nem jellemző a tolmácsok használata. Lehet, de nem jellemző.
0: Mi magyarázza, hogy egy böhöm nagy katonai szállítógéppel kellett oda menni?
1: Na ezt nem tudom, ez nagyon nehéz. Valamit vittek. Tehát én szerintem vagy Rigába vittek valamit, ebben lehet akár hadi anyag is, amit majd továbbítanak valahová, mondjuk nem nehéz elképzelni hová. Vagy lehet, hogy az amerikai nagykövetségnek szállítottak valamit. Csak egy tipp, nem tudom, hogy mit vittek, de páncélszekrényeket például lehet nyugodtan vinni, vagy olyan műszaki berendezéseket, amelyek súlyosak. Na most ez a 430-as, ez 70 tonnát képes vinni. Tehát egy ábrázolt harckocsit simán bele lehet tenni. Tehát itt óriási nagy lehetőség van.
0: Bár hát azért az látszott volna Moszkvában talán, ha harckocsik érkeznek.
1: Már most ez csak azért mondom, hogy az is belefér, de nyilván becsomagolják, diplomáciai küldeményként, tehát tabu, nem bántják. És hát nyilván Vukovói repülőtérre leszállt, onnan valójában kellett szállítani, nem az oroszok szállították el, hanem az amerikaiak.
0: Trump környezetében elég sok hír szokott szivárogni, nem utolsó sorban gyakran tőle.
1: Igen.
0: Elképzelhető, hogy ez ügyben is sokkal többet fogunk tudni egyszer csak hirtelen?
1: Elképzelhető, mert az tuti, hogyha a CIA igazgatója megy oda, és utoljára Bolton volt, tehát nem naponta mennek oda az igazgatók, pedig ha normális a kapcsolat, akkor sűrűbben találkoznak, mondjuk évente egyszer, de elképzelhető az, hogy ezről azért még egy-két dolog ki fog derülni.
0: Kell még a személyes találkozó? Tehát ugye ma a digitális világban még úgy is lehet személyes találkozó, hogy nincs ott fizikailag az ember, hát erre való
1: legyen ott és olyan helyen, amit nem lehet lehallgatni. Tehát teljesen
0: ez erről szól.
1: Igen, erről szól a történet. Úgyhogy ezért el kell menni, és a hírszerző szolgálatoknál az a gyakorlat, hogy elég sűrűn szoktak egymással találkozni, mindenféle sajtó meg egyéb nyilvánosság nélkül.
0: Ránézésre az orosz-ukrán háború most légiháborúvá egyszerűsödött, tehát ki tud nagyobb csapást mérni a levegőből a másik infrastruktúrájára, de közben a fronton is zajlanak az események a közvetlen kapcsolatoknál is. Hogy állnak az ukránok, hogy állnak az oroszok?
1: Hát most elég gyengén állnak az ukránok, mert az oroszok erősítettek, ami a rakétákat és a drónokat illeti. A rakétaelhárító rendszer pedig Ukrajnában, hát finoman fogalmazva, és nagyon gyengén működik. Tehát rakétákra van szükségük. Hát nem nagyon spóroltak a rakétákkal, tehát nem illik mondjuk ágyúval verébe lőni. Ők körülbelül ezt alkalmazták, gondolták, hogy majd mindent fognak kapni, hát nem kapnak. Ennek azért korlátai vannak, és az amerikaiaknak is nyugodtan lehet elmondani, hogy nem végtelen a lehetőségük. Tehát haditechnikai eszköz lenne szükség, elsősorban a légvédelem területén. Az emberekkel is van probléma, de az mindjárt megoldható. Zsoldosan van pénz, lehet szerződtetni bárhonnan.
0: Kis Benedek József, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, javulhat a közbiztonság Budapesten. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás ma reggel is a fővárosban a Rákóczi hídon. Pest felé a Könyves Kálmán körúthoz közeledve, mert a Soroksári úti lehajtón a vasúti híd felújítása miatt egy rövidebb szakaszon csak egy sáv járható. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól, délfelé az Erzsébet hídig, illetve északi irányban a Szabadság hídtól a Lánchídig. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként szintén fennakadásra kell számítani. Torlódás alakult ki a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és a folytatásban a Hegyalja úton is erős a forgalom, csak úgy, mint a Margit körúton, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén, és ma reggel is egybefügg a sor a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell számítani, mert beszakadt az útpálya, illetve napközben szintén sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Rókus Valé Pál a vendégünk, régi rádiós kolléga. Ezt Piko Andrásnál egyszer ma reggel már említettem, úgyhogy ma ez egy ilyen felhozatal, egy ilyen reggel a vendégek tekintetében. Szeretettel köszöntelek.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Borral és most főleg pezsgővel foglalkozol az elmúlt években, és hát most egyeken pezsgő ünnepet rendezel. Nem az elsőt, csak nem ezen a néven.
2: Így van, korábban pezsgő konferenciát csináltunk, csak az a formátum, a konferencia rész, azt gondoltuk, hogy inkább falakat emel, mint lebont, és a pezsgő pont arról szól, hogy gyakorlatilag olyan formátumban, mindig mondjuk, hogy a hétköznapok ünnepe gyakorlatilag, amikor az ember pezsgőt nyit, most már bármikor, nem csak karácsonykor, szilveszterkor, hanem tényleg az egy trendi dolog, egy jó szokás társaságoknál ezt próbáljuk bemutatni, olyan tartalmas formátumot választottunk, ahol egyrészt kihasználva a régi rádiós beszélgetős énemet, beszélgetni fogok sok mindenkivel, majd remélem egyszer veled is, visszaadja ezeket a kedves beszélgetéseket. Másrészt meg hát grillezünk, nyilván a pezsgő mellé sok mindent tudunk, akkor az egyheki eredetvédett pezsgő 2023 óta fogalom az EU-ban is. Ezen sokat dolgoztunk egyeken, és az egyheki pezsgősök nevezetesen tényleg szívesen mondom ki neked, Szijjártó Előd, az Anonim Pince, az Orosz Családi Pince, az Optimus Pince, a Rókusfalvi Birtok. Tehát mi mind ott egyfajta masterclass tartunk, ahol személyesen bemutatjuk a pezsgőket a közönségnek, és kóstoltatjuk nyilván.
1: De tulajdonképpen nyitott ajtót döngettek, mert a pezsgő most divat.
2: Abszolút
1: divat. A buborékos ital önmagában.
2: Így van, és ezt szeretnénk megmutatni, milyen sokrétű tud lenni, mennyi mindenről szól. Ugye a beszélgetések, akiket hívtunk, az már önmagában beszédes, mondjuk Rákóczi Ferit mondom, akik szintén kolléga, de ő róla talán kevesebbet tudják, hogy ő étterem tulajdonos is. Tehát ő tud beszélni. Lőben vagy Norbert, aki fesztiválszervezőként a generáció közötti akár pezsgő kultúráról tud beszélgetni. De ott lesznek szakemberek, olyan pénzügyi agrárszakember, Holosi Dávid, aki viszont ezzel foglalkozik finanszírozás oldaláról, vagy egy olyan kommunikációs szakember, Kutas István, aki egyébként borszakíró is, és velük is beszélgetünk. Gulyás Michel, nem kell róla nagyon sokat mondani, olimpiai bajnok, és mégis elfogadta a meghívást, hogy beszélgessünk a kultúráról, a pezsgő az egészséghez való, az egészségrenddel kapcsolatos formátumáról. Tehát sok mindenkivel ott lesz a Verás Báj Palkonyának az édesembere, a Mester Szukrádna Názsadi Sándor, aki pezsgővel tölt sütivel fog minket kényeztetni, vagy Babos Zsili Bertalan, aki pezsgős képzőművészeti alkotásokat azt mutat hogy be.
1: Tessék? Pezsgős képzőművészeti
2: alkotás. Az, hogy pezsgős üvegből miket lehet csinálni, milyen, hogy lehet kifesteni akár egy ilyen palackot, ami után ezeket a magnum palackokat ott a helyszínen egyfajta performance-ba fogja megtenni, és persze Éliás Junior koncertje is lesz. Ott igyekeztünk egy olyan formátumot választani, ahol tényleg be tudjuk ezt a sokszínűségét mutatni a pezsgőnek, és biztos szégyellem elfelejtettem még sok mindenkit. Ja, hát persze lesz egy olyan produkció, Hegedűs Imre barátommal, a Hegedűs Sajttal fogunk közösen pezsgő sajtkóstolót tartani, ami annyit jelent, hogy a legszebb egyeki pezsgőköz, a legszebb egyeki sajtokat.
1: Hát az nekem való lett volna, látod?
2: És hát amit el tudsz képzelni, meg amit nem, az is. Tehát gyakorlatilag ez egy délután, péntek délután 4-től induló, este késő estig tartó olyan folyamat, de ünnepelni.
1: Mi is beszéltünk már arról, hogy hogyan változnak a trendek, és hogy változik a borfogyasztás szokása, és azon belül is, hogy mit iszunk, meg hogy a pezsgő hogy jött föl az elmúlt években. Hogy nem egy egyszerű a szilveszteri kocintásra és egy születésnapra való ital lett, hanem számos használati módja van. A vacsora mellé egyszerűen is, meg az epres reggeli pezsgő, ugye hát azért az egy kiváltság, és még sok minden. Ehhez ti borászok, mert most akkor ebben a formában tekintsünk rád is, mint borászra, hisz az vagy. Szóval nagyon nehéz átállni egy másfajta gondolkodásra, hogy akkor most menjünk a pezsgő felé.
2: Ez a legkönnyebb része szerintem. Általában nehéz egy borásznak áttérni arra a közgazdasági gondolkodásra, ami ők érzelmi alapon működnek. Azért mondom, ők, mert én is egy picit kívülről jött, könnyen beszélő ember vagyok, de azt nehéz megszokni. Az, hogy milyen trendek vannak, azt a borásznak kénytelen, hiszen tudjuk, kénytelen figyelembe venni, hiszen korábban inkább ezek a nagyon alkoholsúlyos borok, testes borok voltak, diótok, most inkább a gyümölcsös borok. De hát a bubinak annyi változata van, és a magyar borkultúrában mi a pezsgőt, ha buborékos italokról beszélünk, akkor például egyedüliként a világban a fröccs kultúráról is 104 féle fröccsről vinkó óta tudjuk, hogy ez így van, tudunk beszélni. De hát egy jó rozé pezsgő, például ugye a borászok borászai, akik szintén jönnek, majd Demeter Zoltán ebben nagyon jó, olyan pezsgőket készít Tokajban. Tokajban előtte nem a pezsgőről volt szó, és nagyon sok olyan tokai borász legendát tudok mondani, akik szintén a pezsgőt használják, mert egyszerűen, hogy mondjam, erre az igény megvan. Ugye azt mondják, hogy a gazdasággal együtt nő mindig a kultúrája, a pezsgő kultúra, ebben reménykedem, mert most nagyon sok pezsgőt adunk, most már jó lenne, ha a gazdaság is jönne utánunk, de hogy tényleg úgy volt, hogy a 19. század vége óta Magyarországnak valamire való városában volt egy pezsgőüzem. De Budaörstől bármilyen vidéki várost nézünk, a környéken biztos, hogy ott nagyon-nagyon sok pezsgőüzem volt. Ezek eltűntek, és most úgy tűnik, hogy ilyen reneszánszát élik. Még a század elején, tehát az első világháború előtt, ez egy pezsgő hatalom volt Magyarország. Törle József nevét kimondták neki, persze. Párizsban lerakadta.
1: Na de hát pont ez a Orvidék volt az, amelyik igen. Ezt képviselte.
2: Igen, és egyébként pont ezért nyilván a névadó törlei cég is be fog itt mutatkozni, hozza majd a gyönyörű termékei, csak azt akartam ezzel mondani, hogy én nagyon remélem, hogy amikor egy nyári meleg napon, amiből most elég sok van nekünk, valamit ki kell nyitni, akkor az emberek pontosan tudják, hogy ilyenkor vannak azok a bizonyos rozé pezsgők, vagy a komolyabb pezsgők egy találkozóhoz, egy baráti beszélgetéshez, egy vacsorához, egy reggelihez. Nincs az a napszak. Azt mondják a borászoknál, hogy dél előtt nem szabad inni. Tehát csak déltől lehet inni bort, mert aki dél előtt bort iszik, az az alkoholista, ezért bort nem iszunk, mondják ők, csak pezsgőt. Azt viszont reggeltől lehet inni, de ez inkább a vicces rész.
1: Nálam tartozik. Viszont nem reggel találkoznak az emberek.
2: Nem, nálam ez a találkozó szeptember 4-én pénteken délután 4 órától lesz, érdemes pontosan jönni, mert 3:30-4 körül elkezdjük a programokat non-stop csinálni. Úgyhogy jó lesz, workshop, masterclass, bemutatók, eszünk, iszunk, dalolunk, énekelünk, táncolunk.
1: Érezzétek jól magatokat.
2: Jó lesz.
1: Ti is, meg a vendégek is. Drogosvali Pál, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Augusztus 19-én tartják a humanitárius világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Hát én nem is tudom, hanyatszor fogunk erről beszélgetni, egymás közt is, amikor két szülő beszélget például, meg hát így hivatalosabb formában is, hogy hogyan kellene szabályozni a gyerekek internetes hozzáférését, és azt, hogy hogyan éljenek vissza rossz szándékú emberek a gyerekek naivitásával. A vendégünk internetjogász dr. Baracsi Katalin, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye ez egy állandó téma, csak nem nagyon lépünk előre, miközben már van törvényi szabályozás is nálunk is, és van az Európai Unióban és szerte a világon.
3: Igen, a jogalkotás az internet világában mindig egy kicsit lassabb folyamat. A technika sokkal gyorsabban működik, de az nem azt jelenti, hogy ne lennének intézményi háttér és ahogy önfogalmazott jogszabályi háttér is. Én azt gondolom, hogy 2026-ban elérkezett az idő arra, hogy ezeket a meglévő szabályozásokat, az intézményi háttereket jobban összehangolják, okosabban racionalizálják, és hogy létrejöjjön egy olyan egyensúly, amely védi egyébként a gyerekeket, de minket felhasználókat is, akik a gyerekek mögött vannak, és egyfajta egyensúlyt teremt a védelem és a magánszféra tiszteletben tartása között.
1: Azon gondolkozom, ami nem témája feltétlenül ennek a beszélgetésnek, de miért is ne lehetne, hogy a mesterséges intelligencia segít meg árt egyszerre. Tehát a mesterséges intelligencia használata olyan a fiókokat nyithat ki a gyerekek előtt, amiket idáig valamelyest be tudtunk csukni. Ugyanakkor meg is tudhatja védeni őket.
3: Így van, én azt szeretem hangsúlyozni, hogy a technológia az nem fekete-fehér, ennél sokkal színesebb skálán mozog, és hogy arról nem szabad elfeledkezni, hogy akár a mesterséges intelligenciáról beszélünk, akár bármilyen új technológiáról, hogy a mögötte lévő fejlesztők azok húsvér emberek. Tehát, hogy mire fogunk használni a jövőben egy technológiát, az azon múlik, hogy ez a fejlesztői csapat mit szeretne vele elérni. Azt, hogy például a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek könnyebben beilleszkedjenek, és mindenkinek legyen sikerélménye mondjuk matematikából, vagy bármilyen más tantárgyból, vagy azt, hogy egyébként megtanítsuk a másik embert arra, hogy hogy kell lejárató tartalmakat előállítani a másikról. Szóval, hogy ez nem a technológián múlik, hanem az emberi szándékon. És hát nyilvánvalóan a jog nem az emberi szándékot bünteti ebből a szempontból, hanem azt, hogy ez az egész folyamat milyen hatással van a társadalomra. És hogy mi a problémája a jognak? Hát például az, hogy rövid idő alatt olyan jelenségek jelentek meg, amire egyszerűen nem volt felkészülve. Senki nem gondolta volna, hogy ma már hangalap utasításokat adhatok. Arra kell figyelnem egy közösségi média görgetés alkalmával, hogy akit látok, az tényleg az-e, akit ismerek a való életben, vagy egy mesterséges intelligenciával létrehozott tartalom. És itt nyilván nem a macskás, vagy mondjuk a gyümölcsös animált videókra gondolok, amik nagyon is árulkodóak.
1: Igen, és hát tulajdonképpen egyelőre még az összes többi is valamelyest árulkodó, hogyha nagyon figyelünk, de egyre kevésbé.
3: És ez
1: kifejezetten riasztó.
3: Igen, mert hogy a technológia folyamatosan tökéletesedik. Pontosan azzal, hogy használom, egyfajta visszajelzést is adok. Azzal kapcsolatban, hogy mi az, aminek jónak kell lennie. Gondoljunk abba bele, biztos vagyok benne, hogy a nézők is már legalább egyszer beszélgettek egy mesterséges intelligenciával, és hogyha kérnek akár egy házi feladatot, vagy valamilyen projekttervezéshez ötletet, ha az nem megfelelő, akkor mindig odaírom, hogy mit szeretnék benne megváltoztatni. Ez a tanulási folyamat része, és ezzel én magam is hozzájárulok ahhoz, hogy ez a technológia sokkal tökéletesebb legyen, és hihetőbb mindenki számára.
1: Hát ráadásul ugye az agyunk is egy kicsikét elkezd erre átállni, tehát amikor a mesterséges intelligenciától kérdezzük meg, hogy hogy csináljunk rántottát, bár tudjuk, de hát ha van valami ötlete, az onnantól kezdve már egy másik fajta működés, mert mindenhez megkérdezem, ez egy függés.
3: Igen, az is lehet ebből a szempontból, de hogy itt azt érdemes látni, hogy függésről, hát hogy különböző szempontok alapján beszélgetünk. Ha a mesterséges intelligenciát mint társat tekintjük, mert hogy erről beszélnek legtöbbet a társfüggőségről, akkor ez azt jelenti, hogy az életemből kizárom a valódi barátaimat, a kapcsolataimat, hogy lemondom azokat a találkozásokat, azokat az élményeket, amik korábban meghatározták
1: a minden. A saját AI asszisztensem nem fog velem vitatkozni, nekem lesz igaz.
3: Nem, és nyilvánvalóan hát mindig azt fogja mondani, és ahogy beszélgetek vele, biztos vagyok benne, hogy ezt is több használó tapasztalta már, hogy egyre jobban kiismeri a stílusomat, és már a stílusban válaszol, ahogy én szeretném. Már nem kell finomítanom, hogy egyébként én mondjuk egy internetjogász szakember vagyok, és akkor már ezt a stílust fogja megütni. Hát kinek ne esne jól, hogy a nap 24 órájában azt hallja, amit szeretne.
1: Hát egy megértő társ, hát nem? Viszont itt van egy ügy, a Metát rengeteg pénzre vélik most megbüntetni jogi eszközökkel, azért, mert függőséget alakít ki az internet használók körében, ugye itt a Facebookról, Instáról és a többiről van szó. Ez egy precedens?
3: Azt hiszem, hogy éppen csak lemaradtunk a precedens értékéről. Én nagy izgalommal vártam a múlt héten kezdődő pert, hogy 4-6 hét múlva sokkal okosabbak leszünk, és a korábbi perekhez képest bizonyosságot fog kapni, vagy legalábbis többet megtudunk arról, hogy ezeket a közösségi felületeket direkt módon arra tervezték, hogy függőséget okozzon. Viszont rövid másfél hét leforgása alatt a Meta és az ügyészség megállapodott egy nagyobb pénzösszegben. Ez a megállapodás viszont azt jelenti, hogy tényleg egy bizonyos csekket ki fognak állítani, de hogy nem ismerték el azt a jogsértést, és hogy a per során nem nyert bizonyosságot, és nem tárták fel azokat a körülményeket, hogy valóban ezek a közösségi média felületek függőséget okoznak-e,
1: fura,
3: vagy sem.
1: Fura, gyakorlatilag kifizetik milliárd mi ember függőségét néhány milliárd dollárra.
3: Igen, szóval, hogy szerintem ez egy megoldás, átmeneti megoldás, és a korábbi perekben is ez volt a gyakorlat, hogy nem történt érdemi jogerős bírósági ítélet, hanem pénzbeli megállapodás. Ugyanakkor most elhangzott az, hogy nagyobb figyelmet fognak fordítani a gyerekek közösségi média használatára, a nappali, az éjszakai használatára. Kíváncsian várom, mert hogy az ügy nagyon nagy visszhangot kapott, de hogy ez a pénzbeli megállapodás valóban elindítja azt a jogszabályi és érdemi technikai változást, amire sokan várnak, ezt még egyelőre nem tudjuk.
1: De köszönöm, hogy elmondtad, dr. Baracsi Katalin volt a vendég.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Augusztus 19-én tartják a humanitárius világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Egy világító torony fénye kialudt, mondanám, de hát ez nem igaz, mert egy író a műveiben világító torony, elsősorban Nádasra emlékezünk. Arra az alkotóra, aki fogalom, és hát így nevezik a világban sokfelé, ahol fordítják és ahova fordították a műveit. Mi erről a fogalomról nem, de az emberről annál inkább fogunk tudni beszélni. Nádas Péterre emlékezünk, barátjával és a mentoráról fogunk beszélgetni, Forgács András íróval, rendezővel, színésszel. Te egy kicsit mindenes vagy, ő nagyon egyirányú volt, ő nagyon író volt.
2: Nem igaz. Ez a barátságunkat is segítette. Fotós volt, elsősorban az volt a képzettsége, és a gyönyörű fotóalbumai vannak. A művei fotókkal együtt készülnek. Színdarabot is írt, nem csak regényt. Eszéket is, szóval nagyon sok oldalú
1: volt. Író.
2: Igen,
1: nem?
2: De a képző, tehát az, hogy a képzőművészet és a verbális nem mindig férnek össze, az tudjuk, hiszen ritka dolog, hogy mint a William Blake, ugye, aki nagy festő is volt, és nagy író is volt. Szóval ilyen értelemben azért passzoltunk, és amikor, mert én rajzolok is, és több könyvét illusztráltam, és ez fontos volt a kapcsolatunkban, csak ezt akarom mondani. Volt,
1: azt mondod, hogy belőled ő csinált írót.
2: Hát tulajdonképpen ez így nem pontos, de én mondom valóban. Az a lényeg, hogy amikor írtam egy színdarabot otthon, Dostojevszkij játékosából, teljesen őrült darab volt, és a Radnóti Zsuzsa, akinek valamiért tetszett mégis, de nem tudta eldönteni, hogy betegye egy antológiába. És akkor a Nádashoz fordult, aki volt, tehát aki megmondta, aki tudta, akinek a tuti volt. És azt mondta, hogy ez érdekes. És akkor ez nekem egy belépő volt hozzá. Az volt a különös, ez 81 körül van, hogy addig nem is olvastam a műveit, de tudtam, hogy nagy író. Hát, hogy miből? Hát, amikor valaki körül ez az aura megképződik, a neve már
1: úgy
2: azt jelenti.
1: Úgy szokták mondani, hogy ő nagy író,
2: nem,
1: igaz?
2: Nem, az aurája ott lebeg valahol, aztán persze alaposan elolvastam majdnem mindent, de akkor elkezdtem vele találkozni. És minden találkozásunk rendkívül fontos volt a számomra.
1: Mitől nagy író valaki? Mitől nagy író Nádas?
2: Attól nagy író van, hoztam egy idézetet Thomas Manntól, ha megengedett, felolvasom, ha nem, akkor összefoglalom.
1: Parancsa, ne viccelj, író Nádas.
2: Attól nagy író van, hoztam egy idézetet Thomas Manntól,

0: az általánossal. Az embereknek fogalmuk sincs, miért terjesztik a hírét egy-egy műalkotásnak. Távolról sem műértőként 100 nagyszerű dolgot vélnek látni benne, amivel meg tudják indokolni ezt a hatalmas érdeklődést, de tetszésük oka valójában megfoghatatlan, a szimpátia. Aschenbach, mert ez a Halál Velencébenből van, egy ízben egy alig feltűnő helyen egyenesen kimondta, hogy szinte minden létező nagyság annak ellenében létezik, ami van. A bánat és a kín, szegénység, elhagyatottság, testi gyengeség, bűn, szenvedély és ezer akadály ellenére. Csak azért is. De ez több volt egyszerű észrevételnél, mármint Aschenbach részéről, tapasztalat volt, úgy szólván életének és hírnevének a képlete. Az életműve kulcsa. Csodálkoznunk kell azon, hogy ez jellemezte legfontosabb alakjainak erkölcsi tartását, külső viselkedését. Csak annyit fűznék hozzá, hogy ugye a Thomas Mann a Buddenbrook házzal tűnt fel, ami egy regény, de már iszonyatos botrányt kavart a szülővárosában, mert mindenki mindenkit fölismert benne. Szóval egy úgynevezett autofiction, ami aztán 100 évvel később divatba jött. És a Nádasnál is ez van. Tehát, hogy a saját élete anyagát sokkal egész másképp használja, mint mondjuk egy Balzac vagy egy Flaubert, tehát egy 19. századi író. Szóval ezen az úton indult el. És mivel ő egyébként határozottan kijelenti, hogy ő a nemzet úgy, mármint nem a nemzet írója, hanem ő író, és ő azt írja, ami ő, ezért az a különös, hogy van egy ilyen teljesen sajátságos, különös, összetévesztetetlen személyiség, ami ismeretleneknek, most csak a magyar közönségéről beszélek, akiket sokszor láttam, mert volt, amikor együtt léptünk fel aztán, és nagymamák és unokák hozzák a 30 évvel ezelőtti otthon a polcról levett Nádas könyveket, hogy aláírassák. Tehát az ő egyéni, teljesen furcsa, pervers, titokzatos, érdekes élete és egy másik embernek az élete között hirtelen azonosság képződik. És ennek a művészetének a titka nála megvolt. Tehát ez valóban így van, mert emlékszem, a párhuzamos történetekből egy színdarabot is írtam, mármint egy motivumából, amit szerencsére, amit meg is rendeztem a Rózsavölgyiben, nagyon jó színészekkel. Tehát nagyon mélyre behatoltam az ő figuraszerkesztési technológiáját.
1: Engedett? Tehát ebben ő partner volt, vagy mentél a magad feje után, a magad útján?
0: Partner volt, de nem elolvasta, persze mielőtt bemutatták, és nem volt olyan könnyű az engedélyt megszerezni, szóval azért gyanakvó volt, barátságunk ellenére. De az, hogy például az a nőfigura, aki ebben a jelenetben szerepel, a Szorul a hurok című, egy taxiutazásnak a története, az egyértelműen a nagynényéről, aki őt felnevelte, volt mintázva, de természetesen regényfigurává fel nagyítva. És ezek a nagyon különös figurák, ezek a nagyon különös szenvedélyek azoknak az embereknek, akik tényleg hát rengeteg felolvasását, meg beszélgetését láttam ilyen publikus helyeken, mint a könyvfesztivál és egyebek, úgy nézik, mint a Mario is a varázslóban a varázslót. Tehát olyan szinten leköti őket ez a különös élet. Mert egyébként a magyar írók között egy teljesen sajátságos, a stílusát tekintve helyet foglal el.
1: Olvasmányos, és mégis elgondolkoztató.
0: Így van.
1: Ezt így együtt ritkán használjuk, de rá abszolút igaz.
0: De így van, és ez a Thomas Manni modell tulajdonképpen. A Thomas Mannnak az összes regénye, Varázshegy, hihetetlen bonyolult filozófia, és mégis szimpla, és nagyon könnyen átélhető a történet. Ezért sokan kritizálják is a Thomas Mann.
1: Rengetegen búcsúznak most tőle. Igen. Gyakorlatilag a teljes magyar irodalom, a művészvilág, a közélet. Azt hiszem, hogy jó, hogy eljöttél, és te is megtetted itt ezt nálunk.
0: Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm neked. Forgács András író volt a vendégünk itt a legvégén. Nádas Péterre emlékeztünk, és holnap reggel ismét várom Önöket itt a Startban. Addig töltsék kellemesen ezt a mai napot. Viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: És bedobta!
2: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
1: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
1: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Pályakarbantartási munkálatok nehezítik a vasúti közlekedést Vác és Verőce között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán, az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassítójeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, közt 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
8: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
9: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott ideiglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek, A kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Önök a kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Beti szerkeszti a mai műsort, és remek szerzőkkel fogunk foglalkozni az első percekben, akik egyrészt kiváló gyermekkönyv szerzők voltak, másrészt meg én hiszek abban, hogy olyan nincs, hogy valaki csak gyermekkönyv szerző, és ők pont ezt fogják nekünk bizonyítani. Ludwig Orsolyán keresztül, aki a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatója, és nem először, és remélem nem utoljára köszöntöm itt a műsorban. Szervusz, Orsi.
2: Szervusz.
1: Szóval évfordulós gyermekirodalom, Janikovszky Éva, Zelk Zoltán, Lázár Ervin, Csukás István, fantasztikusak.
2: Micsoda névsor, ugye?
1: Hát ez az.
2: És a különleges a mai napban, hogy Janikovszky Évának konkrétan ma van a születésnapja, ma lenne 100 éves. Nyilván nagyon sok formában meg lehet erről emlékezni, és a kiadója, a Móra könyvkiadó is megemlékezik több formában erről az évfordulóról, de szerintem nagyon klassz, hogyha mi is beszélgetünk egy kicsit Janikovszky Éva könyveiről, és bár szerintem a mi generációnknak a gyermekkorában megkerülhetetlen volt, én bízom benne, hogy ez még most is így van, szóval a gyerekkorukban ott voltak Janikovszky Éva könyvei, de én majd ajánlok olyat is, amit most még így felnőttként is egy kézbe vehetünk és emlékezhetünk erre a fantasztikus szerzőre.
1: Ugye ott vannak ilyen klasszikusok, mint a velem mindig történik valami, és hasonlók, amik valóban egy gyermekkort meghatározó könyvek voltak.
2: Persze, igen, és hát
1: a Kire ütött ez a gyerek?
2: Például. Kire ütött ez a gyerek, mekkora klasszikus. De nekem még megvan az is a gyerekkoromból, hogy örülj, hogy fiú, örülj, hogy lány. Anyukám ezeket megkapta, amikor a bátyám született, vagy amikor én születtem. És felnőttként nekem a lemez két oldala egy akkora kedvencem, hogy el sem tudom mondani, és egyébként pont ezt szeretném ajánlani a kedves hallgatók figyelmébe, hogy ha gyerekkönyvvel szeretnének emlékezni Janikovszky Évára, tegyék azt, és a velem mindig történik valami, ami ugye egy fantasztikus és szórakoztató kisfiú szemszögéből elmesélt gyermekszülő kapcsolatot, felnőtteket kifigurázóan bemutató nagyon klassz könyv, de ha valami felnőttesebbel, és ugyanúgy szeretnének saját magukon, saját magunkon nevetni, akkor a lemez két oldalát ajánlom figyelmükbe.
1: Képzeld, azt én nem olvastam. Úgyhogy hát jó, hogy mondod.
2: Akkor például itt rögtön a te figyelmedbe szeretném ajánlani, ebből egyébként színdarab is létezik, úgyhogy tessék utána nézni, a 6 színben játsszák, az is fantasztikus, mert tényleg az, hogy megelevenednek ezek a mondatok, ez csodálatos. A lemez két oldala azt mutatja be, hogy egy-egy történetet hát hogyan tudunk kétféleképpen prezentálni, például a feleség, aki panaszkodik arról, hogy ő gyakorlatilag egy cseléd otthon, és mindent mindig csak ő csinál, neki senki nem segít, és az egész napja arról szól, hogy már hajnalban uzsonnát készít, reggelit készít, mosást pakol, stb. Egészen az esti ágyba menetelik, majd amikor vendégek érkeznek, és másnak kell mesélni, akkor ezt úgy mondja már el, hogy ó, hát ugyan már hazafelé jövet, úgyis útba esik az a bolt, semmiből nem áll nekem összeütni ezt a kis vacsorát, stb. Nagyon-nagyon viccesen mesél Janikovszky Éva, és persze mind a két véglet természetesen torz egy kicsit, de talán tart is ezzel egy ilyen, hát igen, görbe tükröt nekünk, hogy amikor panaszkodunk, vagy amikor kicsit így lekicsinyeljük a tevékenységünk értékét, akkor hát valójában egyik sem igaz. De nagyon-nagyon szórakoztató.
1: Na lépjünk tovább Zelk Zoltánra, aki viszont az én egyik kedvencem, mert hogy szerintem fantasztikus költő. És hát nem elsősorban az 50-es években írt verseire gondolok, vagy az 50-es évek elején írt verseire gondolok, mert hát ugye az a Rákosi rendszer éltetése, hanem a későbbi versekre, meg a koraiakra, mert hát ő nyugatos költő volt.
2: Igen, ez érdekes egyébként azokban a szerzőkben, akiket ma itt emlegetünk, hogy egyik sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, próza vagy líra szerzőnek, hanem igazából ide sodródtak. És ebben benne van persze a politika is, hogy aki nem akart feltétlenül ilyen mozgalmi verseket, vagy mozgalmi novellákat írni, az előbb-utóbb eljutott oda, hogy akkor inkább a gyerekeknek ír, és hát így született a három nyúl is. Zelk Zoltánnak ez a nagyon tényleg nagyon vicces, nagy híres gyerekverse, és ajánlhatok valami teljesen random dolgot,
1: hát
2: és most a figyelmed. Létezik egy olyan kávézó Budapesttől délre, hogy három nyulak. Pont erről kapta a nevét, és egy csodálatos hely. Tehát oda elmenni, és ott Zelk Zoltán a három nyúl versét elolvasni, hétvégére ajánlom a kedves hallgatók figyelmében.
1: Hát a vers az nagyon cuki. Egyébként az állatmeséket változatlanul nagyon szeretik a gyerekek, ezt én tudom tanúsítani, úgyhogy ettől nem kell egyáltalán félni.
2: Nem, meg hát azért az olyan meseszerű nyuszik, mint ők, akik óriásira nőttek, hatalmas foguk van, és még semmi se fog rajtuk, még a puskagolyó sem, azért ez nagyon menő.
1: Három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek.
2: Na, tessék, fel is tudod ma.
1: Hát jó, ennyit, nagyjából ennyit tudok belőle. De szerintem ennyi most így hirtelenjében mindenkinek elég is volt. Viszont igen, ahogy mondtad, ez úgy van, hogy Zelk Zoltán gyakorlatilag a gyerekmesékbe, meg a gyerekversekbe menekült. Ugye 56 után 3 év börtönre ítélték, aztán igen. Jött egy szilencium, ahol alig-alig tudta kiadni a dolgait, kivéve a gyerekverseket, mert az senkit nem zavart. És hát lett belőle egy kis birodalom.
2: Így igaz, és ez igaz Csukás Istvánra is, igaz végül is Lázár Ervinre is, és hát Janikovszki Évára is, tehát ő sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, ő ugye pedagógusnak készült, de hát aztán úgy nem annyira találta ott a helyét, és mennyire jó nekünk most így az utókornak, hogy aztán az irodalomba és az alkotásba menekült, mondjuk így.
1: Ha már említett Csukás István, tehát ott van Mirmúrra Kandúr, meg Pompom, és hát Süsű, a felejthetetlen Süsű.
2: Tehát sorolni nem lehet Csukás István klasszikusait, és őt tőle hadd hozzak egy idézetet, ugye ő mondta azt, hogy gyerekeknek ugyanúgy kell könyvet írni, mint felnőtteknek, csak sokkal jobban. És ez szerintem annyira jó mondás, a gyerekek előtt nem lehet kamuzni, és hogyha itt most tényleg ezeket a klasszikus szerzőket és könyveiket emlegetjük, akkor elmondhatjuk, hogy a történelem itt már bizonyította, vagy az idő itt már bizonyította, hogy ők nem kamuznak. Tehát ők tényleg olyanokat írnak, amiket a gyerekek szeretnek. A gyerekeknek nem kell az igazságot eltitkolni, vagy kiszépíteni. Időszakosan vannak olyanok, amikor persze lehet egy kicsit hát úgymond korra szabni dolgokat. Én emlékszem a kislányomnak, amikor először olvastam a Bambit, ő nem értette azt, hogy az anyuka meghal. Tehát akkor ott volt egy pár hónap, amíg úgy kellett mesélni a Bambit, hogy csak elvesztették egymást, nem találják egymást. De hát ezekkel a konfliktusokkal is kell találkozzanak a gyerekek, és a saját konfliktusaikat sokkal könnyebben dolgozzák fel, hogyha a mesék is őszinték hozzájuk. Szóval ebben szerintem akár Csukás, akár Janikovszki, akár Lázár Ervin a négyszögletű kerekerdővel, hát csodálatos klasszikusok.
1: Lázár Ervint is akkor, ha említed, kérdezem, hogy ezek a könyvek, ezek mind kaphatók most is, valójában így is tudunk beszélgetni, mi az, ami ebből a könyves polcokon van? Minden?
2: Sajnos nem minden, tehát például a lemez két oldala, amit az előbb említettem neked, abból már nagyon-nagyon kevés van, de mondjuk könyvtárakban biztos, hogy meg lehet találni, de azért ezek tényleg olyan klasszikus, hogy időről időre újra kiadják őket, tehát mondjuk Süsű, Pompom, a Tintanyúl, ők azért megtalálhatók a könyvespolcokon, és a négyszögletű kerekerdő szintén, és hát Janikovszki Évának most a centenáriumi évben nagyon sok könyvét újra kiadta a Móra könyvkiadó, tehát én azt gondolom, hogy a legtöbbel azért lehet találkozni. A négyszöglet...
1: Igen, mond.
2: Nem, igazából csak Lázár Ervinre szerettem volna még egy picit visszatérni, és ővele kapcsolatban megemlíteni az ő lányát, Lázár Zsófit, mert hogy ő is szerző, és édesapjával még írtak közösen is egy mesekönyvet, a Bogár mesét. Ez szintén még megtalálható a könyvesboltok polcain, illetve nyilván könyvtárban is. És olyan érdekes, hogy Lázár Ervinről van egy képünk, de hát nyilván az ő saját lányának egy egészen más megélése volt az apukájával kapcsolatban. Zsófi története is szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és az, hogy azért alkottak együtt, pedig ők azért elég különbözőek, ez a mese nagyon-nagyon helyes, úgyhogy ezt is ajánlom mindenki figyelmébe.
1: És hát ott a négyszögletű kerek erdő, ami hát azt hiszem, hogy így 41-néhány évvel később is minden gyereknek egy nagyon szívmelengető, kedves történet Bruckner Siegfrieddel, meg Ló Szerafinnal, meg a többiekkel. Egyébként még egy dolgot, amiről nem szoktunk beszélni, de hadd említsem meg, én remélem, hogy azok a könyvek, amiket most hoztál nekünk, azok mind az eredeti grafikával jelennek meg, mert hogy volt ezeknek a könyveknek egy közös többszörösük, egy egészen, sőt, két egészen zseniális alkotó, az egyik Sajdik Ferenc, a másik pedig Ráber úr. És mindketten olyan mélységben adták meg ezeknek a karaktereknek a figuráját, hogy nem kellett a gyereknek nagyon nagy fantázia ahhoz onnantól kezdve, hogy az egész mese megelevenedjen. Milyen nehéz szó?
2: Igen, de az eredeti grafikákkal jelennek meg, igen. Tehát ahogy mondtad, Sajdik Ferenc egyébként tavaly Csukás Istvánnal közösen ugye Libri Irodalmi életműdíjat is kapott, pont azért, mert tehát ők így együtt értelmezhetőek leginkább, abszolút összenőtt már a grafika a mesével. Szerintem ezeket nem is szabad újra illusztrálni. Ezek tényleg gyakorlatilag, mintha a védjegy az ott lenne a grafikán ugyanúgy, a szerzői jog ott lenne a grafikán ugyanúgy, mint a történetem.
1: Egyébként ez érdekes, mert az újak, mint hogyha, és ez már a számítógépes kor, egészen másik gondolkodásmóddal születnének. Szóval nézem a régi gyerekkönyveket, meg ezeket a frisseket, és a gyereknek meg nem kell ez. Tehát, hogy nagyon furcsa módon működik a régi is.
2: Abszolút működik, abban egy óriási eltérés van, hogy azért amikor mondjuk Csukás könyvek vagy Janikowski Éva könyvei először megjelentek, akkor azért sokkal kisebb volt a zaj. Tehát sokkal kevesebb könyv is jelent meg, sokkal kevesebb külföldi szerzőnek a könyve jelent meg, nem voltak még ugye audiovizuális versenytársak mondjuk úgy a könyvek irányába, tehát azért egy egészen más környezetben kellett megragadniuk a gyerekek figyelmét, és ez a nemes egyszerűség, amivel olyan nagyon tisztán tudtak megjelenni, és az akkor látszott, mert hogy ugye nem is volt akkor a zaj, ez nyilván nagyon jól meg tudja szólítani a gyerekeket ma is. Ma az a probléma, hogy akkora zaj van, hogyha mondjuk a szülő a saját gyerekkori emlékéből nem hozza elő Pompomot, vagy nem hozza elő Bruckner Siegfriedet, akkor ők sajnos nem látszanak, mert pont amit említesz, hogy nagyon színes, túl színes is akár, ugye eltorzított alakok is illusztrálják már a könyveket, szóval ebben mondjuk szerintem pont ezért csodálatos kivétel ez az egyszerűség, amivel mondjuk Janikowski Éva könyvei is illusztrálva vannak, de tény az, hogy ezek a grafikák, vagy ezek a könyvek, ezek nem kiabálnak.
1: Igen, ezt Réber László, említettem az előbb, Janikowski Éva állandó illusztrátora volt, de Lázár Ervinné is.
2: Igen, és hogy ezek a könyvek olyan elegánsan, olyan nemes egyszerűséggel vannak jelen. Én bátorítok arra minden szülőt, nagyszülőt, hogy ezekhez a klasszikusokhoz mindenféleképpen érdemes visszanyúlni és megmutatni a gyerekeknek. Szerintem ma saját magunknak is elővehetjük őket, és azt még hadd említsük meg, hogy ugye ma nem csak Janikowski Éva születésnapja van, hanem ma van a könyv világnapja és a szerzői jogok világnapja, úgyhogy ma mindenképpen ünnepeljünk egy kicsit könyvekkel.
1: Jó lenne, bizony. Én még annyit hadd tegyek hozzá, nekem az egyik gyerekkori kedvencem Bodó Béla Brumia volt. Brumi, Panaszmuki, meg a többiek. És az én gyerekeim, mert kicsik voltak, nem tudták, hogy kérem, ez már nem korszerű. Úgyhogy imádták.
2: Úgyhogy imádták, csodálatos.
1: Amíg nem szólunk a gyereknek, hogy ez kiment a divatból, ő nem tudja, ő csak örül. Úgyhogy vezessen ez minket, és olvassunk a gyereknek sok könyvet.
2: És akkor zárjunk egy olyannal, ami bármit is jelenthet, mondjuk azt, hogy dömdödöm.
1: Az jó. Dömdödöm. Kedves Orsi. Ludwig Orsi, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk gyerekkönyveket. Köszönjük.
2: Köszönöm.
1: És dömdödöm.
2: És dömdödöm.
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Majoros Nóra álmodott, méghozzá elég nagyot álmodott, elképzelte, hogy a most 100 éve született Janikovszky Éva milyen lehetett kisgyereknek, az a szerző, aki oly sok kisgyereket örvendeztetett meg csodálatos történetekkel, vajon ő maga milyen volt? Ez volt kapaszkodója, de ezt most már inkább maga Nóra mesélje el nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval honnan jött, kezdjük azzal, hogy miért pont Janikovszky Éva gyerekkora ragadta meg?
2: Az, hogy miért Janikovszky Éva, az elég egyértelmű volt, az egy felkérés volt a Móra kiadótól, tehát ebben nem volt mozgásterem, de nagyon megtisztelő felkérés volt ez. Hogy miért a gyerekkora ragadott meg, én elolvastam az ő naplóját, illetve a könyveit is ismertem, és a saját életét ő elég pontosan, és sokat mesélt az életéről, így ott nem sok tere volt a fantáziának, de engem az érdekelt igazán, hogy vajon milyen lehetett ő azelőtt, hogy tudta volna, hogy író akar lenni, vagy azelőtt, hogy ő egyáltalán írt volna, és hogy ez pontosan a naplója előtti időszak. 10 pár éves korában kezdte el írni a naplót, de hát valaminek be kellett kattannia, hogy ő elővegye azt a füzetet a nagypapa boltjában, meg elővegye a tollát, és a ő kis kuszabetűivel, és a már ott meglévő igazi Janikovszky éves humorával elkezdje a naplóba jegyzéseit írni. Úgyhogy ezt próbáltam meg felgöngyölíteni.
1: Ön maga is, hát egyrészt már rutinos író, másrészt fordított gyerekkönyveket is. És hogyha ebből indulok ki, akkor talán érti a logikát, ami Janikovszky Éva mint író a gyerekkönyvekben megvalósuló világát jelenti. Fel lehet ezt térképezni az ő saját gyerekkorából?
2: Azt gondolom, hogy igen, és napló ebben óriási nagy segítség, hiszen már a legkorábbi szövegeiben is érezhető a világlátása, az, ahogy kritikával szemléli a világot és az embertársait. Nagyon jó humora van, de közben óriási emberszeretet sugárzik ezekből a sorokból. Mondom, az egészen az első soroktól kezdve ez nyomon követhető. De egy kicsit bajban is voltam, mert Janikovszky Éva általában olyan gyerekkönyveket írt, amik a gyerekek valós élethelyzetéről szólnak, és én meg nagyon nem ilyen gyerek voltam, és nem ilyen könyveket írtam, mindig fantázia világban éltem.
1: Boszorkány a lovardában, ugye? Ez egy friss darab.
2: Igen, bár a Boszorkány a lovardában az most már pont egy olyan, ami való életben játszódik, de egy nagyon fantáziadús kislányról szól.
1: Mondja, hogy boszorkányt látott a lovardában, hát csak nem.
2: Igen, de általában én fantázia világban mozgok, és gyerekként meg aztán pláne, ott teljesen nem érdekelt a valóság, és azért egy kicsit nehezen találtam a kulcsot, de aztán azt hiszem, hogy sikerült mégis.
1: És lett ebből egy 6 éveseknél kicsit idősebbeknek szóló, és egy a Móra Naphegy életrajzi sorozatban megjelent kötet, aminek az a címe, hogy a lány, akivel mindig történik valami, és Radnóti Blanka készített hozzá illusztrációt. Ez egy képes könyv valójában?
2: Igen, és ráadásul ez egy olyan képes könyv, ahol a képek azok nem csak aláfestik a szöveget, hanem abszolút külön életet élnek.
3: És ahogy nekem az volt a nem csak feladat, hanem szándék, hogy Janikowski évet megidézzem, úgy Blanka Réber Lászlót próbálta így kicsit belecsempészni, de tényleg csak így érzetre, és egy csomó olyan utalást beletett Janikowski életéből, ami a könyvben nem hangzik el.
1: Réber László viszont egy korszakos grafikus volt, aki Janikowski Éva szövegeit illusztrálta, mondhatni gazdagította a saját rajzaival.
3: Tulajdonképpen ők szerzőpáros voltak, igen.
1: Hát jó, ezt kívánom, hogy valami ilyen kialakuljon Radnóti Blankával, mert hogy az például egy új minőség lehetne, egy másfajta könyvkiadáshoz az ön életében is, gondolom. De hát majd meglátjuk, hogy ez hogy szerepel, a lány, akivel mindig történik valami, a Janikowski 100 emlékévhez kapcsolódóan jelent ez meg, és most még egy kiállításon, a Bartók Pagony pop-up kiállításán is megtekinthető egészen meddig is, 26-áig a sok-sok illusztráció, ami az ön könyvét kíséri.
3: Így van, és sok szeretettel várjuk az olvasókat.
1: Korábbi műsorunk ismétlése. Köszönöm szépen, meg azt is, hogy mesélt erről, hogy hogy született ez a könyv. Majoros Kurát hallották.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó napot kívánok! A főváros 22. kerületében lezárták a Rózsakert utcát, a Terv utca közelében várhatóan holnap hajnalig vízvezeték javítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101E és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat pedig egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányúsították építkezés miatt pénteken éjjel 11 óráig. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Napközben sávlezárás okozhat fennakadást a Margit körúton, a Margit híd felé, a Szénatérnél a felújítás miatt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell készülni, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Varga Etel, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és egy költővel, költőnővel kezdünk. Jancsó Lula van a vonalban, akinek megjelent első kötete lehetne Szép címmel. Önmagában az is felhívja a figyelmet, hogy egy ismert szerző, Müller Péter Szijjámi ajánlásával jelent meg a kötet, és hát nyilván az önmagában érdekes, hogy egy Z-generációs költő hogy fogalmazza meg önmagát, meg a világot maga körül, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni a következő percekben Jancsó Lulával. Jó napot, Lula!
4: Szép délután kívánok mindenkinek.
3: Köszönjük szépen. Szóval mondom én, hogy Z-generációs költő, és nekem az jutott eszembe, hogy egy generációhoz tartozva, vagy akár abból kilépve, egy mai fiatal, másképp fogalmazza-e meg önmagát a versekben, mint ahogy az történt korábban, hogyha összeveti a saját verseit a nagy elődök verseivel?
4: Érdekes kérdés, és hát talán háttérként azt mondanám el, hogy kicsit a mai világról eszembe jut Eszterházi mondása, hogy ugye ő azt mondta, hogy ha nem telik boldogságra, akkor beírjuk az élvezetekkel. És hogy ezt nagyon jól megérezte valahogy, mert a mai világ tényleg pont ennek a kora, és hogy a mi generációnk az ebben nő fel, és kicsit érezzük, hogy hiányzik valami. Mert hogy nagyon jó ez a szabadság, csak hogyha nincs benne eszme, akkor elég üres tud lenni. És például én kamaszként éreztem ezt a hiányt, és ezért is kezdtem el írni a Lehetne Szépet, mert azt éreztem, hogy szeretnék teremteni valami értéket, vagy értelmet, hogyha más nem papíron.
3: Amikor elkezdett írni, tudta, hogy ez egy kötet lesz? Mondja, hogy elkezdte írni a Lehetne Szépet. Ez azt feltételezi, hogy szerkezetben gondolkozott, és nem egyes versekben.
4: Hát igazából ez úgy volt, hogy játékként kezdtem írni, és tulajdonképpen egy filmet akartam rendezni, csak hát így tudtam megoldani a magam lehetőségei szerint, úgyhogy azt gondoltam, hogy megírom a szöveget, képanyagot készítek hozzá, összeállítok egy zenei listát, és akkor most egyébként a könyv végén ez mind fel is lelhető, és emiatt is került a zenés filmkockák megnevezés a borítóra.
3: Mert hogy ugye vannak zenei ajánlások a kötetben, gondolom szakaszonként mi illik oda, és vannak filmrészletek?
4: Hát úgy kell elképzelni, hogy van benne egy zenei lista, és van hozzá képanyag, amihez el lehet jutni linken, és akkor egy kicsit ad az egésznek egy ilyen atmoszférát.
3: Ez most például, amit mond, az azért érdekes, mert ez már kifejezetten egy korosztályos kérdés. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy 60-70 éves költő nyúl ehhez az eszközhöz, mert ő abból indul ki, hogy a szó elég. A maga generációja Lula meg már abból indul ki, hogy minden kell, mindenfajta multimédiás eszköz együtt érvényes.
4: Igen, igazad van, mert tényleg most annyi lehetőség van, hogy kicsit mi meg azt érezzük, hogy kár nem élni vele.
3: Nem lesz kicsit idézőjeles, másodlagos így a szó, a vers maga?
4: Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy szerintem jó összművészetben gondolkodni, mert hogy például engem is a gimnáziumban egyszerre érdekelt a film, zene, irodalom, és hogy talán ezeknek az összessége az valahogy még érzékletesebben el tudja kapni a valóságot, és számomra úgy ez a művészet lényege, tehát hogy kevésbé az, hogy szűk szakmai keretekbe kell beszorítanom.
3: Mennyire különleges az a saját korosztályában, hogy versekkel foglalkozik, hogy verset ír?
4: Hát...
3: Mennyire számít csodabogárnak?
4: Nem tudom, hát az tény, hogy kevesebbet olvas a generációm, de most például, hogy kaptam sok visszajelzést a könyvre, és nagyon jó érzés volt, hogy fiatalok is írtak nekem, és elmondták, hogy visszahozta az olvasás iránti kedvüket, mert hogy valahogy egy olyan nyelv volt, ami egyszerre megszólította őket, és olyan szórakoztató volt olvasni. És ráadásul az még külön öröm volt számomra, hogy a fiatalok közül néhányan még el is mondták a véleményüket egy tévéadásban a könyvről.
3: Ez jó visszajelzés nyilván. És hát nyilván egy első kötet, az meg egy nagyon nagy lépés előre egy pályafutás során. De a kérdésem igazából arra irányul, hogy megvan-e már maga a pályafutás képe, az íve? Látja-e, hogy merre indul?
4: Hú, hát... szeretnék egy trilógiát írni, most annyit tudok, hogy ugye ez egy szemövés történet, és lehetne szép az első része, ami kicsit így az ideák világáról, az eszménykeresésről, a szerelemről szól, és most követni a lehetne jó, és utána pedig a lehetne igaz. És ha lehetne jó, az etikai dilemmákkal fog foglalkozni, a lehetne igaz pedig kicsit így a igazság és a belső béke. Tehát, hogy most jelenleg ez van tervben, meg az én felnővésemnek a folytatása, mert ugye még ez következik, hogy kicsit így szintetizálnom kell, hogy mi is a jó, mi is az igaz ahhoz, hogy ezt jól le tudjam írni.
3: Ez egy nagy kérdés. Gyakorlatilag az emberiség állandó örök nagy kérdése, mind a kettő.
4: Igen.
3: Hát ha ezt megfejti, az már gyakorlatilag egy életpályára elég. Azért ezt kívánom, de én azt is olvastam, hogy tanult színészetet. Mondja, hogy akart filmet készíteni. Itt van ez a trilógia terv, tehát nekem az látszik, hogy művészet, és lehet, hogy minden egybe, mindenféle művészet.
4: Igen, jól látja, mert tényleg azt érzem, hogy nagyon nehéz dönteni, hogy melyik is valójában, tehát, hogy én pont szeretem ezt, hogy benne van egy szabadság, hogy nem kell teljesen megszabni.
3: Gratulálok, egy első kötet mondom, az biztosan mindenképpen nagyon nagy dolog, és kívánok sikeres újabb és újabb köteteket, meg utakat, amiket kipróbálhat, és önben szabadnak és boldognak érzi magát. Lehetne szép ez az első kötet címe, ha keresik, meg fogják találni, és meg tudják venni, és el tudják olvasni Jancsó Lula első kötetét. Lula, köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Nagyon szépen köszönöm, szép délután mindenkinek.
3: Jancsó Lula első kötetét. Lula, köszönöm szépen a beszélgetést.

0: vagyok.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Ne vesz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, mondta a pénzügyminiszter. Rekordmennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassítójeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok! Somodi Sörmös Eszter a szerkesztője, Rónai Egon a műsorvezetője, köszöntöm Önöket, és Farkas András nyugdíjszakértőt is, akinél az iránt érdeklődünk itt rögtön a műsor legelején, hogy mi a helyzet a Tisza nyugdíj ígéreteivel így bő 100 nappal később. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Hát a kérdésre válaszolva egyelőre semmi konkrétum nem hangzott még el. Feltehetően nem az első 100 nap gondjának tekintette a kormányzat, valószínűleg joggal, mert annyi mindennek kellett foglalkozniuk, de most már hamarosan itt az ideje, hogy a nyugdíj ígéretekkel is nagyon komolyan foglalkozzanak, mert szorít az idő, még akkor is, hogyha jövő januártól szeretnék bevezetni az ígért plusz juttatásokat, akkor meg pláne, hogyha ezt a szép kártyát, amit ígértek a nyugdíjasoknak, azt már októberből szeretnék bevezetni, akkor legkésőbb szeptemberben már a jogszabályokat is meg kell alkotni ennek érdekében.
6: Igen, itt volt ígéret a nyugdíjas szép kártyákra, volt ígéret arra is, hogy a minimál nyugdíjat megemelik. Szóltak arról is, hogy a nők 40 mintájára megvizsgálják a férfiak kedvezményes nyugdíjára vonatkozó elképzeléseket. Egy csomó minden volt. Valóban ezügyben hallgatás van, de itt közben meg volt egy szakmai vita is, ami legalábbis elkezdődött arról, hogy például a férfiak 40 az egy jó gondolat-e.
7: Igen, hát a kedves hallgatók bizonyára ismerik az álláspontomat, én szerintem ez így semmiképpen nem jó gondolat. Tehát, hogyha a nők 40 mintájára akarnánk bevezetni férfiak 40 nyugdíja, ez nagyon szépen hangzik, de ez plusz 600 milliárddal megdobja azt a költségvetést, ami most is már nagy nehézségekkel küzdik, mármint a nyugdíj költségvetést. Tehát erre nem biztos, hogy lehet pénzt szerezni, és nem is biztos, hogy ezt így kellene megoldani. A világon mindenütt van természetesen korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség. Ugye nálunk csak a nők 40 van ilyen, de a nők 40 az olyan hungarikum, hogy a korábban igénybe vett nyugdíjat nem terheli semmilyen levonás vagy málusz, mint ami a világ összes többi rendszerében fennáll. Ezért aztán a nők 40 az elképesztően kedvező nyugdíj. ezt ajánlom is a kedves női hallgató figyelmébe, hogyha elérik a feltételeit, akkor azonnal vegyék igénybe, mert ilyen kedvező nyugdíj a világon nincs. De most ezt nem lehet a férfiakra is kiterjeszteni, mert abban a pillanatban borul a költségvetés.
6: Hát és a munkaerőpiacon is érdekes turbulenciákat tudna ez okozni.
7: Biztos.
6: Hozzátéve persze azt is, hogy hát az is egy kedvező adózási lehetőség, hogy elmegy az ember nyugdíjba és marad a munkahelyén. Ezt nagyon sokan választják.
7: És ez így nagyon helyes is, de ne a korhatár előtti nyugdíjak melletti munkavégzést propagáljuk, mert akkor az nagyon megnehezítheti mind a nyugdíjrendszernek a működését, mind ahogy említette a munkaerőpiacon is váratlan turbulenciákat okozhatna. De hangsúlyozom, lehetséges erről, sőt kell is erről beszélni, de ennek az ára az lenne, hogyha valaki a korhatára betöltése előtt elmenne nyugdíjba, akkor az a nyugdíj kisebb összegű lenne, mint ha kivárná a korhatára betöltését.
6: A kis nyugdíjakról szólva valamennyit, a havi 120 ezer forintnál kisebb nyugdíj nem lehet, kezdetű mondatok, ezek nagyon jól hangzanak egy választási kampányban, csak közben megyünk előre az időben, és még mindig vannak olyan nyugdíjok. Ez például számon kérhető már a kormányon?
7: Hát ez feltehetően ezt januárban szeretnék majd bevezetni, és akkor számon is kell kérni az ígéreteket, mert ez egy nagyon fontos ígéret, pont a mély szegénységben élő nyugdíjasoknak segítene a legtöbbet. Ez egyébként Európai Uniós elvárás is, tehát minden tagállamnak fölhívják a nyugdíjhatóságait, hogy a szolidaritási elemeket erősítse a nyugdíjrendszerében, hogy a legszegényebb nyugdíjasok helyzetén javítson. Na ez egy tipikusan olyan intézkedés, 220 ezer embert érintene, adott esetben akár nagyon jelentős emelés jelent, annak, akinek ez eddig 90 ezer forint.
6: Ez összegszerűen a költségvetésnek mekkora teher?
7: 200-210 milliárd forint, tehát egy nyugdíjkasszában, ami most 7200 milliárd forint az új pótköltségvetés szerint, abban ez egy viszonylag elenyésző tétel.
6: És volt még egy a szépkártyára vonatkozó, amit ön is rögtön az elején említett, ott egy 200 ezer forintos támogatásról beszélt hajdalában a kormányzat, méghozzá szintén a kisebb nyugdíjaknál, a 250 ezer forintot el nem érő nyugdíjaknál.
7: Igen, ott lenne 200 ezer forintos szépkártya, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjasok részére lenne 100 ezer forint évente. Ez már egy combosabb tétel, ez körülbelül 350 milliárd forintba kerülne, és én folyamatosan azt szeretném a döntéshozók figyelmébe ajánlani, hogy ne kártyázzunk a nyugdíjasokkal, sokkal észszerűbb lenne, hogyha ezt beemelnénk nyugdíjemelésként, mert ez 350 milliárd forintos plusz tétel, az pont egy 5% pontos plusz nyugdíjemelést tenne lehetővé. Az a nyugdíjasok számára sokkal jobb lenne, mert akkor a nyugdíjuknak a tartósan beleépülne az összegébe, és így folyamatosan egy javító hatást gyakorolhatna az életszínvonalukra.
6: Ennek jegyében a legkellemetlenebb téma a 13. 14. havi nyugdíj, főleg azért, mert a 14. az nem is teljes még. Azt mondta korábban Magyar Péter, és nyilván állja a szavát, hogy ehhez nem kívánnak hozzányúlni egy olyan ígéret, amit be fog tartani az új kormány is. Na de hát ez is egy nagyon jelentős pénzügyi teher.
7: Hát a tétel, abból a 13. havi nyugdíj az benne van a költségvetésben tartósan, és idejében is benne volt, a pótköltségvetésben is benne van, meg nyilván a jövő évében is. A 14. havi nyugdíjról biztos, hogy nem fognak visszatáncolni, mert ez egy nagyon fontos politikai ígéret a Tisza párt számára is. Tehát a 14. havi nyugdíjnak ugye két heti megígért része esedékes jövőre, az körülbelül egy 300 milliárd forintos tétel, azt is egészen biztosan beletervezik a költségvetésbe. Én ettől nem tartok, hogy ezek a kifizetések nem történnének meg, sőt, adott esetben még a 14. havi nyugdíjnak a teljes kifizetését is előbbre hozhatják, mert ez egy nagyon fontos védelem a nyugdíjasok relatív elszegényedése ellen. Arról mi is sokat beszélgettünk már, hogy mindaddig, amíg gyorsabban nőnek a nettó keresetek az országban, mint amekkora az infláció, addig a nyugdíjasok vásárló ereje az folyamatosan romlik az aktív keresőkéhez képest. Ez az a bizonyos nyugdíjas olló, és ez jövőre különösen erősen fog érvényesülni, mert pici az infláció, tehát az inflációs emelés is kicsi lesz a nyugdíjakra, miközben 3-4-szer gyorsabban nőnek a nettó keresetek az országban.
6: Köszönöm szépen, ez egy eléggé széles kitekintés volt az ígéretekre és az azzal kapcsolatos helyzetre. Hát a helyzet az, hogy egyelőre az ígéret ígéret maradt, és még nem tartunk sehol, de nyilván ez az ősz ebből a szempontból izgalmas lesz.
7: Gyorsan változik.
6: Igen, és akkor újra jelentkezünk majd, jó?
7: Oké, rendben van.
6: Köszönöm szépen, Farkas András nyugdíjszakértőt hallották a több-kevesebb műsorában.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy egészen közkeletű témát választottunk a következő itt a gazdasági magazinban, a Spirit FM-en, az SMS küldés, de hát nem mi küldünk SMS-t, mi ezt kapjuk. Néha úgy tűnik, hogy ha akarjuk, ha nem, de hát mi kértük a pénzintézettől, hogy küldjön nekünk mindenfajta pénzmozgásunkról, ami a számlánkon történik, SMS-t. Van-e ennek értelme manapság? Igazából innen közelítjük meg a kérdést. Richter Ádámot kérdezem, a Money.hu szakértőjét. Jó napot, Ádám!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval gyakorlatilag online minden intézhető, sőt, online is kaphatunk üzeneteket. Akkor kell-e nekünk az SMS?
2: SMS a legtöbb esetben ma már nem kell, kiváltható valóban push értesítésekkel. Annyiban mindenképp jó ugye értesítést kapni, hogy ennek biztonsági okai vannak. Azért jó, ha tudjuk, hogyha a számlamozgás történik, vagy valaki a bankkártyánkat használja. Valószínűleg megszokásból sokaknál ez még az SMS látja el ezt a funkciót, de azóta, mióta okostelefonok vannak, a banki alkalmazáson keresztül ingyenes push értesítést lehet kapni, ami kiválthatja jóval drágább SMS-eket.
1: Mert hogy az SMS-t azt kegyetlenül leszámlázza nekünk a bankunk, ugye?
2: Nem tűnik föl, mert a darabja mondjuk 30 és 60-70 forint között van, bár ez sem olyan kevés, de szépen apránként összegyűlik, és ez még a kisebbik költség. A legtöbb helyen magának a szolgáltatásnak van egy havidíja, akár a kártyafigyelésre és a számlafigyelésre külön, és ez így egy évben már 7000 és 27000 forint közötti költséget tud eredményezni, hogyha mindössze havi 20 ilyen SMS érkezik, ami igazából nagyon könnyen összejön, amikor mondjuk fizetés érkezik be, bankkártyánkat használjuk, készpénzt veszünk fel. Tehát nem biztos, hogy feltűnik ez így havi szinten, de apránként azért jelentősen meg tud adni ez a költség.
1: Hát azért ezt a 20 000 forintot sok mindenre el lehet költeni, nem feltétlenül SMS fogadásra kellene. Hogyha valaki úgy dönt, hogy nem kéri az SMS-t, ez egy nagyon sima ügy, hogy lemondja?
2: Bankja válogatja, attól függ, mennyire digitalizált az adott bank. Sok helyen teljesen kényelmesen a mobilbanki alkalmazást megnyitva ezt el lehet intézni, a beállításoknál simán csak át lehet állítani, hogy most már nem SMS-t kérünk, hanem oda kérjük az értesítést. Bizonyos bankoknál telefonálni kell, vagy legrosszabb esetben bemenni személyesen. Tehát ez bankonként eltérő, hogy mennyire bonyolult.
1: Hogyha valaki úgy dönt most, hogy oké, akkor az SMS-ről lemond szívesen, és kapja a push értesítéseket, ahhoz igazából arra van szükség, hogy az online felületét a banknak ő használja, ott erre bejelentkezzen és kérje, ugye? Vagy ettől függetlenül is kapja?
2: Lehet a kettőt egyszerre is kérni, ennek valóban nem sok értelme lenne, és igen, a banknak a digitális felületén lehet sokszor igényelni, vagy telefonon keresztül. Amire még esetleg felhívnám a figyelmet, hogy még mindig van egy-két bank, amelyik csak SMS-t küld bizonyos tranzakciókról, valószínűleg nem véletlen, sajnos ők még nem álltak át erre, hogy push értesítést küldjenek.
1: Ezek között nagy bankok is vannak?
2: Van egy nagy bank is, igen. Tehát előbb, mielőtt valaki lemondja az SMS értesítést, ennek érdemes azért utána nézni, de a legtöbb esetben ez már kiváltható. Természetesen, hogyha valaki okos telefont használ, de azért most már a többségre igaz.
1: Vannak egyébként bőségesen ilyen úgynevezett rejtett költségek, amiket fizetünk, és igazán végig sem gondoljuk, hogy a banknak egy olyan szolgáltatást fizetünk, amire nincs is szükségünk, vagy már réges-rég kiváltható lenne?
2: Az SMS-eken belül vannak különböző módozatok, tehát mindenféle értesítés lehet kérni, akár a napi egyenlegről, esetleg a bankkártyákat érdemes átgondolni, hogy valóban amit ajánlottak, drága vagy prémium bankkártya, arra szükség van-e, hitelkártyákat is hasonlóképpen érdemes meggondolni.
1: Arra például érdemes figyelni, hogy a hitelkártyák azok költséget jelentenek-e akkor is, ha adott esetben nem használjuk őket?
2: A hitelkártyáknál inkább a magasabb havidíj, ami költséget jelenthet. Tehát ha nem használja, akkor szerencsére legalább kamatot nem kell visszafizetni, de ezek általában azért drágább kártyák szoktak lenni.
1: És ilyen módon mégiscsak pénzbe kerül, még akkor is, hogyha nem is adósodunk el adott esetben. Hát jó, most koncentráljunk a banki SMS-ekre, ha valaki úgy érzi, ki tudja váltani, egyrészt nézzen utána, hogy kap-e olyan SMS-t, amit nem csak azért kap, mert mondjuk használta a kártyáját, vagy érkezett rá a számlájára pénz. Másfelől pedig, hogyha úgy érzi, hogy ez egy teljesen felesleges pénzkidobás, akkor lépjen is. Richter Ádám, köszönöm szépen. A Money.hu pénzügyi szakértője volt itt a vonalban velünk.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a Balcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert beszakadt az útpálya. Napközben szintén sávlezárás okozhat fennakadást a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, a Kerepesi út irányában pedig napközben időszakos sávlezárásra kell számítani átépítés miatt. Ezért a Váci út irányában jelentősebb fennakadást tapasztalhatnak. Holnap hajnalig lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a 101B autóbusz Kelenföldvasút állomás felé, a 101E és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat pedig egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. Ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönt között. Rendezvény miatt várhatóan vasárnap este 7 óráig. A forgalmat elterelik, így a 105-ös, a 210-es, illetve hétvégén a 210B autóbusz, továbbá a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve közlekedik majd a Podmanicki utcán át. Nem érintve a Kodály körönt, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A mai gazdasági magazin vége felé néhány gazdasággal kapcsolatos hír. Itt van például a mai nagy bejelentés a mai naptól, ami pedig a szerdát jelenti, tehát szerda estétől ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ami nyilván nagy könnyebbség a gazdaságnak, és hát meg nagy könnyebbség nekünk mindannyiunknak, akiket korábban azzal aggasztott a helyzet, hogy esetleg áram nélkül maradunk este. Nem maradtunk, és nem is leszünk, működik a paksi atomerőmű. Van még más hír is, például a gazdaságról. A magyar beruházások volumene, ahogy azt csúnya kifejezéssel mondani szoktuk, 2026 második negyedévében 9,1%-kal zuhant éves alapon. Negyedéves összevetésben pedig 4,3%-kal csökkent, ez egészen drámai adat. A visszaesést elsősorban a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás és a gazdasági szolgáltatások teljesítménye okozza, és az ingatlan beruházások növekedése ezt csak részben tudta ellensúlyozni, állítja a Központi Statisztikai Hivatal. Van egy hír, ami alapján talán meglepő, hogy mennyi pénzt osztottak ki az ügyészségeken az elmúlt időszakban. A legfőbb ügyészségen különösen vastagon fogott a ceruza, a félhavi bónusz is vaskos összeget jelentett még minden túl és mindenfajta jutalmon túl is. A HVG közérdekű adatigénylésére kapta meg a legfőbb ügyészségtől a statisztikát. 4,7 milliárd forintnyi jutalmat osztotta ki a június 10-i ügyészség napja alkalmából az ügyészségen dolgozóknak. Ez átlagosan bruttó 1 millió 195 ezer forintot jelent, ami azért jutalomként nem is egy rossz összeg. Azt hiszem, sokan elfogadnak, miközben ez persze nem arról szól, hogy ne érdemelték volna meg az ügyészek, akiken óriási teher van. Nikkel terhelést mutattak ki 9 Seattle dolgozónál, és 3 üzemben emiatt a hatóság le is állította a munkát Debrecenben. A vármegyei kormányhivatal szerint a helyszíni ellenőrzés során a védőeszközök biztosításában is hiányokat találtak. Ezek a legfrissebb gazdasági hírek itt a több-kevesebb műsorában, amiben holnap is jelentkezünk, már magával a műsorral és még frissebb hírekkel nyilván. Köszönöm a figyelmüket, Rónai Egont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
3: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Dash TNT Curtis, szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós a Káni pályaudvarnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely tegnap a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak, köztük 2 magyart is. A száműzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Több civil áldozata is van a csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz légicsapásoknak. Lakóházak, oktatási intézmények, infrastruktúrális létesítmények és iparvállalatok épületei kaptak találatot Ukrajna különböző régióiban. Köztük Hersonban, Dnipropetrovskban és Odesszában. Hersonban egy kerékpározó férfi mellett csapódott be egy drón, a repeszektől halálos sebesülést szenvedett. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérültek, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette, egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozóhely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekmény. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
6: Gáborral elkezdtünk beszélgetni, üdvözlöm az ATV nézőit az előbb, és azt mondta, hogy az, hogy előkerül egy tiszás jelölt hirtelen a kalapból, a vagyonvisszaszerzési hivatal szempontjából az egy értelmezhetetlen dolog, és hogy valami miatt ő azt gondolja, hogy olyan lehet ez, mint amikor ugye a közmédiának az eddigi összes hazugsága tovább él, és akkor azt gondoltam, hogy Gáborral tisztázzuk, hogy miért is gondolja ezt, miközben egyébként a 3 téma adott, hiszen ugye a lélegeztetőgépek sztoria önöknek nagyon-nagyon sokba került eddig is, és még egyébként ezután is fog. Ezt nyilván valakire rá kellene húzni, mint felelősre. Több mint 200 tanári állás betöltetlen, illetve ott van a 3. téma is, a mentői statisztikákról, amelyek mostantól kezdve nyilvánosak. Halló!
7: Itt vagyok, köszönöm a visszahívást.
6: Köszönöm, hogy itt maradt. Figyelek.
7: Gyorsan belevágok, jó?
6: Igen.
7: Ugye tanultuk valamennyire a csodálatos verse Thomas Mann üdvözlését József Attilától, hogy az igazat mond, ne csak a valódit.
6: Igen.
7: Valódi az, hogy sokak számára váratlan volt a Sárközi Nikola előkerülése.
6: Igen.
7: És az is való, hogy azt esetleg a sajtóból, az internetes sajtóból tudta meg, hogy még őt is behívják meghallgatásra, hogy az későn volt. Ugye az eredeti történet, 90-valahányan jelentkeztek, pályáztak, nehéz volt a megoldás pontozással, és a pontozásnál, mint tudjuk, negyedik lett. Uh-huh. Aztán kiesett egy ember a visszalépése miatt.
8: Igen.
7: A Tisza frakció azt javasolta, sajnos amatőr módon, hogy így még demokratikusabb lesz, ha nem kettő, hanem három jelöltet hallgatnak meg, hogy akkor a negyedikként befutót hívják be, ez volt Sárközi. Nem a Tisza jelöltje, mindegyik idézőjelben lehet a Tisza jelöltje, hiszen a Tisza által választott bizottság, mert többségben van a Tisza, az helyezte a negyedik helyre. Arról volt szó, hogy a meghallgatásra behívják.
8: Igen.
7: Nem mondta azt, hogy a Tisza jelöltje. Na most kérem, az Index az volt olyan kedves, aki már ebből azt hozta ki, hogy a sajtóból tudta meg, hogy jelölik.
8: Aha.
7: Ugye ez valódi, de nem igaz. Mert ő jelentkezett, és a többi csak azt tudta meg a sajtóból esetleg előtt, hogy őt is behívják meghallgatást.
8: Igen. Igen, igen, igen, igen, igen.
7: Na most a mai, és amiért telefont ragadtam, az, hogy a 9 órás hírekbe külön figyeltem, és amikor erről a témáról van szó, akkor a hírolvasó szépen felolvassa, gondolom, hát neki le van ez írva, hogy a sajtóból tudta meg Nikola Sárközi, hogy őt is jelölték a posztra.
8: Sárvári.
7: A normális ember agyában ilyenkor az a gondolat támad, hogy Úristen, hát ezek ennyire amatőrök, hogy csak úgy jelölgetnek valakit, aki nem is pályázott. Na, én erre mondom, hogy az igazat kéne mondani. Nem.
8: Igen, de akkor ez tulajdonképpen nem a hivatalos köztájékoztatás kritikája az ön részéről, hanem inkább egy hírportálnak a nem átfogó tájékoztatása, hiszen az nyilvánvalóan nem igaz, hogy egy hivatalosan pályázó, egyébként negyedik helyen végzett jelölt a sajtóból tudja azt, hogy őt egyébként jelöli.
7: Így van, de mind a kettő persze emögött az van, hogy nem jól kommunikáltak.
8: Igen. Az biztos, de szerintem ez látszik, hogy ez nagyon pancser dolog volt.
7: Így van, de ezért nem szabad hagynunk az embereket abba a tudatba, hogy itt ilyen balfátlanság van.
8: Abszolút.
7: Az annyi a balfátlanság, hogy nem kommunikáltak kellőképpen. Támadt egy olyan ötletem is, legyen már jó kedvünk ma, hogy Magyar Péter rendkívül kommunikatív, nincs szüksége segítségre. Ott van az a három kormány szóvivő, akik profik. Azok besegíthetnének néha az ilyen fontos ügyekben, mint például most az Alkotmányügyi Bizottság, és a többi, és a többi. Ők meg tudnák talán oldani, ugyanis ők rákérdeznek, rá ellenőriznek.
8: Igen.
7: Amit elvártam volna a tegnap esti műsorvezetőtől.
8: Igen, csak azért, persze Gábor, csak ugye azért van egy picit más helyzet a kormány szóvivőkkel, mert ugye itt egy ellenőrző funkciót gyakorol a parlament, amikor kiválasztja a megfelelő jelöltet a sok pályázó közül. Ugye a maga meghallgatás az a jogalkotói közösség, a képviselő, akiket önök delegáltak oda.
7: Ezek, hogy... Bocsi, hogy a szavába vágok. Bocsi.
8: Figyelek.
7: Figyelek. Csak annyi, hogy én ezt csak gúnyból mondtam, tisztában vagyok vele.
8: Ja, jó, csak vicc volt. Értem. Jó.
7: Ezzel én csak vicceltem, hogy ők tudnának segíteni.
8: Biztos, ebben. Persze, egyébként is nagyon jó véleménnyel vagyok a három gráciáról.
7: Egyet értünk, mert én is. Nos, a témákról csak annyit, hogy hát örülök a feljelentésnek. Sokak várják, hogy miért nincsenek már őrizetben, miért nincs, és a többi. Én is igyekszem nyugtatni mindenkit. 40 évig zsaru voltam, bűnügyekkel foglalkoztam. Nem olyan a leányzó fekvése. Ezt végig kell játszani, ha azt játsszuk, hogy törvény.
8: Néha
7: az jut eszembe, amit Antal József mondott, Isten nyugosztalja, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Mert igen, akkor el lehet söpörni, csak az a baj, hogy akkor általában azokat is elsöprik, akik ártatlanok.
9: Igen.
7: Tehát jobb, hogy nem forradalom volt, ha viszont azt az utat válasszuk, hogy betartjuk a jogszabályokat, akkor az bizony rögös út, épp úgy, mint a demokrácia is. Sokkal lassúbb, sokkal rögösebb.
9: Igen.
7: Mint amikor azt mondja valaki, hogy na, akkor nem tetszik, akkor meghosszabbítom bicskéig.
8: Abszolút. Gábor, örülök, hogy
7: nagyon köszönöm,
8: lényeges, hogy nagyon megtisztelt, hogy ilyen skillekkel is fontosnak érezte, hogy politikai kérdésekben. Nyilván már nem gyakorolja a szakmáját, nem?
7: Persze, hogy
8: a nyomozást, de az, hogy valaki ennyire érte ehhez a területhez, az nekem nagyon, hát az bennem tiszteletet kelt, mert ez egy nagyon nehéz szakma, a nyomozás, és ugye nagyon-nagyon sok tudományterületnek az összehangolása feltételezi azt, hogy egy eredményes nyomozás történjék meg.
7: Így van, ezért is klassz dolog a nyomozás.
8: Igen, igen.
7: Ennél csak az ön szakmája bonyolultabb.
8: Hát ez...
7: Visszhallásra.
8: Visszhallás, minden jó. Ezt sokan egyébként nem neveznék szakmának, amit én csinálok itt a tévéképernyő előtt. Pedig Gábornak ilyen szempontból igaza van, ez egy szakma, és azért nem lehet összemosni a propagandistákat az újságírókkal, mert az egyből látszik, higgyék el, kikandikál a zsebből a pártakkönyv. Az nem úgy van, hogy belenézek a kamerába, és nem jön rá a néző, hogy itt hamis kártyázás van, hanem ott kikandikál a pártakkönyv, és onnantól kezdve az ember már nem ugyanaz. Már nem lehet független objektív. Ugye? Na, Tibor!
10: Halló!
8: Itt vagyok.
10: Üdvözlöm.
8: Jó napot!
10: Jó napot. Hát én azért telefonálok,
8: igen,
10: mert láttam én azt, hogy a mostani parlament alelnöke, ugye bár roma származású, és ugye bár a bajuszmester nem fogott vele kezet.
8: Igen.
10: És hogy ő nem gondolt abba bele, hogy a romák ezt majd már kifogják fel?
8: Már hogy Kövér László nem gondolt erre?
10: Igen, igen, igen.
8: Hát hogy mit gondol Kövér László erről?
10: Jó. Persze, tudom.
8: De a felvetés az jogos. Csak most tőlem kérdezte, és akkor a feladat nagysága előtt próbálok egy helyzetelemzést tartani. És az, hogy Kövér László mit gondolt erről, az nehéz. Szóval, ön szerint mit gondolt?
10: Hát én nem tudom, hogy mit gondolt, de olyan volt, mintha legalábbis én, ahogy láttam, hogy hát mit vársz, mit akarsz, én fogjak veled kezet, pont én.
8: Ez jött le önnek?
10: Igen.
8: Tudja-e azt, hogy nem mindenkinek jött ez le? Megmondom miért. Itt van a 24.hu cikke, remélem a kollégák segítenek benne, hogy közkincsé tegyük. Igen, itt van. A fideszes Mencer Tamás szerint a készfogásnak megvannak az alapvető szabályai, amelyeket sosem késő megtanulni. A készfogásnak tehát az az alapvető szabálya, hogy a fideszes politikus szerint a házelnök, a volt házelnök oldalára állt, és azt írta, idősebb nyújt kezet a fiatalabbnak, magasrangú az alacsonyabb beosztásúnak, nő a férfinek. Nem véletlenül találták ki így. Mencer végül úgy fogalmazott, Kövér László és Kőszegi Krisztián eseténél valaki valóban udvariatlan, azt nem mondjam, bunkó volt, nem Kövér László volt az. A történtek kapcsán egyébként Nagy Ervin azt írta, a nemzet bajusza úgy tud gyűlölni, mint senki más, és mindig meg tud ez lepni.
10: Hát igen, ez persze csak van egy, úgy szokták mondani, egy intelligencia, szerintem. Mm-hmm. Ha már valaki nyújtja a kezét, akkor én elfogadom, vagy mondjuk ilyet főleg tévében, sajtóban nem csinál.
8: Szerintem egyébként ez amit a politikus ír, ez a hétköznapi viszonyokban igaz, de mikor arról van szó, hogy egy hivatalos megemlékezésen az országgyűlés alelnöke megy oda a korábbi elnökhöz, akkor ilyen nincs. Tehát akkor a házvezetés, a jelenlegi házvezetés szólítja meg a volt házvezetőt, gyakorlatilag beemeli a térbe. Tehát, hogy ez gyakorlatilag nem a hétköznapi készfogás esete. Ez a hivatalos készfogásé.
10: Jó, persze, nekem úgy jött le, hogy hát nem áll szóba egy roma képviselővel. De mindenki másképp gondolja.
8: Én szerintem ez Kövér Lászlóban nincs benne, tehát hogy én mindent nem tudok elképzelni róla. Inkább az van meg, hogy te tisztás vagy. Én született demokrata vagyok, te ki vagy? Inkább ez van benne.
10: Az lehetséges. Az lehet, nem tudom. Másik, ami még megütötte, hát régebben már most nem most, mert már most évek óta megyek. Én úgymond már szolgálati nyugdíjas voltam 2012-ig, de bár akkor Orbán kormány elvette tőlünk ezt a jogot. Igen. Mondván, hogy...
8: hát ebből lett a bóc forradalom.
10: Így van, és végül is azt mondták, hogy hát nincs visszamenőleges törvényalkotás.
8: Úgy van.
10: Hát volt. És most fel vannak háborodva azon, hogy Orbánra, bár nem őrászották azért, de fel vannak azon, hogy nincsen, ők ilyet nem csináltak. Hát milyen dolog ez?
8: Hát nagyon szelektív a kollektív emlékezet.
10: Hát igen. Elég baj az.
8: Igen. Mondom, hát teljesen az érzés az embernek, hogy ezek a srácok most ébredtek föl, és előtte nem csináltak semmit. Tehát nem ők voltak ott. Tehát valaki egészen más volt, az ők nem.
10: Az a baj a fideszeseknél, hogy még fel se ébredtek. Még mindig.
8: Hát, szerintem azt a veszélyt ők is érzékelik, hogy előbb-utóbb ebből a védekezési mechanizmusból ők nagyon vesztesen jönnek ki. Tehát valamit kell csinálni, és akkor inkább már nagy-nagy kiabálás van. Szerintem ez a taktika. Tehát minél hangosabban mondani, hogy úristen, itt az antijogállam, itt a diktatúra.
10: Hát lehetséges. Hát ennyi lett volna, és köszönöm szépen.
8: Én köszönöm szépen. Viszont hallásra. Most van egy 40 másodpercünk, ami nyilván arra enged egy kicsi időt, hogy elköszönjek önöktől picit, mert hogy reklámozunk, és akkor utána vissza fogunk térni, és akkor még egy erős, szerintem egy 20 percünk lesz, majdnem 16-17 percünk lesz, hogy beszélgessünk a fontos témákról.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a 148-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a sporttelep megállót baleset miatt. A 71-es autóbusz ugyancsak a sporttelep megállót hagyja ki a Szent Imre tér felé, míg a 152-es autóbusz Csepel Horgásztanya felé. Egy meghibásodott gépjármű vesztegel továbbra is a középső sávban a Bogdáni úton a Szentendrei útnál. Mától nem közlekedik a H5-ös hív Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon a H5-ös pótlóbusszal utazhatnak, Békásmegyer és Pomász között H5A pótlóbusz jár, továbbá Békásmegyer és Szentendre között H5E pótlóbusz is közlekedik Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Holnap hajnalig lezárták Budafokon a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK járatok ezért terelve közlekednek. A 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, míg a 101E, a 114-es és a 941-es autóbusz egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Én teljesen indokoltnak tartom azt, hogy amikor az előző betelefonálóval, Gáborral beszélgettünk a előző előttivel a Sárvári Nikolász jelölésről, akkor tegyük helyre azt, hogy mi is történt valójában. Csak azért, mert olvasom ezeket a kommenteket, megmondom őszintén, nem is értem. Tehát, hogy az ATV egyre jobban alátesz a Tiszának. Na most, ugye van egy betelefonálós műsor, ahol a nézők elmondják a véleményüket. Most az a kérdés, hogy ha ezt az ATV leközvetíti, akkor egyébként a korábbinál jobban tesz-e alá a Tiszának, mert egyébként tudja-e az ATV, akárki, az ATV maga, a Brüsszel, hogy tudja-e, hogy mit akar mondani a néző előre. Mert ha tudja, akkor az ATV nyilván felbérelte a nézőt, és akkor alá tesz a Tiszának. De itt ugye nem ez volt a helyzet, hanem egyébként a betelefonáló pontosan érvelt, mert úgy volt, hogy ugye 96 pályázatból 3-at a bizottság kiválasztott, azok, akik egyébként jelentős civil segítséget kaptak arra, hogy értékeljék a pályázatokat, és felállítottak egy sorrendet. Ugye erről, hogy hányadik lett Sárvári Nikolász, nem tudunk, de tudjuk, hogy a 3 jelölt megvolt, és a Tisza frakció bejelentette, hogy ők Sárvári Nikolászt támogatják. Tehát az, hogy hányadik volt Sárvári Nikolászt, az egyáltalán nem tudtuk, amikor már tudtuk, hogy a Tisza frakciónak saját jelöltje van. Na most ugye ez megint az, amikor meghirdetek egy, és ez teljesen mindegy, mert azt a tényt, hogy Magyar Péter elzavarta a Fideszt, ezt most ne érintsük, mert ezt tekintsük adottnak. De az, hogy meghirdetek egy civil elnökjelölést, majd benyomom másnap Polgár Juditot, az azért ciki szerintem, mert akkor nem kellett volna előző nap meghirdetni a civil jelölést, ugye? Tehát, hogyha meghirdettem, hogy ennek az lesz az útja ennek a pályázatosdinak, hogy kiválaszt egy bizottság szakmai alapon, kiválaszt 3 embert, és azt meghallgatja gyakorlatilag, akkor utána a frakció, aki nyilván azt jelöl, akit akar. De akkor azt kell mondani, hogy a frakció is áttekintette a helyzetet, és neki is van egy saját jelöltje, és akkor el kell vállalni, hogy egyébként ő a negyedik a sorban, és akkor ezt előre el kell mondani, vagy azt kell mondani, hogy nincs ilyen, hogy negyedik, csak a Tisza frakció fontosnak érzi Sárvári Nikolász pályázatát, mert olyan szempontokat vélt felfedezni, amely őt felérdemesíti, vagy érdemesíti arra, hogy ő is ott legyen a meghallgatandók között. És ebben nincsen semmi probléma, csak akkor nem kell előre bejelenteni, hogy lesz egy ilyen szakmai jelölés, hanem akkor azt lehet mondani, hogy lesz a szakmai jelölés, de még a frakciók is jelölhetnek. És akkor nincsen semmi probléma. Akkor hiába mond a Telex meg az Index azt, amit akar, azok azt mondanak, amit akarnak. De hogy ezt így kell megszervezni. Gábor.
3: Halló, jó napot, Tóth Gábor.
2: Üdvözlöm.
3: Hát én hallgatom ezt az okfejtést, és egyetértek önnel, hogy ez rettenetesen amatőr dolog volt ez így. Mert ha valóban negyedik volt, amit az előző betelefonáló mondott, akkor meg lehetett volna mondani, hogy így, hogy valaki visszalépett a 3 közül, akkor a negyedik előre lép egy Drádicsot, és akkor meghallgatjuk őt is.
2: Igen, de hogy az volt, hogy a Tisza, azt nagyon jól látja egyébként Majtényi László, aki kiírta a Facebookra, hogy a Tisza frakció bejelentette hivatalosan, hogy Sárvári Nikolász támogatja, és bejelentette, hogy nem hivatalosan. Egyébként így van, tehát hogy ez történt.
3: Hát most azt nem tudom, hogy majd, hogyha valóban egy parlamenti szavazásra kerül, akkor most megmerik-e azt tenni, hogy akkor a Sárvári Nikolászt fogják választani, mert akkor aztán magunkra borítják a bidit. Tehát, hogy ezek után én azt gondolom, hogy ez így hanvába volt, mert egy ilyen amatőr dolog után már úgy gondolom, hogy nem lehetne megtenni azt, hogy mégis Sárvári Nikolászt fogják választani.
2: Uh-huh. Hát meg lehet tenni bármit, mert kétharmad az kétharmad.
3: De azért igen, persze, meg lehet tenni, de akkor az embernek elgondolkodik. Tehát, hogy akkor
2: és ráadásul azért szomorú ez, mert azok, akiket hivatalosan kiválasztottak, legjobb 3-at, azok komoly, nagyon komoly szakemberek. Tehát, hogy főleg...
3: Hát a Ligeti Miklós ugye, hogy nem tudom, hogy hány ezer éve lassan jóformán, hogy ő itt él ebben a mocsárban, és ő itt tette a dolgát. Tehát én azt gondolom, hogy őnek olyan széles körű rálátása van a dolgokra.
2: Hogy, tehát hogyha hogy azt nézzük, hogy
3: lehet versenyezni.
2: Azt nézzük, hogy van egy nyomozati alelnök, egy vádelő terjesztési alelnök, meg még két másik alelnök, ugye, akkor az elnök személyében ezek a területek, ezek nagyjából összpontosul hatnak, és Ligeti Miklós ilyen szempontból egy tökéletes jelölés, mert ugye a Transparency volt az, aki a legelső alkalommal jelezte az MNB ügyben, hogy itt nagyon súlyos dolgok vannak.
3: Mit 2016-ban vagy 2017-ben valami?
2: 15-ben jelezték. 15-ben vagy 16-ban, így van. És akkor ugye eltelt nagyon-nagyon sok idő, amíg ezzel nem foglalkoztak a nyomozóhatóságok.
3: Most azt nem tudom, hogy jól hallottam el, hogy a alelnököknek jogi végzettséggel kellene rendelkezniük, de én úgy tudom, hogy sem a Sárközi, vagy a Sárvári Nikolász, sem a hogy nem tudom hirtelen nevét, bocsánat, hogy ők jogi végzettséggel nem rendelkeznek.
2: Unger ugye? Anna, Unger Anna politológus.
3: A rádióban, hogy elméletileg ez a kiírás, hogy oda jogi végzettség kell az alelnököknek.
2: De ők ugye elnökök lesznek.
3: Hát igen, igen, mert az alelnökökre más kiírás igen. lesz.
2: Igen, igen, igen, igen. Ezt én se tudom, mert nem néztem meg a kiírást, hogy mi a feltétele, de nyilván. Nyilván a előnye másik, jogi végzettség, igen.
3: Amit még a Kövér Lászlóval szemben itt felvetődött, hogy hát a Mencer Tamásnak is talán egy kicsit utána kéne nézni ezeknek a dologoknak, én azt gondolom. Egy az, hogy édesanyám mindig azt mondta, hogy köszönni tisztesség, fogadni kötelesség. Tehát van egy ilyen mondás. A másik meg az, hogy a társadalmi ranglétrán, ha létezik ilyen, akkor egy jelenleg regnáló alelnök, parlamenti alelnök, az fölött áll egy tulajdonképpen most már egy
2: civilis
3: státuszban levő embernek.
2: Pontosan, de tehát ez a hivatalos érintkezésben egy teljesen bevett protokoll, hogy a jelenleg regnáló alelnök oda megy az elődjéhez és kezet nyújt. Szerintem ebben nincsen semmi.
3: Tehát én nem tudom, Mencer tényleg arról beszélt, amit ön említett, hogy, ha utcán találkozunk, vagy bemutatnak minket egymásnak valami fogadáson, akkor valóban az van, hogy az idősebb nyújt kezet, vagy a hölgy, az idősebb ajánlja föl a tegeződést, vagy a hölgy ajánlja föl a tegeződést, de ez erre egyáltalán nem ráhúzható. Ez a protokoll erre a dolog.
2: Én nem tudom, hogy Görög Ibolya jelen helyzetben mit mondana, de mondjuk nagyon kíváncsi lennék rá, hogy ezt visszaig...
3: Ja, hogy protokoll szakértő.
2: Igen, így van. Hát nyilván azt mondaná, mint Bödöcs Tibor, hogy én se lopok, ugye? A miniszterelnök ne vicceljen, én se lopok.
3: Igen, igen, igen. Az egy elég szép mondás volt.
2: Az nagyon komoly, az nagyon komoly.
3: És akkor rátérnék itt a Szijjártóféle dologra, hogy már igazándiból nem is lehet ez már külügyminisztériumnak, hanem ez majdnem egy Szijjártó biznisz volt. Ez a lélegeztetőgépek, hogy most a papírokat, ugye 2023-ban volt az, amikor a csinált vele egy interjút a Róna Jegom.
2: Úgy van.
3: Amikor rácsodálkozott, hogy ledarálják. Hát én erről nem tudok.
2: Igen, de utána nézek.
3: Utána volt néhányszor Róna Jegonnál is, meg másnál is, és senki nem kérdezett utána vissza rá, hogy utána nézette, és hogy mi ezzel a helyzet. Tehát én azt úgy vártam, hogy rákérdeznek, hogy na most csak utána hát nézette, igen. vagy nem nézett hát utána.
2: Hát egyébként szerintem volt egy ilyen kérdés valahol, de a kanyarban, de akkor kislisszolt. Majd megkérdezem az Egontól, mert itt van valahol a házban.
3: Jó. Én a másik meg, hogy tehát ugyanezzel kapcsolatban, hogy ugye állítólag a papíron, tehát a maláj üzletemberrel, akinek 176 milliárdért, és utána lehetett nézni, a Telex, meg nem tudom, kinyomozták egy nap alatt, hogy egy nemzetközi szélhámos az ember, akin keresztül vásárolták ezeket a lélegeztetőgépeket, és a csóka egy másfél-két hét múlva egy jaktot, meg egy magánrepülőt vásárolt.
2: Pontosan. Aztán,
3: hogy ez a 176 milliárd, ez nála landolt.
2: Pontosan.
3: És állítólag ez mind papír alapon volt, hát most ezt, hogy megtalálják-e majd az Orbán Anitáék, azt nem tudom, hogy mennyi lehetett visszaállítani, milyen levelezések voltak egyáltalán a szervereken, vagy hogy volt, mint volt. Uh-huh. Tehát ennek azért utána kéne nézni. És akkor itt elő lehetne ráncigálni ugye a Szijjártó Péter feleségének a belső építészeti cégét, amelyik 5-600 milliót osztalékot vesz ki évente, most már 2 vagy 3 éve, amiről ugye Szijjártó nem tud, amivel Fábián Tamással beszélgette 3 órát,
2: igen.
3: és nem tud róla, hogy azért...
2: Ez hát mert otthon ez nem került szóba, ugye ez volt
3: igen, de hogy ez a pénzmosásnak ez egy tipikus esete, hogy csinálok egy olyan céget, amin keresztül ki tudnak nekem fizetni, és amin keresztül hivatalossá tudom. Véleményem szerint, tehát hogy ne kapja ki, tehát hogy véleményem szerint lehet így pénzt mosni, tehát lehet így visszaszármaztatni pénzeket, hogy csinálok egy céget, amin keresztül visszaadnak nekem valamennyit, és akkor így hivatalosan mehet a zseb.
2: Tehát arra céloz, Gábor, hogy elképzelhető, hogy a belső építészeti munkák, azok nem találták meg a céget, viszont úgy nézett ki, mintha egyébként itt volnának ilyen megrendelések, és azokat a cég teljesítette volna.
3: Igen. Hát én elég sok belső építéssel vagy lakberendezővel dolgozom együtt itt a kerámiákkal kapcsolatban, és mindenki azt mondta, hogy ez a lehetetlen kategória, hogy a nullából, tehát 20-30 év fölépíteni egy olyan céget, aminek aztán vannak jó megrendelései, de hogy csinálok egy céget, honlap és referencia, meg telefonszám nélkül, és utána az első évben már 500 milliót veszek ki belőle, tehát ilyen nincs, tehát ez nem létezik.
2: Nehéz.
3: Nehéz, igen, nekünk nincsen ehhez.
2: Gábor, nehéz. Rosszul emlékeztem, de az én József barátom, aki SMS-t küldött, azt írja, hogy a Transparency 2014-ben jelezte már.
3: Már én 16.
2: Tehát nem 15-ben, ahogy én emlékeztem, hanem 14-ben jelezték már az MNB sztorinál. Az alapítványok ügye kapcsán, ugye, hogy nagyon súlyos dolgok történtek.
3: Na, és akkor rátérnék arra, ami miatt igazán csak így ezek megmozgatták a fantáziámat, ami miatt igazán telefonáltam volna, hogy hát, ha ez eléri majd a döntéshozók inger küszöbét is, hogy itt a hallgatók is, de ön is tudja, hogy én azért nagyon sokat ápoltam édesanyámat, vagy 8 vagy 10 éven keresztül.
2: Igen, tudom, emlékszem.
3: És most, hogy elmúltam 60 éves, elmentem a munkaügyi központba, és próbáltam intézni, mert hát egyszerűen lehetetlen elhelyezkedni. Már pláne az én szakmáimban hangszerkészítő, kerámikus, meg ilyesmi, ez eléggé nehéz restaurátorként, tehát elég nehéz elhelyezkedni, sőt, hát nem is nagyon lehet. És képzelje el, hogy van egy ilyen, hogy a 60 év fölöttiek munkakeresési támogatása. És egy ilyen 100-120 ezer forint havonta plusz a TB. Gondoltam, hogy erre megpróbálok azért ráindulni.
2: Ez az, ami 90 napig jár?
3: Nem. Ez a nyugdíjkorhatárig.
2: Értem. Aha, bocsánat.
3: A 60 év fölöttiek álláskeresési támogatása az a nyugdíjkorhatárig jár.
2: Oké.
3: De olyanoknak, akiknek az elmúlt 3 évben volt 365 nap munkaviszonyuk, és igénybe vettek 45 nap munkakeresési támogatást.
2: Azta.
3: Viszont azok, akik ápolják a szüleiket, vagy a gyerekeiket, és mondjuk a szülője úgy, mint az én édesanyám akkor hal meg, amikor 60 éves lettem, és előtte ugye kiestem a teljes körülön a munkapiacról. Ez csak szolgálati jogviszonynak számít.
2: Aha.
3: És a szolgálati jogviszony az nem számít munkaviszonynak, így semmiféle támogatást nem tudnak olyan embereknek adni, akik az idős szüleiket, gyerekeiket, bármit úgy ápolnak, hogy közben több mint 3 évre kiesnek a munkapiac.
2: Tudja, hogy Ungár Péter hányszor próbálta ezt a szabályt például megváltoztattatni?
3: Tehát ezt munkaviszonynak, meg nem ez a megalázó 65 ezer forint egy hónapba, András, 65 ezer forint, amiből két nap 24 órás ápolást nem lehet kifizetni.
2: Így van. Gábor, egy pillanat türelmet, csak azért, mert lejárt az időnk, viszont akkor önnel kezdjük a déli adást, hogyha meg nem sértem, jó?
3: Jó, köszönöm szépen.
2: Ezt akkor még befejezzük ezt a történetet. Rendkívül módon ijesztő ez az egész, és igazságtalan, úgyhogy ezt a déli fórum elején mindenképpen túltárgyaljuk. Vigyázzanak magukra, egyenek, és hogyha még nem éhesek, akkor töltsék velem a déli fórumot. Viszlát!
4: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket a nagy örök. Most döntök magamról,

Beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, tanszercsomagokat kapnak a rászoruló gyermekek. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolási oltási kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita, Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbuszjár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai-Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
2: Jó napot kívánok, és miközben ugye azt mondjuk, hogy Nádás Péter az összes létező irodalmi, magyar irodalmi díjat megkapta, aközben hát egyetemes író volt, tehát a Kafka díjtól kezdve a berlini kitüntetése 2000-es évek végén, akkor a legmagasabb német kitüntetést kapta meg az idén a Német Szövetségi Köztársaság elnökétől, és 98-ban például a legjobb külföldi könyv lett az emlékiratok könyve Franciaországban, tehát nem az egyébként fegyelmezett életlátásáról, vagy életvezetéséről elhíresült Németországban, úgyhogy egészen páratlan, ugye Kossuth díj, egészen páratlan ez a Budapest díszpolgár, hogy más nem mondjak. És hát ugye megkérdezték tőle, hogy mit jelent számára az otthon, és azt nyilatkozta, hogy neki az otthon a munka. Tehát be volt zárva az alkotásban. Ha megnézik, ugye az emlékiratok könyve az ugye 73-ban kezdődött, és 85-ben fejeződik be. De ugye a párhuzamos történetek, amely ugye három kötetes főművének is tartják egyébként, az 18 éven át íródott, és erről beszélt, amikor azt írta, hogy, vagy nyilatkozta, hogy az elég nagy börtön az embernek, hogyha 18 éven keresztül be van zárva a saját munkájába. Hú, Gábor! Halló?
3: Igen, itt vagyok, Tóth Gábor.
2: Üdvözlöm, Gábor!
3: Csak köszönöm, hogy visszahívtak így még, hogy folytassuk ezt a kis beszélgetést erről a
2: dologról. Mi köszönjük, hogy itt van. Figyelünk!
3: Mert hogy tehát igazándiból egészen méltatlan ez a ha valakit nagyon jól fizetnek, ez a 65 ezer forint egy hónapban, ez 0-24-es szolgálat, hogyha valaki ápolt már otthon valakit, és pláne, hogyha demenciával van valaki, az a 20 perc is, amíg elmegy vásárol az ember, már rettegés, hogy mire megy haza. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy milyen készenlétet, meg milyen mit kíván ez az embertől.
2: Igen.
3: És kiszámoltam, hogyha 24 órával számoljuk, akkor kijön az 386 forint óránként egy ilyen otthonápolásra. Tehát mondom 386. És Mészáros Lőrinc a legjobb idejében, amikor 1 milliárd 300 milliót keresett havonta, 54,5 millió forintot keresett óránként. Tehát a kettő között azért van különbség. Tudom, hogy ez demagógia, de azért nem tudom, hogy hányan vannak otthon ápolók, valószínűleg több ezres, lehet, hogy tízezres szám is, tehát nem tudom képzelni, mennyien vannak, de nem lehetnek olyan sokan, hogyha kiszámolná az állam azt, vagy az egészségügyi minisztérium, hogy mi terhet vesznek le a központi egészségügyről azok, akik otthon ápolják a szeretteiket. És hogyha csak azt a fejkvótát, fejkvótának a fejét, felét, amit rászánnának egy-egy kórházba, és ezt azt adnánk otthon, vagy minimálbér, vagy legyen tényleg munkaviszony, hogy amikor vissza szeretnének térni a munka világába 60 év fölött, pedig már nem is nagyon fognak tudni, hogy járjon nekik valami ellátás a nyugdíjig.
4: Igen.
3: Tehát ez egyszerűen, és így ugye a szolgálati idő az beleszámít ugye abba, hogy eléri az ember azt, hogy nyugdíjas legyen, meglegyen a 20-25-30 év, azt hiszem, ami kell a teljes körű nyugdíjhoz, viszont ott a keresetet azt nem számolják, tehát igazándiból, hogyha mondjuk 10 évet ápolt valakit, akkor 10 év után nem jön neki, nem emelkedik a keresete, nem emelkedik semmivel, tehát hogy még úgy is hátrányba kerül, hogyha megállapítják majd neki valamikor a nyugdíjat.
4: Igen.
3: Tehát egyszerűen elképesztő, hogy ezt azért még nem sikerült az elmúlt 30 évben megoldani.
2: Amikor ugye én tanultam a társambiztosítási ellátásokról szóló törvényt, akkor ugye a 40 év szolgálati idő volt ugye az öregségi nyugdíj feltétel.
3: Igen,
2: megfelelő
3: az
2: élet.
3: A nyugdíjhoz most 20 év a szolgálat, munka vagy szolgálati idő kell. Uh-huh. Teljes körű nyugdíj, teljes összegű nyugdíj megállapításához. De hát 20 év alatt ugye, hogyha valaki 25-30 évet dolgozik, és utána otthon ápol valakit,
4: igen,
3: akkor ez a 10 év kereset, és ugye a jövedelem, most is ahogy emelik ugye a jövedelmeket, meg a reálbért, meg ilyesmit, az a nyugdíj megállapítástól ki fog esni. Hát mondhatják, hogy van valorizáció, meg ilyenek, de hát az csak az elmúlt fizetésére vonatkozik, és nem fogja az átlag fizetésével nem fogja emelni azt a nyugdíj összeget, amit aztán a végén megérdemelne ugye egy ilyen iszonyú munka után. Tehát aki ezt nem csinálta, annak fogalma nincs.
4: Pontosan.
3: Úgyhogy ezért telefonáltam, hogy hát ha ezt hallják, és ennek lehetne valami, mert tényleg iszonyú munkát tesznek le ezek az emberek, hát akik otthon ápolják, akár a feleségüket, férjüket, vagy a farkasházi tivadar is, ugye, hogy mennyit ápolta a feleségét otthon, valami hihetetlen munkát tett ő is bele, amit ahogy én hallottam.
4: Igen.
3: És aki ezt nem csinálta, az nem tudja, hogy ez mi. Hogy 24 órán keresztül, hogy éberen alszik az ember, mint amikor gyermeke van, ön ezt valószínűleg most tudja, hogy milyen az az éber alvás, meg az anyafül, hogyha megfordul a csemete, akkor már ugrik az ember, hogy mi történik vele.
4: Pontosan.
3: De ugye nekem édesem éjszaka elindul, hogy éhes, indult ide-oda, akkor az ember már ébredt, és már ment át, hogy el ne essen. Tehát
4: igen,
3: mondom, ez katasztrófa.
4: Uh-huh.
3: És akkor elmegyek, hogy akkor valami, és kiderül, hogy ez nem számít munkaviszonynak, csak úgymond szolgálati jogviszonynak és semmi másnak.
2: Ezen változtatni kell. Ugye azok, akik egyébként tartósan ápolnak otthon hozzátartozót, azoknak vannak részsikerei a bizonyos elismertetésben, ahogy ön is ugye érzékeltette, de hát valójában ez, hogy ez nem egyenértékű a munkavégzéssel, az ezt is mutatja, vagy az, hogy ez nem egyértelmű, feleltethető meg, az ezt ez mutatja.
3: Igen, tehát mondom, nem számít munkaviszonynak, emiatt, mivel nem munkaviszony, milyen mindenféle álláskeresési hozzájárulástól kezdve minden, annyi hogy bérletet azt, hogyha havonta elmegyek, akkor bérletet adnak nekem, hogyha kérvényezem. De ennél több sajnos nincsen.
4: Igen.
3: Most, hogy ez jó lenne, ha ezzel, én most már ugye ebből kifutottam, de hát még fognak. És azért az a néhány ezer, tízezer ember, az nem hiszem, hogy akkora megterhelés lenne a költségvetésnek, pláne, hogyha kiszámolják, hogy mondom, az egészségügy válláról úgy, hogy nem foglalnak ott ágyakat, nem foglalnak le nővéreket, nem foglalnak le kapacitást, hogy mekkora terhet vesznek le, és mondom, 65 ezer forintért, ha jól van fizetve, mert ez a kiemelt összeg a 65 ezer forint, havonta.
4: Így van.
3: A pelenka nem jön ki belőle.
2: Így van.
3: És ilyen nem ápolt mellett a 4 órás munka viszont sem vállalható, még az otthon végzett munka sem nagyon. Tehát az nincs az, hogy elmegyek otthonról, és akkor 4 órát dolgozom, és majd visszajövök, hogy a munkaviszonyom legyen. Abszolút. Tehát ilyen nincsen. Tehát ez a szörny. Úgyhogy ennyit szerettem volna.
2: Köszönöm, még Gábor.
3: Még pillanat még, hogyha azt lehet még visszatérve erre a Szijjártó ügyre, hogy ez ugyanez párhuzamosan a Rogán Antalnak ez a 400-500 millió forint éves bevétele a találmányából. Ugye, hogy egy olyan cég értékesíti a találmányát, aki a bevételének, nem a használnak, hanem a bevételének a 85%-át utalja át a Rogán Antalnak. Hogy erre is kíváncsi leszek majd, hogy majd itt, hogy megszűnt Rogán Antal minden hatónak lenni, hogy majd ugyanúgy kapja majd ezt a 400 milliót, és hogy ez mennyire irreális pénz, azt onnan tudom, hogy az én édesapám a testvérével még két barátjával, hát tudósok, nem tudom, mert mezőgazdásszal találták ki a zsákos laskagomba termesztést. Tehát most, amit zsákon laskagombát termesztenek, azt itt nálunk a kertben kezdtek el vele kísérletezni, és itt csinálják. És emlékszem, hogy hát akkor még ugye kommunizmus volt, hogy licencia vállalatnál kellett fizetni évente licencdíjat, úgynevezett. Tehát fizetett az ember azért, hogy az a licencia, tehát maga a találmány, az ne foruljon közkézen, csak annak, akinek forgalmazzák. És akkor licencdíjat kapott édesapám, hiszen 15 vagy 20 éven keresztül, de egy vagy két havi, de úgy, hogy Európában az ő eljárásaik szerint termesztették már a laskagombát. És hát nem ilyen magasság, valószínűleg a laskagomb termesztés talán a népeknek nagyobb hasznot hozott, mint egy digitális aláírás, amit nem tudom, hogy egyáltalán, hogy mi az, meg hogy van-e találmányi leírás belőle, de hogy ez is inkább a pénzmos, a véleményem szerint, hogy ne lehessen bántani, a pénzmosásnak egy fajtája, tehát hogy azokat a pénzeket valahogy tisztára kell mosni, amit innen kézen közön talán beugorhattak, hogy aztán azt nyugodtan el lehessen költeni. Úgyhogy kíváncsi vagyok ezeknek a cégeknek a beszámolójára majd így a rendszerváltás után, hogy a következő években, és ezt is a NAP ugye vizsgálhatná. Tehát ugyanúgy a Szijjártóné megrendeléseit, meg ezeket azért, hogy ötleteket adjak itt a vagyonvédelmi, azt hiszem, az nem, mert az csak közpénzre mehetnek rá, ugye a vagyonvédelmi hivatal, de a NAP azért ezeket, hogyha úgy van, akkor talán még megvizsgálhatná.
2: Igen.
3: Úgyhogy ennyi volt.
2: Ha valaki erről a sztoriról nem hallott, akkor azóta biztosan igen, amióta az országgyűlésben megkérdezte a fideszes politikusokat, hogy frakcióvezető úr ön szerint Rogán Antal mennyire feltaláló.
3: Igen.
2: Nem? Ezt még Gulyás Gergelytől kérdezte, amikor még ő frakcióvezető volt.
3: Igen.
2: És hogy nyilván ez azért is jó, mert egyébként sokan elmarasztalják Magyar Pétert a stílus miatt, de ez azért jó, mert tulajdonképpen az egészen elképesztő fonákságot ez a kérdés tárja fel.
3: Tehát milyen hangon lehetne egy...
2: Igen, nem lehet ezt így kérdezni, ugye?
3: Igen, azt mondom, tehát milyen hangon lehet kérdezni, vagy hogy? Tehát itt nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Most a híradóban hallottam, hogy a hölgy szerint nem tudom a nevét, hogy 6 éven belül nem nagyon várható.
2: Igen. Az egyik elnök jelölt mondta ezt, Unger Anna.
3: Egy momentumos politikus mondta, hogy hát ilyet ne is mondjon, mert akkor egyáltalán nincs is értelme az egésznek.
2: Igen.
3: Nem tudom, hogy melyik momentumos politikus.
2: Fekete Győr András.
3: Fekete Győr András, igen. Ő mondta erre, hogy az...
2: Így van. Ez így, jó, Gábor, örülök, hogy beszéltünk. Minden jót kívánok önnek, meg családjának is. Ilona itt van, háló.
4: Jó napot kívánok, András!
2: Üdvözlöm, Ilona!
4: Üdvözlöm a nézőket is! Tudja, utoljára akkor beszéltünk, mikor azt mondtam, hogy vádalkút kéne kötni.
2: Igen.
4: És tudja, az én gyerekemet én 17 éve ápolom.
2: Igen.
4: Én, mivel nyugdíjas voltam, egy fillér ápolási díjat nem kapok. Nem is kaptam. Uh-huh. Egyedül az önkormányzatoktól kaptam. 9500 forintot havonta, azok nagyon rendesek. És én nekem nem is kellene, hanem András, aki 18 évet betölt, és utána lett rokkos, tehát semmit, te 24 óra ápolásra szorul a gyereken, miért nem nekik adják azoknak? András, teljes frázba vagyok, hogy mi lesz a gyerekemmel, ha én meghalok? Mi történik vele? András, a férjemmel együtt 93 évet dolgoztunk. Nincs 300 ezer nyugdíjam, András. Nincs komoly, a férjemmel egyet együtt, tehát az özvegyi nyugdíjjal együtt nincs 300 ezer. Tehát ezt a fogyatékossági támogatást 18 éven felül miért nem adják a rászorult, tehát aki rászorult. Tehát például én nekem is, hogy a fiamnak. Fiam is 24 órás ápolásra szorul. András a jobb oldala teljesen le van bénulva, nem tud írni, olvasni, számolni, tehát egyszerűen teljesen ki van szolgáltatva.
2: Ilona, jól értem, hogy a fiam 24 éves vesző ápolásos.
4: Nem, a fiam 17 éve ápolom, és 33 évesen kapta.
2: Értem.
4: És 50 éves lesz most, 31-én, október 31-én lesz 50 éves András. És én pedig már a 78-ban vagyok, és azért vagyok frázba, hogy mi lesz a gyerekemmel, ha én velem valami történik, mivel nincsen senki. Hát egyszerűen a otthonokban, meg bárhova, ha bekerülne, elevenen. Nem akarok csúnyát mondani, mint amit mutattam már tévébe, hogy járnak az emberek.
2: Egy pici türelmét kérem, Ilona, itt fogjuk folytatni, csak egy nagyon apró szünet után.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a Nagy Lajos Király útján, az Őrsvezérterénél, a Fehér út irányában a középső sáv egy meghibásodott gépjármű műszaki mentése miatt nem járható. Ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönt között. Rendezvény miatt várhatóan vasárnap este 7 óráig. A 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönt, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Mától nem közlekedik a H5-ös hév Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon H5-ös pótlóbusszal utazhatnak, Békásmegyer és Pomász között a H5A pótlóbusz jár, továbbá Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Köszöntöm ismét Ilonát, ha itt van és hall engem.
3: Igen, jó napot kívánok, András, újra.
2: Igen, aki elmondta az első részben, hogy a gyermekét tartósan otthon ápolja. Igen, 33 igen, éves kora.
3: Különben afáziát. Azt szeretném még mondani, András, hogy én a Rákosi korszaktól végig éltem mindent. A Rákosi korszak borzalmas volt. 56-ot is képzelj, átértem 7 és fél évesen. Újpest első halottjánál, mivel nem volt semmi, kimentünk anyukámmal a piacra, hogy krumpli meg hagymánk legyen legalább, és Újpest első halottját akkor ravatolazták fel. A Szent István téren volt egy, a csillag volt, ilyen betontömb, csillagot beletültek, volt ilyen víz, ami, hogyha netán tűz van, akkor tudjanak oltani. Egy idősebb asszony hozott egy fehér párnát, és oda tették föl ezt a fiatalembert. Anyukám nem vitt közel, messze voltunk nagyon, de akkor is láttam, hogy tiszta vér volt, és az emberek a himnuszt énekelték. Ők is sírtak, én is sírtam, mint egy kislány. Utána András nyugat állandóan támogatott, mert rengeteg csomagot kaptunk, András. Akkor laktam jól életemben, meg az egész család először jól. 56 áldozatainak nagyon szeretnék köszönetet mondani, mert utána Hiába lett, hogy a Kádárt rászorították arra, hogy azt csinálja, amit a Szovjetunió, az oroszok mondanak neki, 57 után egyre jobb lett az embereknek. Még azt el szeretném mondani, András, hogy abban az időben mindenkinek be kellett lépni a pártba, a Rákosi rendszerbe, hogy legyen nekik pénzük, hát a bevételből, ebből a bélyegbevételekből.
2: Igen.
3: Anyukámnál képzelje, ott volt 40 darab pártkönyv, András, amikor kitört a forradalom, mert ő szedte a bélyeget. Apukám megfogta, bevágta a sparrádba és elégette. De a forradalom után nem lett semmi baja. Megmondta, hogy ő neki 4 gyereke volt, és nem fogja a gyerekeit veszélyeztetni. Különben az édesapám az jobboldali konzervatív volt világ életébe, tehát ő nem is lépett vissza a pártba, anyukám visszalépett.
2: Igen.
3: Nekünk, gyerekeknek utána az élet jobb, mivel minden vállalatnak volt üdülője, és képzelje, András, minden évben elvittek bennünket 2 hétre a Balatonra, Balaton Szepedre üdülni ingyen. Ingyen. Utána, András, én is elkezdtem, mivel nem tudtam, nem, 4 voltunk testvérek, nem tudtunk a nővérem meg én tanulni, oda mentünk dolgozni, ahol anyukám dolgozott, de úgy bántak velünk a vezetők, mintha a saját gyerekeik lennénk. Nagyon rendesek voltak, András. Uh-huh. Utána, András, jött férhez mentem, előre tudtunk tervezni, 15 évre, András, albérletbe kezdtünk. 3000 forint volt a jövedelmünk, 500-at adtunk albérletre, és képzelje, a 3000-ből én 500-at félre tudtam tenni. Különben, András, nagyon nagy szerelem volt a férjem meg én köztem.
2: Tudom, ezt mondtam múltkor is.
3: Hogy többet ér a szerelem, mint a pénz, András. Úgyhogy nem is érdekelt soha a pénz. Azon volt, nagyon szerettük egymást. 2 gyerekünk született, az első az albérletbe, amikor én azt mondtam, akkor szülök még egyet, ha lesz lakásom. Amikor meglett a lakásom, akkor szültem meg a fiamat, akit most beteg és ápolok, András. És a férjem, amikor a fiam elkapta ezt a trokkot, kómába volt. Tehát nem engedtem be se a férjemet, se a lányomat, se az unokámat, mert én ismertem a férjemet, hogy mindig mi számítottunk neki. El se tudja képzelni, az én férjem Zalai volt. Oda jártunk le utána a gyerekekkel, és csodálatos vidék, minden úgy szerettek a vidéki emberek, tiszta lelkű, egyszerűen olyan rendesek voltak, el se tudom mondani önnek, alig várták, egy évben oda mentünk 5-ször le, a gyerekeim nyáron ott voltak. Tehát azért mondom, hogy ezt a vidék, meg ezt a várost is, ezt, hogy egymás ellen fordítottak. Hát mi annyira szerettük egymást, a vidékiek is engem, én is őket, és ők is ott voltunk lent nyáron, meg ha följöttek, állatkertben, mindenhova, minden, ők is elvittük. Tehát azért mondom, András, hogy nagyon jó volt. Tehát nem engedtem be a férjemet, azt akarom még kihozni, hogy egy doktornő bevitte, képzelje, behozta a férjemet a fiamhoz, mikor meglátta a férjemet, mert kómába volt, akkor képzelje, hát már láttam, hogy utána a férjem, hazaértünk, ő fogta a fejét, minden, és 1/2 éven belül rossz indulatú tüdőrákja volt, úgyhogy lett ettől, nem tudta feldolgozni, hogy a gyereke beteg, úgyhogy 7 évig ápoltam 2-jüket, András, és 2017-ben meghalt a férjem. De ma is akkora szerelem volt a miénk, András, hogy mindenkinek azt kívánom. A pénz, higgy el, a pénz semmit nem számít. De András, egyet megtanultam, pedig fizikai dolgozó voltam egész életemben, hogy legfontosabb dolog a szeretet, a megbecsülés és a hazaszeretet. Tudja, András, mikor éreztem újra megint, hogy magyar ember vagyok, mikor a tamburás gyerekek énekeltek a parlamentbe, meg amikor az új köztársasági elnök beszédet mondott, akkor éreztem újra, hogy igen, hogy magyar vagyok, és igenis, hogy a magyar nép nagyon sokat ér és összetartó. Komolyan, András, akkor éreztem magam embernek. Tudom, szertartom, most már abba hagyom, de azért mondom, András, hogy ezt el kellett mondanom, és legfontosabb dolog, hogy ápoljam a férjem meg a szüleim, a nagyszüleim, mert őtőlük tanultam a hazaszeretetet, a tisztességet, a becsületet, a toleranciát, András, a másik ember iránti, igen, hogy tehát nem csak én számítok, hanem más is. És András, egy valami, nekem 10 fillér adóságom nincsen, tehát az én gyerekeimre nem fogok adóságot adni.
2: Ilona, nagyon megköszönöm a személyes történetét, amely hallatlan lelki erőről árulkodik, és fizikai állóképességről, úgyhogy megtisztelt igazán, hogy újra felhívott. Sok erőt kívánok önnek a továbbiakra.
3: Nagyon szépen köszönöm, András, és kívánom, hogy olyan boldog legyen az életében ön is, mint én voltam a férjemmel, akinek mindig mi voltunk az elsők. Viszonthallásra.
2: Viszonthallásra. Marika van a vonalban. Hello.
4: András, hát én lehet, hogy komolytalannak fogok most ülni, de igen, én a napokban láttam a Győzikét meg a Hajdú Péternek egy műsorát.
2: Igen.
4: Igen, és abban annyira röhögtek, annyira lenézték a Tiszát, már az az Ebratuc, meg minden. A Rónai Egon nem tudná behívni a Győzikét, hogy most hogy beszél a Tiszáról, meg mindenről?
2: Azt nem tudom, hogy a Rónai Egon be tudná hívni.
4: Vagy ön, vagy bárki más, hogy most hogy beszél, mert annyira lekezelő volt akkor, annyira nagy kép, annyira nem is tudom már minek mondani.
2: Csak azon gondolkozom, hogy maga az egyenes beszéd műfaja, az egy ilyen beszélgetést menj, mert ezt én igazából a reggel is tartba tudnám elképzelni.
4: Én nem tudom, én nagyon adnám, hogy a Győzikét behívjuk, és akkor most hogy beszél? Most mit mond?
2: Mikor
4: mit
2: volt ez a Hajdú Péter Győzike párbeszéd?
4: Hát én azt hiszem, vasárnap láttam, de ez már 826. ismétlés volt nála, úgyhogy ez jó, még jó
2: tehát,
4: van a választások előtt.
2: Persze, nyilván. Nyilván, és éppen nekem is van egy ilyen kedvenc szórakozásom, hogy megnézni azokat a közéleti személyeket, hogy beszéltek a választás előtt.
4: Így van, így van.
2: Akár az ellenfélről, akár a szeretett vezérről, akár a pártról, az ő pártjáról. És ezeket a videókat visszanézni azért abban van egy komoly tanulság, meg hogy az van, hogy amikor az ember nem attól valaki, hogy elért valamit, hanem attól valaki, hogy egyébként jóban van azokkal, akik azt gondolják, hogy ők valakik, és azok a valakik őt tartják azért pénzen, hogy mondjon rettenetes mondatokat a nyilvánosság előtt arról, hogy most mi fog következni. Ezek azok a jóslatok, amelyek a különböző kormányhoz, egykoron kormányhoz közeli cégek tájékáról származtak, minden nemű szakmaiságot nélkülözve, és ez a választás után abszolút lehull ezek a maszkok.
4: Igen, igen. Úgyhogy mondom már, mikor először láttam már, nem tudom, pár éve, akkor sem tetszett, de most megint megnézve, hogy mekkora arca volt, mekkora izé, úgyhogy én azért behívnám őt.
2: Uh-huh. Hát remélem, hogy Egon nézi ezt a műsort, és
4: vagy nem tudom, melyik akár a szerkesztője. Lehetne,
2: de én se tudom, mondom, az egyenes beszédet egy kicsit, mert hogyha Győzikével valami fontos dolog történik, az egy más, aminek van hírértéke, mint Fási Ádám cégének.
4: Na pont, máma azért is hívtam, mert néztem itt az előzeteseket, minden, és a Fási Ádámról jutott eszembe, hogy igen, Győzikét is hívjuk már be, hogy most hogy nyilatkozik, mekkora arca van most neki. Úgyhogy bocs, hogy ilyen kis valamivel, de már ilyen sok komoly dolog után, hogy legyen egy kicsit.
2: Nem, semmi gond, tehát nyilván ennek is van, ennek az ötletnek is van egy, hogy mondjam, tesztelési értéke, a szerkesztők szerkesztők, én meg egy másik műsor vezetője, tehát innentől kezdve nekem semmi nem drága. Egon visszatért, és ennek nagyon örülök, mert hogy ő innentől kezdve lubickolhat azokban a műsorokban, amikhez nagyon-nagyon sok jó pillanata fűződik.
4: Úgyhogy bocs, hogyha ilyen...
2: Nem, tudom, teljesen rendben van, Marika.
4: Nem mondom, annyi komoly dolog van meg minden, úgyhogy mondom, egy kicsit add már. Úgyhogy nagyon várom a Győzike interjút valahol.
2: Értem. Jó, Marika, megköszönöm a javaslatát, az ötletét, és hogyha bárkinek a nézők közül van ilyen ehhez hasonló ötlete, azt is szívesen fogadom, végül is a fórum műfajába belefér a szabad ötletek jegyzéke, nem?
4: Hát szerintem is, én is úgy gondolom, úgyhogy...
2: Jó, meg azért annak is lenne egy, hogy mondjam, élvezeti értéke, amikor a Rónai Egon beszélget Győzikével.
4: Tehát, hát szerintem azért nyilván. Várnál a nyilván. Életségét.
2: Úgy, jól van, Marika, vigyázzon magára, köszönöm, hogy itt volt minden esetre, és akkor amíg nem jön bárki a műsorba, addig gondoltam, hogy megnézem, hogy mik a legfrissebbek a hírek világából. Nyilván a friss információk között... Valószínűleg este 8 után fejezzük be, Magyar Péter megmutatta, hol tartják a kormány üléseit. A volt közlekedési minisztériumban egyébként, általában szerdánként, a miniszterelnök szerint a mai ülés várhatóan sokáig tart majd, este 8 után is véget érhet. Ezt egyébként egy miniszterelnöki videóban szerda este beszélt arról, hogy egyébként szerda este már teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű, és ezt arról a helyszínről tették közzé, ahol üléseznek a miniszterek. Egyébként örömhírnek nevezte azt a fejleményt, és köszönetet mondott annak a több mint 1000 embernek, aki heteken át a kényszerleállás utáni helyreállítás munkálatait végezte, és elmondta a bejelentkezés elején, hogy most szerda reggel van, és a kormányülésre érkezett itt a miniszterelnökség épületébe. Sűrű napjuk lesz, több mint 40 napirendi ponttal, közölte a héten a parlament is ülésezni fog, csütörtökön és pénteken is lesz parlamenti ülés, rengeteg megtárgyalandó témával. Ez persze nekünk is irányadó, hiszen a szombati műsorunk is nyilván pénteken rögzül, és hát megpróbáljuk a péntek délelőttből még a lehető legtöbb információt kisajtolni, és jó vendégekkel egy jó beszélgetést a szombat estéjükre pozícionálni. Köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk, és holnap reggel újra találkozunk, délután is jön kollega, úgyhogy feltétlenül számítunk a figyelmükre. Viszlát!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kerhely Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány. A Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.
4: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha, néha meg csak úgy elvesz.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4IG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4IG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni.
2: Napos gomoly felhős az idő, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
3: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
4: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány. Siófok, Balatonszabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult, néhány siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős, új család megtalálása számukra. A Balatonszabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött. Többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet évente mintegy 500 állatról gondoskodik. Az önkénteseknek is fontos szerepük van a működésben. Sétáltatással és egyéb feladatokkal segíthetik az állatotthon munkáját.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
6: Jó napot kívánok! A Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszautazunk az időben, ezúttal 2026. február 16-ára. Ezen a napon új tárgyalások kezdődtek Irán atomprogramjáról. Az iráni külügyminiszter találkozott az ENSZ atomenergia ügynökségének vezetőjével. A találkozó azért volt fontos, mert másnap amerikai és iráni küldöttségek tárgyaltak a nukleáris programról. A megbeszélések célja a feszültség csökkentése és egy megállapodás elérése volt. És szintén 2026. február 16-án a Vendégváró című műsorunkban Róna Jegon vendége Muit György, a Harkányi Gyógyfürdő igazgatója volt, és a gyógyvizekről beszélgettek.
7: Előbb egy borászatban jártunk, de most egy kicsikét visszalépünk, és egy nappali programot ajánlunk, nem mintha borászat nem lehetne egyébként egy nappali program, de hát mégiscsak Harkányfürdőbe, ne boros pohárral a kezünkbe menjünk, mert nem az a célunk. Itt van dr. Muit György, a Harkányfürdői fürdő igazgatója. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
7: És ugye... Ez egy fura dolog, mert teljesen véletlenül derült ki, hogy ott azon a területen van egy ilyen értékes víz. Ha jól tudom, egy ember, aki ásóval a kezében küzdött a mocsárral, egyszer leült, mert fájt a lába, és meggyógyult. Nagyon leegyszerűsítve ennyi a történet, igaz?
8: Igen, a legenda szerint Pogány János, aki errefelé dolgozott, a fájós lábát a akkor mocsaras területen gyógyította meg, ez a harkányi csoda, ami a harkányi gyógyvíz, és ez a több mint 200 éves felfedezés elindított egy folyamatot, ami a magyarországi fürdőkultúra fejlődését is jelentette, meg beindítását, és ez a mai nappal úgy néz ki, hogy 14 hektáron több ezer négyzetméter vízterülettel üzemel a harkányi gyógyfürdő, azzal az egyedi, különleges gyógyvízzel, ami itt tör föl, ez a karbonil szulfidos gyógyvíz, ami rengeteg dologra jó, mozgásszervi megbetegedésekre, bőrgyógyászati megbetegedésekre és nőgyógyászati panaszokra is.
7: Az, hogy ez a víz büdös, ugye? Tehát főleg a gyerekek szoktak erre panaszkodni, mert mi felnőttek tudjuk, hogy hova megyünk, de apa, ez büdös. Ezt mennyi idő alatt lehet megszokni? Mert szerintem, aki ebben él és ezzel dolgozik, észre sem veszi.
8: A harkányi fürdőnek, meg minden fürdőnek van egy illata. És ez függ attól, hogy milyen az adott helyen lévő víz. A harkányi gyógyvíz az kénes, és a kénes gyógyvíznek valóban van egy ilyen egyedi illata, viszont mi nem csak a gyógyvízes területen nyújtunk szolgáltatásokat a vendégeinknek, hanem hogy így konyhanyelven fogalmazzak, vannak csak tízes medencéink is, ahol normál vízben tudnak wellnesselni.
7: Hát van látványfürdő, pesgőmedence, jacuzzi és minden, ami nem a gyógyulást, hanem a pihenést szolgálja, bár a kettő együtt is kiválóan működik.
8: Pontosan vannak minden korosztálynak megfelelő szolgáltatásaink. Nyáron a szabad ég alatt is vannak lehetőségek. A lepkemedence, amit mindenki úgy ismer a környéken, a lepkemedencékben, két csúszdaparkon, illetve hát az épületben vannak a egész évben nyitva tartó turisztikai attrakcióink.
7: És hát programok Harkányban és a környéken is, és most, hogyha én megnyitom, tessék, használom a mesterséges intelligenciát, ezt most direkt csináltam, rákérdeztem arra, nem mondom meg, melyik programmal, hogy mit tud a harkányi gyógy- és transzfürdőről, és úgy kezdi, hogy Európa egyik legismertebb fürdőhelye, pont. Ez mennyire igaz azon a módon, hogy Európa minden részéről jönnek a vendégek?
8: Rengeteg országból érkeznek vendégeink, elsősorban a környező országokból, de távolabbról is vannak vendégeink. Ez annak köszönhető, hogy ez a harkányi gyógyvíz valóban egyedülálló Európában, mert a pszoriázisra kitűnően alkalmas a gyógy hatás szempontjából. Emiatt rengetegen jönnek ide gyógyulni, illetve azért, mert a szolgáltatásaink között ugye nem csak a gyógyászati, hanem a wellness szolgáltatások is megtalálhatók, ami nem csak a kikapcsolódást, hanem a felfrissülést és a gyógyulást is biztosítani tudják a vendégeinknek. Hogyha pedig egy kicsit áttérhetünk arra, hogy családilag hogyan lehet megközelíteni ezt a...
7: Hát hogyne?
8: Akkor pedig elmondhatom azt, hogy a családoknak, gyermekeknek szintén tudunk nyújtani számos szolgáltatást. Hogyha így egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor a bejáratnál nagymama, nagypapa elindul balra a gyógyászati részre, a gyógyfürdőbe, a szülők meg a gyerekek elindulnak jobbra, ahol a wellness részleg található, beltéri csúszdákkal, szaunával, mindenféle élményelemekkel. Utána pedig a nagymama és a szülők cserélnek, és a nagymama vigyáz a gyerekekre, ameddig a szülők elmennek egy kicsit a gyógyba, a meleg vízbe, a melegebb, sokkal melegebb 36-38 fokos vízbe megmártózni.
7: Ez egy egész napos programnak ígérkezik így, ahogy hallgatom. Főleg, hogyha ott vannak a csúszdák, hát onnan a gyereket elvonszolni zárásig nehéz.
8: Igen, ennek örülünk is, hogy a vendégeink jól érzik magukat a fürdőben, és azt gondolom, hogy tényleg mindenki meg tudja találni magának azt a fajta kikapcsolódást, amit keres, és nem csak a gyógyulás lehet fókuszban, hanem a pihenés is, amit programokkal is próbálunk nyaranta színesíteni.
7: Például évfélig nyitva tartanak, az tavaly már volt, ugye? Az nem egy idei ígéret.
8: Nem. Évekre visszamenőleg rendezünk éjszakai fürdőket, ezeket meg szoktuk hirdetni a honlapja.
7: Azt mennyire szeretik? Az nagy buli?
8: Az éjszakai fürdő, az én szerintem egy nagy buli. Általában készülünk DJ-vel, koktélbárral, és ilyenkor egy meghosszabbított nyitvatartással. A vendégeink, akik napközben jönnek, azok ott maradhatnak az esti fürdőre, illetve az éjszakai fürdőre külön jegyváltással csak este is be lehet jönni. Azt gondolom, hogy ez egy népszerű szolgáltatás a vendégeinknek.
7: És hát van a Víz Világnapja, ott nagyon sok fürdő igyekszik programot nyújtani a vendégeknek, nyilván önök is így vannak ezzel, ez március 21-22-ei hétvége lehet. Önöknél mi lesz?
8: A vízvilágnapjára is készülünk különböző programokkal, például egy a víz életútját bemutató látogatást terveztünk, ahol az érdeklődőknek bemutatjuk a víz életét, hogy a forrásból, a kutakból hogy jön ki, hogyan megy át a fürdőn, mi történik a vízzel, és utána pedig hogyan távozik onnan. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha különböző vizsgálatokat megtekintünk, és most nem akarok annyira tudomány irányába elmenni, de a Harkányban feltörő víz az több ezer éves, több ezer évig bent van a föld alatt, amikor följön és bekerül a fürdőbe, onnantól kezdve a gyógyulást szolgálja, egyúttal segíti a térségnek a turizmusát, a gazdaság egyik bástyája itt a környéken, és utána pedig távozik a természetbe.
7: Voltak éppen, ez kifejezetten fiataloknak, iskolásoknak való program. Ha jól emlékszem, akkor a gyerekem például most tanulta éppen a vízzel kapcsolatos tudnivalókat. Úgyhogy nekik ez kifejezetten, a családoknak is kifejezetten jó program.
8: Igen, mert közben lehet adott esetben fürdőzni is, de érdekes betekintést lehet kapni abba, hogy hogy működik egy fürdő. Nagyon sokan úgy képzelik el, hogy ez egy óriási fürdőszoba, mint ami otthon van, de teljesen mások a dimenziók, teljesen más a gépészet, teljesen más, hogy működik egy ilyen, és ennek a hátterét megismerni az egy izgalmas téma lehet valóban.
7: Volt egy nagy terv, és hát én emlékszem, hogy nem is olyan régen el is indult a Pécs-Pogányi repülőtéről a menetrend szerinti járatok sora. Talán Münchent repülték onnan, és valami déli, talán Görög-szigetet. De minthogyha az megállt volna, ez gondolom önöknek nem öröm.
8: Nagy öröm volt, amikor elindították ezt a járatot, ez egyébként Máltáról
7: Málta,
8: indult.
7: Igen, tényleg.
8: Máltáról indult, és nyaranta volt ott egy görög desztináció is, viszont azt a jó hírt hallottam Pécsről, hogy újra indítanak egy járatot egy másik légitársasággal, ami szintén Münchent köti össze Pécssel. Ugye ez a 20 kilométer, ami a repülőtér és Harkány között van, ez nem egy leküzdhetetlen távolság, úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy ez a légi összeköttetés megnyitja azokat a lehetőségeket, amivel a német piacra be tudunk törni, mert az információim szerint hetente kétszer fog közlekedni München és Pécs között repülőjárat, ami azt a lehetőséget is magában rejti, hogy más német nagyvárosokból Münchenbe elrepülve összeköttetésbe kerül Pécs és Németország.
7: Egy újabb piac nyílik meg Harkány előtt.
8: Újabb piac nyílik meg, mivel a délszláv térségből jelentős számú vendéggel büszkélkedhetünk. A cseh piac is egy kitűnő piac a Harkány gyógyfürdőnek. De hogyha a németek újra felfedeznék Harkányt, amire volt példa itt a 20-30 évvel, hogyha hátra tekintünk, akkor újraindulhat a német turizmus, és lássuk be, mostanában ezeket a nagyobb távolságokat a turisták sokkal inkább repülőgéppel küzdik le, semmint autóval vagy autóbusszal. Ezért nagyon bízunk abban, hogy ez a repülőjárat a harkányi gyógyfürdőnek, illetve a térségnek is újabb turistákat tud hozni, hiszen nem csak a harkányi gyógyfürdő van itt a környékünkön, hanem itt van Villány, itt van Siklós, a Borával, a Várával, és ott van még Pécs a 2000 éves múltjával. Tehát azt gondolom, hogy aki ide látogat, az amellett, hogy minden nap eljöhet a fürdőbe, talál magának olyan programot a környéken, amivel hosszabb időszakot is itt tud tölteni, akár egy hetet vagy még többet.
7: Hát amíg meg a németek nem jönnek, addig megyünk mi. Legalább addig van helyünk, ugye? A nyugdíjasok balra, a bejáratnál, ott van a gyógyvíz, emlékszem, a fiatalabbak pedig jobbra a Csúszda park felé, ugye?
8: Igen, nagyjából ez a téli koncepció, és utána lehet cserélgetni.
7: Hát igen. Dr. Mujic György, a Harkányfürdő igazgató volt a vonalban, és hívott minket Harkányba strandolni, gyógyulni, jól érezni magunkat. Igyekszünk. Igazgató, köszönjük szépen.
8: Köszönjük szépen, várjuk szeretettel Önöket.
6: 2026. február 16-án Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten Orbán Viktor mellett állt ki. Február 16-án Rubio azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök elkötelezett Orbán Viktor sikerét illetően, és fontosnak tartja a magyar miniszterelnökkel fenntartott kapcsolatot. Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP néhány hónappal később nem nyert a választáson. Szintén 2026. február 16-án a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon vendége Réget András, a Siklósi vár igazgató várkapitánya volt, és a középkori várakról beszélgettek.
7: Folytatjuk a vendégvárót, és nem megyünk nagyon messze. Ugye voltunk már Sauskáiknál, meglátogattuk a Harkányi fürdőt, de hát ott a Siklósi vár, hogyha ezen a környéken vagyunk, az kihagyhatatlan. Egyfelől rengeteg élményt kínál, másrészt rengeteg programot is. És Régert András az igazgató, vagy ahogy igazából illene mondani, a Siklósi vár kapitánya a vonalban. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Siklósi vár ugyan 1270 környékén épült, és 1294-ben említették először, de a mai napig várja a látogatóit, minden nap, az év szinte minden napján nyitva vagyunk, és azok a vendégek, utazók, akik egy igazi kis történelmi élményre vágynak, azoknak egy igazi kis célpont, egy igazi látványosság maga a Siklósi vár.
7: Mennyire maradt meg a vár a tatárjárás meg a török járás után?
9: A vár ugye a tatárjárás után épült.
7: Ja, hát azt megúszta. Igen.
9: Megúsztuk, és utána folyamatosan bővült, és hál' Istennek a török korban sem rombolták le, sőt a törökök elfoglalták, és itt volt 1543-ban is 143 évig itt voltak nálunk, és azokat a károkat, amiket ők okoztak, azt ki is javították. A törököktől való visszavétel 1686-ban pedig egy elég rövid ostrom volt, úgyhogy alapvetően jó állapotban megmaradt. Így az utolsó építkezés, ami 1770 és 798 között zajlott, amikor elérte a jelenlegi formáját, az ezekre az alapokra épült rá. Tehát, hogyha valaki végig sétál a váron a pince szintől a második emeletig, akkor szépen halad a korban is előre, ugye a pince szinten még a románkori 1270-es falakkal találkozhat, aztán, hogy megy szépen felfelé az emeleteken, jönnek a gótikus, a reneszánsz, majd a barokk épület.
7: Ez ritkaság. Alig van olyan várunk, amelyik megúszta a rombolást, úgyhogy ez egy nagy kincs.
9: Magyarország legépebben maradt a vára, a Siklósi vár, és a váron belül büszkén mondhatom, hogy talán az ország egyik legszebb gótikus kápolnája található, aminek a gótikus szentélye minden történelmi vihart épségben átvészelt, úgyhogy ha valaki belép a kápolnánkba, akkor azt a szentét láthatja, amit Perényi Imre anno 1514-ben felszenteltetett.
7: Batyányéké volt egy darabig ez a vár, ők mit építettek hozzá, vagy egyébként várnak használták, vagy kastélynak inkább?
9: A Batyány család 1728-ban vásárolta meg, és ők már inkább uradalmi központnak és kastélynak használták. Ők építették meg azt a jelenlegi oly jellegzetes kastélyrészt, ami gyakorlatilag mindenhonnan látszik a környékről, Harkányból, Villányból, Pécsről, bárhonnan érkezik hozzánk a látogató, látni fogja azokat a hatalmas barokkastély épület szárnyakat. Ezt építették meg, és gróf Batthyány Kázmér, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc második felelős magyar kormányának külügyminisztere, például lakott nálunk, innen irányította a délvidéki műveleteket még a délvidék katonai felügyelőjeként, és itt is helyezték örök nyugalomra Siklóson.
7: Az, hogyha mi meglátogatjuk ezt a várat, egészen nyilvánvaló lesz számunkra, hogy mi mire való volt. Tehát nyilván egyfelől mindenfelé vannak táblák, amelyek eligazítanak minket, de gondolom, hogy van idegenvezetés is, amely meg aztán végképp bevon minket a vár egykori életébe.
9: Hozzánk érkezők különböző tárlatvezetések és interaktív előadások közül választhatnak, tehát hogyha csoportosan érkeznek, ezeket érdemes már előre leegyeztetni. Itt természetesen van rövidebb, hosszabb vártörténet, ki mennyire érdeklődik, és tematikus előadások között az érdeklődési körnek megfelelően van olyan, ami a középkori fegyvereket mutatja be, vagy a kínzás és kínzástörténetet és a büntetés végrehajtást, aki ilyen irányban gondolkodik, illetve...
7: Jó hangulatú látogatás lesz.
9: Egyébként azok szoktak a legjobb hangulatú előadások lenni, és nagyon nagy örömmel hallgatják mind a diákok és a gyermekek ezt a kicsit...
7: Igen, ez annyira morbid világot. És olyan furcsa, de valóban a gyerekeket vonza a legjobban.
9: Így van, és hát azt el kell mondanom, hogy a kínzás történeti kiállításunk, vagy ahogy nálunk ismerjük a kínzókamra, az a Siklósi vár legrégebbi kiállítása 1958 óta. Amióta múzeumként működik a Siklósi vár, azóta létezik, és azóta is talán az egyik legkedveltebb. És természetesen, hogyha valaki még plusz érdekességre vágyik, akkor a városban található a Malkocs Bejdzsámi, amihez szintén szoktunk is előadással vezetni látogatókat, ami egy igazi kis különlegesség, egy kis ékszerdoboz a városnak. Ez egy török dzsámi, az 1543 és 1575 között épült valamikor.
7: Volt hajdanában rendszeresen a Siklósi várban fesztivál, ez a hagyomány, ez éle még?
9: Így van, a Siklósi Várfesztivál még mindig él, és mondhatom talán büszkén, hogy virágzik is. Nagyon-nagyon régen ez valamikor egy húvos fesztivál volt, aztán szépen lassan átalakult, már egy hagyományőrző fesztivál lett, és a térséget jobban befolyásoló történelmi korszakokat mutatjuk be ezen a várfesztiválon, tehát egész a római kortól indulunk, és megyünk a török hódoltság koráig, és különböző hagyományőrző csapatok mutatják be az akkori életet, tábor életet, és csatákat játszanak újra páncélokban, tüzérséggel, tehát egy igazi pezsgő élet van ebben a három napban, az augusztus 7-8-9, tehát három napig tart a maga a Siklósi Várfesztivál, tematikusan vannak elrendezve a napok, tehát a pénteki napon főleg a római időszak, illetve a korak középkorot az éjszaka folyamán már belecsapunk a középkorba egy éjszakai csatával, egy pesti Gregorián koncerttel a kápolnában, aztán szombaton egy nagy felvonulás után a középkor, az életközép 14.-15. század következik, majd 16. 7. századdal, a török korral fejezzük be vasárnap. Tehát aki egy igazi történelmi körforgást szeretne megtekinteni, az augusztusban a Siklósi Várfesztiválon meg tudja tenni.
7: Mondja a kapitány úr, az ember azt megéli, hogy ő egy várkapitány, így a 21. században?
9: Természetesen azért egy várat működtetni és igazgatni picit másabb, de én úgy gondolom, hogy minden egyes fürdőnek, szállodának, étteremnek megvannak a maga kihívása, és megvannak azok a hétköznapi nehézségei, amik a vezetőket megpróbáltatások elé teszik. Természetesen ez egy picit másabb az épület, nem egy gyárba megy be dolgozni az ember, és meg lehet élni.
7: De hát azért ez mégis egy munkahely, és nem egy várkapitányi élet. Ezt értem.
9: Vannak olyan pillanatok, amikor várkapitányként is lehet sétálni. Mondjuk az augusztus 8-ai felvonulás.
7: Na, ugye?
9: Például.
7: Régert András, a Siklósi várkapitánya volt itt a vonalban, és hívta önöket múzeumlátogatásra, várlátogatásra, egy jó kiándulásra, hogyha ott járnak Baranyában. Igazgató úr, köszönöm szépen.
9: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
6: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Múltidéző.

0: van velem szemben.
1: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2026. február 16-án. Ez a nap a kínai holdnaptár szerint a kígyó évének utolsó napja volt, másnap már a ló éve kezdődött. 2026 különlegessége, hogy ez a tűzlova éve, amely csak 60 évente fordul elő. És szintén 2026. február 16-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és kommunikációs igazgatója volt, és arról beszélgettek, hogy az olvasás milyen hatással van a mentális egészségre.
3: És akkor most a könyvek következnek a Kultúra műsorában. Ludwig Orsival, a Libri Marketing és kommunikációs igazgatójával a múltkor még a Valentin napra ajánlottunk szerelmes, romantikus könyveket. Most ehhez képest átesünk a ló túloldalára, mert hogy a mentális egészségről fogunk beszélni. Hát szerelem meg mentális egészség tényleg más témák. Szervusz Orsi, örülök, hogy itt vagy.
4: De azért ez nem a ló másik oldala, hát de teljesen másik ló.
3: Ez igaz, jó, oké, ezt megadom. Na de igen. Ez a mi lovunk, ez most mit tud?
4: Hát ez a ló, ez elképesztően fontos, gyakorlatilag ő húzza az élet szekerét, hogyha már megmaradunk ennél a hasonlatnál, mert ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, ahhoz, hogy tudjunk pihenni, valóban pihenni, ez nem csak az alvást jelenti, hát ahhoz azért nagyon fontos, hogy a mentális egészségünket segítsük, és ebben egy elképesztően fontos és egyedi tulajdonságokkal rendelkező eszköz az olvasás.
3: Ez így van, ráadásul ez a téma, ez most kifejezetten divatos is, tehát hogyha bármiféle lelki nyavajával küzd bárki, vagy attól tart, hogy neki van valami olyan, egészen biztos megtalálja hozzá a könyvet.
4: Egész biztos, hogy megtalálja a könyvet. Rengeteg témában születnek írások, ilyen pszichológiai tartalmú könyvek, ez most már tényleg egy-két évtizede letaszíthatatlan a sikerlistákról. De azért óvatosnak kell lenni, hogy kitől olvasunk, kitől választunk, vagy kitől fogadunk el tanácsot, és hogy az annyi önkritikánk mondjuk legyen, hogy mikor kell esetleg szakemberhez is fordulni. Manapság azért én azt gondolom, hogy nem szégyen szakemberhez fordulni, amikor kérdések merülnek föl bennünk. Egy első lépés nagyon jó tud lenni a könyvek által, illetve aztán fel kell mérni, hogy valójában mire van szükségünk. De azért hozzá kell tennem, hogy az olvasás, mint olyan, az szerintem úgymond békeidőben is nagyon fontos a mentális egészségnek, tehát nem csak akkor, amikor valamilyen problémát azonosítunk magunknál, hogy már pedig azzal foglalkozni kell, hanem úgymond teljesen békeidőben, amikor csak úgymond a szürke hétköznapokat, meg a egy fokkal színesebb hétvégéket töltjük, és bármit, ha olvasunk, akkor az önmagában egy olyan kikapcsolódás az információs totális káoszban, ami egyébként 0-24-ben körülvesz minket, hogy arra elképesztően szükségünk van. Tehát ha valaki krimit szeret olvasni, vagy éppen a múlt héten ajánlott romantikus kötetek közül valamelyiket, teljesen mindegy, de csendesedjünk el, ha egy dologra figyelünk, akkor az a fejünknek óriási kikapcsolódás. Gondoljunk csak bele egy praktikus példába, hogyha mondjuk egy 8 fogásos ebédet kell megfőzni, vagy elegendő csak egy tejbe gríz, akkor az mekkora különbség.
3: Hát bizony, viszont akkor, hogyha már ilyen mélységig belementünk a tejbegríz főzés rejtelmeibe, akkor ajánlj néhány könyvet nekünk, amik mondjuk a frissebbek és olyan szerzők, akiknél hát némi túlzással az ember tűzbe teszi a kezét, hogy szakmailag rendben van, és nem vajákol.
4: Egészen biztos, hát egyértelmű, hogy a legnagyobb sztár szerző, hogyha mondhatom így, az Orvostott Noémi a témában, ugye az Örökölt sors az első olyan könyve, ami egy fantasztikus téma, amit ő ott megtalált, és hát nem tudom, hogy mennyire közismert tény, de néhány éve gyakorlatilag 20 vagy 25 nyelvre is megvették a jogokat, tehát most már hollandul, kínaiul, lengyelül, horvátul, mindenféle nyelven lehet olvasni Orvostott Noémit, aki hát klinikai szakpszichológus, tehát aztán igazán tudja, miről beszél. Hasonló hozzá Bibók Bea, aki szintén gyakorló pszichológus, és ő az elveszett gyermekkor, illetve elveszett, vagy ellopott gyermekkor és ellopott felnőttkor címekkel írt könyvet, az infantilizáció és a parentifikáció témájában. Szerintem ezekben nagyon sok mindenre lehet ilyen aha élményünk, hogy fú, tényleg ez azért velünk is megtörtént. De azért helyén kell kezelni, szóval azt nem javaslom senkinek, hogy amikor így magára ismer, hogy fú, ezt velem is megcsinálták a szüleim, akkor elkezdjék kárhoztatni őket, mert egyrészt mindenkinek az életében vannak traumák, amiket aztán felnőttként meg kell tanulni kezelni. Aztán meg a másik, amit én abszolút vallok, hogy mi sem fogjuk megúszni, hogy ne csináljunk valamit rosszul a gyerekeinkkel, szóval ezek inkább ilyen segítségek, de ha valaki tényleg felismeri, hogy egy komoly problémát lehet, hogy ez okoz nála, akkor érdemes tényleg szakemberhez fordulni.
3: Igen, hát nyilván nem a vádaskodás egy könyv befejezésének a helyes kezelése, hanem el kéne gondolkozni azon, hogy kell-e nekem segítség most ezzel a problémával? Ez az első kérdés talán.
4: Igen, és hát ugye vannak nagyon divatos témák jelen pillanatban, hogy a narcizmus is egy ilyen kérdéskör, minden második emberre rámondják, hogy narcisztikus, vagy a neurodiverzitás, és akkor azt mondják minden második emberre, hogy ja, tehát ADHD-s vagy, és akkor ez a probléma veled, vagy spektrumon vagy, és az a probléma veled. Szóval ezek azért sokkal komolyabb dolgok annál, mint hogy öndiagnózist állítsunk föl. Lehet, hogy fel tudják hívni a figyelmet bizonyos kérdésekre, de én attól azért óva intenék, hogy akár magunkat, akár a közvetlen környezetünket megpecsételjük csak azért, mert éppen egy vagy két történet a könyvből ráillik.
3: Hát meg az is nagyon fontos, hogyha ráismerünk arra, hogy ez rólunk szól bármelyik pszichológiai tárgyú könyvben, az nem jelenti azt, hogy baj van. Tehát, hogy ezek nem feltétlenül bajok, lehet, hogy ezzel úgy kell együtt élni, hogy ez egy adottságom, és kész.
4: Viszont azt meg lehet tanulni, hogyha ezt én felismerem, hogy én ilyen vagyok, akkor a környezetemnek ez vajon milyen lehet, és akkor ezen hogy tudok mondjuk én finomítani, úgyhogy saját magamat sem kell feladni, de mégis mondjuk könnyebb lesz velem együtt élni. Tehát, hogy ilyenekre azért tud ez hasznos lenni, tanácsokat adni, akár azoknak, akik mondjuk egy problémásabb személyiség környezetében élnek, vagy magának a problémásabb személynek.
3: Így van.
4: Mondhatok még egy könyvet?
3: Légy szíves.
4: Ez nem szuper új, tehát már néhány éves, most gyorsan meg is nézem, 18-ban jelent meg először. Rafael Giordano, nem tudom, hogy az ő neve mond-e valamit, több könyve megjelent már magyarul is. Az én kedvencem ez a Második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van. Jó komplikált ez a magyar cím.
3: Igen.
4: Ez valahogy, én nem tudom, a magyar fordítók filmek meg könyvek esetével is néha annyira kaszifántos címeket tudnak fordítani, hogy szinte egy kétszavas eredetiből aztán csinálunk egy ilyen hosszú mondatot. A lényeg, hogy ez a könyv viszont tényleg erről szól, hogy amikor megértjük, hogy ugye, ki miben hisz, azért ez egy másik kérdés, de mondjuk úgy, hogy amiről tudunk, és amit biztosan állíthatunk, hogy ez az egy életünk, ez van, a többiről ugye azért konkrétumok nincsenek. Tehát ha azt megértjük, hogy ez van, akkor valójában egy másik élet kezdődik, akkor azért egy sokkal tudatosabb életbe érkezhetünk meg. És Rafael Giordano elképesztő kedvesen, egy szórakoztató, tényleg nem negédes, hanem egy kifejezetten kedves történetet sző e köré, a felismerés köré. Nagyon tudom javasolni, és szerintem egy picit máshogy is néz az ember utána a saját életére. Nem biztos, hogy volt hatással.
3: Egyébként kicsit csal, mert hogy az első könyve, vagy az előző könyve meg arról szólt, hogy lép ki a komfortzónádból, most puskázok, neked is lehet második életed. Na most, akkor végül is a második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van, akkor tulajdonképpen arról az egyről beszélő,
4: hát
3: így is, meg úgy
4: egyről
3: is.
4: Igen, de van neki egy olyan könyve, az is nagyon kedves, hogy amikor az oroszlánok majd salátát esznek. Az meg igazából azt járja körül, hogy hát most az oroszlán nyilván nem fog salátát enni, a másik meg, hogy azért, mert én nem eszem meg az oroszlánt, én nem várhatom el tőle, hogy ő se egyen meg engem, mert ő egy oroszlán, tehát nyilván meg akar enni, szóval, hogy igazából senki nem tud kibújni teljesen a bőréből, úgyhogy meg kell tanulni együtt élni, nem fog salátát enni az oroszlán.
3: Ő egy bestseller szerző, vagy egy pszichológus?
4: Én úgy tudom, hogy ő azért szakmabeli, de azt nem állítanám, hogy klinikai szakpszichológus végzettsége van. Ő író, kreatív coach, tehát hogy azért a témával foglalkozik, de nem pszichológus, de nem is, én azt hiszem, hogy ez nem is ilyen szakmai könyvként íródott, inkább tényleg egy kedves történet, ami felismerésekre akar sarkalni, és ezt hozza is.
3: Nem pszichológus, oroszlán szelidítő, ezek szerint.
4: Például.
3: Viszont akkor
4: próbálja meg
3: össze-vissza elvitte mindenfelé, de azt ajánlottad, hogy azt olvassuk el, hogy a második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van, című könyvet ajánlottuk a kedves hallgatók figyelmébe.
4: Ezt például, igen, ajánlottuk könyvesboltokban is, könyvtárban is megtalálható, illetve hát azt mindenféleképpen ajánlom még egyszer a mentális egészségünkért, hogy keressük meg azt, hogy mi az, amit szeretünk olvasni. Tehát az olvasás önmagában egy akkora érték, egy akkora ajándék saját magunknak, akár a történetek miatt, akár pedig az elme lenyugtatása miatt, hogy egy dologra figyelünk, hogy egyszerűen érdemes megkeresni. Nekem meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy nem szeret olvasni, az valójában csak nem találta még meg, hogy mit szeret olvasni. Szóval adjunk magunknak teret, időt arra, hogy belekóstoljunk könyvekbe. Ha nem tetszik, szerintem nem ciki abba hagyni egy-egy könyvet. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy 50 oldal, én ezt tartom azóta is, hogyha 50 oldal után azt mondom valamire, hogy nem tetszik, akkor nem kínlódok vele. Szóval keressük meg, menjünk könyvtárba, menjünk könyvesboltba, kérjünk ajánlásokat, mondjuk el, hogy mondjuk ha volt egyszer egy könyv, ami nagyon tetszett nekünk, akkor tudnak-e hasonlót mondani. Szóval keressük azt, ami nekünk meg fogja tudni adni azt a kikapcsolódást, amit tényleg csak az olvasás tud.
3: Köszönjük a jó tanácsot, fontos jó tanács volt, de valóban, tehát nem formálisan mondtam, tényleg így van. Egyébként meg az ember, hogyha nagy könyvolvasó, akkor úgy jár ezzel, hogy egy kupacban áll mondjuk az éjjeli szekrényen egy csomó könyv, és valóban az van, hogy kezdjük már bele, és akkor belekezd, akkor visszamegy a másikhoz. Van könyv, amit már 5-5-ször kezdek.
4: De lehet egyszerre több könyvet is olvasni. Persze. Nyilván, mikor más. És azért azt szögezzük le, hogy a könyvek vásárlása és olvasása az két külön hobbi. Mind a kettőnek lehet hódolni.
3: Ez így van. Köszönöm szépen, Orsi. Ludvig Orsolyát hallották, a Libri Marketing és kommunikációs igazgatóját. Az a legjobb, ha a két hobbi összekapcsolódik. Szerintem, Orsi, nálad ez így van. Köszönöm.
4: Szia-szia.
3: Elbúcsúzom a kedves hallgatóktól is, mert a kultúra így most véget ér, hogy holnap nekirugaszkodjunk újra. Lesznek ajánlataink mindenfelől, a színház világától kezdve, akár még a képzőművészetig, a filmig, úgyhogy tartsanak velünk minden hétköznap ugyanebben az időpontban. Somodi Sörmös ezt szerkesztette, ezt a mai adást. Én Rónai Egon vagyok. Viszonthallásra.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb. Csak

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a nyárvégi hőség. Megköszönt a miniszterelnök a Paksnál dolgozók munkáját. Gáspár Sándor kapja idén a Miskolci Színefeszt életműdíját. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, a Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Tisza Ávónak nevezte, amit politikai bunkósbotnak tart. Már 3 magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán az Olasz-Liszka és Tisza-Lök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Gáspár Sándor veheti át a Miskolci Színefeszt életműdíját. A Kossuth, Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a Miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi nagykövete díjat 2 Oscar-díjas alkotó, Denis Stanovic boszniai rendező és Kevin McDonald skót rendező producer kapja. A 22. Színefeszt filmfesztivál jövő pénteken kezdődik Miskolcon. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya Menhely Alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya Menhely Alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, vagy a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
4: Ez itt a Borműsor, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Somodi Solymos Eszter a szerkesztő, és itt van a Petrányi Pincészet névadó tulajdonosa és borásza Petrányi István a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Petrányi István, üdvözlöm!
4: Igen. Azt kérdezem, hogy tart-e még a szüret, vagy, mert hogy azt olvastam augusztus 13-án, hogy megkezdődött, vagy be is fejezték már?
5: Hát még egy vörös hajtánk még kín van, a fehérek már mind a pincébe tartanak, és hát elindult a fermentációs folyamat, verjedés.
4: Szerintem ön sem ma kezdte ezt a szakmát, úgyhogy van egy olyan érzésem, hogy emlékszik még arra, amikor hát augusztus végén még nem is születeltünk. Igazából a szeptemberben volt aktuális.
5: Hát igen, szeptember és október volt az igazi szüret ideje, de sajnos ezek a hőhullámok előre hozzák a szőlőbe való érést. A szőlő az nagyon hőigényes növény, ugyan a hőigényhez kellene a víz párosítása is. Hát a hő megvolt, a víz az sajnos az egyre kevesebb.
4: Ennek jegyében milyen volt az idei termés, ha már egyáltalán múlt időben lehet erről beszélni?
5: Igen, mi ízre szüretelünk, ez azt jelenti, hogy amikor érezzük, hogy már közeledik a szüret, akkor járunk ki és kóstoljuk a szőlőt, és úgy ítéltük meg, hogy maga az érési, a fenolos folyamat az befejeződött magyarul a szőlőbe, sajnos a bogyók kisebbek, és hát döntöttünk, hogy ennek ellenére el kell kezdenünk a szüretet. Az elsőt nem tudjuk már megvárni, és kevesebb termésre számítunk, de jó minőségre, hiszen végbe ment már az a folyamat, aminek szüksége van a szőlőben.
4: Az önök munkáját mennyire befolyásolja, vagy zavarta meg a régi ritmust, a megszokott ritmust az, hogy egy hónappal, vagy hát legalább egy hónappal, ha nem 6 héttel előrébb járunk a meteorológiai helyzet miatt?
5: Igen, és hát még nem látjuk ennek a folytatását,
4: hát igen,
5: hogy mi lesz itt. Hát tulajdonképpen mi nyár közepétől felkészülünk a szüretre, ilyenkor tartályoknak a sterilizálása, a prés, az egyéb eszközöknek a elmosogatása, és hát a figyelés indul, hogy hogyan viselkedik most a szőlő, természetesen a seregélyek elhajtása, mert hát elég nagy hadsereg van most a Balaton északi partján, aki fogyasztanák szívesen, és hát várjuk az érést.
4: Van itt egy fejlődési folyamat, tehát kezdődött, ha jól tudom, egy kis fél hektáros területtel, ez ma egy 5 hektáros birtok, és hát nyilván egész más az, ami ma ezen a birtokon megszületik, mint ahogy ez kezdődött.
5: Hát igen, a fejlődésnek az útját azt nem akarjuk megállítani, folyamatosan fejlődünk technológiával, elsősorban a borfeldolgozási technológiára gondolok, és hát eredménye most már az, hogy tulajdonképpen a 25-ös termésünkkel 10 nemzetközi aranyat sikerült elérnünk.
4: Az igen.
5: Ebből volt egy berlini nagy verseny, ahol 40 ország 1400 borászra vett részt, és Riesling kategóriában hoztunk el egy aranyat.
4: Gratulálok, ez nem akármi.
5: Igen, hát odafigyelés. Most a jelenlegi értékünk az, hogy sajnos a mennyi, tehát kevés lesz a bor, ami ugyan annyira nem baj, mivel országosan is csökken a borfogyasztás, még a pincékbe tartalékok is vannak, de sajnos maga a tendencia, ami elindult, hogy kevesebb alkoholt kell fogyasztani, ez egy kicsit befolyásolja. Elsőben a vörös szőlők álltak meg, vörös borok, a fehér fröccsözés az még tartja magát.
4: Hát a könnyű borok, a kis alkoholtartalmú borok, vagy a könnyebbnek tűnő borok azok, amik igazán mennek. Na meg a koktél és a pezsgő.
5: Igen, igen.
4: A pezsgőbe belekaptak önök is?
5: Most tervezzük, most gondolkozunk a pezsgő készítésen. Még egy kicsi időt várunk, hogy most merre mozdul el a fogyasztás, mert ez egy kicsit olyan kellemetlenül érinti a szőlészeket, borászokat, mert elég sok bor van még raktáron mindenfelé. Itt a világra gondolok, Kaliforniában olyan mennyiségű borok vannak, hogy az idei szüretet el fogják engedni, ilyen híreket hallunk, tehát magyarul ledobják a termést a földre, mert először a raktárokat kell kiüríteni.
4: Ez mondjuk elég drámaian hangzik. Ellenben nálunk egyrészt van kártevő, másfelől pedig hát egymást érik a borászatok most már, tehát szokták mondani, igen, hogy egymást fallják fel. De hát talán mégsem, inkább együttműködések kezdenek kialakulni, ha jól tudom.
5: Hát igen, elég nehéz, főleg a Balaton északi partján az együttműködés, mert sok zárt kert, aki valamilyen úton módon kapott építési engedélyt és kötelező van a szőlőművelésre, hát ez bizony nem történik meg, és ez a szőlőkabóca, ez nagyon szereti az elhanyagolt, nedvesebb, párásabb területeket, viszont oda mi nem mehetünk be permetezni a kabóca ellen, és hát ez egy elég komoly nagy harc, hogy mit évők is legyünk.
4: Hát nyilván talán az önkormányzatok meg a hegybírók tudnának ez ügyben tenni valamit, nem?
5: Hát ők sem mehetnek be egy magántulajdon területére, meg lehet talán büntetni a tulajdonost, de hát ez, hogy nem mondjam, ez soha nem működött még.
4: Hát igen, önmagában, hogyha nincs meg a belső késztetés arra, hogy betartsuk a szabályokat, meg ne ártsunk a másiknak, akkor ez egy nagyon nehéz dolog. Ez az egész önnél úgy kezdődött, hogy Balaton és vitorlázás, ugye?
5: Igen, hát elég régi csopakiak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 1976 óta van csopakon egy kis házunk. Korábban az üdülőtelepen voltunk lent, ahol elég jó nagy volt a ricsaj. Elkezdtünk vitorlázni. Fiam ma már benne van a Kékszalag első 10 versenyzője között. Én inkább túravitorlázás kedveltem. A család többi része most már versenyvitorláznak elég komolyan. És hát amikor lent már egyszer meguntuk a nagy zajt, ricsajt, akkor találtunk fönn a szőlőhegyen egy szép táblát, amit azonnal megvettünk, és hát így indult ez a szőlészkedési folyamat el nálunk.
4: Ez át tud fordulni hivatássá a hobbiból, vagy az egyszerű szerelemből?
5: Hát mivel, hogy én már nyugdíjas vagyok, így egy nyugdíjas hivatása lett a szőlészet, ami tényleg nagy szerelem. Én nem vagyok képzett borász, van egy nagyon jó, kiváló, Baku Ambrus névre hallgató kiváló borászunk, aki vezényli tulajdonképpen a szakmai oldalt. Nekem az irányítás a fő feladatom, és a minőség betartása, az ellenőrzések. Így folyamatosan szőlőfeldolgozáshoz is vásárolunk folyamatosan új gépeket, mert a pár éve jött divatba, hogy már nem olyan szivattyúval dolgozunk, ami lapátkerékkel összetöri a bogyót, hanem úgynevezett perisztatikus szivattyú, ami nyomja az egész bogyót be a présbe, így egy minőségi ugrás volt. A másik, hogy például flotálunk, ez azt jelenti, hogy a musta, hogy bekerül a tartályba, azonnal elindul estére a tisztítás. A szőlőbe bejön tulajdonképpen sok fehérje, itt gondolok a katicabogárra, a pillangó szárnyára, mi nekünk ezek nem kellenek, azonnal felfújjuk a must tetejére, leszedjük, és másnap egy kristálytiszta mustat húzunk tovább dolgozni. Ezek mind az én feladataim, és hogy a minőséget megőrizzük.
4: Na meg a kóstolás, hát nyilván. Van kedvenc saját bora?
5: Hát igen, a Riesling. A Riesling.
4: De hát az ott otthon is van ráadásul csopakon a Riesling.
5: Igen, nagyon sok bort kapok ajándékba, és ezek mindig gyűlnek, de a saját Rieslinget valahogy, hát az ember a szőlészborász jobban kedveli.
4: Egészségére, és legyen jó ez az idei évjárat is, és hát sok munka lesz még, úgyhogy ahhoz meg jó egészséget, jó munkát kívánok. Petrányi Istvánt hallották, a Petrányi Pincészet tulajdonosát. Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm szépen.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy különleges borfajtáról fogunk beszélgetni, ami hát már csak azért is különleges, mert például egy olyan borfajta, amihez nem tartozik közvetlenül szőlőfajta, bár majd még ezt is körbe fogjuk járni. A Borsment a tulajdonos főszerkesztője Szabó Edit a vonalban, aki csapatával sillereket tesztelt és kóstolt. Jó napot kívánok, Edit!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval ez a Schiller, ez egy ilyen fura dolog, mert hogy igazából valami rozé meg vörösbor, de mégis inkább egy átmenet, nem?
2: Hát se nem piros, se nem fehér, se nem vörös, illetve se nem rozé, se nem vörös, hanem pirosbor. Tehát hogy ez a lényege az egésznek, hogy a Schiller az átmenet a rozé és a vörösbor között, sehol máshol nem létezik, vagy nagyon-nagyon, én nem tudok róla, hogy bármelyik más országban létezne ehhez hasonló dolog, viszont itt nagyon nagy kultusza volt hajdan, és nagyon remélem, hogy ezt vissza lehet hozni valamikor, nem is olyan sokára.
1: Ez egy fura dolog, mert hogyha történetileg nézzük, akkor nem túlságosan előkelő a Schiller múltja, mert hát ez a szegény emberek kocsvasztott bora volt. Aztán lett ennek egy élete mégis.
2: Ez pontosan így van, és aztán egyszer csak rájöttek, hogy hopp-hopp, lehet ezt másképpen is elkészíteni, mert a titok ez mindig abban rejlik, hogy hogyan készítjük el, hogy mennyire adjuk meg a módját. A szegény emberek kotyvasztott borában benne volt minden, ami termett, együtt összeszületelték a fehér szőlőt és a kék szőlőt, és abból készült valami, ami színben, meg egy picit illatában talán emlékeztetett a mi mostani sillereinkre, de semmi köze nem volt hozzá valójában.
1: Ez igazán talán ízre inkább egy rozé, látványát tekintve meg inkább egy vörösbor, nem?
2: Egyik sem. Ízre inkább azt mondanám, hogy jobban hasonlít a vörösborra, mint a rozéra.
1: Na tessék!
2: Pirosbogyós gyümölcsös jegyek vannak benne, csak sokkal frissebbek ezek a pirosbogyós gyümölcsös jegyek valahogy. Van benne egy pici finom fűszeresség, nagyon nagy bajban lenne az, aki fekete pohárból kóstolja, mert egészen egyszerűen szerintem nem lehet rájönni, hogy mi van a pohárban.
1: Azt mondtam, hogy nem tartozik hozzá szőlőfajta, de annyiból meg mindenképpen igen, hogy kék szőlőből készült. Tehát ez ma már nem egy kocsvalék.
2: Semmiképpen sem, és kizárólag kék szőlőből készülhet. Hajdanában jártam a Paksi Schiller Fesztiválra a Schillereket tesztelni, illetve bírálni, és akkor tartotta magát még az a nagyon határozott elképzelés, hogy sehol máshol a világon, de Pakson speciál szabad kék szőlő és fehér szőlő levélből Schillert készíteni. De ez egy tévedés, nem szabad. Schillert kizárólag kék szőlőből lehet készíteni, hogy viszont milyenből, azt a maga dönti el a borász. Általában kadarka vagy kékfrankos az alapja a Schillernek, de most például a tesztünkön volt Sangiovese Schiller is, és az is nagyon nagy sikert aratott. Tehát tulajdonképpen a borász fantáziáján múlik minden.
1: Jó bor ez a Schiller. Most ugye kóstoltak sokfélét. Meggyőző volt?
2: Én nagyon szeretem. Én akkor is nagyon szerettem, amikor Huxley néven a szexárdigazdák megpróbálták föltámasztani ennek a hagyományait. A 2010-es évek elején volt néhány éven keresztül Huxley Fesztivál, és mert hogy ez vörös, mint a róka, tehát ugye úgy piros. Uh-huh. És el is nevezték, majdnem minden szexári pincében volt Huxley nevű bor, ami nem volt más, mint Schiller, csak a Huxley-ben talán jobb volt a PR-ja. A Schillernek volt egy nagyon-nagyon rossz akusztikája, sajnos.
1: Mennyire van jelen a boltokban, mennyire találunk Schillert, vagy kell-e keresnünk? Pont azért, amit az imént mondott Edit, hogy hát azért ennek volt egy rossz híre, tehát nem a legkeresettebb borfajta volt.
2: Most sem az. Én azt gondolom, hogy leginkább a pincékben találkozhatunk vele, de azért, tehát azt, hogy boltokban lehet-e kapni, azzal kapcsolatban kétségeim vannak, az biztos, hogy a pincében ott van, hogyha valaki kíváncsi rá, és abban is teljesen biztos vagyok, különböző bor szaküzletekben hozzá lehet jutni nagyon jó Schillerekhez. És még egyszer mondom, nagyon jó. Tehát, hogy a Schiller az egy fantasztikus bor, éppen azért, mert átmenetet képez a rozé és a vörös között, az a fantasztikus a Schillerben, hogy hordozza magában a rozé frissességét, és hordozza magában a vörösbornak az illat és ízanyagait. Tehát bármennyire is meglepő, a Schillerhez akár szódát is tehetünk, és akkor abból remek vörös pröcs lesz, és mindenki azt mondja, hogy ezt vétek elkészíteni, de Schillerből szabad. Nagyon sokan Tolnában, Baranyában iszák ezt a Schillerből készült fröccsöt nyáron, mert hogy ebből tökéletes fröccs készíthető, és az az őrületes a Schillerben, hogy nagyon-nagyon sok hazai hagyományos ételhez párosítható.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy pont azért, mert a szegény emberek bora volt, nyilván ahhoz itták, ami a tradicionális étkezésünk.
2: De szerintem ez nem volt tudatos. Most viszont, hogyha valaki tudatosan tervezi meg azt, hogy mi kerüljön, tehát hogy milyen ételhez milyen bor kerüljön a pohárba, akkor az összes olyan magyaros étel, amiben fűszerpaprikát használunk, tökéletesen illeszhető a Schillerhez. Azon kívül Megszárdon szerintem nincsen karácsony, halászlé és Schiller nélkül. Tehát, hogy egészen egyszerűen a halászlé, az így vonza a Schillert, mint a mágnes, tehát hogy gyönyörűséges párost alkotnak. De hogyha egy lecsóhoz iszta az ember nyáron, az is fantasztikus. A paprikás krumpli tökéletes társa, nagyon jó sonkák, tehát gyakorlatilag minden ünnepen előkerülhet, noha a hétköznapok bora. Tehát a Schiller szerintem egészen egyszerűen őrületes lehetőségeket hordoz magában. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem fedeztük még fel.
1: Na de hát akkor most egy lépést teszünk ez irányba. Egyfelől például, hogy felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy nem kellettől félni. Tehát a Schiller az nem rossz bort jelent, hanem másfajta bort jelent.
2: Így van pontosan, tehát hogy mindenhol a világon van fehérbor, meg rozébor, meg vörösbor, és nálunk van pirosbor is, és szerintem ennek örülni kell, hogy ez a lehetőség adott. Nem könnyű jó Schillert készíteni, mégpedig azért nem, mert hogy tényleg ennek az átmenetnek az optimális pillanatát nehéz megtalálni. Tehát valameddig héjonáztatja a borászt a szőlőjét, de hogy ez a héjonáztatás milyen hosszú legyen, ezt nagyon nehéz belőni, nagyon nehéz eltalálni. Általában 4-6 nap egyébként, de mindenki maga dönti el, de hogyha túl sokáig tartják héjon azt a szőlőt, akkor bizony vörösbor lesz, és nem Schiller. Tehát ehhez gyakorlat kell, ez egy kényes kérdés.
1: Hát, és valószínűleg ezek szerint nem is olyan könnyű elkészíteni a jó Schillert, tehát nyilván a borászok kétszer meggondolják, hogy ebbe belevágjanak-e. Nehéz volt jó Schiller borokat találni, és nehéz volt megtalálni azokat a pincészeteket, ahonnan ezeket be lehet kérni?
2: Képzelje, nem. Tehát, hogy van, ahol hagyománya van, és Schillert készítenek, ott szerintem nagyon-nagyon adnak a minőségre. Úgyhogy végignéztük azokat a pincészeteket, akiktől már valaha kóstoltunk Schillereket. Mi egyébként a Borsmentán évi 6-8 bortesztet tartunk, mindig szakértő, borszakértő kollégák társaságában, és mindig meghívásos alapon történik ez a borteszt, tehát nem nevezni lehet, hanem mi magunk döntjük el azt, hogy milyen borászatok borait hívjuk meg a tesztre. És utána a borászok maguk eldöntik azt, hogy szeretnének ezzel részt venni, vagy nem, tehát hogy küldenek-e nekünk bort, vagy nem. A mostani tesztre 14 pincészet küldte el a borát, volt köztük viszonylag sok szekszárdi, villányi, egri, badacsonyi, jött Morról is Schiller, Sopronból, és volt egy Balaton melléki, egy földrajzi jelzés nélküli területről, egy fantasztikus, ez lett a második, Soponya egyébként a település neve. És akkor leülünk és teszteljük a borokat vakon természetesen, tehát senki sem tudja, hogy mi kerül a pohárba.
1: Komoly. És hát az is komoly, hogy van nekünk egy olyan borunk, amire azt gondolhatjuk, hogy csak a miénk, ezt máshol nem készítik, nem isszák. Lehet, hogy tényleg így van, minden esetre megkóstolni, biztosan érdemes egy jó Schiller volt. És hát hallották, az sem gyalázat, ha fröccsöt csinálunk belőle.
2: Én azt gondolom, hogy nem telhet el nyár Schillerbor nélkül, és mindenkit arra biztatok, hogy nyáron Schillert töltsön a poharába este az eperfa alatt, vagy elő karácsonykor is a halászléhez.
1: Szabó Edit, a Borsmenta tulajdonos főszerkesztője. Köszönöm szépen.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az ember azt hinné, hogyha valaki az egyik hosszú fesztiválból kikeveredik, akkor azt mondja, hogy na, és akkor most pihenjünk. Úgy tűnik, hogy Oszkó Jakab Natália nem így működik, mert hogy a Kapolcsi Fesztiválon éppen, hogy túl vagyunk, és már indul is a következő, aminek az igazgatója minden év szeptemberében indul az a fesztivál, amiről most mi beszélgetni fogunk. Tehát a vonalban Oszkó Jakab Natália, szervusz Nati.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a Kerekdom Fesztiválról van szó. Beleszerettünk egyszerűen tájába, Egon, egész egyszerűen ennyiről van szó. 11. alkalommal táján a Kerekdom Fesztivált rendezzük meg szeptember 18 és 20 között. Tokaj hegyalján ugye rengeteg kis érdekes kis bor település van. Itt is 22 családi pincészettel lehet megismerkedni, és közben Parnograsztra, Bohémien, Betyárszra, Blahaluziana, de mi Quimby koncertre is el tudunk venni közben. Momentán társulat, Rögvestjét, Amarodó, Ferenci Gyuri, Bodor Áron estet hallgathatunk. Sok kis pincész mellett családi udvarokba betérve láthatunk koncerteket, színházi előadásokat.
1: Hú, ezt jól ránk öntötted hirtelenjében. Jó, akkor induljunk abból, ahogy indítottad te magad is, hogy beleszerettetek tájába. Miért? Mit találtatok ott?
2: Megérkezel tája közepére, és nem is érted, olyan, mint egy ilyen kis történelmi településre érkeznél meg, egy ilyen nagyvárosba, pedig egy 1800 fős település. Itt valamikor 6000 fő is lakott, és itt megfordultak még történelmi nagyjaink is. Kossuthot itt keresztelték, Rákócinak idehozatta francia és angol kisasszonyokat tanítatni őt. Mikszáth Kálmán itt írta a különös házasságot, és gyakorlatilag nagyon érdekes az, ami szerintem mostanában a Balatonfelvidéken történhet meg. Én úgy érzem, hogy itt az 1800-as, 1700-as években mindenkinek volt túszban egy háza, és a parlamenti ülésszak szünetében gyakorlatilag itt töltötték az idejüket. Ez egy történelmi borvidék, nem csak amiatt, mert nagyon sok ideje termelnek bort, hanem a történelmi nagyjaink is itt fordultak meg, úgyhogy nagyon érdekes, fantasztikus kúriák és nagy épületek között tudunk macskaköves utcákon andalogni a borospaharunkkal.
1: Na hát kellett nekem ezt a fiókot kinyitni, ezt még órákig tudnád mondani, hallom. Mondd, amikor egy ilyen fesztiválra elmegyünk, azt úgy képzeljük, hogy a borászok tényleg várnak minket nyitott udvarokkal, nyitott pincékkel?
2: Így van, természetesen ott van mindenkinek a nyitvatartás ideje, és pont emiatt nem is szerettük volna őket mondjuk a nagy színpadhoz kipakolni egy-egy asztalra, vagy ilyen kis bódéba, mert így betérhetünk a családi pincébe, és nagyon érdekesek ezek a borászok is, hiszen azt mondják, hogy de hát mi érdekes körülöttünk, de saját magam voltam a fültanúja annak, hogy ahogy betévedsz a pincéjükbe, már is mesélik, hogy na, azt a forintot ott a pince tetejére a déd nagyapám rakta föl, itt bújtunk meg a nem tudom, a háború alatt a család, tehát hogy gyakorlatilag olyan sztorikat kapunk a bor mellé, ami egyébként fantasztikus, amiket szerintem sehol máshol. Tehát ezek tényleg családi borászatok. Itt nem nagy ipari gépeket tekinthetünk, meg nyilván annak is megvan a bája, hanem itt családi borászok kézműves boros teljesítményét értékelhetjük családi szerelmi, meg mindenféle intrikák mellé.
1: Mondd, tudsz kis fesztivált csinálni, vagy ez is nagy lett?
2: Azért kis fesztivál, itt kb. 2000 ember van naponta max, ami ezen az óriási településen teljesen elvíz. Itt is van irodalmi program, vagy komoly zene a miskolci szimfonikusokkal, és természetesen nagyon sok kis érdekes programokat berejtettünk az udvarokba, de itt alig látunk embert, és nagyon sokan ezt élvezik benne.
1: És hát közben irodalmi programok Márfi Márkkal, Varró Danival és egy csomó mindenkivel. Tehát, hogy erre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy tudsz-e kis fesztivált csinálni, hogy az a fajta logika, ami az elmúlt évtizedben Kapolcsot működteti, azért az itt is megragadható, hogy elkezdjük délben azt a programot, vagy kora délután, és így megyünk előre az időben és a napban.
2: Abszolút, de nyilván itt jelenik meg az, hogy még bőrtek indult, oda már oda szoktak 89 óta az emberek. Most nagyon sok fantasztikus fesztivál van azért az országban. Itt 11 év alatt ugye kevesebb ember tudott ide szokni, sőt egyébként van is egy ilyen szlogelünk, hogy közelebb van, mint gondolnád ez a tája. Nagyon sokáig, de ugye az út az nem annyira volt jó, de most akár Budapestről is 2 óra alatt odaérünk. Tehát gyakorlatilag ugyanannyi idő odaérni Kapolcsra, mint tájára, de valamikor, amikor én is 11 év ennek nekiindultam, azt hittem, hogy ez 4 óra egyébként, de 2 óra alatt oda lehet érni. Egerből meg a környékbeli településekről, Debrecen, Nyíregyházáról, meg pláne sokkal közelebb, sőt most egyébként nagyon sokan Kassáról is érkeznek.
1: Nemzetközi lett, és nagyon helyesen. Hát jó, akkor most már csak annyi maradt, hogy meghatározzuk az időpontot, ugye egy hónapunk sincs már addig, mert hogy a szeptember 3. hétvégéje 18-19-20-a, nyilván a 20-a az egy kicsikét zárós hangulatú, a súlypont a péntek-szombat, nem?
2: Így van, de aki vasárnap, de egyébként a pincészetekből még begyűjtheti azokat a borokat, akár palackos formában, amelyeket előtte kóstolt, a Mentán társulatnak a rögvestjét, vagy különböző kórus műveket hallgathat. Ugyanúgy egyébként elmehet akár Csúlya Imre és Hámori Gabinak a Hiszek egy párbeszéd Istennel előadására. Úgyhogy itt azért nagyon sok minden van még vasárnap is.
1: No, hát akkor kerek dolg. Igen.
2: Természetesen, hogyha a kezébe veszi ezt a kisorfizetet, ami a művészek hölgye, és 100 oldallal ellentétben csak 24 oldalas, tehát teljesen befogadható. Itt a 22 borászatnál akár a palackozott, kóstolható borokat is megnézheti. Megnézheti a fantasztikus 160 programot, amelyet a 20 helyszínen kínálunk szeptember 18 és 20 között.
1: Megfejtettem, miért szeretek veled beszélgetni a programokról, mert olyan szenvedéllyel tudod ajánlani, olyan szeretettel mondod, mint hogyha teljesen a sajátod lenne, és hát valójában teljesen a sajátod is, úgyhogy ez lehet a titok. Oszkó Jakab Natália, fesztiváligazgató ajánlotta nekünk a Kerepdom Fesztivált most az előző évben, azt pedig táján találják a Tokaji borvidék kellős közepén. Nati, köszönöm szépen!
2: Köszönöm, és üdvözlöm mindenkit!
1: És köszönöm az önök figyelmét is, ez volt mára a borműsor, jövünk újabb ötletekkel, kiváló pincészetekkel, remek borfajtákkal és még jobb programokkal egy hét múlva is. Minden jót kívánok, egészségükre!
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
5: 3, 2, 1! Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
6: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
7: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demin Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Dash Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Dash Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Hőségre és szaharai porra készülhetünk. Már az ősszel elfogadhatják az új klímatörvényt. Adománygyűjtést indította az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli károsultaknak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Akár Magyarország élelmiszer önrendelkezése is veszélybe kerülhet a klímaváltozás miatt. Erre figyelmeztetett az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs komoly problémának nevezte az agrárstratégia hiányát, és a legfontosabb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást tartja. Az egyszeri támogatások helyett hosszú távú nemzetközi megoldásokra van szükség. Hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már három magyar keresnek a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölt a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már csak nem 400 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát, az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Még másfél hétig, szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt holnap szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél északnyugaton megerősödik. A hajnali 14-19 fok után napközben 29-36 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
12: A Gazdasági Magazin jelentkezik a Több-kevesebb című műsor itt a Spirit FM-en, a mai adás szerkesztője Szakál Erzsébet, én pedig Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok! Varga Zoltán, az Equilor Senior elemzője a vonalban, hogy átnézzük, hogy mik a legfrissebb fejlemények a magyar gazdaság környékén. Ezek közül vannak olyanok, amik már bizony két-három naposak, mint például a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának döntése, ahol 5,5%-ra csökkentették a hazai alapkamatot, tehát 5,5%-ra. A kamatfolyosó szélei pedig szintén 25 bázisponttal csökkentek. Lehet, hogy ez már két-három napos, de azért megbeszéljük. Úgyhogy jó napot kívánok, Varga Zoltánnak.
13: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
12: Lehetett sejteni, nagyjából ez a döntés volt várható, ezt is prognosztizálták a szakértők, de adjunk neki jelentést. Mit jelent ez a magyar gazdaság szempontjából, meg a Nemzeti Bank gondolkodásmódjáról mit mond el?
13: Alapvetően ugye azért tudtuk, mert júniusban ezt Varga Mihály bejelentette, hogy várhatóan a nyár folyamán egy ilyen mini kamatvágási ciklust fog végrehajtani az OMB, és ugye ez három ülést jelent, és egyenként 25 bázispontos kamatvágást. Ugye korábban, mert még most is van kamatprémiumunk, mind a régiós, mind pedig a fejlett gazdaságokkal szemben, de korábban ez nagy mértékű volt, és ebből faragtak le lényegében. Ami most különösen érdekes és izgalmas lesz, mert a hazai infláció ugye júliusban nagyon kellemes meglepetést okozott, és jelentősen alulmúlt a várakozásokat, jó értelemben. Tehát ez indokolna még további monetáris lazítást, és várhatóan még az idejében fog is ilyet tenni az MNB. Azonban nem szabad elmenni amellett, hogy a közel-keleti konfliktus és az amiatt magasan ragadó világpiaci energiaárak miatt a fejlett jegybankok már kamatemelésen gondolkoznak, az LKB már meg is kezdte a kamatemelést, de a Fednél is felmerült ennek a lehetősége, és így viszont gyorsabban zárulna az olló az MNB és a Fed kamata között, ami nyilván óvatosságra intheti később a jegybankot. A hazai gazdaság szempontjában mindenképpen pozitívum, természetesen a kamatvágás ténye, hiszen a hitelezési hitelkamatok csökkenése alapvetően élénkítheti a növekedést, de még mindig relatíve magasan van a hazai kamat szint, mind a hitelkamat, mind az alapkamat.
12: A növekedés pedig nagyon-nagyon kellene. Van inflációs adat is, az pedig meglepően alacsony, és hát furcsa bár, de ez az alacsony infláció is okozhat gondot. Egyrészt ugye messze a tolerancia sáv alatt, vagy az inflációs cél alatt különösen van ez az inflációs mérték, 1,2%. Másfelől pedig, hát nyilván azért ez egy ponton túl lassít is, nem csak gyorsít, és nem csak jót tesz.
13: Így van, ugye azért határozták meg az inflációs célokat a jegybankok, és ezt nulla felett, tehát általában a fejlett gazdaságokban 2%-on, a feltörekvő gazdaságokban 2,5-3% közelében, hiszen adott esetben a defláció, vagy akár a 0%-os infláció is problémákat okozhat a gazdaságban, hiszen így a fogyasztók elhalaszthatják a fogyasztásukat, és ez visszafogja a beruházásokat a folyamat végén. Ezért tartja úgy igazából a elméleti gazdaságpolitika, hogy a 2%-os infláció az optimális, és segíti a növekedést. Úgyhogy én szerintem az nem akkora probléma, hogy néhány hónapig az inflációs cél, vagy akár a tolerancia sáv alatt mozog a hazai infláció, de természetesen hosszú távon ez problémákat okozhat, viszont amellett, a tény mellett sem szabad elmennünk, hogy tervezi a jegybank az inflációs cél csökkentését, a felülvizsgálatán már dolgoznak is hónapok óta. Ugye erre azért is szükség lehet, az euróbevezetés céldátuma, a kormány által meghatározott céldátum az 2030, ami egy picit optimistának tűnik, de lényegében ugye a 2%-os inflációs cél felé kellene mozdulni az euróbevezetés érdekében, és nem lehet kizárni, hogy ezt a jegybank az inflációs cél csökkentését akár fél, akár 1%-kal, akár hónapokon belül, vagy néhány negyedéven belül be is jelent.
12: És akkor ott is vagyunk. Igaz, hogy ez majd még a gazdaságnak is lesz pár szava, de a jegybank akkor meg is határozza azt, hogy mi a cél. Az euró-forint árfolyama ebből a szempontból, ha már itt belekapunk az euróövezeti csatlakozáshoz, mennyire lesz mérvadó, és mennyire van azzal a dolga a jegybanknak? Kérdezem azért is, mert vannak, akik úgy vélekednek, hogy ennek a reális csatlakozási árfolyama olyan 3,70-3,80 között kéne, hogy legyen, hogy ne üsse meg semmilyen módon a magyar gazdaságot, most ennél erősebb.
13: Így van, most ugye 363 közelében mozog az árfolyam, hát itt több csatornán keresztül hat nyilván az árfolyam, mind az infláció, mind pedig akár a növekedésre is. Ugye a növekedési szempontból, mivel ugye a korábbi években az volt tapasztalható, hogy ugye a forint gyengülés segítette az exportot, bár nem olyan mértékben már, mint 10-20 évvel ezelőtt, hiszen az export termékek alkatrészei és importból származnak, tehát ez a hatás már nem olyan erős. Minden esetre azért még mindig felfedezhető ez a hatás. Én is azt gondolom, hogy attól mindenképpen óvakodni kellene, hogy túl erős árfolyamon vezessük be az eurót, de ezt nyilván lehet, a jegybank tudja majd valamilyen mértékben szabályozni, illetve befolyásolni, de ezt végsősoron a piac fogja eldönteni. Itt a szlovák példát tudnám felhozni esetleg, ugye túl erős korona mellett vezették be az eurót, és ez azóta is látszik a növekedési számaikon. Viszont az inflációra pedig a másik oldalról hat a forint, nyilván itt is stabil árfolyamra lenne szükség, tehát nem gondolom azt, hogy a jelenlegi szintről már további erősödésre lenne szükség, hogy az infláció nagyon alacsony szintre került, egy 10-20 forintos árfolyamsában, ha mozogna az euró hosszú távon, az szerintem abszolút optimális lenne. De ugye nyilván az importált infláción keresztül azért oda kell figyelni az MNB-nek is az árfolyamra, és azt is hangsúlyozzák, hogy a volatilitást szeretnék elkerülni. Nincs árfolyam céljuk, de ugye a stabilitás lenne a legfontosabb, és én is ezt gondolom, természetesen mind az import-export vállalatok szempontjából árazási kérdésekben ugye mindig akkor tudnak megfelelően árazni, hogyha viszonylag stabilan mozog az árfolyam.
12: Hát ebben az évben ezt azok, akik ideig ezzel nem bajlódtak, alaposan megtanulhatták, hiszen ez a korábbiakhoz képest akár 10-15%-kal erősebb árfolyam sok vállalkozásnak okozott gondot, de hogyha most ez kiszámíthatóvá válik, akkor talán ők is kicsit stabilabban tudnak gazdálkodni. Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője volt a vonalban. Köszönöm szépen a tájékoztatást.
13: Köszönöm szépen a figyelmet.

ostobádi! Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lovas Judit közgazdásza, folytatjuk itt a Spirit FM-en a gazdasági műsort, az énpénzem.hu szerkesztője, és ennek ebben a funkciójában írt is egy cikket nekünk, és mindannyiunknak arról, hogy friss adatok alapján ismét rekordot döntött a magyarok pénzügyi vagyona. Ha ön, kedves hallgató, ezt nem így éli meg a saját életében, arra is magyarázatot fogunk adni pillanatokon belül. Lovas Judit a vonalban, szervusz Judit!
2: Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Ugye itt arról van szó, hogy nem minden magyar pénzügyi vagyona döntött rekordot, hanem az összes magyar összes pénze.
2: Így van, tehát ezek a Magyar Nemzeti Bank statisztikái, és ők a teljes pénzügyi vagyonnal kapcsolatban adják ki ezeket a statisztikákat, ami hát úgy tűnik, hogy nagyon szépen hízik, hiszen egy év alatt több mint 10%-kal növekedett a bruttó pénzügyi vagyon, ami 126 ezer milliárd forintot jelent.
1: Azt lehetne erre mondani, mert nagyon le lehetne egyszerűsíteni, hogy oké, hát ennyivel nőtt a reálkereset is, főleg ha bruttóban számoljuk, tehát akkor ezt így értjük, de hát nyilván nem ez a magyarázat elsősorban.
2: Az a helyzet, hogy a Magyar Nemzeti Bank is időnként készít ilyen felméréseket, de van most egy friss kutatás, ezt egyébként a Provident készítette, és ebből az derül ki, hogy vészesen nyílik az olló a magyar társadalomban, és egyre nő azoknak az aránya, akik egyik hónapról a másikra élnek, tehát 28% jelen pillanatban a magyar társadalomban. Tehát azt lehet mondani, hogy akik gazdagok, azok még jobban gazdagodnak, akik viszont rosszul élnek és szegények, azok pedig egyre inkább elszegényednek.
1: Ugye ezt nem csak egyszerű gazdasági magyarázatokkal szokták utána felruházni, hanem szociológiai és minden más egyébben, akár még az oktatás és a végzettség tekintetében is különbséget téve. Nagyon sokféle képpen lehet rétegezni a társadalmat. Ez a legegyszerűbb tulajdonképpen. Kinek van pénze? Ez a 28% nemzetközi összevetésben kirívó a rossz?
2: Ez a 28% ez igen. Elég magas, tehát ebben a kutatásban például az derült ki, hogy 9 országot vizsgáltak, nem mindenkit, és amíg nálunk 28% él hónapról hónapra, addig például a cseheknél, lengyeleknél és Litvániában ez mindössze 13%, Észtországban és Romániában is 20%, de Mexikóban is 17%. Tehát a letteknél még elég magas, 24%, tehát azért a vizsgált országok közül nálunk a legmagasabb, és a tendencia is aggasztó, mert 4 évvel ezelőtt még csak 21% volt, ami ma 28%. Tehát látszik, hogy a társadalom alsó rétege az egyre jobban leszakad.
1: Nyilván önértékén lenne érdemes ezt kezelni, hogy mennyi pénze van valakinek 4 évvel ezelőtthöz képes, de hogyha megpróbálnánk így, akkor a leszakadás és a különbségeken túl kimondható azt, hogy rosszabbul is él az, akinek kevesebb pénze van? Mint 4 évvel ezelőtt?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mert volt itt egy brutál magas infláció az elmúlt években, és miközben persze nagyon örülünk annak, hogy most már csak 1% körüli inflációról beszélhetünk az egy évvel ezelőttihez képest, tehát hogy egy év alatt bő 1%-kal nőttek az árak Magyarországon. Azért ne felejtsük el, hogy itt 23-ban, 24-ben kimagasló volt az infláció, és ugye letaroltuk Európát, tehát mi voltunk az első helyen, és az a helyzet, hogy azóta hiába nőnek kevésbé az árak, ez a magas árszint, ez ugye beragadt, tehát nem lettek alacsonyabbak az árak, és akinek a jövedelme az elmarad az átlagos bérnövekedéstől, annak egyre nehezebb megélni, tehát egyre több pénzét viszi el, tehát az összesből mondjuk maga a megélhetés, tehát akár a rezsi, ugye, hogyha valaki kicsúszott az úgynevezett rezsicsökkentett árból, és ugye tudjuk, hogy pont a legszegényebb réteg, akik például tűzifával fűtöttek, ők nem kapták meg ezt a rezsicsökkentett árat a múltban, és az élelmiszerek inflációja az is nagyon kimagasló volt, hogyha mondjuk az elmúlt négy évet így egyben vizsgáljuk.
1: Nézzük azokat, akiknek viszont van pénzük, hogy hol tartják azt a pénzt, és mit kezdenek vele.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a társadalom legfelsőbb rétege nyilván, aki meg tud takarítani, ő beteszi állampapírba, beteszi befektetési alapba, sőt még részvényekbe is, bár úgy összességében elég alacsony a részvények aránya a magyar megtakarításokban. És azt is lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan, és most legutóbb is rekordot dönt a bankszámlán lekötetlenül tartott pénznek az aránya, és rettenetesen magas a készpénzállomány.
1: Ugye itt a lekötetlenség érthető, mert hogy gyakorlatilag nincs kamat. De hát akkor nem a bankszámlán kéne tartani, csak úgy heverni, hanem valahol dolgoznia kéne annak a pénznek, szoktátok ti közgazdászok mondani.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy érdemi kamatot a megtakarításra még mindig csak az állampapírok adnak, a lakossági állampapírok, és hát ezért van az, hogy aki viszont nem szeretné állampapírba tenni a pénzét, az valószínűleg egyébként a befektetési alapoktól is óckodik, nem is biztos, hogy érti, hogy milyen megtakarításról van szó. Oda is egyébként elég nagy összeg áramlott az elmúlt fél évben, és akkor marad a pénz vagy a cihában, készpénzben, illetve marad a folyószámlán lekötetlenül. Hagy mondjak egy arányt, tehát, hogy miközben ilyen 11 ezer milliárd forint van lekötetlenül, körülbelül 900 milliárd forintot kötnek le az emberek, ami azért is vészesen alacsony, mert egy olyan bő 10 évvel ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt a bankszámlán tartott pénz kétharmadát lekötötték az emberek. Az is igaz, hogy akkor érdemi kamatot kaptak a bankoktól.
1: Hát igen, ez valószínűleg majd akkor fordul vissza, hogyha a bankok is másképp gondolkoznak. Amellett, hogy persze, amikor egy bank csökkenti a saját alapkamatát, akkor nem várhatjuk a kereskedelmi bankoktól, hogy ők meg egy ellenkező irányú folyamatot indítsanak.
2: Hát az a helyzet, hogy azért a jegybanki alapkamat ahhoz képest még mindig magasan áll, hogy a bankok mondjuk 1% vagy 0,1%, tehát ugye 0,1, tehát ennyi kamatot adnak általánosságban a pénzünkre, és igaz, hogy egy-egy kis banknál, vagy egy-egy nagy banknál akciós jelleggel felbukkannak szemmel látható kamatok is, ezzel csak az a probléma, hogy ezeket a kamatokat csak nagyon rövid időre adják, tehát jellemzően ezek az akciós kamatok mondjuk 3 hónapra szólnak, utána ugye visszazuhannak erre az 0,1%-ra, és a bankba hozott új pénzre, tehát hogyha tartok a bankba mondjuk 2 millió forintot, és oda viszek még egyet, akkor arra még egyre adják időlegesen ezt a magasabb kamatot, úgyhogy nagyon nem állunk jól ezekkel a lekötött betéti kamatokkal, úgyhogy ez is magyarázat erre, hogy miért nem kötik le az emberek.
1: Na és akkor a legvégére, miközben mindig hangsúlyozzuk, hogy befektetési tanácsot mi nem adunk, és ettől a műsortól ne is várjanak, de hát azért mégiscsak megkérdezem, hoztad a példát, valakinek van 2 millió forintja a bankban, egy büdös fillért nem kamatozik, tehát gyakorlatilag veszít az értékéből minden egyes hónapfordulóval. Mit kéne tennie?
2: Hát általánosságban ugye nagyon nehéz tanácsot adni, mert ugye az a kérdés, hogy mennyi időre tudja ezt a pénzt nélkülözni, mennyire képes kockázatot vállalni, akar-e? Azt gondolom, hogy az átlag magyar nem akar, és hogyha valaki most töri a fejét azon, hogy mit csináljon a pénzével, akkor valószínűleg a legjobb tanács az a legbiztonságosabb befektetés, az az állampapír. Hát jelen pillanatban azért a lakossági állampapírok még olyan 5%-ot fizetnek, van amelyik 5,5 a lekötött pénzre. Igaz, hogy akkor több évig az államnak kell adni a pénzünket, de hát itt is van megoldás, hiszen vissza lehet váltani, és az államkincstárnál ezek a díjak sokkal kedvezőbbek, mint a bankoknál, de természetesen a bankoknál is lehetőség van állampapír vásárlására.
1: És hát ez egy garantált összeg, tehát itt nincs kockázat szemben mondjuk egy tőzsdei vállalkozással, ahol az ember nem tudja, hogy éppen amikor a pénzére szükség van, milyen lesz az árfolyam. Úgyhogy igen, ez például egy megoldás. Köszönöm szépen, még egyszer elmondom, hogy nem befektetési tanács, a józanész az, ami ebben a beszélgetésben itt a legvégén megszólalt, az pedig Lovas Judité volt. Köszönjük.
2: Én is köszönöm.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten baleset történt a 4. kerületben az Árpád úton kifelé az István út előtt a külső sávban. Balesetnél helyszínelnek a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utca előtt a belső sávban. Torlódásra kell számítani a Szent István körúttól. Az egyes villamos helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Népliget és a Közvágó híd között áramellátási hiba miatt. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve a Podmanicki utcán át közlekednek, nem érintik a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Terv utca közelében holnap estig lezárásra kell készülni, ezt követően félpályás lezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Mától a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon pótlóbuszokkal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Megint az akkumulátorgyárak, és megint mindenféle olyan probléma, ami gyakorlatilag a ott dolgozók védelméről szól, így aztán szakszervezeti ügy is. Székely Tamás a VDS elnöke a vonalban, és a Seattle-el kapcsolatban a nikkel terhelés ügyében keressük. Jó napot kívánok, elnök úr!
2: Jó napot kívánok, és köszönöm a hallgatókat!
1: Azt lehet tudni, hogy 9 megvizsgált munkatársnál találtak súlyos az megszokottnál és az elfogadhatónál jóval magasabb nikkel terhelésre vonatkozó adatokat. Aztán egy utóbbi, későbbi vizsgálat már azt mutatta, hogy rendeződött ez a kérdés, de az ügy maga nyilván nem rendeződik ennyivel. Mit lehet tudni a hátteréről?
2: Ez az ügy arról szól elsősorban, hogy ugye itt egy folyamatos ellenőrzés alatt állnak azok a dolgozók, akik hasonló munkakörben dolgoznak, és az eredmény azt mutatta, hogy jelentősen magas a vérükben a nikkel tartalom. Ez a mi álláspontunk szerint elsősorban aznak az oka, hogy rossz munkavédelmi felszereléssel látják el a dolgozókat ezen a területen.
1: Hogyha azt mondja a Seattle, hogy most akkor innentől kezdve minden másképpen van, és a dolgozók munkavédelmi kérdései megoldottak, ezt egy szakszervezeti vezető készpénznek tudja ma venni?
2: Nem tudom, mert teljesen megszűnik ilyen esetekben a bizalom, hiszen ennek az első pillanattól kezdve így kellene lennie, ez nem így van. Ezért is fontos az, hogy végre a különböző hatóságokban elkezdtek vizsgálódni, és ezek a vizsgálatok nem a fiókban találják meg a végső pozíciójukat, hanem egyrészt a nyilvánosság elé kerülnek, másrészt fontos lenne, hogy ezek a vizsgálatok ne úgy záruljanak le, csak hogy büntetés, hanem újabb ellenőrzés, hogy azokat a hibákat és azokat a hiányosságokat a munkáltató pótolja, amiből az egész ügy kipattan.
1: A Mikepért Csianyák a Környezetért Egyesület, akikről nem először hallunk, és akik ott a legelkötelezettebben és a legnagyobb hangerővel nyilván emiatt képviselik az ott dolgozók és az ott élők ügyeit. Ők azt állítják, hogy egy olyan gyáregységben történt a nikkel terhelés, és nem csak nikkel egyébként, hanem kobalt is, amely gyáregység még nem is működik valójában.
2: Hát a működés tekintve ez azért nem igaz, mert működik, hiszen részben a termelés bizonyos szakaszai elindultak, másrészt meg tesztüzemek vannak, tehát ebből a szempontból függetlenül attól, hogy most a maga a termék az értékesítésre kerül, vagy egyáltalán tesztüzem, ettől a dolgozók terheltsége és a környezeti hatások azok nem változnak, bármilyen feltételrendszert is nézünk.
1: Először félreérthető volt, azt mondta a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal, hogy elutasította a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet, aztán kiderült, hogy ennek az egységnek megvan a folytatás, a második ütemmel kapcsolatosan volt egy vázrajz probléma, és azt utasították el emiatt. Ez viszont azt mutatja, hogy itt igazából egy környezetvédelmi eljárásra van, és van lehetőség igazából semmi másra, mert hogy ez az engedély, ez jelenleg is létezik a gyárra.
2: Egyébként én is ezt gondolom, tehát ebből a szempontból a környezeti engedélyek és a működési engedélyek tekintetében ez az összefüggés megtalálható, de ettől függetlenül az elsődleges szakszervezeti szempontból, hogy a munkavállalók biztonságban legyenek, biztos környezetben, és bízható munkafeltételek mellett.
1: Ezek a munkavállalók magyar állampolgárok, vagy vendégmunkások?
2: Is. Tehát részben magyar munkavállalók, és természetesen ugyanúgy védjük a nem magyar munkavállalók érdekeit is, nem csak ebben a kérdésben, hanem másban is.
1: A VDS-nek van velük kapcsolata, közvetlen kapcsolata?
2: Van, igen.
1: Mit lehet tudni, hogy vannak?
2: ugye ebben az esetben, amikor ilyen magas a vérben a nikkel tartalom vagy más szennyeződés, akkor két vált lehetséges megoldás van, vagy otthon tartják őket, vagy területre osztják be, ahol nincsen ilyen expozíció, és ennek köszönhetően lassan, de biztosan kiürül a szervezetből. Az, hogy később ez a terhelés milyen egészségügyi károsodást okoz, a sajnos senki nem tudja ma megmondani. Hogy később ez a terhelés milyen egészségügyi károsodást

műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat,

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Hamarosan elfogadhatják az új klímatörvényt, meghalt a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Móna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtás egyik fő felelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg Ukrajnában. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai hadi üzemek, kohászati és olajfeldolgozóipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. Karbantartás miatt pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. A villamosok elmennek a Jászai Mari térig, de nem mennek át a Margit hídon. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren is fel lehet szállni. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Önök a kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Beti szerkeszti a mai műsort, és remek szerzőkkel fogunk foglalkozni az első percekben, akik egyrészt kiváló gyermekkönyv szerzők voltak, másrészt meg én hiszek abban, hogy olyan nincs, hogy valaki csak gyermekkönyv szerző, és ők pont ezt fogják nekünk bizonyítani. Ludwig Orsolyán keresztül, aki a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatója, és nem először is, remélem, nem utoljára köszöntöm itt a műsorban. Szervusz, Orsi.
3: Szervusz.
2: Szóval évfordulós gyermekirodalom, Janikovszky Éva, Zelk Zoltán, Lázár Ervin, Csukás István, fantasztikusak.
3: Micsoda névsor, ugye?
2: Hát ez az.
3: És a különleges a mai napban, hogy Janikovszky Évának konkrétan ma van a születésnapja, ma lenne 100 éves. Nyilván nagyon sok formában meg lehet erről emlékezni, és a kiadója, a Móra könyvkiadó is megemlékezik több formában erről az évfordulóról, de szerintem nagyon klassz, hogyha mi is beszélgetünk egy kicsit Janikovszky Éva könyveiről, és bár szerintem a mi generációnknak a gyermekkorában megkerülhetetlen volt, én bízom benne, hogy ez még most is így van, szóval a gyerekkorukban ott voltak Janikovszky Éva könyvei, de én majd ajánlok olyat is, amit most még így felnőttként is egy kézbe vehetünk és emlékezhetünk erre a fantasztikus szerzőre.
2: Ugye ott vannak ilyen klasszikusok, mint a Velem mindig történik valami, és hasonlók, amik valóban egy gyermekkort meghatározó könyvek voltak.
3: Persze, igen, és hát
2: a Kire ütött ez a gyerek?
3: Például. Kire ütött ez a gyerek, mekkora klasszikus. De nekem még megvan az is a gyerekkoromból, hogy örülj, hogy fiú, örülj, hogy lány. Anyukám ezeket megkapta, amikor a bátyám született, vagy amikor én születtem. És felnőttként nekem a lemez két oldala egy akkora kedvencem, hogy el sem tudom mondani, és egyébként pont ezt szeretném ajánlani a kedves hallgatók figyelmébe, hogy ha gyerekkönyvvel szeretnének emlékezni Janikovszky Évára, tegyék azt, és a Velem mindig történik valami, ami ugye egy fantasztikus és szórakoztató kisfiú szemszögéből elmesélt gyermekszülő kapcsolatot, felnőtteket kifigurázóan bemutató nagyon klassz könyv, de ha valami felnőttesebbel, és ugyanúgy szeretnének saját magukon, saját magunkon nevetni, akkor a lemez két oldalát ajánlom figyelmükbe.
2: Képzeld, azt én nem olvastam. Úgyhogy hát jó, akkor, hogy mondod.
3: Akkor például itt rögtön a te figyelmedbe szeretném ajánlani, ebből egyébként színdarab is létezik, úgyhogy tessék utána nézni, a 6 színben játsszák, az is fantasztikus, mert tényleg az, hogy megelevenednek ezek a mondatok, ez csodálatos. A lemez két oldala azt mutatja be, hogy egy-egy történetet hát hogyan tudunk kétféleképpen prezentálni. Például a feleség, aki panaszkodik arról, hogy ő gyakorlatilag egy cseléd otthon, és mindent mindig csak ő csinál, neki senki nem segít, és az egész napja arról szól, hogy már hajnalban uzsonnát készít, reggelit készít, mosást pakol, stb. Egészen az esti ágyba menetelik, majd amikor vendégek érkeznek, és másnak kell mesélni, akkor ezt úgy mondja már el, hogy ó, hát ugyan már hazafelé jövet, úgyis útba esik az a bolt, semmiből nem áll nekem összeütni ezt a kis vacsorát, stb. Nagyon-nagyon viccesen mesél Janikovszki Éva, és persze mind a két véglet természetesen torz egy kicsit, de talán tart is ezzel egy ilyen, hát igen, görbe tükröt nekünk, hogy amikor panaszkodunk, vagy amikor kicsit így lekicsinyeljük a tevékenységünk értékét, akkor hát valójában egyik sem igaz. De nagyon-nagyon szórakoztató.
2: Na lépjünk tovább Zelk Zoltánra, aki viszont az én egyik kedvencem, mert hogy szerintem fantasztikus költő. És hát nem elsősorban az 50-es években írt verseire gondolok, vagy az 50-es évek elején írt verseire gondolok, mert hát ugye az a Rákosi rendszer éltetése, hanem a későbbi versekre, meg a koraiakra, mert hát ő nyugatos költő volt.
3: Igen, ez érdekes egyébként azokban a szerzőkben, akiket ma itt emlegetünk, hogy egyik sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, próza vagy líra szerzőnek, hanem igazából ide sodródtak. És ebben benne van persze a politika is, hogy aki nem akart feltétlenül ilyen mozgalmi verseket, vagy mozgalmi nem tudom, novellákat írni, az előbb-utóbb eljutott oda, hogy akkor inkább a gyerekeknek ír, és hát így született a 3 nyúl is. Zelk Zoltánnak ez a nagyon, tényleg nagyon vicces, nagy híres gyerekverse, és ajánlhatok valami teljesen random dolgot,
2: hát hogy
3: figyelmed, létezik egy olyan kávézó Budapesttől délre, hogy 3 nyulak. Pont erről kapta a nevét, és egy csodálatos hely. Tehát oda elmenni, és ott Zelk Zoltán a 3 nyúl versét elolvasni, hétvégére ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe.
2: Hát a vers az nagyon cuki. Egyébként az állatmeséket változatlanul nagyon szeretik a gyerekek, ezt én tudom tanúsítani, úgyhogy ettől nem kell egyáltalán félni.
3: Nem, meg hát azért az olyan meseszerű nyuszik, mint ők, akik óriásira nőttek, hatalmas foguk van, és még semmi se fog rajtuk, még a puskagolyó sem, azért ez nagyon menő.
2: 3 nyulak összegyűltek, Selyemfűre települtek.
3: Na, tessék, fel is tudod ma.
2: Hát jó, ennyit, nagyjából ennyit tudok belőle. De szerintem ennyi most így hirtelenjében mindenkinek elég is volt. Viszont igen, ahogy mondtad, ez úgy van, hogy Zelk Zoltán gyakorlatilag a gyerekmesékbe, meg a gyerekversekbe menekült. Ugye 56 után 3 év börtönre ítélték, aztán igen. Jött egy szilencium, ahol alig-alig tudta kiadni a dolgait, kivéve a gyerekverseket, mert az senkit nem zavart. És hát lett belőle egy kis birodalom.
3: Így igaz, és ez igaz Csukás Istvánra is, igaz végül is Lázár Ervinre is, és hát Janikovszki Évára is, tehát ő sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, ő ugye pedagógusnak készült, de hát aztán úgy nem annyira találta ott a helyét, és mennyire jó nekünk most így az utókornak, hogy aztán az irodalomba és az alkotásba menekült, mondjuk így.
2: Ha már említett Csukás István, tehát ott van Mirmúrra, Kandúr, meg Pompom, és hát Süsű, a felejthetetlen Süsű.
3: Tehát sorolni nem lehet Csukás István klasszikusait, és őt tőle hadd hozzak egy idézetet, ugye ő mondta azt, hogy gyerekeknek ugyanúgy kell könyvet írni, mint felnőtteknek, csak sokkal jobban. És ez szerintem annyira jó mondás, a gyerekek előtt nem lehet kamuzni, és hogyha itt most tényleg ezeket a klasszikus szerzőket és könyveiket emlegetjük, akkor elmondhatjuk, hogy a történelem itt már bizonyította, hogy, vagy az idő itt már bizonyította, hogy ők nem kamuznak. Tehát ők tényleg olyanokat írnak, amiket a gyerekek szeretnek. A gyerekeknek nem kell az igazságot eltitkolni, vagy kiszépíteni. Időszakosan vannak olyanok, amikor persze lehet egy kicsit hát úgymond korra szabni dolgokat. Emlékszem a kislányomnak, amikor először olvastam a Bambit, ő nem értette azt, hogy az anyuka meghal. Tehát akkor ott volt egy pár hónap, amíg úgy kellett mesélni a Bambit, hogy csak elvesztették egymást, nem találják egymást. De hát ezekkel a konfliktusokkal is kell találkozzanak a gyerekek, és a saját konfliktusaikat sokkal könnyebben dolgozzák fel, hogyha ha a mesék is őszinték hozzájuk. Szóval ebben szerintem akár Csukás, akár Janikovszki, akár Lázár Ervin a négyszögletű kerekerdővel, hát csodálatos klasszikusok.
2: Lázár Ervint is akkor, ha említed, kérdezem, hogy ezek a könyvek, ezek mind kaphatók most is, valójában így is tudunk beszélgetni. Mi az, ami ebből a könyves polcokon van? Minden?
3: Sajnos nem minden, tehát például a lemez két oldala, amit az előbb említettem neked, abból már nagyon-nagyon kevés van, de mondjuk könyvtárakban biztos, hogy meg lehet találni, de azért ezek tényleg olyan klasszikus, hogy időről időre újra kiadják őket, tehát mondjuk Süsű, Pompom, a Tintanyúl, ők azért megtalálhatók a könyvespolcokon, és a négyszögletű kerekerdő szintén, és hát Janikovszki Évának most a centenáriumi évben nagyon sok könyvét újra kiadta a Móra könyvkiadó, tehát én azt gondolom, hogy a legtöbbel azért lehet találkozni. A négyszöglet...
2: Igen, mond.
3: Nem, igazából csak Lázár Ervinnel szerettem volna még egy picit visszatérni, és ő vele kapcsolatban megemlíteni az ő lányát, Lázár Zsófit, mert hogy ő is szerző, és édesapjával még írtak közösen is egy mesekönyvet, a Bogár mesét. Ez szintén még megtalálható a könyvesboltok polcain, illetve nyilván könyvtárban is. És olyan érdekes, hogy Lázár Ervinről van egy képünk, de hát nyilván az ő saját lányának egy egészen más megélése volt az apukájával kapcsolatban. Zsófi története is szerintem nagyon, nagyon izgalmas, és az, hogy azért alkottak együtt, pedig ők azért elég különbözőek, ez a mese nagyon-nagyon helyes, úgyhogy ezt is ajánlom mindenki figyelmébe.
2: És hát ott a négyszögletű kerekerdő, ami hát azt hiszem, hogy így 41-néhány évvel később is minden gyereknek egy nagyon szívmelengető, kedves történet Bruckner Siegfrieddel, meg Ló Szerafinnal, meg a többiekkel. Egyébként még egy dolgot, amiről nem szoktunk beszélni, de hadd említsem meg, én remélem, hogy azok a könyvek, amiket most hoztál nekünk, azok mind az eredeti grafikával jelennek meg, mert hogy volt ezeknek a könyveknek egy közös többszörösük, egy egészen, sőt, két egészen zseniális alkotó, az egyik Sajdik Ferenc, a másik pedig Ráber úr. És mindketten olyan mélységben adták meg ezeknek a karaktereknek a figuráját, hogy nem kellett a gyereknek nagyon nagy fantázia ahhoz onnantól kezdve, hogy az egész mese megelevenedjen. Milyen nehéz szó?
3: Igen, de az eredeti grafikákkal jelennek meg, igen. Tehát ahogy mondtad, Sajdik Ferenc egyébként tavaly Csukás Istvánnal közösen ugye Libri Irodalmi életműdíjat is kapott, pont azért, mert tehát ők így együtt értelmezhetőek leginkább, abszolút összenőtt már a grafika a mesével. Szerintem ezeket nem is szabad újra illusztrálni. Ezek tényleg gyakorlatilag, mintha a védjegy az ott lenne a grafikán ugyanúgy, a szerzői jog ott lenne a grafikán ugyanúgy, mint a történeten.
2: Egyébként ez érdekes, mert az újak, mint hogyha, és ez már a számítógépes kor, egészen másik gondolkodásmóddal születnének. Szóval nézem a régi gyerekkönyveket, meg ezeket a frisseket, és a gyereknek meg nem kell ez. Tehát, hogy nagyon furcsa módon működik a régi is.
3: Abszolút működik, abban egy óriási eltérés van, hogy azért amikor mondjuk Csukás könyvek vagy Janikovszky Éva könyvei először megjelentek, akkor azért sokkal kisebb volt a zaj. Tehát sokkal kevesebb könyv is jelent meg, sokkal kevesebb külföldi szerzőnek a könyve jelent meg, nem voltak még ugye audiovizuális versenytársak mondjuk úgy a könyvek irányába, tehát azért egy egészen más környezetben kellett megragadniuk a gyerekek figyelmét, és ez a nemes egyszerűség, amivel olyan nagyon tisztán tudtak megjelenni, és az akkor látszott, mert hogy ugye nem is volt akkor a zaj, ez nyilván nagyon jól meg tudja szólítani a gyerekeket ma is. Ma az a probléma, hogy akkora zaj van, hogyha mondjuk a szülő a saját gyerekkori emlékéből nem hozza elő Pompomot, vagy nem hozza elő Bruckner Siegfriedet, akkor ők sajnos nem látszanak, mert pont amit említesz, hogy nagyon színes, túl színes is akár, ugye eltorzított alakok is illusztrálják már a könyveket, szóval ebben mondjuk szerintem pont ezért csodálatos kivétel ez az egyszerűség, amivel mondjuk Janikovszky Éva a könyvei is illusztrálva vannak, de tény az, hogy ezek a grafikák, vagy ezek a könyvek, ezek nem kiabálnak.
2: Igen, ezt Réber László, említettem az előbb, Janikovszky Éva állandó illusztrátora volt, de Lázár Ervinné is.
3: Igen, és hogy ezek a könyvek olyan elegánsan, olyan nemes egyszerűséggel vannak jelen. Én bátorítok arra minden szülőt, nagyszülőt, hogy ezekhez a klasszikusokhoz mindenféleképpen érdemes visszanyúlni és megmutatni a gyerekeknek. Szerintem ma saját magunknak is elővehetjük őket, és azt még hadd említsük meg, hogy ugye ma nem csak Janikovszky Éva születésnapja van, hanem ma van a könyv világnapja és a szerzői jogok világnapja, úgyhogy ma mindenképpen ünnepeljünk egy kicsit könyvekkel.
2: Jó lenne, bizony. Én még annyit hadd tegyek hozzá, nekem az egyik gyerekkori kedvencem Bodó Béla Brumia volt. Brumi, Panaszmuki, meg a többiek. És az én gyerekeim, mert kicsik voltak, nem tudták, hogy kérem, ez már nem korszerű. Úgyhogy imádták.
3: Csodálatos.
2: Amíg nem szólunk a gyereknek, hogy ez kiment a divatból, ő nem tudja, ő csak örül. Úgyhogy
3: bizony.
2: Vezessen ez minket, és olvassunk a gyereknek sok könyvet.
3: És akkor zárjunk egy olyannal, ami bármit is jelenthet, mondjuk azt, hogy dömdödöm.
2: Az jó. Dömdödöm. Kedves Orsi. Ludwig Orsi, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk gyerekkönyveket. Köszönjük.
3: Köszönöm.
2: És dömdödöm.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Majoros Nóra álmodott. Méghozzá elég nagyot álmodott, elképzelte, hogy a most 100 éve született Janikovszky Éva milyen lehetett kisgyereknek. Az a szerző, aki oly sok kisgyereket örvendeztetett meg csodálatos történetekkel. Vajon ő maga milyen volt? Ez volt kapaszkodója, de ezt most már inkább maga Nóra mesélje el nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval honnan jött, kezdjük azzal, hogy miért pont Janikovszky Éva gyerekkora ragadta meg?
2: Az, hogy miért Janikovszky Éva, az elég egyértelmű volt, ez egy felkérés volt a Móra kiadótól, aha, tehát ebben nem volt mozgásterem, de nagyon megtisztelő felkérés volt ez. Hogy miért a gyerekkora ragadott meg, én elolvastam az ő naplóját, illetve a könyveit is ismertem, és a saját életét ő elég pontosan, és sokat mesélt az életéről, így ott nem sok tere volt a fantáziának, de engem az érdekelt igazán, hogy vajon milyen lehetett ő azelőtt, hogy tudta volna, hogy író akar lenni, vagy azelőtt, hogy ő egyáltalán írt volna, és hogy ez pontosan a naplója előtti időszak. Tizenpár éves korában kezdte írni a naplót, de hát valaminek be kellett kattannia, hogy ő elővegye azt a füzetet a nagypapa boltjában, meg elővegye a tollát, és a ő kis kuszabetűivel, és a már ott meglévő igazi Janikovszky éves humorával elkezdje a naplóba jegyzéseit írni. Úgyhogy ezt próbáltam meg felgöngyölíteni.
1: Ön maga is, hát egyrészt már rutinos író, másrészt fordított gyerekkönyveket is. És hogyha ebből indulok ki, akkor talán érti a logikát, ami Janikovszky Éva, mint író, a gyerekkönyvekben megvalósuló világát jelenti. Fel lehet ezt térképezni az ő saját gyerekkorából?
2: Azt gondolom, hogy igen, és napló ebben óriási nagy segítség, hiszen már a legkorábbi szövegeiben is érezhető a világlátása, az, ahogy kritikával szemléli a világot és az embertársait. Nagyon jó humora van, de közben óriási emberszeretet sugárzik ezekből a sorokból. Mondom, az egészen az első soroktól kezdve ez nyomon követhető. De egy kicsit bajban is voltam, mert Janikovszky Éva általában olyan gyerekkönyveket írt, amik a gyerekek valós élethelyzetéről szólnak, és én meg nagyon nem ilyen gyerek voltam, és nem ilyen könyveket írtam, mindig fantáziavilágban éltem.
1: Boszorkány a lovardában, ugye? Ez egy friss darab.
2: Igen, bár a Boszorkány a lovardában az most már pont egy olyan, ami való életben játszódik, de egy nagyon fantáziadús kislányról szól.
1: Mondja, hogy boszorkányt látott a lovardában, hát csak nem.
2: Igen, de általában én fantáziavilágban mozgok, és gyerekként meg aztán pláne, ott teljesen nem érdekelt a valóság, és azért egy kicsit nehezen találtam a kulcsot, de aztán azt hiszem, hogy sikerült mégis.
1: És lett ebből egy 6 éveseknél kicsit idősebbeknek szóló, és egy a Móra Naphegy életrajzi sorozatban megjelent kötet, aminek az a címe, hogy a lány, akivel mindig történik valami, és Radnóti Blanka készített hozzá illusztrációt. Ez egy képes könyv valójában?
2: Igen, és ráadásul ez egy olyan képes könyv, ahol a képek azok nem csak aláfestik a szöveget, hanem abszolút külön életet élnek, és ahogy nekem az volt a nem csak feladat, hanem szándék, hogy Janikovszky Évát megidézzem, úgy Blanka Réber Lászlót próbálta így kicsit belecsempészni, de tényleg csak így érzetre, és egy csomó olyan utalást beletett Janikovszky életéből, ami a könyvben nem hangzik el.
1: Réber László viszont egy korszakos grafikus volt, aki Janikovszky Éva szövegeit illusztrálta, mondhatni gazdagította a saját rajzaival.
2: Tulajdonképpen ők szerzőpáros voltak, igen.
1: Hát jó, ezt kívánom, hogy valami ilyen kialakuljon Radnóti Blankával, mert hogy az például egy új minőség lehetne, egy másfajta könyvkiadáshoz az ön életében is, gondolom. De hát majd meglátjuk, hogy ez hogy szerepel, a lány, akivel mindig történik valami, a Janikowski 100 emlékéhez kapcsolódóan jelent ez meg, és most még egy kiállításon, a Bartók Pagony pop-up kiállításán is megtekinthető egészen, meddig is 26-áig a sok-sok illusztráció, ami az ön könyvét kíséri.
2: Így van, és sok szeretettel várjuk az olvasókat erre.
1: Nóra, köszönöm szépen, meg azt is, hogy mesélt erről, hogy hogy született ez a könyv. Majoros Nórát hallották.
2: Én is köszönöm szépen az interjút.
3: Egy padon ülök, megint eszem, megint elhagytam az eszem, de nincs konkrét célom, csak várom, amit kell.

utcán. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Költővel, költőnővel kezdünk. Jancsó Lula van a vonalban, akinek megjelent első kötete lehetne Szép címmel. Önmagában az is felhívja a figyelmet, hogy egy ismert szerző, Müller Péter Sziámi ajánlásával jelent meg a kötet, és hát nyilván az önmagában érdekes, hogy egy Z-generációs költő hogy fogalmazza meg önmagát, meg a világot maga körül, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni a következő percekben Jancsó Lulával. Jó napot, Lula!
2: Szép délután kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen. Szóval mondom én, hogy Z-generációs költő, és nekem az jutott eszembe, hogy egy generációhoz tartozva, vagy akár abból kilépve, egy mai fiatal, másképp fogalmazza-e meg önmagát a versekben, mint ahogy az történt korábban, hogyha összeveti a saját verseit a nagy elődök verseivel?
2: Érdekes kérdés, és hát talán háttérként azt mondanám el, hogy kicsit a mai világról eszembe jut Eszterházy mondása, hogy ugye ő azt mondta, hogy ha nem telik boldogságra, akkor beírjuk az élvezetekkel. És hogy ezt nagyon jól megérezte valahogy, mert a mai világ tényleg pont ennek a kora, és hogy a mi generációnk az ebben nő fel, és kicsit érezzük, hogy hiányzik valami. Mert hogy nagyon jó ez a szabadság, csak hogyha nincs benne eszme, akkor elég üres tud lenni. És például én kamaszként éreztem ezt a hiányt, és ezért is kezdtem el írni a lehetne szépet, mert azt éreztem, hogy szeretnék teremteni valami értéket, vagy értelmet, hogyha más nem papíron.
1: Amikor elkezdett írni, tudta, hogy ez egy kötet lesz? Mondja, hogy elkezd írni a lehetne szépet. Ez azt feltételezi, hogy szerkezetben gondolkozott, és nem egyes versekben.
2: Hát igazából ez úgy volt, hogy játékként kezdtem írni, és tulajdonképpen egy filmet akartam rendezni, csak hát így tudtam megoldani a magam lehetőségei szerint, úgyhogy azt gondoltam, hogy megírom a szöveget, képanyagot készítek hozzá, összeállítok egy zenei listát, és akkor most egyébként a könyv végén ez mind fel is lehető, és emiatt is került a zenés filmkockák megnevezés a borítóra.
1: Mert hogy ugye vannak zenei ajánlások a kötetben, gondolom szakaszonként mi illik oda, és vannak filmrészletek?
2: Hát úgy kell elképzelni, hogy van egy benne egy zenei lista, és van hozzá képanyag, amihez el lehet jutni linken, és akkor egy kicsit ad az egésznek egy ilyen atmoszférát.
1: Ez most például, amit mond, az azért érdekes, mert ez már kifejezetten egy korosztályos kérdés. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy 60-70 éves költő nyúl ehhez az eszközhöz, mert ő abból indul ki, hogy a szó elég. A maga generációja Lula meg már abból indul ki, hogy minden kell, mindenfajta multimédiás eszköz együtt érvényes.
2: Igen, igaza van, mert tényleg most annyi lehetőség van, hogy kicsit mi meg azt érezzük, hogy kár nem élni vele.
1: Nem lesz kicsit idézőjeles, másodlagos így a szó, a vers maga?
2: Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy szerintem jó összművészetben gondolkodni, mert hogy például engem is a gimnáziumban egyszerre érdekelt a film, zene, irodalom, és hogy talán ezeknek az összessége az valahogy még érzékletesebben el tudja kapni a valóságot, és számomra úgy ez a művészet lényege, tehát még kevésbé az, hogy szűk szakmai keretekbe kell beszorítanom.
1: Mennyire különleges az a saját korosztályában, hogy versekkel foglalkozik, hogy verset ír?
2: Hát...
1: Mennyire számít csodabogárnak?
2: Nem tudom, hát az tény, hogy kevesebbet olvas a generációm, de most például, hogy kaptam sok visszajelzést a könyvre, és nagyon jó érzés volt, hogy fiatalok is írtak nekem, és elmondták, hogy visszahozta az olvasás iránti kedvüket, mert hogy valahogy egy olyan nyelv volt, ami egyszerre megszólította őket, és olyan szórakoztató volt olvasni. És ráadásul az még külön öröm volt számomra, hogy, hogy a fiatalok közül néhányan még el is mondták a véleményüket egy tévéadásban a könyvről.
1: Ez jó visszajelzés nyilván, és hát nyilván egy első kötet az meg egy nagyon nagy lépés előre egy pályafutás során, de a kérdésem igazából arra irányul, hogy megvan-e már maga a pályafutás képe, az íve, látja-e, hogy merre indul?
2: Hú, hát szeretnék egy trilógiát írni, most annyit tudok, hogy ugye ez egy szemlővés történet, és lehetne szép az első része, ami kicsit így az ideák világáról, az eszménykeresésről, a szerelemről szól, és most követné a lehetne jó, és utána pedig a lehetne igaz. És a lehetne jó az etikai dilemmákkal fog foglalkozni, a lehetne igaz pedig kicsit így a igazság és a belső béke. Tehát, hogy most jelenleg ez van tervben, meg az én felnővésemnek a folytatása, mert ugye még ez következik, hogy kicsit így szintetizálnom kell, hogy mi is a jó, mi is az igaz ahhoz, hogy ezt jól le tudjam írni.
1: Ez egy nagy kérdés. Gyakorlatilag az emberiség állandó örök nagy kérdése, mind a kettő.
2: Igen.
1: Hát ha ezt megfejti, az már gyakorlatilag egy életpályára elég. Azért ezt kívánom, de én azt is olvastam, hogy tanult színészetet. Mondja, hogy akart filmet készíteni. Itt van ez a trilógia terv, tehát nekem az látszik, hogy művészet, és lehet, hogy minden egybe, mindenféle művészet.
2: Igen, jól látja, mert tényleg azt érzem, hogy nagyon nehéz dönteni, hogy melyik is valójában, tehát, hogy én pont szeretem ezt, hogy benne van egy szabadság, hogy nem kell teljesen megszabni.
1: Gratulálok, első kötet mondom, az biztosan mindenképpen nagyon nagy dolog, és kívánok sikeres újabb és újabb köteteket, meg utakat, amiket kipróbálat és önben szabadnak és boldognak érzi magát. Lehetne szép ez az első kötet címe, ha keresik, meg fogják találni, és meg tudják venni, és el tudják olvasni Jancsó Lula első kötetét. Lula, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép délután mindenkinek.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától.

0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Nepálban eddig 3 magyar eltűntről tudnak. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, valamint védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Vona Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet és a Villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételében lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapi tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezeren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, közülük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket a budavári palotába. Túlnyomóan derült, fágyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Provokatőr, Márki-Zay Péter ma is a vendégünk, Hódmezővásárhely polgármestere. Szervusz, köszi.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Ma is oda tesszük magunkat, csak úgy, mint tegnap, és Dévényi István.
4: Üdvözlet.
2: Hello, hello. Hadházi Ákos megmutatott néhány e-mailt, amely a közbeszerzési jog és a piaci verseny szabályai szerint egyértelműen, vagy szerinte egyértelműen manipuláció és színjelelt eljárásra mutat rá augusztus 20-ai szervezés ügyében. Úgy már napokkal ezelőtt írtak erről a történetről, aztán úgy tűnt, hogy akkor ez ennyiben is marad. Mert hogy talán Radnai Márkék akkor úgy fogalmaztak, hogy hát olyan gyorsan kellett itt szervezkedni, hogy ezt nem lehetett másképp. Na mindegy, elfogadtuk, és most ezek az új e-mailek viszont azt gondolom, hogy egy dimenziót nyitottak ki ebben a történetben, mert ezt követően már Radnai Márk nem azt mondta, hogy amit korábban, hanem ő csak ilyen cc-zve volt arra az e-mailre, ő nem sem foglalkozott vele, előkelő idegen ebben a történetben. Nagyon kemény. Főként úgy, hogy Radnai nem állt bele, hanem a reakciója, hogy akkor inkább hátralép egyet, és akkor köszönjük szépen, mert hogy tényleg az derül ki ezekből az e-mailekből, hogy ugye pártos e-mailek alapján hivatalos állami előkészítésben vettek részt, nem derült ki, vagy összefonódik a megrendelő és a pályázó, akkor voltak itt időbeli és információs előnyök, amelyben Zelcsényi Miklós is részt vesz, és hát az a cég, amelyet ugye ki akartak innen takarítani, vagy legalábbis a közvélemény, az, ha másképp nem, akkor a saját embereivel, de megint csak ott volt ebben a szervezésben, és eleinte még azzal védekeztek, hogy sokkal olcsóbb, de most már ezzel sem. Szóval keménynek tűnik a történet, és akkor fejjelentés történt.
4: Ugye az alapja ennek az egésznek, vagy nagyon-nagyon lezanzásítva, hogy a végül nyertes cég 3 héttel hamarabb tudta, hogy ő meg lesz hívva erre a meghívásos közbeszerzési eljárásra, mint a konkurenc cégek, akik aztán nem is adtak be értelmezhető ajánlatot, mert hát nem volt idő rá, tehát nem lehetett megcsinálni, csak azt tudott ajánlatot adni, aki hamarabb értesült róla, már pedig ők a végső nyertes hamarabb értesült, erről szól ugye a e-maileknek egy része. A másik része az, hogy a Balási féle céggel is együttműködtek már az előkészítésben is ebben a 3 hétben, meg hogy utána embereket vettek kölcsön, vagy kölcsönöztek ki, úgymond kértek kölcsön, amin meg a szervezéshez. Az meg olyan, hogy...
3: Tehát úgy néz ki, hogyha nem a Balázsért csinálták volna, de lényegében igen.
4: Igen, itt egy picit meg kell védenem a résztvevőket. Az első részben nem tudom megvédeni, mert az nagyon gáz, és amit arról úgyis beszélünk még részletesebben, de másiknál igen, egyszerűen a Balázsi féle fideszes piac torzítás, az annyira megölte ezt a szférát, hogy te nem tudsz lassan, egyelőre nem tért még magához, és hogyha ilyen határidővel ekkora rendezvényt kell csinálni, akkor padlón vagy, mert mondom, a Balázsék így működtek. Ez olyan, mint hogy a vasutat akarnál most hirtelen építeni, akkor nem tudod megkerülni per pillanat a Mészárosnak a cégét, mert hogy egyedül nekik van ez a gép, ami meg tudja csinálni.
3: Ami a Mészáros cégét régen államosítani kellett volna,
4: de ezek majd helyreállnak, mondom, ebben egy kicsit meg tudom védeni őket. abban, hogy ahogy ez a közbeszerzési eljárás lezajlott gyaníthatóan, abban abszolút nem ahogy a Radnai Márk viselkedett ebben a történetben. Az a baj, bennem ez így benyomja ezeket a triggerpontokat, nem? Hogy egy kicsit olyan, mint régen, nem?
2: Igen.
4: Hogy már megint arra hasonlít ez az egész, mint hogyha ott tartanánk.
2: És gyorsan rád reagálva, tehát a rendkívüli időhiány és a kényszerhelyzet azért az indokolhat mondjuk egy meghívásos vagy gyorsított eljárás.
4: De
2: azon
4: nem is kötött bele senki.
2: Igen, de arra nem ad felhatalmazást, hogy meghívottat hetekkel korábban belső adatokkal helyzetbe hozzanak. És olcsó volt, mint a korábbi években, az sem tesz jogszerűvé egy versenytorzító eljárást. És most úgy tűnik, hogy ez elég.
4: Így van.
3: Létezett egy olyan társaság, hogy Magyar Korrupciókutató Intézet, és annak idején vizsgálták, hogy a 19-es önkormányzati választások előtt és után az ő általuk mért korrupció szintje az egyes megyei városokban hogyan alakult, és nagyon érdekes módon, ugye még a 18 előtti Lázár korszaknak az adatai szerint Hódmezővásárhely volt a legkorruptabb önkormányzat, és 19-től 18 után Hódmezővásárhely lett a legkevésbé korrupt önkormányzat. Mielőtt ezt, csak ez egy dicsekvés nyilván, de hogyha ezt most leszámítjuk azt, hogy nekünk sikerült megtisztítani a korrupciótól, és még mindig azt mondom, hogy ez egy folyamatos küzdelem, minden nap zajlik ma is, de a legfontosabb mutatók egyike az volt, amit ők elemezt, mi alapján gondolja, hogy valami korrupciós vagy nem, egy személyes versenyek aránya, meghívásos közbeszerzések aránya. És innentől kezdve, azt hiszem három mutatójuk volt, de ez a kettő, ez kulcs. Hódmezővásárhelyen mi nem nyugszunk addig, amíg nem hajtunk fel több versenytársat, hogy valódi verseny legyen, és mi az idézőben nincs meghívásos közbeszerzésünk, minden nyílt eljárásba megy, de egyébként formailag pedig egy hirdetménnyel azt mondjuk, hogy mindenki, aki jelentkezik, mindenkit meghívunk. Tehát itt most én nem tudom, hogy
2: elvégezt. De aztán a végén mindig a te céged nyert, gondolom.
3: Ami még soha nem nyert, rendben van. De volt belőle botrány, hogy mondjuk egy olyan cég nyert, aki bennünket, akinek a tulajdonosa nyilvánvalóan ellenzéki volt, és millió esetben pont ugyanabban városháza felújítás kettes ütem, akkor meg egy fideszes cég nyert. Vagy például egy bennünket támogató cég csinálta a busz közlekedést Hódmezővásárhelyen, legközelebb a Lázárhoz köthető cég nyerte. Ugyanis nálunk mindig nyílt eljárás van, és mindig a legjobb ajánlat nyer. Tehát innentől kezdve a legjobb megoldás a korrupció ellen az ez. És egyébként ebben tényleg nyernek fideszesek is, tehát ahogy az István mondja, simán lehet...
2: Lázár János a vagyonát tulajdonképpen neked köszönheti?
3: Azért ezt túlzás lenne mondani, mert közvetlenül még nem pályázott nálunk, sőt, ő egyébként finanszírozott.
4: Nehogy rád valljon
3: majd. A kastélyutat megpályáztattuk, és csak Lázár pályázott, és ő fizet nekünk most évente 2,5 millió, tehát több mint 10 millióval finanszírozta Lázár a kastélyút bérletével az önkormányzatunkat. Oké, mi még nem finanszíroztuk Lázárt. De a
2: Lázár tart el téged?
3: De a Lázár...
2: Ez sem
3: hangzik jól. Idegszel valamit kihozni bele. Na, visszatér, csak nyílt eljárás mindig, és nyilvánosság, és mindig a legjobb ajánlat nyer, és ezt föl kell hajtani. Ezt a házi feladatot meg kell tanulni az új kormánynak is elvégezni. Nem azt mondom, hogy az ellenzéki önkormányzatok követték a mi gyakorlatunkat, bár 8 éve jó példával járunk elő, de ez nem lett általános ebben az országban, de az Európai Unió egyébként ezt várja el. Az Európai Unió például ezt a meghívásos eljárást, ezt üldözi tűzzel, vassal. Ugyanis a korrupció meleg ágya az, hogy én kiválasztom azt a három céget, amit én fogadok el, ugye Kocsis Máté és az azóta is Kispestet vezető Gajda Péternek a két önkormányzata például egy újságcikk szerint ugyanazt az öt vállalkozót hívta meg bizonyos építőipari munkához, csak éppen az egyiknek a saját embere, a másiknak is a saját embere nyert, de abból a szűk körből. Tehát a mutyinak, a korrupciónak a meleg ágya ez az egész meghívásos beszereztetés. Hadházi Ákos sem vitatja azt, hogy az idő rövidsége miatt megindokolható lett volna, de még egyszer mondom, ha mi meghívásot csinálunk, mi mindenkit meghívunk, és nem nyugszunk addig. Tehát itt is a kellemetlen az, hogy egyetlen egy versenyző volt. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ez versenypiaci, vagy egyáltalán bármiféle piaci ár volt. Lehet, hogy az, lehet, hogy olcsóbb, nem valószínű, de nem tudjuk bizonyítani, mert nem volt egy nyílt beszerzési eljárás. És,
2: te honnan tudod, hogy a többi önkormányzat hogy jár el?
3: Hát azért maradjunk abban, hogy két kormányzati szövetségnek az elnökeként és országban ismert politikusként nagyon sok polgármester kollégával jó kapcsolatom van. És
2: elárulják?
3: Beszélgettünk, igen.
2: Tényleg. És az ellenzék is, az előző rendszer ellenzékje is elmondta, hogy...
3: Igen. Én most pillanatilag nem tudok olyan önkormányzatot, amelyik soha nem csinálna meghívásos eljárást, pedig szerintem be kéne tiltani. Na, de ezzel együtt, és nagyon tisztességes polgármester kollégák is élnek ezzel a lehetőséggel, ez egy nagyon kényelmes dolog, és mi rengeteget szívunk miatt, azt is árulom, ugyanis nagyon sok olyan...
4: Ti macerások vagytok a cégeknek.
3: Iszonyatosan macerás egyrészt, másrészt pedig egy csomó olyan pályázó nyer nálunk, akivel utána iszonyatosan nehéz együtt dolgozni, mert nekünk kell sokszor a szakmát megtanítani, meg ellenőrizni kell, meg kijavítatni vele, meg kötbérezni, meg hasonlók. Mert hogy nálunk a legalacsonyabb árral gyernek, és ha nem, nyilván referenciákat elvárunk, és a többi, de sajnos ebbe becsúszik olyan, hogy nagyon sok cég nem tökéletes munkát végez. De ezzel együtt is azt gondolom, hogy a legtisztességesebb dolog ez, és szeretettel ajánlom az új kormány figyelmébe ezt a gyakorlatot.
4: Egyébként tényleg ez a meghívásos közbeszerzés már az is gáz, amit mondtál Kispestnél is, hogy mindig ugyanazok a ugyanabból a körből, de azért a Fidesz még ezt is tudta magasabb szintre emelni.
3: Amikor beszéltem egy szereplős. Tehát ez tényleg egy szereplős.
4: Igen, egy szereplős volt sokáig, de az EU-nak ez nagyon nem tetszett. Az EU mondták, hogy ez így nem. Tehát ugye a brüsszeli pénzek, a támogatások visszatartásának egy feltétele volt már, mint hogy megkapjuk a pénzt, az, hogy ezek az egyszereplős közbeszerzések, mert az mi? Hát ez semmi. Igen, az nem közbeszerzés, hogy ezeknek legyen vég, és akkor Fidesz kitalálta ezt, hogy akkor legyen úgy, hogy ez a meghívásosba áttolják a sztorit, és valóban egyre kevesebb lett az egy szereplős, és jött ez a meghívásos, egyre több lett ilyen fideszes meghívásos közbeszerzés. És amikor beszéltem vállalkozókkal, akik ebben érintettek, ez meg úgy működött, hogy a nagy neres cég megkeresett két kisebb céget, és azt mondta, hogy beadtok egy nagyon vacak pályázatot, ajánlatot, mi fogunk nyerni a drágában, de ti is jól jártok, mert aztán ti lesztek az alvállalkozók. Mi is akkor mindenki
3: amit az úgy szintén hivatalosan betiltott,
4: és aztán
3: aztán többek közt ezt is megszegték. Egyébként tényleg a közbeszerzések, meghívásos közbeszerzés, a fideszes elődeimnél volt olyan, mi is föltártuk, ahol a három, meghívásos pont három beszerző volt, kettőnek ugyanaz volt a tulaja, a harmadik pedig egy étterem tulajdonos volt vásárhelyen, mindegyik jól ismerten Lázár Jánoshoz köthető, szóró-szóró ugyanazt az ajánlatot adta be a három cég, csak az ár volt kicserélve benne, igen. És hogy nem,
4: nagy melót nem tettek
3: a három ajánlat egyik az egy olyan cégtől jött, ahol egy kőműves sem dolgozott. Tehát, de ők is beadtak egy ajánlatot.
4: Egyébként, amit mondtál Tomi az elején, hogy új dimenziót nyitott ennek az ügynek, az, hogy így fogalmaztál, hát olyannyira ugye, hogy a belügyminisztérium most vizsgálatot rendelt el. Szerintem ez egy jó kis határvonal lehet, mit mindjárt az elején, nem? Hogy mi fog történni, igen, ebben az ügyben. Lesznek-e felelősök, meg lesznek-e nevezve, mert felelősök vannak, csak nem mindig nevezik meg őket. Ki hogy fog ebben kommunikálni, ki mit vállal, mire jut a belügyminisztérium, valóban megcsinálhatja a belügyminisztérium ezt a vizsgálatot, és lesz-e ebből tanulás? Tehát, hogy lesz-e utána az, hogy oké, ez itt ezért félrement, és nem csináljuk többet.
3: Annyit szeretnék leszögezni, hogy a legjobb indulatú olvasata a dolognak, és én naív emberként hajlamos vagyok akár ennek is hitelt adni, az, hogy egy olyan nehéz helyzetben, egy ilyen megoldhatatlan nehéz helyzet volt, hogy technikailag úgy érezték, hogy csak ezt tudják megcsinálni, hogy az eddig a pártkampányát építő kommunikációs szakembert kérik meg, hogy figyelj, segíts már, és hát ha már kiesett ugye a fideszes csókos cég, de önálluk van minden tapasztalat, hogy garantáltan meg tudják csinálni, le is voltak szerződve, akkor hát akkor csak csináljátok már ti, de akkor vegyünk elő egy céget, aki majd megcsinálja, de valójában mégiscsak a fideszes régi cég csinálja, hiszen ott vannak a szakemberek, ez is tapasztalat, minden, és a többi. De
4: szerintem ez történt. Tehát az e-mailekből kell, hogy ez rajzolódik.
3: Itt nem az,
2: Őből ezért.
4: Aha.
3: Igen. Tehát én a legjobb indulatú olvasata is az, hogy a Fidesz módszerét alkalmazva egy problémát idekeztek sútyiba gyorsan lezsírozva mindent megoldani. Ez is nagyon csúnya. Tehát mondom, ha nyilván a rosszabb olvasat az, hogyha kiderülne, hogy nehéz megítélni, mert ugye azt mondják, hogy mit a harmad-negyed ár, de lehet, hogy harmad-negyed tartalom is. Tehát arról azért nincsen szó, hogy ez a cég mondjuk veszített volna most rajta. De ezzel egyet is nagyon nehéz megítélni, mert egyetlen egy ajánlat volt. Nem volt nyílt ajánlatkérés.
2: A fő probléma hogy nem ezt ígérték.
3: Tehát, meg nem tudtak fölkutatni. Tehát még egyszer, mi nem nyugszunk addig, amíg nem kutatunk föl két-három céget. Vagy van olyan, amikor azt mondom, kollégáimnak van olyan, amikor azt mondom, hogy egy kísértékű dolog, és tudjuk, hogy macera, stb., akkor azt mondjuk, mint a KH-t szereztek be, akkor mondtam nekik, hogy gyerekek, elfogadom azt is, hogyha tudom, még a mi beszerzési szabályzatunk szerint is egy 30-50-es, nem tudom, KH-nak a beszerzésére nem kell közbeszerzést kérni, de mondom, akkor legalább az árgépet tegyétek hozzá, tehát ha az interneten az árgépen az a KH az 35 000-be kerül, és a mi vállalkozónk 35 500 forintért adta, azt mondtam, hogy elfogadtam, rendben van, nyilvánvalóan nincsen semmi lopás benne, versenyképes ár. De az, hogy itt valami ár alátámasztás kellett volna, az azért, és itt bocsánat, nem 30 ezer Skyhairól van szó, hanem 3 milliárd plusz áfáról, tehát egy 4,5 milliárdos beszerzés, óriási összeg, akárhogy is nézzük. És kommunikációsan került nagyon helyzetbe, nehéz helyzetbe a Tisza és a Radnai Márk is emiatt. Virázni kell arra, ilyen nem fordulhat elő.
2: Igen, tehát nekik, értem azt, hogy ők velük szerettek volna, efelől nincs kétségem, és tudták, hogy ők képesek arra, hogy ilyen rövid idő alatt ezt megcsináljuk, még akkor is, ha ezer szállal a Fideszhez kötődnek, mert még
3: meg legyen ilyenek. Olcsó.
2: Tehát ez tényleg nem úgy megy, csak ezt a hardcore tiszásoknak mondom, hogy akkor most igen, rendszerváltás volt, és akkor innentől kezdve mindent el lehet így vágni. Nem, sajnos még megvannak azok a kötelékek minden iparágban egyébként, a filmgyártástól kezdve a rendezvény szervezésig, hogy ez nem megy ilyen egyszerűen, különösen nem ilyen helyzetben. De mi lett volna akkor, ha még tényleg két másik céget is fölvesznek erre a levelezésre, mindenkit értesítenek ezekről a részletekről, és akkor úgy alakítják ki a szabályozási végén, velük kötik meg a szerződést. Senki egy szót nem szólna. Ami engem még picit zavar ebben a sztoriban, az Radnai Márknak a magyarázata, hogy a nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel. Az e-mail címem, a hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem, mert ugye elmondta, hogy a előkészítésben, mint rendezvényszervező kreatív koncepció kialakításában segített, de a közbeszerzésben és a rendezvény szervezésében konkrétan nem vett részt, tehát azért mégiscsak valamilyen módon részt vett, de hogy ez az e-mail. Ez nekem azért fontos, mert akkor mi a francnak van rajta az e-mailet? Tehát ha látja az ember, hogy mit tudom én, ilyen celebekkel vagy zenész fiúkkal készít interjúkat, ide megy, oda megy, én inkább azt mondanám, hogy ebből 20%-kal kevesebbet, mert ő egy pozícióban van. Tehát, hogy ő neki dolgoznia kell, és ha rajta van egy e-mail, annak okkal van rajta, azt olvassa már el, basszus. Vagy legyen egy titkárnője, aki ezeket elolvassa.
3: Valamilyen szinten ő volt a felelős ennek a projektnek. Azért lehetett, mert azért nem arról van szó, hogy 15 ember becsatoltak.
2: És én értem, hogy naponta kap 500 e-mailt.
3: Lehetséges. Én 50 e-mailt kapok, és valóban ennek körülbelül a felét, kétharmadát, mikor mennyit olvasok el. Nincs megkülönböztetve az az e-mail, amit másolatban kapok meg címzetként, mert ugyanabban a sorban jelenik meg. Tehát azt én nem tudom, amikor, mielőtt megnyitom, én nem tudom, hogy én másolatban vagyok, vagy én vagyok a címzet. Ez egy fontos distinkció. A másik az, hogy tudom, hogy mik azok a fontos e-mailek, és azokat igyekszem elolvasni. Egyébként meg könnyen lehet bizonyítani, hogy valaki elolvasta, vagy nem, mert ez speciál ugye a lenyomon követhető. De félreértés ne
4: esik. Kattintott véletlenül.
3: Ilyen is van, de ha már rákattint belolvassa, akkor már tud róla. Valamilyen szintű, egy nagyon szimpatikus fiatal. Nekem a Radnai Márk egy rendkívül szimpatikus fiatalember, tehát még egyszer mondom, a legnagyobb jóindulattal veszem ezt az ügyet is. Ő is kommunikációs szakember, tehát az édesapja pláne, aki nekem mondhatnám, hogy jó barátom. A kommunikációs tanács az lenne ebben az esetben, hogy egy őszinte elnézést kérés és valamiféle tisztességes magyarázat megfogadalom, hogy többé soha nem csinálunk ilyet.
4: De amúgy egyébként tényleg, hogy ha az van, amit elmondtál a forgatókönyvnek, és amit én is azt mondom, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez, amire azt mondtad, hogy a legjobb indulatú forgatókönyv, én szerintem is az van. Egyébként az, amíg elő is lehetne állni.
3: Csak az tisztességes, hogyha előáll. Csak,
2: de nem tudsz.
3: Igen.
4: Azzal sem.
2: Mert...
4: De akkor már megint ott tartunk, mint a Fidesznél. Mert nem, előállt. Hosszabbítsuk meg, kicskéig, nem, lezárunk.
2: Nem,
3: István, az a baj, hogy... Előálltak ezzel, hát ez nyilatkozta, nem?
4: Hát nem.
2: Tehát a közbeszerzési jog és a piaci verseny szabályaival szembe megy. Tehát ezt csűrheted, csavarhatod akárhogy, ez akkor is egy céget te helyzetbe hoztál, és akármilyen kontextust adhatsz neki.
4: Elszúrtuk, csak érdekes.
3: Ez most fideszes eszközökkel, fideszes törvények szerint, fideszes.
2: De meg volt az idejük, mert mondom, igen. Napokkal ezelőtt már kijött ez a hír, akkor simán elmondhatták volna, hogy egyébként igen, ez, és akkor mi korábban szóltunk ennek a cégnek, mert bajban voltunk, ez az e-mail most nem ütött volna sem ekkorát.
4: Hát azért mondom, hogy ez előre lehetett volna állni.
3: Így van. Egyébként szokásos. Náluk sokszor ők tudnak előre menekülni, tudnak kommunikálni kommunikációs elővágással, tudják, hogy működik a kommunikáció, alkalmazzák.
4: Két egyéb szempontot még behoznék, jó, ehhez a témához. Az egyik, az Hadházi Ákos ebbenek a posztjának a végén szerintem nagyon jól megfogalmazta, ez a politikai része. Azt mondja, hogy az ügy viszont azt is jól megmutatja, milyen nagy baj, hogy a teljes hatalommal rendelkező kormánypártnak nincs valódi ellenzéke. Az, hogy a maffia maradéka vagy a velük kollaboráló zsebnácik szóvá tették az esetet a Telex cikke után, csak megkönnyítette a kormánynak, hogy félre söpölje az ügyet. Ha egy maffia maradéka vagy a velük kollaboráló zsebnáci párt mond igazat, az igazságnak egyáltalán nem tesz jót. És milyen sokat beszéltünk erről.
2: Ez milyen, milyen erős mondat.
3: Ugye, és az előző erős mondata is nagy. Azt, hogy pontosan mondják már meg nekem, hogyha Tiszás fanatikus hívek, azok védelmükbe veszik ezt, mert nyilván nem lehet, erkölcsileg védhetetlen. De azt mondja, hogy aki védi, az mondja már meg nekem, azt, hogy milyen összeg fölött kell majd szólja.
4: Hol, tehát, hol van?
3: Mennyi az, amit elnézünk meg? Mennyit lophattak szabadon, mondhatnám így. Nem még egyszer fönntartva azt, hogy jó esetben itt azért semmiféle lopásról nincsen szó, de a fideszes, hogy mondjam, korrupciós alapelveknek az alkalmazása, az éltek, reméltem visszaéltek, de minimum éltek azzal a szabályrendszerrel, meg a módszerekkel, amit a Fidesz erre kidolgozott.
4: Na, hogy milyen sokat beszéltünk erről, hogy tényleg nem jó, hogy nincs valódi ellenzéke a Tiszának, és ezt a Hatázi nagyon jól leírja, mi meg nagyon jól megbeszéltük annak idején, hogy most te meg azt mondod, hogy a Fidesz az egy döglött ló tulajdonképpen.
3: Hogy
4: bármit mondanak, nem? Tehát bármit mond, bármilyen fideszes politikus, még ha igaza van véletlenül, igen, akkor is mindenki azt mondja, hagyj te!
3: Önök mondják ezt, akik.
4: Igen. És hát a mi hazánk.
2: De nem az, csak hanem a hitelességüket is összepiszkolja. Tehát valaki hiteles akar lenni, akkor kénytelen konstruktív ellenzékként működni, vagyis néha azt mondani Magyar Péter, hogy amúgy ezt jól csináltad, na ez az, amit a Fidesz soha a büdös életben nem fog mondani.
4: Hát el is beszéltünk, hogy a minden szarizmust köbre emelték, tehát ezzel vádolták folyamatosan a fideszes médiát, hogy minden szarizmus, ahhoz képest turbóba tolják.
3: Nem akarom magamat fényezni, de én a Fidesztől is mindig, amikor felszólítottak, én a Fidesz mindig tudtam dicsérni is, és szoktam is, tehát volt annak idején, ők vannak jó dolgok, jól csináltak, hurrá, de valóban én egyetértek
2: ezzel. Amikor csorgatott az önkormányzatodnak.
3: De rajtam kívül majd mesélje már olyan ellenzékit, hallod, idézőben olyan ellenzékit, aki Fidesz valaha dicsérte is. Jó? Tehát engem meg fogsz találni, én megdicsértem őket sokszor, vagy védtem őket, ha rajta kaptam Orbán Viktort, éppen nem lopott valamit, jól csinált, én mindig megdicsértem.
2: Jó, de a másik oldalon meg olyanokat mondtasz,
4: hogy
3: ez így korrekt.
2: Bár de dicsérne minket a Márkizai.
3: Tamás, ez így korrekt. Nem? Akkor tehát, ha valamit jól csinálsz, megdicsérlek, ha valamit rosszul csinálsz, kritizállak.
4: De jól, és ha jól lop?
3: Hát ez
4: abban mind a kettőben van, az a hibrid.
3: Van, aki százban az önmagában dicséret, és nekem nem.
4: És akkor gyorsan még.
2: De még ne, hát idő van, nem?
4: Jó.
2: Jó?
4: De most elment 10 másodperc.
3: A levegővét.
4: Jó.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsor ajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a provokatőrt, az előző ellenzék, jó volt a konstruktív ellenzék kieskedésben.
2: Harapófogó, kihúztad, igen, tehát nem volt jó. Nem, az előző, tehát most a Fideszt azért kritizálni, hogy nem dicséri a Tisza kormányt, azt is el kell mondani, hogy az előző ellenzék se dicsérte, hagyod a Fideszt.
1: A rendszerváltás óta te vagy az egyetlen politikus, akkor állításod szerint, aki képes volt dicsérni Orbán.
2: Az elmúlt 8 évet jobban végigkövettem arra, hogy ez az állításom áll. Igen.
1: Oké. Okay.
3: És a másik egyéb szál ebben a tűzjáték történetben, aztán ezzel szerintem le is zárhatjuk, hogy még az jutott eszembe, hogy a Telexet hányszor, de hányszor lepropagandistázták ugye a Fidesz nyilvánosság munkatársai, meg a politikusok is, és hogy előfordulhatott volna valaha is, hogy bármilyen Fidesz kiadványban Orbán kormány idején megjelenik egy ilyen tényfeltáró leleplező cikk. És ugye ezt szoktuk mindig számon kérni rajtuk, hogy tényleg az elmúlt 16 évben nem volt egyetlen egy valami sem, már amikor olyan vendégünk van, aki a Fidesz nyilvánosságban tevékenykedett, vagy tevékenykedik most is, hogy, sőt, Tomi mindig így kínozza őket, hogy hát egy van, egyet biztos, egyszer csak mondtál valami kritikát.
2: Kritikusat a félőkről?
3: Nem.
1: De sörözés, közös sörözés.
2: Egy fideszes képviselő.
3: Belső fórumokon.
2: Vásárhelyi önkormányzat, közgyűlés, feláll egy fideszes képviselő nő, az egyetlen, és ott mondja, hogy ez a stílus így, ugye, vagy mondom, igen, de ugyanazt a stílus mondom esetleg a fideszes Lázár János esetében, nem kritizálná esetleg? Nem, hát így, ugye, de hát ő neki lehet. Mondom, tényleg lehet, mert mondom, nincs önöknek megengedve, azért nem. Hát mondom, ha lehet, akkor mondja, most egyetlen kritikát, mondom, itt tessék. Most bizonyítsa, hogy önöknek lehet. Semmit nem mert mondani.
3: Szegény bajba került.
2: Nagyon nagy bajba került, igen. Diákjai utána jöttek hozzám, és mondták, hogy nagyon tanárnőt, hogy zavarba hoztam.
1: Hát erről jut eszembe.
3: Hogy szerethetik.
1: Hát van még egy témánk, a lentula is. Mert azt szerintem ide passzol.
3: Ja jó, ha már így mennyire... átvezettem.
1: Igen, kicsit, csak egy nagyon picit beszéljünk erről. El tudod mondani röviden a sztorit, vagy mondjam én, mindegy. Köztér Kuruc Daninál, műsorvezetőnél volt vendég a Kacsó Dániel, aki most kivált a Mandinerből, remélem még mindenki tudja követni. A Kohán Mátyással és a Lentulai Krisztiánnal, és tett megjegyzéseket a műsorvezető Lentulai Krisztiánra, mire Krisztián írt kommentet, csúnyákat, aztán utána már Fallosznak is nevezte, igen, hozta a formáját.
2: Kibudjant a színvonal is, igen.
1: Igen. Azért passzol ide, és azért örülök, hogy eszembe jutott, mert amíg kivárás van, addig érezzük mi is Istvánnal, pláne amikor itt abban a székben ülnek itt fideszesek, vagy Fideszhez köthetők, hogy nincs olyan, hogy kampányüzemmódon kívüli működés. És nincs olyan, hogy párton kívüli működés. És Trencséni Dávid mutatott erre rá nagyon helyesen, amikor elcsípte Lentulai Krisztián egy mondatot, és elnézést, hogy nem fejből szó szerint idézem, de tényleg most jönnek elő ezek az emlékek, hogy 2030-ig az ilyen típusúak, mint talán Kuruc, vagy nem tudom, kire
3: utalt, hát ez az
1: igen, akik nem tudnak velünk jönni, tehát hogy nem tartoznak hozzánk, nem tudják azt az üzenetet mondani, ami ilyenkor elvárható, azok jobb, ha lelécelnek. Nem pont így fogalmazza, de ez a lényege, majd lehet, hogy István segíteni fog, mert ez a mondat, én azt gondolom, sokkal inkább árulkodó, sokkal többről árulkodik, mint amire Trencsini Dávid rámutatott. Méghozzá arra, hogy ezek az újságírók elköteleződnek politikai szereplőknek és pártoknak, innentől kezdve pedig újságírónak nevezni magukat nagyon nehéz, és Kuruc Dani ezt próbálta meg kihúzni valahogy kacsóból, hogy nem az lenne talán a dolog ebből a pozícióból, hogy vagy mindenkit szeretsz, vagy senkit sem szeretsz. Hát egyik sem működhet úgy, hogyha ha te elköteleződsz mondjuk Magyar Péter gyűlölete mellett, és non-stop, ha esik, ha fúj te Orbán Viktort és az ő érdekeit, és a saját politikai közösséged érdekeit, na, csak kijött, próbálod kiszolgálni.
3: Így volt ez az utolsó mondat a Lentulai Krisztiánnak, hogy ugye a Kuruc, hogy hívják, Kuruc?
1: Daniel.
3: Dávid? Dani? Ő is?
1: Daniel.
3: Jó, szóval, hogy rá. És velük veselkedünk neki 2030-nak. És akkor ugye erre mondta a Trencsényi, hogy ez a hát 2030-nak egy párt, vagy pártok fognak neki veselkedni.
2: Igen, és kibukott.
3: Igen.
2: Kilogott a lovát. No, de egyébként azt kell mondjam, hogy nyilván az első dolog, hogy semmilyen szakmai, újságíró, etikai, stb. Sem erkölcsi integritást nem mutat az az ember, aki pontosan ugyanazt a bűnt, hibát nem hajlandó kritizálni az egyik oldalon, és nem tudom milyen cikkekben kritizálja a másik oldalon. Tehát ennyi integritás egy újságíróban törvényszerűen kell, hogy legyen. Én még a választókra is hajlamos vagyok kiterjeszteni, ez bár ott ez a törzsi szellem és a csapat identitás az más, tehát egy fradista el fogja nézni a saját játékosájának, ha felrúgja az ellenfelét, és fordítva meg nem. Tehát, hogy de jó lenne, hogyha egyébként nem csak az újságírókra, hanem a társadalom széles rétegeire ki tudnánk terjeszteni azt is. Az imént beszéltünk, hogy bár akár egy augusztus 20-a megszervezéséről, és a többi. Tehát, hogy tudjuk ugyanazzal a szemüveggel nézni a mi általunk hatalomba segített, támogatott közösséget, pártot, mint az általunk leváltani kívánt pártot. És azt gondolom, hogy ez tényleg a minimum lenne. Egyébként meg ahhoz kell hozzászokni, hogy az a kritika, amivel most általában illetik egymást a fideszes propagandisták, akkor nyugodtan mondjuk ezt a kifejezést rájuk, illetve a gazdáikat illetik, nyugodtan mondhatjuk, hogy az a pénz, amit eddig azzal a címszóval loptak el, azzal indokolták a felmérhetetlen korrupciót, hogy ők fölkészülnek arra is, hogy kiesnek a hatalomból, és akkor a bespájzolt pénzekből majd tudják tovább működtetni a saját sajtójukat, propagandájukat, és most meg nem hajlandóak működtetni. Hát jó reggelt, szeretném közölni, hogy a tolvajoknak a szakmája az nem a jótékonykodás, hanem a lopás. Ezek az emberek, amit elloptak, eszük ágában nincs visszatenni egy egyébként nyilvánvalóan döglött projektbe.
3: Ott vannak bajban. Egyébként valahol szórakoztató nézni, ahogy a Fidesz nyilvánosság szereplői egymásnak esnek, de hát ennyi, 16 év után ennyi. Nagyon picik, nagyon kis mindurka. De hogy ott vannak bajban, hogy kell a támogatás értelemszerűen, tehát azért ezeket a projekteket nem lehet csak úgy ripsz-ropsz. Tehát azt látjuk, hogy ahol már stúdiót kell bérelni, de bármi, technikai eszköz kell.
1: Hát, szóval ki azt gondolja, hogy közösségi finanszírozással el tudnak indulni?
3: Nem. Ha már hárman összeállnak, de már ha ketten összeállnak, jó, ilyen garázs körülmények között
2: még ott van. Nem mondjatok ilyet, mert szóról sírva fakadok. De hát a közösségi finanszírozással működött az ellenzéki média eddig. Most mi mindig független
1: médiára gondoltuk. Mert soros pénzből, azért azt nem.
3: Na, de ha
2: véletlen soros pénzből működött volna,
1: valaki komolyan vesz.
2: Akkor is azt kell mondani, hogy van fideszes soros, hát a Mészáros meg a többi, igen.
3: Szóval, hogy és itt vannak bajban, hogy és itt mutatkozik az, hogy Orbán Viktor milyen szépen magukra hagyta őket. Ugye azt mondta a Dokmennél az interjúban, hogy keressék meg a saját hangjukat, és majd, mivel neki már megvan, majd akkor szóba áll velük. És ezek a szerencsétlenek meg itt maradtak, ugye, iránymutatás nélkül, és mindenki próbálja kitalálni, hogy mi a tuti. Senki nem mondja meg nekik, hogy mi a tuti, mert lehet, hogy nincs is tuti, de aztán lehet, hogy Orbán fejében van valami, mindegy, ez teljesen mindegy, ők itt vannak és kínlódnak, és ugye dőlnek be ezek a mutatványok, és próbálnak itten végre valóban önálló lábra állni, csak hogy ez támogatás kell. Cégektől, vagy vállalkozóktól is támogatás kell, 10, mit tudom, 50, bár azért viszonylag sok pénz kell. De hol neres dimenzióban nem soknak tűnik, de azért igenis azért bele kell itt nyúlni valakinek a pénztárcába. Oké, de mi az ajánlat? Mit ajánlanak ők? Mit és tud? Itt vannak megint bajban.
1: Így van.
3: És ezért nem mernek egyébként Orbánnal szembe menni, ezért nem mernek a Fidesszel, ezért nincs szembenézés, mert meg vannak ijedve attól, hogyha most ők ilyen radikálisan Orbánnal elleni hangot ütnek meg, és kiderül, hogy mégiscsak Orbán a góré továbbra is szeptember után is, akkor nincs lóvé, akkor nincs támogatás. És ezért van ez a mély kussolás egyébként.
1: Persze.
3: Csak akkor meg mi az ajánlat? Tehát lesz ugyanolyan megint, tehát nem egybe lesz nyomva, mint a Kesmánál, meg a Mediaverse-nél, hanem lesz akkor 28 ezer darab külön volt fideszes stúdió, ami ugyanaz.
1: De Navracsicsék is meg vannak lőve. Tehát nem véletlen az, hogy igen, mi most akkor egy polgári demokrata irányt veszünk föl. Tudjátok, amit még kitalált 98.
2: Pode, de ez sokan félreértik, pedó. Az egy ismerősebb szó a Fidesz-szel.
3: Most... Ja, a polgári demokrata.
2: Nem olyan jó választott.
3: Ha elírod.
2: Igen.
1: Ha elírod.
2: A véletlen pedónak hívják a podet.
1: Ha elírod, nem jó választás. Jó, nekem igen. Ez picit erőlt, de csak én nagyon picit erőltetek.
2: Csodálkoznék, ha nem futnának bele ebbe a jövőbe.
1: Hogy Navracsics azt mondja, hogy külön válunk, de azért Orbán Viktorral képzeljük el a jövőt.
3: Igen, ez is abszolút.
1: Tehát, hogy ez nonsense.
2: Én emlékszem, nonsense. A Barabási Cséket, hogy hívták, de nem tavaly ősszel. Emlékszel, a Párbeszédből kivált politikusok meg a Csekatka csináltak valami balos kezdeményezést, amit a Párbeszéd, akit ott hagytak, teljes szívvel támogatott.
3: Nagyon vicces volt, de már elfejtettük, mert azt
2: igen, nem liberális demokrata, valami hasonló.
3: De csírája se lett a történetnek.
2: Igen, hál' Istennek nem.
3: Ők voltak azok, akik úgy...
1: Humanisták.
2: A humanista projekt ilyen volt, hogy a Párbeszédet ott hagyták, a Párbeszéd pedig ezt nagyon lelkesen támogatta.
3: Igen. A Momentum nem annyira.
2: Igen.
1: Szóval visszatérve, Istvánnak teljesen igaza van, és itt az elő kell venni azokat a baliberálisnak gondolt platformokat is, akikről azt gondolták, hogy esetleg külföldi támogatás miatt álltak be Magyar Péter mögé, és ezért nyomták az ő üzenetét. Emögött azért vannak egyéb szempontok is, és most hagyjuk is azt, hogy mondjuk a szerkesztőség túlnyomó többsége rendszerváltást szeretett volna. Ez az ő dolguk. De itt sokkal fontosabb az, hogy milyen piacon dolgozunk, és amikor kialakul két tömb, és mind a kettőben milliós nagyságrendű szavazó van, hiszen nem teheti meg valaki azt, tök fura, de hogy is mondjam, objektíve ír újságot.
2: Én szerintem megtehetik, elég sokan meg is teszik.
1: Az objektivitás alatt ezt úgy értem, hogy nem engedheti meg magának, hogy ha észrevesz valamit, vagy akár több olyan dolgot mondjuk Orbán Viktorban, vagy a másik oldalban, amely nem az ő vevőköréhez tartozik, azt azért ne túl hangsúlyosan közölje a közönségével. Tehát lehet ebben játszani, és azt gondolom, hogy van ebben angolnázás, ebben sokkal ügyesebb volt, vagy azt gondolom, hogy tisztességesebb a balliberális oldal. Tehát ott megfogalmazta kritikát Magyar Péterrel szemben, de nem jelent meg hangsúlyosan. Tehát hangsúlyosan inkább az Orbán kritika jelent meg, nyilvánvalóan, hiszen ők voltak kormányon. Meg talán nem is volt ez annyira nehéz az utolsó években.
2: Igen.
1: De a másik
2: nem
1: oldalon...
2: Nem nekik most sem leírni a
1: ezért mennek ezek az
2: kritikákat.
1: Óvatos tánclépések a nagyon vékony jégen a különböző formációk számára, de nem tudják, hogy mi van Orbán Viktorral, és hogy mennyi pénz van mögötte. És ezt már sokszor elmondtam, azon a Pálinka Fesztivál, vagy milyen fesztivál volt?
3: Trombita.
1: Trombita Fesztivál.
2: Valamit meg
1: Pálinka
2: kellett fújni.
1: Pálinka Fesztivál.
2: Lényeg az, hogy valamit meg kellett fújni. Igen, Orbán ebben jó.
1: Igen, szóval egy év múlva már Pálinka Fesztiválon trombitált, és nem fordítva csinálta Orbán Viktor, hogy azért mutatkozott pénzemberekkel, hogy a pénz még mögöttem van, vagyis azért visszafogottan kritizáljatok, drága barátaim, mert milyen érdekes, amikor itt a pesti srácok újságíróival beszélgettem, ők is elmondták, hogy hát ők mennyire nem értettek egyet a Megafon buta propagandájával, Dezse Zelenka Dóra idézet volt ez itt, és a jobboldali média elnyomásról is hosszan-hosszan beszéltek, hogy a 888, amit csináltak, a MediaWorks, aztán a saját kis műhelyükkel mit művelt, és az új revans központjukban is, ott is már megjelent a kritika, hogy központi üzenetet kellett. Mindezt elmondjuk, de amikor Orbán Viktorra rákérdeztem, akkor ja nem, hát mi megyünk Orbán Viktor politikát. Mi kritizáltuk volna, basszus, hát szerettem
3: nem
1: volna.
3: Nem volt mit.
1: De hát ha nincs mit, hát ha nincs
3: ez
1: mit.
3: Ez tökéletes.
1: Hát vannak, akik kilógnak ebből, hát mit kacsódani.
3: Tényleg ezért van ez a izé. Egyébként még az jutott eszembe, hogy a Magyar Péter feltűnése után a független média az tényleg bajban volt, mert hogy mit lehet kezdeni ezzel a jelenségével, akkora lett hirtelen a Magyar Péter mögötti támogatás, és ennek bizonyos...
2: Fejére szó, ki szót emel.
3: Bizonyos része, mert ilyen hisztérikusan pozitív támogatás volt, mert annyira fontos volt a NER leváltása, és ebben egyetértettünk, de hogy tényleg az ember megfogalmazott valamilyen kritikát Magyar Péterrel szemben,
2: kapott.
3: Mint ahogy én is, akkor kapott, és a szerkesztőségen is csattant, és akkor nálunk is volt erről beszélgetés a szerkesztőségben, hogy oké, és akkor most újságírók vagyunk, vagy nem? Tehát, hogy ezt hogy kell kezelni? Na de, ennek vége, ennek az időszak, a választás ezt is lezárt ezt az időszakot, és utána jött egy új időszak, ami megint csak nem volt jó a független médiának. Nagyon sok olvasó, néző, támogató, hallgató azt mondta, hogy ökölpacsi, megcsináltuk, köszönjük szépen, akkor már innentől nem kell támogatni titeket, hiszen megcsináltuk a közös projektet, a NER leváltását. És ez, én most már azt látom, hogy ez a folyamat ez így lecsendesedett, tehát azért, hogy mindenkinek a helyére állt a fejében, hogy az egy nagyon fontos, de egyszeri történelmi pillanat van, és nincs vége a világnak, és nincs vége a történelemnek se. És hogy furcsa mód, most az jutott eszembe, hogy ezek az ügyek, mint a tűzijáték ügy, vagy ami Polgár Judit körül kialakult, tehát vagy a közmédiával kapcsolatos ügyek, amikről hát talán majd beszélünk, talán nem jutunk el odáig, ugye nem sikerült még mindig a független közmédia testületbe egy tagot se megszavazni, mert össze-vissza kavarodás van, hogy ezek baromi jót tesznek egyébként a független médiának, mert rádöbbenti az olvasót, a nézőt, a hallgatót.
2: Miért fontos?
3: Hogy mi a fontos, és hogy kell a független média.
2: Igen.
3: Kell a független média. Mert nem mindenki B-közép elszánt Tisza támogató, ugyanúgy, mint nem mindenki elszánt B-közép Fidesz vagy Orbán támogató. Azért ennek vannak rétegei, vannak az epicentrum, politikai epicentrumtól való távolságnak ugye bizonyos mérete. És akik nem oda tartoznak a vakhoz, nekik fontos lesz az. És mondom, ezek az ügyek, és ezeknek a feltárása az abszolút meg fogja erősíteni szerintem a független médiát. Miközben mondom, egy fél évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy ebből ne legyen akkora botrány. Miért akarjátok ti akarjátok megakadályozni azért a rendszerváltást, nem most van itt ennek az ideje, hát ezt ugye ismerjük, de hát ha most ebből, és ez egy ilyen közös tanulási folyamat lesz, na most a mi ajánlatunk a független médiának, ez az ajánlata, hogy mi csináljuk ugyanúgy tovább, és ugye amivel elkezdtük ezt a beszélgetés részt, hogy a volt fideszes és mi mostani fideszes ilyen-olyan amolyan átalakuló meg leváló alakulatoknak egyszerűen nincs ajánlata. Nincs ajánlata. Mit mondanak?
1: Hát ugyanazt, mint eddig.
3: Olvasd, amit eddig csak...
2: Tehát még Orbán is, a Mészáros Lőrinc és társai, meg esetleg többi ilyen Fidesz közeli nagy tőkés ember, ők is azt nézik, hogy oda teszik a pénzüket, ahol megtérülése van. Például a Vidi finanszírozásából Garancsi már tavaly nyáron kiszállt. Ő már tavaly nyáron bebizonyította nekünk, hogy a Fidesz bukni fog, ő úgy nézi, mert azt mondta, hogy eddig óriási megrendeléseket kapott Orbánéktól, tavaly nyáron már nem kapott, ő neki pénz nem jön be, ő nem fogja kifelé fizetni azt a pénzt, mert nincs megtérülése, abba hagyta. Na most ugyanez, a Fidesz ez egy halott projekt, semmi nem mutatja jobban, mint a Fideszből, soha semmi nem lesz többé. Nem fog visszajönni ez a döglött sárkány, leszúrt sárkány, nem fog föltámadni, mint hogy még ők se teszik bele a pénzüket, semmi remény nincs, hogy bármikor, 4 év múlva, bármikor megtérüljön az a pénz, amit fideszes propagandába, fideszes pártépítésbe és a többi fektetnek. Mert esélytlen bármilyen jövőre. Szóval én azt gondolom, hogy itt ez nagyon sokat mutat. A független médiának pedig most azon kívül mindenféle ötlet megvolt a finanszírozásra, de én azt az elmúlt években bizonyították egy Magyar Hang például, ami még csak nem is baloldali, hanem mindig is deklaráltan jobboldali, konzervatív szemléletű újságírók alapították, hogy életképes. Még printben is meg tudott állni a saját lábán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az időben meg tudott állni a lábán, akkor most is meg fog állni. Most is meg fog állni.
3: Hát túl vagyunk a krízisen, mondom, volt egy ilyen rendszerváltás krízis, de úgy tűnik, hogy, és mondom, ezek az ügyek aztán csak erősíthetik a független médiát. Meg ha én most oligarha, vagy képzeljük csak egy pillanatra a fideszes oligarha helyében magunkat, most még úgy kezd felregni, hogy most én pénzt rakok valahova, valamilyen média, hova, melyikbe? A pesti srácokba, a revansba?
2: Semmi értelme nincs. Igen, nincs olvasó,
1: de mi gondoljuk, hogy semmi értelme nincs?
2: Nem, nem, nagyon először megnézni a nézettségi adatokat.
3: Nem úgy tűnik, hogy csak mi gondoljuk.
1: Ha igaz az a x milliárdos vagyon, és 1000 milliárdos vagyon, ami itt a háttérben, valahol a felhőben kering, akkor itt szerintem a személyes kapcsolatokon múlik ez. Hogy olyan kapcsolatod van azzal az emberrel, és akkor izé hozzánk tudsz-e vágni, tudom én, mondjuk egy 50 millió forintot. Mert tehát az tudnak, is már lehet, hogy egy évre
2: Tamás,
1: elég.
2: Tudnak, tehát nekik rengeteg pénzük van, de nem hülyék. Tehát egyrészt tolvajok, és azt a pénzt, amit elloptak, meg akarják visszaadni semmilyen szinten a köznek, még ilyen projektek formájában sem. Másrészt, hogyha ők nem látják értelmét, akkor nem fogják adni.
1: Nem tudják,
2: ha majd úgy látják, hogy van egy esélyes kihívója mondjuk a Magyar Péternek, és az esélyes kihívó, hogyha leváltja majd a Magyar Pétert, akkor nekik jó lesz, mondjuk.
1: Én most nem az akkor ő védelmében mondom.
2: Akkor meg fogják finanszírozni ezt a médiát. De most és a Magyar Péteren is múlik, hogy lesz-e ilyen, mert ha a Magyar Péter egy olyan gyönyörű demokráciát épít, mint amit mi szeretnénk élni tőle, akkor nem egy ellenfélnek a finanszírozásától reméli majd egy vállalkozó, hogy ő anyagi hasznot kap, hanem a versenytől, attól, hogy jobb a piacon, jobb terméke van, hatékonyabban dolgozik, jobb minőségben és olcsóbban épít utat. És akkor neki nem kell egyik vagy másik politikai pártot finanszírozni, hanem az útépítésbe kell jónak lenni.
1: Elméletben amúgy igazat adnék, viszont a gyakorlat nekem azt mutatja, hogy még ők sem tudják, hogy milyen irány van. Ezért élhet egymás mellett egy külön utas, amely inkább ugye ez a polgári demokratikus Navracsics féle vonal, és akkor ott van a máskor a vadhajtások, és úgy tűnik, hogy egy-két a pesti srácok is úgy tűnik, hogy valamilyen módon azért tovább fog élni, tehát még nem tudják, hogy melyik az az irány, egy ilyen radikálisabb, egy kicsit
2: de Tamás, ez ugyanannak az öműben a különböző kinevései. És valószínűleg mindegyik mögött Orbán Viktor áll. Tehát, hogy még mindig azt látom én, hogy a Navracsics projekt, ahogy te mondtad, ők is Orbánhoz valamilyen módon tartoznak. Meg
1: de a csomagolás nem
3: mindegy. Ez csak a kommunikációs mantra, amit így el kell mondaniuk, hogy Orbán Viktor, nem, Orbán Viktor, kimondott... mert nem tudják, hogy mi lesz Orbán Viktorral.
2: Én nem tudom elképzelni, hogy a Navracsics és a Ferenc Orsia ténylegesen szembefordult volna Orbán Viktorral.
3: Hát
2: de ez az én fantáziám.
3: Fantáziám,
2: szegénysége, de nem, egyelőre nem látom, hogy ott olyan nagy inkább az ő engedélyével, ő felségének egy másik projekt.
3: Szóval, hogy oligarcháknak egyébként ez
1: egyetértek veled egyébként.
3: Ez ilyen hobbi most, nem? Hogy ilyen 10-20-50 milliókat azért ilyen kis csapatoknak így odaadnak. Jó, persze, és itt jön, be a személyes kapcsolat. Hát most figyelj, menj, 10-20 millió, jó, próbálkozzatok valamit, és akkor így indul a külön utas, így indulnak majd a kacsódaniek is. Ez egy oligarha.
1: Hát ebben
3: oligarha
1: a világban.
3: Hobbi.
1: Most az egy táskaára.
3: De egy komoly projektben nem raknának.
2: Egy táskaára. De egyébként tényleg, tehát tényleg. A jövő az, ebben az országban akkor lesz Magyarország gazdag, boldog, stb. El szoktam mondani, hogyha itt...
1: Azt, a Márki-Zay Péter lesz a miniszterelnök.
2: Tamás, ha a nyugati kultúrát vesszük át, és a nyugati kultúrában nem ilyen-olyan, mondom, emberek finanszírozásával, meg lekenyerezésével, meg mutizással, meg korrupcióval lehet előrejutni, hanem teljesítménnyel. Ez a cél, ezt kell elérni. Okay. És ezt megcsinálta rajtunk kívül elég sok ország.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik a jelenlegi formájában. Megvannak a felsőoktatási pót felvételi pont határai. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több 100 milliárd forint közérdekű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. 4 embert őrizetbe vettek, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Folytatjuk a provokatőrt. Rengeteg információt írtam össze a lélegeztetőgép motyiról, ami most már az elég régóta húzódik, de legalábbis nem az elmúlt napokban kezdődött. Ugye a legvéthetetlenebb fogás, hogy ugyanaz a gép 2,5-szeres áron lecsengő pánikban kelt el, de ismerjük a magyarázatokat Szijjártóék részéről. Mencer Tamás is sűrűn elmondja ezzel kapcsolatos véleményét. Nem tudom. Tehát itt ugye van ez a Otwan nevű cég, amely hihetetlen profitokat tudott összehozni, aztán bedőlt. Tehát tipikusan azt a sztorit látjuk megint, és amiről beszéltünk szerintem a tegnapi adásban, hogy minden összeáll, minden egy irányba mutat, de az a fajta moralizáló, jó emberkedő kontextus, amit e köré sző a Fidesz, hogy hát könyörgöm, hát és ha többen haltak volna meg, akkor most még mindenki azért sírna, mert nem volt elég. Azzal nagyon nehéz mit csinálni, mert ezt kéne pont a jog irányába elterelni, hogy, vagy mit tudom én, a piaci logika irányába, hogy könyörgöm, ti ennyivel többért vettetek, és ilyen időszakban, de ők mindig visszaviszik oda, hogy jó, persze, akkor majd kezelj te ilyen válságokat, hülye gyerek. Szóval mondjatok valami okosat ebben. Ugye most a 24.hu hozott ki újabb dokumentumokat, azt hiszem, hogy még milyen cég volt ebben a...
3: De hát ezt a történetet már annyiszor megírtuk, és annyiszor...
4: Ezt én is nagyon sokat emlegettem, mert ez a 22-es kampánynak is nagy témája volt már, tehát 4 évvel el vagyunk késve azzal a feljelentéssel, amit nagyon helyesen Orbán Anita most megtett. Igen. Ugye a legfontosabb dolog az, hogy nyilván egy irdatlan korrupciós botrány volt minden egyes elemében. Az első dolog az, hogy teljesen felesleges, hogy ez a készülék maga alkalmas volt-e, egyetértés van, szokták mondani, hogy ez horkolás, gátló és nem lélegeztetőgép.
3: Hát egy része nem mindegyik volt, ugye?
4: Tehát hogy teljesen alkalmatlan berendezés is volt a benne, jó? Tehát egyik. Másik. Azt, hogy kellett ekkora mennyiségben, különböző számok röpködnek, hogy valahol a 2 és a 4000 közötti készülék lett volna az, amit akár legjobb esetben is működtetni tudott volna a magyar egészségügy, és hogy ennek az minimum az 5-szörösét vették. Akkor jön a következő, az az ár. Ugye nyilvánvalóan az Európai Unió nyilvántartásai szerint a magyarok 4-5-ször, de valaki azt mondja, 17-20-szor drágában vették ezeket a készülékeket, mint az európai
3: átlag. A fürkészek
4: ügyesek voltak, meg Szijjártó, akinek hihetetlen kapcsolatai voltak Kínában, mégse Kínától közvetlenül vettük, hanem mindenféle malány meg szlovén cégek közvetítésében. Szlovák is volt, nem tudom.
2: Ez a profound, de szlovák, én tudom.
4: A szlovén az azért nagyon érdekes, mert ugye Szlovéniában ugyanezeket a készülékeket az ottani kormány körülbelül 30-40% olcsóban vette, tehát azt hiszem 12 és 17 ezer volt a szám, ami röpkörött, tehát hogy Szijjártóék 17 ezerért vették ugyanattól a szlovén cégtől, mint akit a szlovén kormány ugyanezt a típust ugyanakkor 12 ezerért. Tehát ott már minimum darabonként 5000 eurós lopás fölmerül, de ami ennél csúnyább, hogy a 12 ezer eurós ár is irdatlan korrupciós botrányhoz vezetett Szlovéniában, ahol még tám börtönbe is kerültek, a belügyminiszter lemondott, tüntetés hullám volt, stb. Tehát a magyar fideszes ügyészség, többek között a most épp átmenekített legfőbb ügyész sajnálatos módon, ugye ezek az emberek ott voltak az ügyészségen, nekik nem tűnt föl az, hogy ebbe bármilyen korrupciós ügy van, miközben a szomszéd Szlovéniában ugyanezt a készüléket az ottani kormány 30%-kal olcsóbban is akkora korrupciós botrányba vette meg, hogy ott lemondott a félkormány, meg ítéletek csattantak, stb. Tehát mondom, minden el, és aztán utána még ezeket tárolták, vagy érdetlen pénzeket fizettek
3: a tárolásért, egy forintért meg lehetett volna.
4: Ajándékozni akarták, Afrikába adták oda ingyen, és stb. Tehát, hogy az egész, a Fidesz kormányzatnak a 16 év egyik legnagyobb szégyene ez. Nem csak azért, mert 300 milliárd érdetlen sok pénz, hanem mert minden elemében ordít róla, hogy ő nekik nem a magyar emberek élete, hanem csak és kizárólag lopás számít.
3: Abszolút. Én is ezt írtam, hogy betegeken is, halottakon is loptak, minden elloptak. Hadd olvassak fel két pici részt a 2021 áprilisi riportomból. Ugye én akkor pont ennek jártam utána, ami nem volt egyszerű egyébként, mert nem nyilatkozhatott senki. Hát akkor az volt, hogyha bárki szóba állt újságíróval, és kiderült, abba pillanatban kirúgták. De én nagyon-nagyon durva. No-go zóna, ugye. És én Azért beszéltem.
4: Erről az országra mondták akkor, hogy nem is diktatúra. Baloldali, liberális értelmiségi emberek vitatták, hogy diktatúra van vagy nincs. Épeszű ember, hogy vitathatná azt, amikor kirúgás jár azért, hogy valaki egyszerű tényekre válaszol? Vagy
3: olyan, olyan szerződést irattak alá velük az egészségügyben dolgozókkal, nekem mutatták is, hogy olyasmi volt benne a szöveg, hogy ha olyat mond, ami a munkáltatója szerint káros lehet az egészségügyre. Tehát ez a mi? Ez a totális gumiszabály, nem? Mert bármikor azt mondom, szerintem ez káros.
2: És olyan rá emlékszem, hogy intézményre. Tehát olyan nem magára az egészségügyre, hanem intézményre.
3: Hát persze, azt mondom.
4: Igen. De ez nem a Rheinmetall, ahol szakmai titokról van szó, hanem ez egy közintézmény, ahol a nyilvánosság az alapvető elvárás.
3: És akkor beszéltem sokakkal, egy szakápolóval, és aki ott dolgozott ugye a légeszkőgépek mellett. Ez 2021 április. Szóval kezdjük onnan, hogy azt se tudjuk, milyen gépeket vettek. Fogalmunk sincs, a 19 ezerből mennyi a valódi, használható profi eszköz, és mennyi az, ami otthoni célokra, horkolás, gátlásra fejlesztettek ki, maximum rá tudjuk kapcsolni az oxigént. Az EU standard egyébként azt mondja, hogy egy intenzíves nővér két lélegeztetett beteget láthat el, ilyen soha nem volt Magyarországon, már a járvány előtt előfordult, hogy négy betegen volt egyszerre, ami olyan, mint a szalagmunka, az pedig korán sem tekinthető korrekt ellátásnak. Orvos kollégám egy másik nagy kórházba is átjár, azzal indul az ügyelete, hogy megmondja a nővéreknek, melyik beteg kapjon egyáltalán esélyt, hogy legalább a menthető állapotok életben maradhassanak. Szóval a szakállapolóként azt mondom, hogy Magyarországon 2000 lélegeztetőgépes ágy a plafonja. 2000, amit mondtál, nem 4000-ig semmi. A szakápolók, a szakemberek megmondták, hogy 2000 lélegeztetőgépes ágyat tud a személyzet úgy, ahogy.
4: És István még nem
3: futószalagon.
4: Én azt nem mondtam.
3: 19600-at vettek.
2: Hadd mondjam el, hogy...
4: Egyébként 2000, ha 2000 lenne a plafon, akkor volt Magyarországon 2000.
3: 1900.
4: Mielőtt megvásárolták, az előtt is volt 2000. Igen, tehát ha a nullát vettek volna,
3: akkor is elég lett. Igen, mert úgy emlékszem, hogy csúcsponton 1940 valahány lélegeztetett volt, tehát ment volna bevásárlás nélkül is. Persze volt egy pánik, nem lehetett tudni, és többé.
4: Igen, tehát
3: de hogyha 2000-et megvesznek, senki nem szól egy szót sem. Igen. Ez, amit műveltek, ez a leggyalázatosabb. Szerintem ez a NER-nek a leggyalázatosabb története.
4: És valószínűleg ebben az inkompetencia is ott van, tehát Orbántól mondjuk jön egy utasítás, hogy te vegyetek bármennyit, és a többi, és akkor senki nem mer neki szólni, hogy főnök, teljesen értelmetlen ennyit venni.
3: Így van, így van.
2: Ez azért tényleg nagyon durva sztori, mert itt szerintem lehet mindenki egy kicsit demagóg. Hogy azt a pénzt, amit erre költötték pluszban, amit lenyeltek, és akkor tényleg ebben a történetben ilyenek vannak, hogy ez az Otván nevű cég, nyilván ez a haszoneltüntetési áthárítási modell mintapéldája volt. IT és biztonságtechnikai cég hirtelen 12-13 milliárdos orvostechnikai megrendelést kap. Jó. Nyilván mindenre van papírozva.
4: A malájcég tulajának a magánszámlájára ment a pénz egy jó része, és aki véletlen pont olyan repülőgép bizniszbe utazott, mint amiről Orbánék elhíresültek magánrepülők. Szóval itt rengeteg
2: jó, értem, igen, tehát rengeteg szál van.
3: Akács Péter Sógor is.
2: Igen. Tök jó lenne, ha, de nincs kétségem, nagyon okosan le lett ez is papírozva úgy, ahogy kell. Csak akkor sem néz ki jól. Tehát ha van egy válság, akkor rohadtul oda kellene figyelniük arra, hogy ebbe bizony belebukhatnak. Azt szerintem a társadalmi immunrendszernek, vagy a polgárosodási folyamatunkon egy nagyon jó mérőérték volt, hogy ebbe ott nem, hogy politikusok nem buktak bele, nem bukott bele a kormány.
3: Ez borzalmas volt.
2: Tehát, hogy ez.
4: De Tamás, én ragaszkodok hozzá, hogy nem csak politikai felelősség, hanem jogi felelősség, hűtlenkezelés, egészen biztosan.
3: De legyen is fog állni.
2: De nem, én nem vagyok ebben
3: biztos,
2: legyen igazad, csak itt én nem kívánok a társadalom gyengeségéről, vagy nem tudom, milyen patológiás vonásairól beszélni, de hogy ebben a történetben egyetlen egy tüntetés sem volt.
3: Akkor nem is lehetett.
2: Az nagyon kemény.
3: De Tomi, akkor nem lehetett.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy ha lehetett,
3: otthon tüntettél,
2: ha nem, maszkban. Ha a tömeg megmozdul, akkor kimegy, és akkor a rendőrséget kivezénylik.
3: Jó, de akkor pánikba volt a tömeg, mindenki pánikba volt.
4: 16 év alatt.
3: Nem lehetett tüntetni, fizikailag, logisztikai nem lehetett tüntetni. Akkor a járványban nem tüntetsz. De
2: figyelj, pont ez a lényeg, hogy amikor már... Nem is lecsengő.
3: Csak ezt a tüntetés szállat engedd, de nem lehetett tüntetni. Okay, a többiben igazad van. Abszolút.
2: De ez a 22-es választáson vissza kellett volna.
4: 21-22-ben kampánytémánk volt ez, és voltak tömegrendezvényeink.
3: Egyébként nekem, amit mondasz, az most így feltépte bennem az újságírói sebeket. Én amikor foglalkoztam elég sokat ezzel az egésszel, meg csináltam ezt a riportot, és beszéltem a szakemberekkel is, többel is mondták, hogy mi a helyzet, meg belelátni ebbe, és utána megjelenik a cikk, és persze nem történik semmit, de hogy nem csak az én cikkem jelent meg, még sok egyéb. Persze. Szóval azt éreztem, hogy felrobbanok. Ez a totális tehetetlenség érzés, és pont ezt, amit mondasz, és az volt bennem ez az indulat, hogy komolyan mondom, emberek, nyissátok már ki a szemeteket, és a Fidesz meg nyomta a szokásos sikerpropagandáját.
4: Sajtó végezte a dolgát.
2: A főérvemet nem mondtam, mert nem akartam fedezni a társadalomról beszélni, meg rájuk tolni a felelősséget, de szerintem ott szerintem azért megmutattuk, hogy hol tartunk, aminek eredménye volt az, hogy 22-ben nem álltunk még készen arra, hogy, és ugyan most leváltottuk, de szeretném látni azt, hogy ez az immunrendszer most már, ha nem is működik, de most már vannak olyan triggerpontok, amire jól reagál a társadalom, és ilyet még egyszer nem enged meg, de amit ki akartam ebből hozni, az a pár száz milliárd forint. Ez, és itt leszek demagóg. Ott azért KKV-k mentek tönkre, de rengeteg. Kis vállalkozások mentek tönkre. Oda az a pénz, egyébként nem olyan nagy összeg az a 300 milliárd forint. Nagyon durva egy, mit tudom én, egy éves költségvetésben. De basszus, ha az megmentett volna akár mondjuk 1500 KKV-t.
4: Tamás, ez már értitek? Óriási összeg, szeretném hangsúlyozni. Most az, hogy Hódműzővásárhelyen...
2: Hát nem tudom, te hogy keresel, én úgy keresek, nekem nem nagy összeg.
4: 40, értem én, igen.
2: Tudod,
4: figyelj, fizetési tudnánk kölcsönadni 300 milliárdot.
2: Mi te is?
3: Itt valami gond van akkor a kettő fizetések között.
4: Fizetésig tudnánk kölcsönadni. A közvilágítást, az óvoda, bölcsőde, utak, fűnyírás, hivatal, idősek otthona, uszoda, mindent összeraksz, 13 milliárdból tudunk elműködni egy évben. 40 ezeres város.
2: Mert abból 12 a fizud.
4: Igen, természetesen több.
3: És még de, így is.
2: És
3: még így is.
4: De a 300 milliárdot ahhoz hasonlítsd össze.
3: Brutális.
4: Tehát ez iszonyatos pénzről
3: van. De tök igazad van, Tomi, tényleg, hogy szerintem a magyar gasztronómia, vendéglátás, vendéglátóipar a Covid sokból nem tért soha többet magához. Hát a mai napig is zárnak be, még most is, és még mindig ennek az utóhatása sokszor, hogy egyszerűen ott kész. Hát
2: az, a környező országokhoz képest, akkor a kormány sokkal több támogatás, vagy talpraállási támogatást adott, mint kellett volna. Szerintem annak köze volt ez a balhéhoz. Uh-huh.
3: De komolyan tényleg, hogy ebből is loptak, és annyira nem számított, és ilyenkor egyébként, bár én próbálok mindig higgadt lenni, a sokszor sikerül is, de ilyenkor olyan baromi ideges tudok lenni, hogy még mindig vannak a Fidesznek támogatói, és hogyha most leülnél velük erről beszélni, mert látod a influencereket, meg a politikusokat mit nyomnak ki.
4: Meg
3: ezeket
4: magyarázni.
3: A demagóg, ócska izéket.
2: Én most Gulyás Virágnál olvastam, vissza is keresem, zseni.
3: Az nagyon jó, ugye én nem látom, láttad? Mert továbbra sem le vagyok tiltva, de valaki szintén reposztolta, és hát na, ez tényleg ez a bicska nyitogató.
4: Mindent meg tudnak magyarázni.
2: De, tehát Gulyás Virág, nem fogom tudni megtalálni.
3: Matrózos, a tengerész kapitány.
2: Nagyon lassú most itt a Facebookon, nem fogom tudni megtalálni azt, hogy mit mondod, de nagyjából azt, hogy még mindig vannak olyanok a korábbi ellenzéki oldalon, vagy tudom, Magyar Péter támogatói között, akik azt mondják, hogy egy ilyen pánik helyzetben nem szükséges az, hogy jól bespájzoljon mondjuk lélegeztetőgépből. De figyelj, akkor én ilyenkor próbálok akkor az ő világába behelyezkedni. Én ezt elfogadom, hogy igazad van. De mik ezek a túlárazások? Tamás, mi ez a biztonságtechnikai cég hirtelen 13 milliárd, ami utána, nem tudom, kiveszik a profitot, eltűnik a izé, ezt bedöntik.
3: Hát ilyen
2: könyvvizsgálói csalások tömkelege.
3: Egy feltűnő cégek vittek el 110
2: milliárdokat. Hát akkor miért?
4: És
2: akkor elfogadom, hogy nem 300-at loptak el, Virág, legyen igazad, akkor
3: 100-at.
4: 290-et, igen.
2: Nem, legyen 10 milliárd. De basszus, Covid idején lopni.
4: Nem, én mindig azt szoktam mondani, hogy értem én, hogy és támogatják az egyházakat, nagyon szép, hogy a külföldi vagy a külhoni magyarokat támogatjátok, de miért kell lopni? Igen. Erre válaszolja.
3: És hogy nem csak Covid idején, de mindig, bármikor. Tehát a Fidesz az tényleg egy tolvajpárt volt.
4: Igen.
3: Hát most is, csak most már nem tudnak lopni. Tehát, hogy az út a munkavilágába program. Hát a romáktól ellopták a pénzt.
4: Azt is.
3: Tehát, könyörgöm.
2: Figyelj, lélegeztetőgépügy, akkor felolvasom, mert szerintem nagyon tanulságos. Képzeld el, hogy egy vízimentőt, aki túl sok mentő mellényt vett, felelősségre vonnak. Csak azért, mert végül szerencsére nem fulladt meg elég ember a strandon ahhoz, hogy minden mellényt felhasználjon.
3: Jó, van, ez idióta, érted? Jobb is,
4: hogy
3: le vagyok tiltva. Kész. Jobb ez így. Mindannyiunknak jobb. Békesség.
4: Miért gumikocsát vett mentő mellé mellett? Igen, miért nem a gyártótól vagy a kereskedőtől vette, hanem a haverjától?
3: Igen.
4: És miért ötszörös túlárazással, és miért nem figyel rá, hogy egyébként hány lehet a maximum?
2: Nyuszis motor. Igen. És azt is írta volna, hogy nyuszis motorot.
4: Igen, és miért vett tízszer annyit, mint ahány a fürdőző volt a strandon?
3: Igen. És egyébként, kedves Gulyás Virág, az a helyzet, hogy ha már ennél a tengerészeti hasonlatnál maradunk, hogy ez úgy van, hogy akkor ebbe az egyben tegyük be azt, hogy ezeket a mentő mellényeket mondjuk valakinek fel kell adni a fuldoklókra, és még előtte fel is kell fújni, és mondjuk ez mellényenként két ember mondom, kell. És összesen van 2000 embered.
4: Tízszer annyit vett, mert tehány fürdőző volt a strandon.
3: Amúgy én megnéztem, hogy frappánsan átvezessem a témát. Megnéztem, hogy a mentőknél ahhoz, hogy ezt a bizonyos 15 perces kiérkezési időpontot teljesíteni tudja az országos mentőszolgálat, hogy ez mennyibe kerülne? Miket kellene most hirtelen fejleszteni, beruházni, építeni, és mennyibe kerülne? És ugye a lélegeztető gépeknél alsó hangon úgy tűnik, hogy 100 milliárd forint lett ellopás tárgya, de lehet, hogy több. Tehát 100 biztos, milliárd. Biztos, na, szerintetek mennyibe kerülne az, hogy a mentők hozzák a 15 percest?
4: Feltételezem kevesebb.
3: 80 milliárd forint. Ha csak ebből kevesebbet lopnak a lélegeztető gépekből, már megcsinálhatták volna.
4: Akkor, hogyha a lopás helyett a mentők.
3: És ezt tudom, hogy demagógnak tűnik, de tényleg.
2: Az rohadt demagóg vagyunk az adásban, de nem érdekel. Tehát, hogy ebben vannak olyan szituk, amikor ezen túllépek.
4: Igen, tegnap most még nem léptél túl.
2: Nem, hát mert akkor trükköztél politikus.
3: Nem, az más, mert ott jog, morál, politika ott összekevered.
2: Az nehéz, igen.
3: De itt nehéz, ez vagy nem nehéz, hogy ne összekeveredjenek, mert itt minden benne van. Az aljas politika, az erkölcstelenség,
2: és tudjátok, hogy mondok, minden. Senkit nem fognak megfogni.
3: Nem hiszem.
2: Senkit.
4: Jó, nem tűrjük, hogy ne fogjanak.
3: Szerintem igen.
2: Hát nem tűrjük, de ez lesz.
4: Nem, ezt itt azért fogok. Nagyon sok. Értem én, hogy eltüntették a céget, óta. Felszámolták a céget az egyikkel, ami legtöbb disznóságot csinált, de ennek az
3: ügyek is vannak. Ott eltűnt egy csomó vizé, papír is, nem?
4: Papír is lezarálták, és a többi. Már, ha más nem, akik a bizonyítékokat eltüntették, azokat felelősségre kell vonni, de mindenki
2: hallottam ebbe benne. Hallottam olyat, hogy már az eltüntetett, vagy legalábbis letörölt dokumentumok egy bizonyos részét már vissza tudták állítani, mert ugye az úgy megy, hogyha letörölsz valamit, és azt nem írod fölé valami új adattal, akkor az kinyerhető elvileg.
4: Igen,
2: megtalálják.
3: Szóval,
2: valamennyi 20-30%-ot hallottam, lehet, hogy magasan, valahonnan 60-at is hallottam, azt mondja, egyik kommentelő írta, nem tudom, honnan veszi, de hogy már visszanyertek.
4: Erre mondtam azt az előző adásunkban, hogy ha a 100 bűncselekményükből 90-re nem lesz bizonyíték, a 10 is életfogytos lesz. Tehát, hogy ezeket bármennyi
2: időre... És mindent Orbán kapja.
4: Ez bár, nem. Itt például a Szijjártó haveri köre. Itt a Szijjártó haveri köre lesz az izgalmas kérdés.
3: Csak az Orbán. Nem, az egyelően szépen.
4: Bőven elég. Tehát mondom, akármennyi, a meglévő bizonyíték bőven elég ahhoz, hogy ezek megkapják, ami jár neki.
3: Egyébként ez, amikor tényleg a lélegeztető gép biznisz után nem csak a cégek, hanem a dokumentumok is eltűntek, ugye a szerződések, én ezt soha nem értettem egyébként, hogy mire jó ez az irat megsemmisítés, mert itt is volt ilyen, nem csak digitális iratokat, hanem,
2: igen.
3: De hát könyörgöm, majd amikor előveszik Szijjártó Pétert, és azt mondják, hogy hát itt az van, hogy 100 milliárdért vettünk egy kínai cégtől valakin keresztül, láthat, a szerződéseket viszont nem találjuk, hát az hol? Már maga az elég, nem? Akkor övé a teljes felelősség.
2: De tudod, nem a jog előtt.
3: Én azt gondolom, nem vagyok jogász.
2: Nem. Én azt mondom, hogy nem a jog előtt. Csak lenne egyetlen egy fideszes influencer. Egyetlen egy, aki azt mondja, hogy oké.
3: Ez gáz volt.
2: Írja le a Gulyásnak, de az, hogy hol a bizonyíték. Tehát mi az, hogy eltűntek szerződések? Hello. Tehát nekem ez gáz. Csak ennyit írjon le. De ennyit sem. Egyik sem.
4: Hódmezővásárhely megválasztotta 2018. februárban egy olyan önkormányzatnál polgármesternek, amely 90 óta folyamatosan tulajdonképpen fideszes volt, és minden fideszes módra működött, és a többi. Hát ott mentek a darálók. El tudod képzelni, komplett, teljesen törvénytlenül, szabálytlanul, komplett levelező fiókokat töröltek ki. És ott is volt olyan, ami utazási irodától jutott hozzánk vissza egy levél, mert a levelezésnek van egy másik fele is. És ott
2: Radnai Márka.
4: Ott például lebuktak, igen, hát van, aki
2: ha észreveszi, ugye.
3: De tudtatok ezzel mit kezdeni egyébként? Tehát amikor megsemmisülnek
4: iratok? Hát a nyilvánosságban igen, és aztán nyilván ezek, még egyszer mondom, a 30 feljelentésünk között valahol ott van a sok-sok ilyen. És
2: Péter, minden... hány ember tudtál, miután te átvetted Lázártól, hány ember tudtál börtön? Most nem genyózok, hát, érted?
4: Mondom, veled, én nem ügyész voltam, nem is bíró voltam, hanem polgármester.
3: Tehát,
4: hanem mi a főjelentést megtettük. Ja. Most is, tulajdonképpen nagyon szép blog az, a Tiszától minden nap olvasom, hogy főjelentést megtettük, ennyi pénzt visszaszereztünk. Az a része hiányzik, hogy gyerekek, valaki ott felelős, hogy a, értem, főjelentést megtették, ki fogja ezt kivizsgálni, mikor fog valami ebben történni, és a többi. Tehát, és van egy csomó ügy, ahol már nagyon régóta van főjelentés.
2: De ilyenkor visszamutatnak rá, hogy hát Lázár, aki így ott békát mondasz, miért nincs Rács mögött?
4: De
2: nem azért, az ügyeire.
4: Azért, mert nem én voltam a felelős az igazságszolgáltatásnak. Azért. De hidd el, hogyha én lennék, én biztos, hogy... Hatházi Ákos, na, tudom, hogy nagy merészség Hatházi Ákost egy ilyen NVVH élére juttatni, de az én javaslatom 2022-ben, aminek az ellenzéki pártok se örültek, szeretném hangsúlyozni, legalábbis jó néhány nem, az egy olyan Hatházi Ákos volt, akitől még az óbaloldalnak is jogosan lett volna félnivalója. Tehát hidd el, hogy...
2: Most már nincs. Menni csóbaloldal.
4: Hát, de ettől még félnivalójuk van. Tehát nagyon sok disznóság volt. 70-30-as mutyi korszaka, az elmúlt 36 év rengeteg bűncselekménye, még ami fölháborítólag az elévülés, hál' Istennek a büntetés mértékével az elévülés ideje az nem feltétlenül 5 év, hanem sokkal több is lehet, tehát rengeteg dolog nem évült el, de még az elévült ügyekben is az erkölcsi kérdés, hogy nyilvánosságra hozzuk azokat a mutyikat, ami akár a 90-es években, vagy a 2000-es években voltak.
3: És figyeld meg, hogy a fideszes influencerek akkor is azokat is védeni fogják.
4: De nem,
3: politikai üldöztetés.
4: Nem lesz áldás.
2: Hát egy darabig.
4: Nem lesz közönségük, nem lesz állásuk. Mondom, a Fidesz tényleg annyira hitetlen, annyira megbuktak, hogy mondom, az a maradék fideszes közönség is hamarosan elpártol tőlük, kihalnak, egyszerűen ugyanaz, mint az MSZMP, meg a Grósz Károly hívei a 90-es években, ez pillanatok alatt el fog tűnni.
2: Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Provokatőr, viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Te figyelj már, Tibes, azt azért gondolom te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény felekezetek között.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettsége, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják a kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra. Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2026. február 18-ára. Ezen a napon a legfőbb hazai hír az volt, hogy Magyarország azonnali hatállyal leállította a dízel üzemanyag szállítást Ukrajna felé a barátság kőolajvezeték akadozása miatti viták válaszaként. És szintén 2026. február 18-án a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Szalai Sándor, az E.ON Hungária csoport KKV ügyfelekért felelős értékesítési vezetője volt, és arról beszélgettek, hogy mi a mesterséges intelligencia szerepe az energiaellátásban.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, nézőinket a YouTube csatornán, hallgatóinkat a Spotify-on, illetve bárhol, ahol belefutnak ebbe a műsorba, amiben mindig beszélgetünk a mesterséges intelligenciáról, és hogy a címe is mutatja időnként másról is. Ma a részben fogunk beszélgetni azt hiszem másról is, és köszöntöm a stúdióban Szalai Sándort, az E.ON Hungária csoport KKV ügyfelekért felelős energiaértékesítési vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: A műsor hagyományai szerint mindig azzal kezdjük, hogy a vendég mióta foglalkozik, mióta ismeri a mesterséges intelligenciát, ő maga mire használja, akár otthon, akár munka közben, de kezdjük azzal, hogy otthon.
3: Hát, amióta van a mesterséges intelligencia, meg bejött a ChatGPT, azóta használom. Leginkább azért, hogy hatékonyabb legyek az irodai munkahelyi környezetben, otthon viszont információszerzésre szoktam általában használni. Proverziókat is nézegetem, utazás szervezésre nagyon gyakran szoktam használni. A labdarúgással kapcsolatos, sporttal kapcsolatos információk összegyűjtésére, elemzésére.
2: Foci
3: szintén, abszolút így van, szoktam használni. Eladott labdarúgók árainak az összehasonlítására. Úgyhogy szerteágazó az, hogy otthon mire használom. És azért versenyeztetem is őket, folyamatosan nézem, hogy hogyan fejlődnek. Itt a ChatGPT mellett azt gondolom, hogy ma már itt a Gemini az, ami családon belül is az elsőbséget élvez, a gyerekek miatt is, ott azért a proverzióra egy komoly kedvezmények is tudnak működni. Irodai környezetben viszont tényleg a hatékonyságnövelésre használom. Hogyha hosszú e-mail folyamokkal találkozok, akkor azoknak a lerövidítése, annak az eszenciája, a kimutatásoknak a készítése.
2: Hivatalos levelezésben ezek mennyire megbízhatóak ma?
3: Hivatalos levelezésben azért nem használom, viszont házon belüli egyeztetéseknek a kivonatára nagyon gyakran, sőt, ilyenkor azért grafikon, készítésére, abból prezentáció készítésére nagyon szívesen használom én is, és a cégen belül még támogatva is van az E.ON-on belül egy Copilot verzió, ami biztonságos körülmények között teszi ezeket az adatokkal való, az e-mailekben, a Microsoft Office rendszerekben előálló adatokkal való működést.
2: Magában az E.ON működésében, vagy az E.ON csoport működésében mekkora súlya van ma a mesterséges intelligenciának?
3: Azért még nem erősen, viszont folyamatosan használjuk nagyon sok területen. Én az energiaértékesítésből jövök, ott nagyon fontos az a rengeteg megújuló energiatermelés miatt, hogy pontosan lássuk az időjárásnak az alakulását, így abban a nagyon sok időjárás adat feldolgozásában segít számunkra, és ez azért kell, hogy itt a kereslet-kínálati viszonyokat össze tudjuk egyeztetni. Ebben nagyon komoly fejlesztéseink vannak, de hálózati vonalon is használják a kollégák. Vannak olyan rendszerek, amelyeket a karbantartásoknak az ütemezésére használjuk. Magának az E.ON-nak is van egy olyan olyan mesterséges intelligencia megoldása, ahol a karbantartási ütemeket lehet változtatni. Középfeszültségű kábelek, kisfeszültségű kábeleknek a cseréjére készít olyan gépi modelleket, amivel meg lehet azt előzni, hogy még a hiba előtt ezeket a rendszereket ki tudják cserélni, és ahogy mondják, ilyen 30%-os megtakarításokat lehet ezzel elérni. Úgyhogy sok válfaja van. Leginkább én azt gondolom, hogy az ügyfélszolgálatban használja jelenleg az E.ON a mesterséges intelligenciának az előnyeit, itt is az ügyfél kapcsolatokban.
2: Tehát mint ügyfél én már vele beszélek, vagy az ügyfélszolgálaton dolgozó használja?
3: Nem, még velünk beszél, emberekkel, az ügyfélszolgálatos munkatársainkkal beszél, viszont azért vannak olyan, javítja például egy Voice Analytics nevű rendszerünk, javítja azt, hogy mi hangzik el egy beszélgetésben, azt utólagosan ki tudjuk elemezni, vannak benne olyan kulcsszavak, amiket keresünk egy ilyen beszélgetésben, vannak olyanok, amelyeket nem szeretünk, hogy elhangzik egy beszélgetésben, és ezeket utólag kielemezzük, és ezt átbeszéljük egy minőségbiztosítási eljárás során azokkal a munkatársakkal, akiket éppen minősítünk, és megpróbáljuk javítani ezáltal a szolgáltatásunkat. A kimenő levelek nagyon fontosak számunkra, mi azt látjuk, hogy a kimenő leveleknek a hangvétele, annak a pontos leírása, az értelmezése, az nagyon fontos az ügyfeleink számára. Ők legalábbis ezt jelezték számunkra, hogy nehezen értik meg a leveleinket, és emiatt építettünk fel ott egy rendszert, hogy a kimenő leveleket előzetesen átnézi a mesterséges intelligencia. Arra a kérdésre válaszolunk el, amit az ügyfél szeretne, úgy válaszolunk olyan érthető szavakkal, amit ő meg fog érteni, és az esetleges helyesírási hibákat is javítjuk ezáltal, így javítva az ügyfél kapcsolatainkat. És persze, ahogy mondta is, azért kivel beszéljen az ügyfél velünk, vagy már a mesterséges intelligenciával, ott azért a chatbotoknál kezdjük behozni azt, hogy azokban az időszakokban, amikor nagyon túlterhelt a call centerünk, és az ügyfél...
2: Az a hívása fontos a számunkra, tartsa a vonalat.
3: Így van, ahelyett viszont a honlapon el tud beszélgetni a mesterséges intelligenciával, aki tényleg bizonyos kérdésekben hihetetlen módon jól tanul, tehát nagyon gyorsan el tud jutni, hogy nem csak azokra a kérdésekre tud jó válaszokat adni, amit mi betápláltunk, hanem egy idő után már általunk fel nem tett kérdésekre is jó válaszokat ad abban a témakörben, amire megtanítottuk. Ez a rendszer ez még nem üzemel, folyamatosan próbaüzemben van, fejlesztjük a rendszer, de szerintem ebben az évben ez már működni fog.
2: Említette az előbb az időjárás előrejelzést. Nem tudom, mennyire lehetett előrejelezni, ami december vége, január körül volt, ami bekövetkezett végül, és ez mondjuk az energiaellátást hogyan érintette?
3: Hát az, hogy tél lesz és hideg lesz, azt tudtuk mindannyian, de hogy ilyen hosszú időn keresztül, ilyen nagy hóval ennyire hideg érkezik meg, azért azt decemberben még nem láttuk, az utolsó napokban már mi is észleltük az előrejelzések alapján. Azért is sem lepett meg minket, mert az eddigi energiaterhelési csúcs Magyarországon az tavaly január 20-án született meg. Tehát a január hónap az hagyományosan egy hideg hónap.
2: De ez idén megdőlt.
3: Hát idén megdőlt egymás után háromszor, tehát 8-án, majd 9-én és 13-án egy ilyen iszonyatos nagy csúcsot értünk el. Az eddigi terhelési csúcs Magyarországon az 7663 megawatt volt, és ez most 8182-re növekedett, tehát majdnem 7%-kal az egy óriási növekedés. 517 megawatt, a paksi egy blokk az 400 megawattos, úgyhogy ez egy tényleg nem várt növekedés volt.
2: De ezt nem jelezte előre mesterséges intelligencia, vagy a meteorológia, vagy a kettő együtt?
3: Szerintem a beszerzési kollégáink, akik az energia beszerzésével foglalkoznak, ők ezt már pontosan tudták, mert le kellett kereskedni. Igen. A piacon. Ugye a villamos energia az nem tárolható, tehát a keresletet pontosan le kell fedni a kínálattal, és ezt meg is tettük. Hogyha ezt nem tudnánk jól megtenni, akkor abban az időpillanatban, amikor ilyen óriási a terhelés, és hatalmas a kereslet az energia iránt, akkor az árak is az egekben vannak, és akkor ez egy komoly veszteséget okozott volna az EON-nak és más energiakereskedők számára is. Tehát ezeket abban az időszakban, az utolsó nap előtt már mindenféleképpen le is kereskedtük, nem csak ismertük.
2: Ezek az ilyen időjárási kilengések, mondjuk ami, ugye egyre jelentősebb a napelem park Magyarországon, nyilvánvalóan ebben a januári időszakban, amikor egyrészt hó fette a napelemeket, gondolom, másrészt pedig a napot nem láttuk hetekig, akkor nyilvánvalóan a napelemekre ez nem hat jól, és az energiatermelésre sem hat jól. Viszont ugye azt is mondják, hogy a éghajlatváltozással ezek az időszakok egyre sűrűbben, vagy egyre többször fordulhatnak elő. Erre hogyan tud fölkészülni egy szolgáltató?
3: Abszolút igaz. Tehát most ebben a csúcsban, ami január 13-án született, ott ilyen 4-5%-kal vett részt az energia igénye kielégítésében a megújuló energia termelés. Földgázból, importból és a paksi atomerőműből fedezte a magyar rendszer ezt az óriási igényt. És hát ez volt az előző csúcsnál, és ott is 4%-kal vett részt a napenergia. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor nagyon kell az energia, akkor pont nem számíthatunk a napenergiára, és ez a jelenlegi rendszernek egy problémája a téli időszakban, mert valóban igaz, hogy november közepétől körülbelül február elejéig nagyon-nagyon kevés a napsütés. Februártól, hogyha hideg idő van, akkor már jön a napsütés, de valójában igazából márciusból indul ki. Hát erre fel kell készülnünk. Tudjuk azt, hogy márciustól és főleg áprilistól egészen szeptemberig óriási a magyar napenergia termelés, és azokban az időszakokban, amikor süt a nap, akkor erre hagyatkozik a magyar energiarendszer, így mi is. Viszont pontosan tudnunk kell azokat a pillanatokat, azokat a napokat, amikor nem süt a nap, mert akkor más forrásból kell fedeznünk az energiát.
2: Hogyan tud erre felkészülni? Akkor térjünk már el lassanként a KKV szektorhoz, amivel ön foglalkozik. Hogyan tudnak az ottani szereplők, hiszen gondolom, hogy a KKV szektorban is elég jelentős már a napenergia felhasználás, házi vagy valamilyen naperőművekkel. Hogyan lehet erre felkészülni? Tehát egyrészt szükséges nyilván az a hálózat, ami képes arra, hogy gyakorlatilag enélkül kielégítse az igényeket. Másrészt azért, bár mondta, hogy nem lehet tárolni a villamos energiát, de hát azért vannak tároló megoldások. Merre haladunk?
3: A KKV szektor is nagyon érdeklődik az iránt, hogy olcsóbb legyen a villamos energia számára, és emiatt éltek azokkal a pályázati lehetőségekkel az elmúlt években, hogy napelemes rendszereket szereltek föl a telephelyeikre, a telephelyik irodaépületek tetejére, vagy a földterületekre, és megpróbálták ebben az időszakban csökkenteni a fogyasztásukat, ami szerintem teljesen jól működik, sőt, itt meg is tudták spórolni a rendszerhasználati díjakat is, mert azt a megtermelt energiát, amit ők helyben felhasználnak, azt nem kell kidobni, kiküldeni a hálózati oldalra, és így nem kell megfizetniük a rendszerhasználati díjat. De hát azért azt ők is tudják, azok, akik felszerelték, sőt a lakosság is tudja, mert több mint 300 ilyen háztartási méretű kísérőművet szereltek fel a lakossági oldalon is, hogy ezzel nem fedezhető teljes mértékben egy energiaigény. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a 50-50%-ban lehet fedezni ezt megújuló energiaforrásokból egy teljes, mondjuk egy KKV ügyfelnek a fogyasztását, és 50%-ban viszont fosszilis energiákkal lehet ezt kielégíteni. Ezzel folyamatosan játszanunk kell. Aki adóelszámolásban van most jelenleg a kis és középvállalkozások közül, vagy a lakosságnál, azok örülnek a jelenlegi rendszernek, viszont folyamatosan mindenki megy át a bruttó elszámolási rendszerbe.
2: Ha valaki nem lenne képben vele, akkor ez mit jelent?
3: A szaldó elszámolás az, hogy éves szinten kell a betermelést és az energia, a hálózatból vásárolt energiát kiegyenlíteni. Nagyjából úgy vannak ezek a napelemes rendszerek tervezve, hogyha minden jól működik, akkor éves szinten nullára kell kijönni az egyenlegnek, és hogyha ez sikerül kihozni, akkor gyakorlatilag valóban nincs energiaköltsége.
2: Ez a nyáron betermelek a hálózatba, télen kiveszek.
3: Télen meg kiveszem, és hogyha ez az 50%-os egyenleg ez pont jól jön ki, akkor ez tényleg egy nagyon kedvező megoldás jelenthet. Bruttó elszámolásban viszont mind a két oldalt külön ki kell fizetni, tehát a hálózatból vételezett energiát is meg kell fizetni, és a hálózatba visszatápláltért viszont kapnak energiát az ügyfelek.
2: Illetve pénzt.
3: Jó, bocsánat, kapnak pénzt. Pénzt.
2: Igen, de ott is van már hálózatterhelési díj, nem?
3: Igen, amikor igen. Ebben az esetben mindenképpen van. Ahogy a hálózatot érintjük, akkor mindenképpen van.
2: Tehát az nem jó üzlet semmiféleképpen, hogy arra termeljek én napelemet, vagy napelemmel, vagy egy KKV, hogy betermeljen a hálózatba.
3: Én azt gondolom, hogy mindenki betermel a hálózatba, annak is van egy ára. Ugye kiszámíthatatlan, hogy mikor, milyen értékben termel meg egy kis és középvállalkozás energiát, termel be a rendszerbe, ezért az az ára, amit egy energiakereskedő fizet a betermelt energiáért, az nem annyi, mint amennyiért adjuk számukra az energiát. Ennek az az oka, hogy Magyarországon jelenleg óriási a napelemes termelés. Az összenergia termelésen belül a 28%-át már 2025-ben ezek a megújulók, főleg a nap erőművek termelték meg. És itt a túltermelés miatt abban az időszakban, amikor süt a nap, mondjuk reggel 8 órától délután 17 óráig, akkor rendkívüli mértékben visszaesik az energiának az ára, mert óriási a termelés, az igény az energiára az viszont nem csökkent, és azért ebben a szakaszban betermelt villamosenergiáért ez egy energiakereskedő sem tud sokat fizetni, mert nagyon sokszor előfordul, hogy nulla vagy akár mínuszos árak is előfordulnak ebben az időszakban. Nem a lakosság esetében, de napelem parkok esetében előfordul, hogy tényleg fizetnie kell a napelem park tulajdonosának azért, hogy valaki átvegye az energiáját.
2: Gondolom bizonyos fokig ezeknek a problémáknak az orvoslására szolgál a napkelte tarifacsomagjuk, amit bevezettek, ha jól sejtem, tavaly.
3: Igen, igen. Éppen ezért a probléma miatt azt átnéztük, és itt segített nekünk egyébként a mesterséges intelligencia, tehát folyamatosan megnéztük, hogy milyen módon, hogyan alakul bizonyos ügyfélcsoportoknak a fogyasztása, a felhasználása, és ehhez illesztettük azt a rendszert, hogy nappal nagyon olcsó a villamosenergia, és amint lebukik a nap, vagy beborul, akkor viszont óriási emelkedése mennek keresztül. Ez az emelkedés, ez az úgynevezett volatilitás, ez nagyon magas. Nulla szintről akár egy órán belül 300-500 euró per megawattórára emelkedik az energiának az ára. Ennek az elemzésnek az lett a vége, hogy tavaly júliusban bevezettünk a piacra először egy olyan tarifát Magyarországon, amely reggel 9 órától délután 17 óráig biztosít egy 30%-kal olcsóbb energiadíjat azon ügyfeleknek, akik ezt az úgynevezett napkelte tarifát igénybe veszik, és erre szerződnek. Március 1-től és egészen október 31-ig biztosítjuk, ebben az időszakban biztosítjuk számukra ezt a lehetőséget. Ez a 30%-os kedvezmény, ez azért nagyon sok. Tehát ez egy autónál, egy élelmiszernél, vagy egy irodástechnikai eszköznél is a 30%-ért azért le kell hajolni, és a kis és középvállalkozások ezt meg is teszik. Már két okból is. Egyrészt Magyarországon top 3-ban van Európában az üzletügyfelek számára az energiának az ára, nagyon magas az energiára. Másrészt pedig a mi felméréseink azt mutatják, hogy a kis és középvállalkozásoknak az összköltségen belül eléri a 10%-ot az energiaköltség. Sőt, vannak olyan szektorok, ilyen a horeca szektor, a vendéglátóhelyek, éttermek, ahol ez a 20%-ot közelíti meg. Tehát ilyen nagy költségterhelés mellett, ilyen nagy árak mellett én azt gondolom, hogy mindenkinek fontos az, hogy használjuk ki Magyarországon a saját magyarországi naperőművek által megtermelt energiát, ne külföldre adjuk el, exportáljuk ezt a megtermelt energiát, amiért nagyon keveset fizetnek ebben az időszakban, mert Európában is túltermelés van. hanem próbáljuk meg felhasználni napon belül Magyarországon, és hát ez a 9-től 17 óra direkt úgy alakítottuk ki, ez azért Magyarországon minden egyes vállalkozónak, aki üzemel, aki működik, ebben az időszakban van a fő tevékenységi ideje, tehát azt gondoljuk, hogy nagyon jó időszakban nagyon olcsó energiával tudnánk kiszolgálni, és tudjuk is már kiszolgálni tavaly júliustól a kis és középvállalkozások energiaigényét.
2: Apró betűs rész itt nincs, tehát mondjuk nem lesz 6 órakor, mert drágább, mint egyébként.
3: Nem, 9-től kezdjük, 17 óráig adjuk, akkor is adjuk egyébként, amikor beborult. Tehát ez a kockázat, hogy az időjárás nem fog folyamatosan 9-től 17-ig, március 1-től október 31-ig sütni, nem lesz napos az idő, és erre azért van esély, ezt,
2: hát ezt még tudjuk. Reméljük fog esni az eső például idén-nyáron is néha.
3: Igen, mi akkor is adjuk ezt, a, ezt az árkülönbséget, és azt veszük észre, hogy nagyon jól fogadták az ügyfeleink ezt a, ezt a terméket, és sokan elkezdtek gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne még jobban hozzáigazítani ehhez a megoldáshoz az ő működésüket, mert ha minél több felhasználást, energiafelhasználást tudnak koncentrálni ebbe az időszakba, a 9 és 17 óra közötti időszakba, annál nagyobb lehet az a megtakarítás, amit el tudnak érni.
2: Igen, de én is gondolkoztam, hogy egy péknél hagyományosan éjszaka szoktak kenyeret sütni, vagy este, nem délelőtt, hogy másnap már egy napos kenyérrel találkozzunk, vagy mondjuk egy étteremben azért este 6-kor sem lehet még kikapcsolni a nyári hőségben a légkondikat. Hát, hogy ők hogyan tudnak ehhez alkalmazkodni? Ezt azért házi energiatárolással például lehet egy kicsit javítani, hogy mondjuk a kedvezményes áram nem 5-ig szól így, hanem 6-ig, 7-ig, esetleg 8-ig?
3: Lehetne, kifut. De térjünk vissza a konkrét példákra, majd beszélek erről is, mert azt csak akkumulátorral tudjuk megoldani. Igen. Az is közel van már, de hát én annak a péknek, mondjuk kevesen vannak már azok a pékek, akik este dolgoznak, mert leginkább egy gyorsfagyasztott felmelegítésről beszélünk ma már, de akik valóban saját maguk dagasztják és állítják elő a péktermékeket, és este dolgoznak, ott ez a napkelte tarifánk nem lesz alkalmas, nem ez a legjobb megoldás. Az ő számukra az úgynevezett tőzsdei árindexált spot tarifánkat ajánljuk, mert az a tőzsdei árak, a nagykereskedelmi árak alapján határozza meg azt az energiárat, amit meg kell fizetniük a pékeknek. És abban az időszakban, amikor a pékek dolgoznak, akkor általában mások nem, és így emiatt nagyon olcsó az energiaár. Így számukra ez lenne a legjobb megoldás. Uh-huh. És ahogy mondta is, van egy ügyfélkör, akik a vendéglátóhelyek, sörözők, pubok és a hotelek, akik viszont folyamatosan 17 óra után is dolgoznak, sőt akkor van csúcsidejük egészen este 10-ig, 11-ig, számukra, és ezt mi is detektáltuk, mi is észrevettük, dolgoztunk egy új terméket, az úgynevezett hétvége termékünket, ami annyit jelent, hogy pénteken este 10 órától egészen hétfő reggel 5 óráig, tehát a teljes hétvégén 55 órán keresztül biztosítunk szintén 30%-kal olcsóbb árat, mint a hétköznapi időszakban. Kimondottan erre az ügyfélkörre céloztunk, amikor megvalósítottuk ezt a terméket, és azt látjuk, hogy bár még bizonytalanok az éttermek ezzel kapcsolatosan, de nagyon sokan érdeklődnek. Ez viszont egész évben. Nagyon jó a kérdés, mert még az előbbi napkelte termékünket március 1-től október 31-ig kínáljuk az ügyfeleknek, a hétvég esetében egész évben biztosítjuk azt, hogy péntek 10-től hétfő reggel 5-ig olcsóbb az energiának az ára. Én azt vettem észre, hogy hétfőn, kedden, különösen itt az őszi, téli időszakban nagyon sokan nem nyitnak ki ezen horeka ügyfelek közül, és számukra még nagyobb lehet ez a megtakarítás. Összességében egyébként azt is kiszámoltuk, és nagyon sok ügyfelünk van, aki ezt a két terméket igénybe vette. Ugye júliustól áruljuk, kínáljuk az ügyfeleinknek a napkelte terméket, és szeptembertől a hétvége termékünket. Összességében éves szinten a tarifáinkat választó ügyfelek olyan 10%-os energiadíj megtakarítást tudtak elérni. Én azt gondolom, hogy az előző számokból látszik, hogy ez egy nagyon jelentős megtakarítás, pusztán azzal, hogy ezt a tarifát választották.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Egyet lapozunk a naptárban, és 2026. február 19-ére lépünk. Ezen a napon a 66. születésnapján őrizetbe vették a hercegi címétől megfosztott Andrew Mountbatten Windsort, harmadik Károly brit király öcsét. Az egykori herceget közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával tartóztatták le. Az uralkodó öcsét, akit számos vádért Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt most tartóztatták le először. Korábban az egykori herceg következetesen és határozottan tagadta, hogy bármilyen törvénysértést követett volna el. És szintén 2026. február 19-én a Spirit FM letöltendő című műsorában Magyarák Anikó vendége dr. Gárdonyi Gergely, a Széchenyi István Egyetem kriminológiai és kriminalisztikai tanszékének egyetemi docense volt, és arról beszélgettek, hogyan zajlik a bűnügyi helyszínelés.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Hogyha valaki krimi függő, mint például én, akkor szerintem nem lepődik meg, hogy milyen egy bűnügyi helyszínelés, milyen a filmeken, és milyen a valóságban, az nem biztos, hogy teljesen ugyanaz. Remélem, hogy erről is képet kapok a mai adásban dr. Gárdonyi Gergelytől, aki egyetemi docens, és a Széchenyi István Egyetemnek a kriminológiai és kriminalisztikai tanszékén van. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Hasonlít, vagy egyáltalán nem hasonlít egyébként
3: hasonlít
2: ahhoz a képhez, amit én látok amerikai filmekben mondjuk.
3: Igen, nyilván hasonlít. Talán orvosrendig azt mondhatnám, hogy mint a vészhelyzet annak idején a való élethez. Tehát vannak valós elemek, különösen ami a technológiai eszközöket, technikai eszközöket illeti. Most a technológiáknak a gyorsasága szempontjából nyilván túlzás, tehát természetesen nem másodpercek és percek alatt vannak eredmények, ezeket elég nehéz is sokszor az életben, akik innen táplálkoznak, azoknak nehéz ezt megérteni, hogy nem megy minden olyan gyorsan, mint a filmen. Tehát egy nagyon fontos különbség van, minden komolyabb rendőri szervezetnél a bűnügyi helyszíneléssel, a bűnügyi szolgálaton belül külön egység foglalkozik. Itt ugye nyilván ezekben a filmekben, gondolom főleg most elsőbb a CSI-ra gondolom, hogy 2000-ben indult, és annak a rokon produkciói, ra gondolunk, akkor nem nyomoznak a helyszínelők. Tehát valamennyi eljárási cselekmény, nyomozási cselekményt elvégezhet a nyomozó, de a helyszínelés az egy, annak különösen technikai részletei, azok, ahogy említettem, szinte minden komolyabb országban, komolyabb szervezetnél egy külön végzettséget is igénylő, és külön tevékenységet végző szervezetnél bonyolódik.
2: No, hogy működik ez a gyakorlatban? Történik egy bűncselekmény, egy gyilkosság, megérkezik a bejelentés, kimennek a rendőrök első körben, és akkor úgy, hogy szóljatok a helyszínelőknek, és akkor az adott irodából felállnak a srácok, hogy most azonnal kell jönni, vagy nem érünk rá, mert másik helyszínen vagyunk. Hogy képzeljem ezt?
3: Hát ezt így kell elképzelni, igen, ahogy mondja, tehát, hogy kimegy először a rendőrjár, ugye megáll, és elsődlegesen visszajelent arról, amit az állampolgár mondott, hiszen az állampolgár most vagy tudja pontosan, vagy nem, tehát mindenképpen le kell ellenőrizni, illetve az elsődleges intézkedéseket meg kell tenni. Ezt az egyenruhás szolgált szokta megtenni, és akkor visszajelent az ügyeletnek, és az ügyelet az, amely irányít, és az ügyelet ekkor szól a helyszínelőknek, hogy menjenek ki, és akkor a helyszínelők kimennek, és megkezdik a szemlét. Eközben természetesen nagyon fontos tevékenysége van az egyenruhás rendőröknek, tehát ők például biztosítják a helyszínt.
2: Az ne tapogassuk össze a nyomokat, ne lépjél oda?
3: Így van, pontosan így van, tehát ne tapogassuk össze, és ne járjuk össze, illetve gondolhatunk itt időjárási körülményekre is, tehát például elkezd menet közben esni az eső, mondjuk egy dél-magyarországi helyszínen történt, és hát ott egy emberölési helyszínen voltak a kollégák, nagyon ügyesen megoldották azzal, hogy egy öblös eszközzel, egy vödörrel, például a sárban lévő térfogati lábrenyomokat rátették, és így ezek nem károsodtak az eső által. Tehát nem csak arra kell gondolni, hogy ne kontamináljuk, úgy szoktuk ezt mondani, a helyszínt, tehát ne szennyezzük be mi a helyszínt. Egyébként az is fontos a másik irányból, a helyszín se szennyezzen be bennünket. Tehát ez két irányú dolog, és mindkettőre vigyázni kell. Tehát ez elsősorban a feladata, a nyomoknak a biztosítása, hogy itt talán egy picit érdemes annyiban a terminológiát pontosítani, hogy a nyomok biztosításának szokták azt nevezni a hétköznapokban, főleg az amerikai filmekben a helyszínek a munkáját, de nem, a nyom biztosítása ez, amiről beszéltünk, hogy megóvom attól, hogy az ne semmisüljön meg, és ne kereszteződjön más nyomokkal, a nyomaradványokkal, a bűncselekményt követő, hanem a helyszínelő jól tudja azt biztosítani. És ez például egy egyenruhás rendőrnek a dolga, persze a helyszínelőnek is menet közben, de alapvetően, ami ki nem érkezik a helyszínelő, az egyik fő feladata a mi munkánk szempontjából a járőrnek az, hogy ezeket a nyomokat biztosítja, de ezen kívül persze lezárja a helyszínt, visszatartja a tanukat, van, amikor az elkövetőt elfogja, mert az elkövető mondjuk elbújik például a szekrényben ágy alatt, és mondjuk azt megtalálja.
2: Ilyen, valami, is, volt.
3: Ilyen is van, igen, egy évben kétszáros előfordul, hogy a helyszínelés során találjuk meg az elkövetőt, tehát ez is előfordul, igen. Ezek mind a feladati, ezek nagyon jól körülhatárolhatóan benne vannak a szolgálati szabályzatban, ezeket kell végrehajtani, és utána a helyszínre érkező szemlebizottság vezetőinek jelentést tesz a rendőr arra, hogy mit tett eddig. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a szemlének, és amikor a bűnügyi helyszínelést végezzük, akkor hát vannak előzményi adatok, és vannak helyszíni adatok. És ezeket mind össze kell gyűjteni, és az előzményi adatok tekintetében a rendőrnek a jelentése az többek között egyik legfontosabb számunkra. Nagyon apró dolognak tűnik, de például föl volt-e kapcsolva a lámpa, vagy nem volt felkapcsolva, amikor belépett a helyszínre. Ezt csak az a rendőr fogja tudni megmondani, aki ott volt, és először belépett a helyszínre. Informatív ez nekünk? Hát hogy ne volna, akkor például megpróbáljuk a bűncselekmény időpontját meghatározni, akkor sok más, például, ha mondjuk ugye emberölést említett, ha emberölés kapcsán nyilván a nyomok sorrendje keletkezésének az ideje, ha meg tudjuk állapítani, a rendőrorvosnak a tájékoztatása, de éppen ugyanúgy fontos lehet a rendőrnek a tájékoztatása, hogy például hogyan találta a helyszínt. Tehát nagyon fontos az, hogy az elsőként kérkező rendőrnek mindig beszélni kell. Ezután átvesszük a helyszínt, és onnantól kezdve kezdődik a bűnügyi szemle.
2: Még egy picit maradnék így kvázi az alapoknál, hogy ilyen külön egység, ezt értem. Minden rendőr őrsön van egy ilyen külön egység, vagy mondjuk városonként van egy, vagy X rendőr őrsönként, ezt hogy kell elképzelnünk?
3: Úgy, hogy nagyon jó a kérdés, és fontos is a kérdés, nincs minden őrsön. Egy háromszintű rendszert alakítottunk ki annak idején, és ez azt jelenti, hogy van a rendőrkapitányságokon, vannak egységek, vannak a megyei rendőrfőkapitányságokon. Itt nyilván van egy kompetencialista, hogy kinek melyik típusú szemlét kihagyja végre, de emberölések, fegyveres rablások, illetve bizonyos értékhatáron fölül már a betöréses lopások is a megyei, vármegyei rendőrfőkapitányság hatáskörébe tartoznak, és van egy olyan egység, ami a Nemzeti Nyomozóiroda keretében működik most, amelyre megbízást kaptunk egy csapattal a 2010-es évek elején, hogy állítsuk föl egy rendkívül modern technológiával. Az volt annak idején miniszter utasítása, hogy a világ színvonalú helyszínelő egységet alakítsunk ki. Én azt gondolom, hogy ez sikerült, ez az egység most a Nemzeti Nyomozóiroda keretében tevékenykedik, és minden kiemelt ennél még kiemelt, például körüti lobbantás, vagy olyan esetekben, amikor a főkapitány úgy ítél, akkor ez az egység megy kidolgozni, vagy segít bizonyos technikai eszközökkel, hiszen minden drága technikai eszközt megvásárolni, és mindenkit felszerelni ezzel nem volna logikus. Az viszont, hogy beül az autóba, lemegy és segít mondjuk drón technológiával, vagy háromdimenziós fényképezéssel, ez viszont megoldható, és segít a megyei egységeknek.
2: No, itt már mondott egy ilyen eszközparkot, és azt gondolom, hogy ennél a kiemelt egységnél mondjuk az eleve megvan ez a csomag, de úgy kell elképzelnem egyébként a kvázi kisebb vagy alsóbb szintű helyszínelő egységeket is, mint nem tudom, egy rendőrautó, tűzoltóautó, hogy nekik is van egy autójuk, ami egyébként föl van szerelve, és benne van az összes minden, és csak beülünk és indulunk, mikor jön a riasztás.
3: Ez így van, ez pontosan így van, és nyilván a felszereltség az pedig hát ezt tükrözi vissza, ezt a három szintű rendszert, tehát a csúcs technológia a Nemzeti Nyomozóirodánál van, nagyon jó technológia van a vármegyei rendőrfőkapitányságon, egyszerűbb technológia van, egyszerűbb bűncselekmények helyszíneléséhez a városi kapitányságoknak.
2: No, akkor ezeken menjünk is végig. Jó. Mi számít egyszerűbb technológiának, és azt mondjuk milyen típusú ügyeknél használjuk?
3: Aha. Egyszerűbb technológiának számít az, amiről már ebben a műsorban is volt szó, például az új nyomoknak a helyszíni rögzítése, ezeknek kémiai, fizikai előhívása, optikai felkutatása. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, tulajdonképpen egyszerű bűncselekmény, tehát mondjuk egy egyszerű betöréses lopás kapcsán, vagy egy garázdaság kapcsán lefolytatott szemle, az, vagy egy gépjármű feltörés, vagy lopás, ezek, ami a kapitányságnak a hatáskörébe tartozik, tehát azt mondjuk, hogy nem tudom én, Győr-Moson-Sopron vármegyében Győr városi kapitányság hatáskörébe tartozik, ha oda tartozik az ügy, már az első körben ez úgy látszik, akkor az ő helyszínelőjük fog kimenni. Ha ő azt mondja, hogy ez egy bonyolultabb ügy, szeretne segítséget kérni, akkor kap a vármegyei rendőrfőkapitányságtól segítséget, de alapvetően ő folytatja ezt le. Ha mondjuk például egy rablás fegyverrel történik, akkor már a vármegyei rendőrfőkapitányság helyszínelő egysége egy nagyobb autóval, nagyobb felszereléssel fog kimenni, és ha ne adj Isten ennél súlyosabb bűncselekmény történik, akkor nagy valószínűség az országos egységet fogják riasztani, ezt minden esetben az országos rendőrfőkapitány dönti el.
2: Szakmai szempontból kifejezetten mi számít bonyolultabb helyszínnek?
3: Igen, nem mindig az számít, ami súlyos. Tehát lehet, hogy egy emberülési...
2: Pont mondjuk eszembe jut, hogy az esőnél mondjuk, hogy ez elmossa vagy valami, de fontos ez is. Tehát mik azok, amik bonyolultabb helyszínek?
3: Ezek számunkra, tehát a bűnügyi helyszínek számára elsősorban a nyomok bonyolultsága, előhívhatósága, rögzíthetősége szempontjából. Tehát nagyon szép feladat tud lenni, mondjuk egy fagyott talajról, mondjuk egy vérgyanú szennyeződésre szennyezett lábbeli nyomot rögzíteni. Ez valószínűleg nem lesz a sajtó számára érdekes, de ez egy érdekes szakmai kérdés. Uh-huh. Vagy egy érdekes szakmai kérdés, tehát például egy bűncselekmény idejének a meghatározása, amiről már előbb beszéltünk, és ha említette például itt az esőt, ugye a nyomok rögzítésén az egyik legnehezebb dolog, talán leginkább adósok vagyunk abban a vonatkozásban, hogy nagyon nehéz a nyomok keletkezésének az idejét meghatározni. Tehát vannak bizonyos szélsőséges esetek, amikor ezt lehet, de az, hogy egy új nyom mikor kerül rá a pohárra, ezt nagyon nehéz meghatározni, és ha már az esőt említette, csak ugye ilyenkor szaladnak a helyszínek a fejemben, és egy olyan helyszín volt, ahol a betörő például az eső, tehát vizes, korábban vizes, de már felszáradt lábbeli nyomokat találtunk, és ebből ugye visszakérve, hogy mikor esett az adott helyen az eső, egészen jól meg lehet határozni a bűncselekménynek az időpontját. Tehát ez is például egy érdekes dolog, és ettől is lehet bonyolult egy helyszín, hogy hogyan is miképpen tudjuk a leginkább segíteni majd a későbbiekben a nyomozást, illetve hát nyilvánvaló a végső cél az az, hogy a bíróság előtt hogyan fognak majd ezek a tárgyi bizonyítási eszközök bizonyítékként helytállni.
2: Mi az, amit a helyszínelőnek meg kell állapítania, ami az ő hatásköre feladata? Beszéltünk az időről, ezek szerint minden esetben a helyszínelő az, aki meghatározza azt, hogy mikor történt a bűncselekmény, és mi más még például azt is meghatározza, hogy hogyan követték-e, vagy ki követte, szóval
3: igen,
2: mi az,
3: a kriminalisztikának vannak, ez is szóba került, mint a műsorban korábban, ugye van 7 alapkérdés, és ezekre az alapkérdésekre megpróbál válaszolni a helyszínelő. Ez nem azt jelenti, hogy ez a végleges megoldás, ez azt jelenti, hogy az első körben a rendelkezésre álló adatok alapján ő nyilatkozik. Ezt különösen mondjuk egy halálesetnél lehet érdekes. Ugye az utóbbi időben például ezek a vízbeesés, hidrolugrás, ugye most ennek kapcsán mondjuk talán ezt jól meg tudom világítani, hogy például az, hogy egy hídról mondjuk valaki beleesik a vízbe, ugye valószínűleg sokszor nem ezzel a pillanattal találkozik a rendőrség, hanem már azzal találkozik, hogy holttestet találtak a folyóban. És ugye az egyik legnehezebb dolog annak az elhatárolása, én nekem mindig ez volt a legizgalmasabb szakmai kérdés, hogy ahogy szoktuk mondani röviden, hogy balhé vagy nem balhé, de tulajdonképpen azt lehetne inkább mondani egy picit szebb terminológiával, hogy történt-e idegenkezűség vagy nem. És e vonatkozásban elvárható a helyszínelőtől, hogy a szemle végén ő nyilatkozzon abban a vonatkozásban, hogy mi történhetett, hiszen Magyarországon ugye jogi értelemben, ha természetes halállal találkozunk, tehát valaki a szívéhez kap és meghal, akkor nincs, nem kell rendőri eljárás önmagában ezért, a tény miatt.
2: Kivéve, ha megmérgezték.
3: Na igen, tehát ugye is itt jön az, hogy ha idegenkezűség merül föl, akkor egy büntető eljárás fog indulni, annak a gyanúja esetén is. És van a kettő között egy ugye rendkívüli halálesetnek nevezzük, ez gyakorlatilag a közigazgatási hatósági eljárás keretében az adott kapitányság vizsgálja, hogy balhé vagy nem balhé. És ennek a vonatkozásában szerintem ez a legizgalmasabb szakmai kérdés, engem mindig ez foglalkoztatott a leginkább, hogy a helyszínen első körben próbáljuk meg megmondani, hogy itt mi történt. És ebben a hídra ugrás, a hídról való vízbeesés kapcsán, ugye már a kifejezés sem mindegy, ugye mi történhet? Tehát történhet az, hogy ő a hídról egyszerűen mondjuk fölmászott a híd korlátjára, abban a pillanatban kapott infarktust, és beleesett a Dunába. Itt ugye tulajdonképpen semmi nem történt, hiszen ez egy természetes okú halál. Lehet az is, hogy ő fölmászott a korlátra, megcsúszott, és beleesett a Dunába, ugye ebben az esetben ez nem természetes okú halál, ez egy baleset, tehát ezt rendkívül haleseti kereték között kell vizsgálni. Az is lehet, hogy azért mászott fel a korlátra, hogy ő onnan leugorjon, ez öngyilkosság, ez szintén a rendkívül halesetek körébe tartozik, de az is lehet, hogy fölmászott a korlátra, esze ágában nem volt beugrani, viszont valaki belelökte. Ez viszont büntető eljárás. És ezt kell visszafelé fejteni abból, hogy megtalálunk ugye valahol a úszva egy holttestet, és ennek megfelelően kell a holttesten, illetve a beesés helyén olyan nyomokat, anyagmaradványokat keresni, amelyek alátámasztják azt, hogy pontosan mi történt. Talán ezzel a példával jól tudtam illusztrálni azt, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni egy helyszínen, és hogy mennyire nagy a felelőssége abban a vonatkozásban, hogy megmondja, hogy történt-e bűncselekmény, ha igen, akkor milyen típusú, ezeket milyen tárgyi bizonyítási eszközökkel tudja bizonyítani, tehát milyen nyomokat, anyagmaradványokat tud felkutatni annak érdekében, hogy az később egy szakértő előtt vizsgálható legyen, illetve a bíróság előtt bizonyítékként figyelembe vehető legyen.
2: Rögtön azt írtam fel magamnak, igen, hogy a bizonyíték, ami iszonyatosan fontos. Ennek van bármilyen minimum vagy maximum korlátja egyébként, amit gyűjtenek, vagy amit figyelembe vesz utána a bíróság? És aztán majd beszéljünk arra, hogy mi van akkor, amikor a bizonyíték megsemmisül.
3: Jó, nincs. Ezt nagyon határozottan állíthatom, nincs. Tehát éppen arról van szó, hogy egy relatív szabad bizonyítási mérlegelés van Magyarországon. Tehát az nagyon fontos, hogy a büntető, hogy jogszerűen és szakszerűen legyenek ezek a nyomok felkutatva. Az, hogy ez jogszerű-e, azt a büntetőeljárás fogja megmondani, tehát nem mehetek oda és kezdhetek el összegyűjtögetni új nyomokat, hanem hivatalosan szemle keretében kell ezeket összegyűjtenem és dokumentálnom. Ezt úgy kell elképzelni, hogy jegyzőkönyv készül, fényképfelvétel készül, videó, adott esetben videófelvétel készül, adott esetben egy helyszínrajz készül, és adott esetben egy háromdimenziós felvétel. Tehát öt különböző módon dokumentáljuk ugyanazt a dolgot, hogy az ott volt.
2: Tök gyors lehet egy ilyen eljárás.
3: Na ugye ezért nem lehet a sorozatból, ugye abból nem lehet sorozatot csinálni, hogy 36
2: hát
3: órán keresztül helyszínelünk
2: valahol.
3: Kitesznek
2: egy-két számot, ugye egyes, igen. Kettes, hármas, ötös nyom, lefotozzák, kész. Nem?
3: Hát ez nem így néz ki, igen. Nem így néz ki a valóságban, hanem...
2: Mennyi ideig tart egy helyszínelés?
3: Hát ez attól függ.
2: Egy
3: órától több hétig. Tehát ez attól függ. Több hétig. Tehát akkor váltásokba kell dolgozni, folyamatosan biztosítani kell a helyszínt, és akkor ez akár több hétig is eltartat, hogyha nagyon nagy kiterjedésű a helyszín. Azt szoktuk mondani, hogy a helyszínnek szűkebb és tágabb környezetét is vizsgálni kell, ha az a tág környezet nagy, akkor ez akár hetekig is eltartat. Erre többször is volt már példa.
2: Hányan dolgoznak egy csapatban egyszerre, vagy ezt hogy kell elképzelni? Van egy vezetője ennek, úgy
3: igen,
2: ezt jól értem?
3: Igen, és szemlebizottság vezető. Ez nagyobb városokban, nagyobb egységeknél önálló, tehát önálló státuszon lévő ember, mert hogy annyi eset van, hogy emiatt őt érdemes önálló státuszon foglalkoztatni, ahol nincs annyi eset, ott a nyomozó csoportból szokott valaki a szemlét vezetni, de a technikai személyzet, tehát aki ténylegesen a nyomokat kutatja, felkutatja és rögzíti, ez úgynevezett bűnügyi technikus, ezt Magyarországon így hívjuk, ő lenne klasszikusan a bűnügyi helyszínelő, vagy hát legalábbis ő az, aki tulajdonképpen ezt a tevékenységet végzi, alárendeltségében ennek a bizottság vezetőnek, és hát ez a bizottság kiegészülhet számos más szakértővel, illetve szaktanácsadóval. Ez nagyon jól működő rendszer az országban, én úgy gondolom. Tehát, hogy hogy bármi, tehát hogyha szükség van például egy haláleset kapcsán mondjuk egy szakértő áramszolgáltatótól, akkor betelefonálunk és kijön. Gázművektől betelefonálunk és kijön. Szükség van statikus szakértőre, telefonálunk és kijön. Tehát, hogy nagyon szépen föl van építve ez a rendszer, és nagyon jól lehet erre támaszkodni, hiszen vannak szakkérdések, amelyeket már a helyszínen el kell dönteni. Ugye említettem, hogy a bizonyíték kapcsán, hogy ide visszakössek a kérdésére, ugye a bizonyíték kapcsán, hogy mennyire fontos lesz majd az, hogy később milyen mi tárgyi bizonyítási eszközöket gyűjtünk, amely a bíróság előtt válhat bizonyítékká. Azáltal, hogy a bíróság úgy dönt, hogy tárgyi bizonyítási eszközöket beszámítja az ítéletébe, vagy azt mondja, hogy kizárja az ítéletéből, azt mondja, mind a kettőt meg kell indokolni. És ahhoz, hogy mi tudjuk, hogy mit kell a bizonyítás tárgyává tenni, ahhoz bizony sokszor szakértő kell. Tehát mondjuk egy munkahelyi balesetnél honnan tudom én, mint rendőr mondjuk, vagy honnan tudja a rendőr ugye, hogy mit kell pontosan nézni, hiszen hol, abban, ha valaki egy munkahelyi balesetet szenved, ott valamilyen hiba történt valószínűleg. Nem fogom tudni, hogy a mondjuk a darunak a melyik részéről és honnan rögzítsek nyomokat, hiszen nem tudom, hogy minek kellett volna rendben lenni. Ehhez van szükségem egy szakértőre vagy helyszíni szaktanácsadóra, és ő segít nekem abban, hogy hova összpontosítsam, és milyen jellegű nyomokat, anyamaradványokat rögzítsek, mert majd később annak lesz jelentősége a rendőrség vizsgálat során, illetve a bíróságon.
2: A begyűjtött, nem tudom, nyomok, bizonyítékok... hány százalék, vagy az mindegyike belekerül egyébként a nyomozatba? Tehát nincs olyan, hogy jó srácok, visszajöttünk, itt van, nem tudom, 5200 ilyen rövid öt szögből, vagy öt módszerrel rögzített nyomunk van, és akkor, akkor szelektáljunk, fia, ez megvan kétszer, ez nem kell, ez hogy működik?
3: Úgy, hogy tulajdonképpen az elv az, és nagyon jó a kérdés, az elv az, hogy amit lehet, azt rögzítsünk a helyszínen. Miért? Mert a szemle az ebben az állapotában egyszeri és megismételhetetlen. Tehát ki lehet menni még egyszer szemlézni, de az már nem ugyanaz állapot lesz, hiszen mi magunk is megváltoztattuk a helyszínt. Tehát a legjobb az az, hogyha első körben mindent tudunk rögzíteni, ezért szélesebbre kell ott húzni a nyomok anyagmaradványok kutatását. Szélesebb, aminek egy pici esélye van, azt szoktam mondani, minimális esélye, hogy ez később jó lehet, azt rögzítsük, hiszen maga a nyomrögzítés persze pénzbe kerül és időbe kerül, és nagy humán erőt vesz igénybe, ugyanakkor nem pótolható. Tehát ha később mondjuk új információk jönnek a nyomozáson, és kiderül, hogy még arra, meg arra, meg arra is szükség lett volna, vissza lehet menni, de annak a bizonyító ereje véletlenül nem lesz olyan. Ezért jó szélesre kell húzni ezt a kört, és amit csak lehet, azt a helyszínről el kell hozni, hogy aztán később ezek szakértői vizsgálat alá kerülhessenek. És ugye nagyon fontos az, hogy jogi és szakmai értelemben is rendben legyen a nyom. Tehát hiába rögzítem én jól, klasszul, kriminál-technikai értelemben, tök jól lehet tudom rögzíteni, ha például elfelejtem bejön a jegyzőkönyvbe, vagy nincs meg kellőképpen lefényképezve, egyszerűen nem lehet jogi értelemben, valószínűleg nem lesz később felhasználható, lehet, vannak erre módszerek, ezeket onnan lehet pótolni, de nehéz. Tehát nagyon nehéz, ezért nagyon fontos, hogy jogilag és szakmailag is rendben legyen. A jogot azt a büntetési törvény mondja meg, hol, milyen keretek között és hogyan, a szakmai szabályokat pedig a kriminalisztika mondja meg, és ezt tanulják a joghallgatók, illetve a rendőrhallgatók.
1: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató.

0: Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok Paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntetést keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkent. Is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Dilettáns kóklereknek nevezte az ellenzéki képviselőket Magyar Péter az országgyűlés rendkívüli ülésén, ahol az energiaválság kezelése volt terítéken. A miniszterelnök a parlamentben is bejelentette, hogy még ősszel új klíma és vízügyi törvényt fogadnak el. Erről is beszélgetünk Szakonyi Péterrel és Szerető Szabolccsal. Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, derül ki a GKI elemzéséből. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is romlott. Legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült. A stúdióban Petsz Rajmund. Unger Annát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A Tisza párt képviselői Mellitei Barna Márton kivételével támogatták a döntést, a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői nem vettek részt az ülésen. Unger Anna Ligeti Miklóssal és Sárvári Nikolásszal volt versenyben az utolsó körben. Vendégünk Bárándi Péter. Az Asszá és a Paksi atomerőmű helyzete ismét fellobbantotta a vitát a Dunai vízlépcsők szükségességéről. Lányi András, az egykori Dunakör tagja szerint Bős-Nagymaros megépítése nem jelentene megoldást sem a jelenlegi energiaválságra, sem Paks hűtővíz problémáira, miközben létezik egy csoport Magyarországon, amely szinte minden vízügyi, energetikai vagy mezőgazdasági nehézségre a Duna duzzasztását tekinti válasznak. Lányi Andrást kérdezzük.
3: Jó estét kívánok, ez lesz a mai Egyenes Beszéd. Kezdünk már is, mert hogy a stúdióban itt van már Szakonyi Péter újságíró és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Szervusztok, jó estét!
4: Jó estét, szervusztok!
3: Mivel is kezdhetnénk, Unger Anna Rózsát jelölik az MVVH elnökének, holnap minden bizonnyal őt választják meg, a bizottság ugye őt választotta. Egy-egy gyorsabb reakciót tőletek, aztán majd megnézhetjük részleteibe is a jelölési folyamatot is, meg egyáltalán a jelölteket vagy a személyeket. Péter?
5: Szerintem Ligeti mellett nagyon sok érv szólt, de a racionalitás vagy az átgondolása a hátterének, az ő hátterének és a többi jelölt hátterének eredményezte azt, hogy Unger Anna mellett döntöttek. Egyébként én nem tartom kizártnak azt, hogy a plenáris ülés holnap nem őt fogja megszavazni, hanem esetleg a második jelöltet. Előfordulhat ez is, majd meg a 90%, hogy nem így történik.
3: De miért gondolod ezt?
5: Azért, mert azért a Mellitei Barna érvelése, hogy Ligeti Miklós lenne a legalkalmasabb erre a feladatra, ami mellett számos érv van, legfőképpen az, hogy ő a Transparency International vezetőjeként konyhakész anyagokkal rendelkezik. Állítólag 150 ilyen ügy van az ő asztalán és a fejében. Tehát az a sietés, az a sietség, az a gyors eredményvárás, amit az emberek nagy része úgy gondolom, hogy sürgetésként is megfogalmaz, és elégedetlenség miatt is, az ebben felgyorsíthatná az ügyek menetét. De
3: ezeket az érveket Mellitei Barna Márton bizonyára elmondta ott a bizottságban is, meg persze, előtte is, meg akár a jelölési folyamatban is, tehát az kérdés, hogy ki győz meg holnapig, vagy te látod ennek esélyét, Szabi?
6: Hát nagyon meglepődnék, hogyha ez bekövetkezne, azért egy ilyen szavazásnál utána az ember azt gondolja, hogy ez a kocka el van vetve, tehát ez a dolog eldőlt. Az biztos, hogy az egy nagy kudarc lenne, hogyha mondjuk senkit nem választana meg a parlament holnap, tehát senki nem kapná meg a kétharmados támogatottságot. És igen, ez valóban feltűnő, hogy a bizottságban ugye vagy igennel szavaztak a három jelöltre a tagok, vagy tartózkodtak, mondván, hogy nagyjából mindenkit alkalmasnak vélnek, és ugye egy nem szavazat volt, és az pont ugye Unger Annára esett Mellitei Barna Mártonnak. Hogy ennek aztán van-e valami nagyobb jelentősége, vagy politikai jelentősége holnap lesz, azt nem tudjuk. Ilyen értelemben egy kicsit valóban meglepő volt ez a döntés, hogy az előzmények ismeretében. Már tudjuk, hogy ez egy hosszú történet volt, ugye volt olyan, amikor a Tisza frakció bejelentett ugye van nekik egy saját jelöltjük, aztán kiderült, hogy igazából az nem is a saját jelöltjük, hát nem is ő nyerte meg ezt a szavazást. ma, és ehhez képest valóban sokan arra számítottak, hogy, hogy Ligeti Miklós lesz, és azt gondolom, hogy az ő alkalmasságához tényleg nem férhet kétség, de az, hogy ő alkalmas, az nem jelenti azt, hogy Unger Adam meg ne lenne alkalmas szintén erre a pozícióra.
3: Miért mellette döntöttek szerintetek? Azt lehet, meg tudjátok ezt
6: apróság,
3: mondani.
6: De ez csak egy megérzés, én azt gondolom, hogy talán volt már több olyan történet, amikor a Tisza párt ugye visszakozott, és, vagy akár maga Magyar Péter is, és hogy úgy tűnt, és ezért kritikákat is kaptak, hogy mindig a komment folyam és a közhangulat befolyásolja a döntéseket, és most itt minthogyha egy picit ennek próbálna ellent tartani a Tisza párt, és annyiban ez érthető, hiszen ez egy politikai döntés, a Tisza párt kormányzásának a megítélését sikerült nagyban befolyásolja, hogy fog működni ez a testület.
3: Na de bocsánat, kívül... ez egy furcsa csavar, hogy azért döntöttek Unger Anna mellett, mert mindenki idézőjelesen a
6: nem
3: Facebook...
6: Nem ezt mondtam, hogy mindenki, csak
3: azt mondom, hogy
6: ezzel azt akarja jelezni, hogy a döntés az a politikájé, és annyiban ez érthető is, hiszen a felelősséget nyilván nem a kommentelők, meg nem a véleményvezérek viselik a ilyen politikai döntésre a felelősséget, hanem a politikusok. Én egy ilyet érzek benne, de lesz ez csak egy ilyen megérzés. És nem erről van szó.
5: Én úgy gondolom, hogy ez egy villámhárító akció volt. Magyar Péter az elmúlt hetekben, azt mondhatom, hogy hónapokban is, próbál egyértelművé tenni azt, hogy nem választ olyan embereket, vagy nem választat olyan embereket fontos pozíciókban, miniszternek, államtitkárnak, különböző szervezetek élére, akik az elmúlt rendszerbe vagy rendszerekbe bármiféle politikai vagy államigazgatási szerepet játszottak. Na most Ligeti Miklósnál ugye felvetődik két aspektus. Egyrészt az, hogy ő a belügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban is felelős vezető volt, másrészt pedig az, hogy a Transparency International-nek a vezetője. Az egyik támadási felület tehát az, hogy kiszolgálta az előző rendszereket, vagy része volt az előző rendszereknek, a másik pedig az, és ez is egy támadási felület lehet, hogy a nemzetközi nagytőke, vagy a nemzetközi NGO-k, vagy a nemzetközi nyomásgyakorlók kiszolgálója volt, idézőjelbe természetesen.
3: De ha már ez az ellenére, a másik oldalon is lehet ilyet hozni Unger Annához, mert azonnal megírták Orbán Balázs szakdolgozatát az ELTE-n, tehát az is rögtön ott van. Tehát, hogy mind a kettő mellett lehet ért. Na, mit láttok akkor a döntésből? Elemzők azt mondták itt korábban, tegnap Dúl Szabolcs is, meg korábban Török Gábor is, hogy az, hogy ki lesz az elnök, az nagyon sokat meg fog majd mutatni abból, hogy mit vár, vagy mit akar ezzel a hivatallal a kormány. Most, hogy Unger Anna lesz valószínűleg az elnök, hogy látjátok, politikai feladat lesz ez inkább, vagy nem?
6: Hát, amit Unger Anna a bizottsági meghallgatásán elmondott, azért ő erőteljesen ezt egy politikai feladatként értelmezi, és egyébként önmagában ezzel nincs is, nem lenne akkora baj. Amiben inkább belekapaszkodnak, és ami számomra is egy meghökkentő kijelentés volt, hogy azt mondta, hogy arra nem lehet számítani, mert ne számítson a senki, hogy ugye 6 évre szól a mandátum, hogy ez alatt a 6 év alatt már jogerős ítéletek is születhetnek bizonyos, vagy az ügyekben, a nagy ügyekben. Én tudom, hogy a tapasztalatok alapján ugye a magyar igazságszolgáltatás majd tényleg lassan őrülnek, de hát ha már rendszerváltásról beszélünk, akkor talán reménykedhetünk abban is, hogy ennél azért ez egy gyorsabb lesz. Tehát ez az üzenet, ez kétségkívül hát nem egy szerencsés üzenet, és pontosan azt a várakozást, azt a túlfűtött várakozást, ami kíséri a Tisza kormányzását és ezt a bizonyos igazságtételt, ez túlzott mértékben hűti egy ilyen kijelentés.
3: Jön majd Bárándi Péter, és fogom erről kérdezni, annál is inkább, mert a kampányban több újságíró feltette ezt a kérdést, hogy mi értelme van pontosan ennek a hivatalnak, mitől fog ez működni, mitől más, mint az ügyészség. Én is föltettem számtalanszor ezt a kérdést, és voltak olyan válaszok, hogy hát pont azért, hogy gyorsabbak legyenek ezek az eljárások, ez most ennek egy picit ellentmond.
5: Valóban, de azért ilyen még nem volt, hogy versenyhelyzet alakuljon ki a vádemelések területén. Márpedig az új hivatal, az új szervezet létrejöttével egy olyan alternatív vádemelési lehetőség nyílik meg, ami eddig nem volt, hiszen vád monopóliuma volt az ügyészségnek és a főügyészségnek. Na most Az új szervezet nem csak, hogy vádemeléssel élhet, hanem ügyeket át is vehet. Tehát, hogyha úgy érzékeli ez a hivatal, ez a szervezet, hogy nagyon lassan mennek a történetek, és ebben tényleg csak rossz példát látunk az elmúlt évtizedekben, a Questor ügytől kezdve a Budakesig, tehát tényleg
6: hát a reggelig... Hát alapítványok ugye az tényleg értetetlen, ott még nem történt ilyen érdemlítés.
5: Igen, ez az, amit azt gondolom az emberek döbbenten konstatálnak, hogy ott van a Magyar Nemzeti Bank és alapítványainak ügye, amiről tavaly februárban az nem más, mint az állami szék, a számvevőszék készített egy nagyon alapos jelentést, ami meg is alapozhatta volna a vádemelést. És mégse történik semmi. És mostanáig se történik semmi, és az emberek azt gondolom velem együtt, és gondolom Szabolcs, osztod a nézetem, ezt nem értjük, hogy miért van ez.
3: Az MNB alapítványok ügyét egyébként ez a hivatal magához is vonhatja az ügyészségtől. A parlamentben Magyar Péter miniszterelnök ezzel példálózott egyébként, tehát lehet, hogy ez felgyorsul, vagy felgyorsulhatna ez a folyamat. Tegnap egyébként Róna Péter azt mondta, hogy pofon egyszerű az egész, hiszen ha láttad az adást, láttad.
5: Abszolút igaza volt.
3: Hiszen a felügyelőbizottsági tagok hagyták jóvá, tehát miért nincsenek ők még a vádlottak vagyják.
6: Egyébként nagyon érdekes azt gondolom, érdemes arra is figyelni, hogy az új köztársaság elnöknek, Baka Andrásnak az első, azt hiszem, hogy ilyen nagyobb horderejű személyi döntése az lesz, hogy kit fog legfőbb ügyésznek jelölni, akit ugye majd a parlamentnek kell kétharmaddal megválasztania, de az gondolom, ez is mondjuk sok kérdése választ fog adni, és valóban, hogyha ismerjük az új legfőbb ügyész személyét, meg elkezdi munkát ez az új hivatal, akkor nyilván már egy teljesen új helyzet lesz Magyarországon a igazságszolgáltatás területén.
3: Picit még a jelölés folyamatáról beszélgessünk, mert az nem volt zökkenőmentes, tegnap is beszéltünk, volt a kommunikációs zűrök, amire te utaltál, Szabi, illetve a mai bizottságülés is talán érdekes lett, a 444.hu meg is írta, hogy ezen a furcsa ülésen végül Unger Annát jelölte a bizottság, és azért írták, hogy furcsa ülés, mert mi egyébként közvetítettük volna, de aztán az elejét leszámítva onnan kiküldték a sajtót, és nem lehetett, már az elnök helyettesekről való szavazás idejére zárt ülést rendeltek el, és ezt a Tisza meg is szavazta, a Fidesz nem vett részt rajta, és Apáti István sem, ugye ő volt a Mi Hazánk bizottsági tagja, szóval tiszás képviselők voltak csak ott. Ez furcsa, vagy ez egyszerűen így van, a Fidesz maga döntött, hogy nem vesz részt ebben az egész folyamatban, a Mi Hazánk meg nem ment el.
5: Én felelőtlenségnek érzem azt, hogy a jelenlegi ellenzék ezen a bizottságülésen nem vesz részt. Hiszen minden parlamenti pártnak ez a munkaköre, ez a munkája. Tehát, hogyha ebben nem vesz részt, az olyan, mintha igazolt vagy igazolatlan hiányzás.
3: Igen, csak így a Fidesz azt mondta, hogy ja, hát nem veszünk részt ebbe egyébként, csak voltunk ott, ez a Tisza AVH-ja, vagy nem tudom.
5: Igen, hát ez eléggé vicces, és szerintem felháborító hasonlat. Így lepöckölik magukról a felelősséget. Ez szerintem semmiképpen nem jó. Azt viszont én sem értem, hogy miért kell ez zárt ülésben az elnök helyettesek ügyét megbeszélni. Akkor így van a közös frakcióülést, és a frakcióülés után a bizottság egy nyílt ülésen szavazza ezt meg, a jelölteket, vagy azt mondja, hogy nem dönt, mint ahogy ma nem döntöttek teljes mértékben.
6: Igen, erről. Az egyik elnök helyettesről végül is nem döntöttek, tehát abban a pályázatban nem született döntés. Hát a Fidesz az bizonyos értelemben elég következetes a tekintetben, hogy ő illegitimnek tekinti, hát nagyon sok minden folyamatot illegitimnek tekint, és nyilván ezt a hivatalt is, meg azt mondja, hogy az ezt létrehozott törvényben vannak olyan pontok, amik szerintük alaptörvényellenesek, hát ez már ki fog derülni. De azt én meg bizonyos értelemben pozitívnak látom, és elszoktunk ettől a fajta demokratikus működéstől. Persze tudom, hogy valaki azt mondja, hogy az egész csak egy színjáték, amit látunk az, én azért ebben nem hiszek, vagy ha az, akkor ezt nem jól írta meg, aki megírta. Szóval az, hogy érdemi viták is vannak, tehát hogy ezek szerint a Tisza frakción belül is különféle vélemények vannak, itt a szavazási eredményekből azért látszik, hogy mégis úgy tűnik, mintha ez nem egy előre megírt forgatókönyv, és egy előre lefutott mérkőzés lenne.
3: Hadházi Ákosra céloztál? Most azért kezdem, mert ő augusztus 20-a miatt is megszólalt, az is témánk lett volna, de tegnap azt már kibeszéltük, de ugye a hivatallal kapcsolatban is posztolt, azt mondta, hogy abszolút vetítés, felháborító az elnök jelölt kiválasztása, több okot sorol fel, hogy miért, Unger Annát egy tisztességes politológusnak tartja, de aggasztó volt szerinte a bizottság előtti bemutatkozásában ez a bizonyos 6 év, amit végül is említettetek.
5: nagyon megosztotta az internet népét ez a jelölés. Hadházi Ákos pedig folytatja a bozót harcosi tevékenységét, és lő mindenre, ami mozog. Most ott mozog, a kormánypártok tér felé mozognak a célpontok. Én csak azért, amiatt vagyok egy kicsit bosszus, mert ezek ki nem kényszerített hibák. Tehát olyan dolgokban hibázik most a Tisza.
3: De most a 20-ára gondolsz?
5: Például augusztus 20-ra is, amit meg lehetett volna úgy csinálni, hogy ne legyen rajta a fogás. És nem értem, hogy miért ad ebben magas labdát az ellenzéknek, adott esetben Hadházi Ákosnak.
3: Fagyok erre Mi Hazánknak, mert hogy nyilván a parlamentben is téma volt ez is, a jelölés is, meg augusztus 20-a is, ugye Toroczkai László már azt mondta, hogy rendszer szintű korrupcióról van szó, nyilván az ellenzék kihasználja ezeket a labdákat.
6: Jó, azért mondjuk egy 3 hónapos kormánynál a rendszer szintű korrupcióról beszélni, azért hát ez mondjuk barokkos túlzás, de érthető az ellenzék részéről persze. Igen, ez mindenképpen egy támadási felület a Tisza párttal szemben. Az egy más kérdés, hogy annyiban meg is tudta mutatni itt a Tisza kormány, hogy azért más logika alapján működik, mint a Fidesz, hiszen ugye a belügyminisztérium bejelentette, hogy kivizsgálja ezt az ügyet, és feltárják, hát meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, és hogy ez a vizsgálat meg fogja nyugtatni azokat, akik itt aggályokat fogalmaznak meg. És nyilván azok az információk, amik napvilágra kerültek, azok azt jelzik, hogy egyfelől igaz, hogy ugye Negyedáron valósult meg most ez az augusztus 20-i ünnepség a tűzijátékkal együtt, mint ahogy tervezték, meg mint ami korábban volt, de valóban azok a levelezések, amik így kikerültek, azok hát, hogy mondjam, egy kicsit ilyen irányított. Ott már inkább érzem ezt a hasonlatot, vagy ezt a megjegyzést, hogy itt, mintha valahogy előre le lett volna játszva ez a mérkőzés, és ez nyilván nem szerencsés, mert ez akkor valóban mondhatjuk, hogy kicsiben ugyanaz a gyakorlat folytatódik, mint amit rendszer szinten láttunk az Orbán kormány idején.
5: De igaza volt Toroczkainak tulajdonképpen. Ez így valóban egy rendszer szintű korrupció volt a korábbi években. Hiszen ez, ha más nem, ez a jelenlegi, az idei augusztus 20-ai tűzjáték egyértelműen azt bizonyította, hogy legalább kétszeresen, de inkább háromszorosan volt túlárazva a korábbi időszakban minden egyes tűzijáték.
3: Mint elindult több eljárás, egyrészt a belügyminisztérium is vizsgálódik, a cég, aki szervezte is, a bírósághoz fordul, meg feljelentés is született, azt mondom, a Mi Hazánk is tett feljelentést, meg többen is azóta, hogy már meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Köszönöm, hogy jöttetek.
6: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, derül ki a GKI elemzéséből. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is romlott. Legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült. A stúdióban Petz Rajmund.
2: A GKI vezető kutatója, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok!
2: 6 hónapig emelkedett a konjunktúraindex, most meg visszaesett augusztusban. Én arra kérem, a részleteket meg az okokat mindjárt megbeszéljük, meg a számokat is, hogy azért mondja a nézőknek, hogy mi ez az index, mit mutat, hogyan mérik.
3: A GKI konjunktúraindex egy a lakosság és a vállalatok körében végzett felmérés eredményeinek összegzéséből számított mutató. Tehát van egy lakossági 1000 fős reprezentatív mintavétel, amit minden hónapban lekérdezünk, így már 33 éve. Ennek az eredménye a fogyasztói bizalmi index, illetve az üzleti szervezetek körében, az iparban, az építőiparban, a kereskedelemben és a szolgáltatásban kérdezünk cégeket, körülbelül 1600-at egy hónapban. Mind a kettőnek van egy bizalmi index, és ennek az átlaga lesz a konjunktúraindex, ami tulajdonképpen annak az összefoglaló mutatója, hogy a lakosság, illetve a vállalatok mit várnak a következő 3-6 hónapban.
2: Na, ez romlott most. Azt írják, hogy a gazdasági helyzet alakulására vonatkozó várakozások kiemelkedően nagy mértékben romlottak. Számokban mit jelent? Egy picit akkor a számokat nézzük meg.
3: Ugye ez a lakossági felmérésnek az eredménye. Valójában, ha kicsit visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a fogyasztói kilátások már egy éve javulnak. Tehát tulajdonképpen tavaly augusztus, vagy július-augusztus, amikor elkezdődött a kampány, ugye emblematikus intézkedése volt az előző kormánynak az otthonstart, ez meglátszott a lakosság várakozásain is. Nem annyira a saját helyzetükre vonatkozó elgondolásaik, illetve várakozásaik, hanem az ország egészére vonatkozó. Ez javult nagyon nagy mértékben. Kevésbé a saját tapasztalat, vagy a saját helyzetükre vonatkozó várakozások. És a mostani felmérésben, az augusztusiban a fogyasztói bizalmi index 5 pontot romlott, de majdnem 10-et romlott az ország egészének várható helyzetére vonatkozó kilátás.
2: Amikor azt mondja, hogy 5 meg 10 pont, akkor azt elmondani nézőknek, hogy ez soknak számít, tehát hogy a korábbi éveket nézzük, tehát hogy ez mennyi?
3: Hát egyet tudok elmondani, a májusi felmérésnél 15 pontot javult a fogyasztói bizalmi index, ez a 33 év legnagyobb növekedése volt egyik hónapról a másikra. Tehát ez egy a mostani csökkenés, igazából egy magas szintről egy korrekció. Az, hogy ez egy trendfordulónak a kezdete, nyilván a következő hónapok fogják
2: megmutatni. Mi lehet ennek az oka? Mondjuk mi maradjunk a lakosságnál, aztán majd a cégeknél is megnézzük ezt. Tehát mi lehet az oka, hogy most itt ekkor átromlott az augusztus?
3: Ugye a lakosság kilátásait részben a mindennapi tapasztalatok, a bevásárlás, az árak, a foglalkoztatási helyzet és részben a média fogyasztása, híreknek a fogyasztása alakítja, és ez is mutatja azt, hogy igazából a lakosság véleményalkotása elég szélsőségesen tud változni. Most az, hogy éppen 6 hónap után csökkent egy kicsit, ez hát azt gondolom, hogy egy természetes reakció, tehát ezeknél a típusú felméréseknél ugye a nulla az átlag, tehát
2: de ennek köze van a kormányváltáshoz, vagy a politikához is? Tehát volt egy pozitív várakozás, és most az egy picit elmúlt, vagy ennek semmi köze ehhez?
3: Nagyon erős ennek a hatása, tehát a korábbi választások előtt is azt tapasztaltuk, hogy ez az index, ez elkezd fölfelé menetelni. A lakosság hát vár valamit a választás eredményétől, hogy egy kicsit jobb lesz majd a helyzet, és ez most is így volt. Az előző 2022-es választásnál egy kicsit speciális volt, mert ugye előtte volt az Oroszországnak a Ukrajna elleni agressziója, és ez egy kicsit bezavart ezen a képen, de az előző 3-4 választáson mindig választás után 2-3 hónapig még emelkedett ez az index, most éppen ugye 4 hónap is.
2: Nézzük meg a cégeket, a vállalkozásokat, náluk mi a helyzet, mert ott is romlott, de ők nyilván nem úgy ítélik meg feltétlenül, mint a lakosságot, mi a helyzet?
3: A cégeknél is körülbelül fél éve egy javuló tendenciát regisztráltunk, nem minden hónapban és nem minden ágazatban. És ez a mostani augusztusi romlás sem teljesen általános. Az üzleti szolgáltatóknak az indexe az például még emelkedni is tudott, tehát leginkább az ipar és az építőiparban esett vissza ez a mutató, és a kereskedelemben szerényebben. És ha egy másik metszetet nézünk, akkor azt látjuk, hogy a nagy vállalatok azok optimistábbak lettek, mint júliusban, a KKB szektor az, ami inkább pessimistább lett. De ez nem egy jelentős változás igazából.
2: Tehát nem akkora, mint mondjuk a lakosságnál. Terveznek-e, ami minket ugye nagyon érdekel nyilván minden nézőt, elbocsátásokat a cégek, terveznek-e áremeléseket a cégek, itt mi a helyzet?
3: Hát itt egy jó és egy kevésbé jó hír tudok mondani. A jó hír az az, hogy a cégeknek az áremelési szándéka az júliusban, hát ilyen körülbelül éves mélypontra esett, és ez augusztusban se változott. Tehát ilyen kevesen árat emelni már nagyon régen
2: akartak.
3: Ez a jó hír, viszont a foglalkoztatási várakozások is óvatosabbak lettek. Tehát itt most már, ha jól emlékszem, 13% készült elbocsátásra, és csak 7% szeretett volna plusz munkaerőt felvenni.
2: Miért fontos látni, miért fontos mérni ezt az adatokat, amit a GKI-ben nagyon-nagyon régóta mér? Mit mutat ez a gazdaság számára, mit mutat a kormány számára?
3: Hát ez egyfajta hangulati térkép. Megmutatja, hogy az ország lakossága, illetve a cégvilág hogyan tekint a következő időszakra. És hogyha ezt a kormányzat figyelembe veszi, akkor azt gondolom, hogy bölcsen jár el. Mert ugye ez egyfajta indikátor annak, hogy a gazdaságpolitika, a kormányzás hát milyen szintű, vagy milyen reakciókat vált ki, részben a lakosságban, részben az üzletszférában, de természetesen sok más tényező is befolyásolja ennek az alakulását.
2: Van még egy adatunk, sajnos tegnap jött ki, hogy újra bezuhantak a beruházások Magyarországon, a KSH friss adatai ezek, vagy kedden talán. A második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene. Az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után ez nagyon-nagyon nagy visszaesésnek tűnik, ez a 9,1 az.
3: Hát ennek a hátterében leginkább szezonális okok állnak. De az mindenképpen, ha visszatekintve, megint itt is nézünk egy kicsit, 2023 óta lényegében folyamatosan csökkennek Magyarországon a beruházások, és van egy-egy jobb negyedév, ahol ilyen stagnálás körüli helyzet van, aztán ezt egy ilyen nagyobb, akár 10% fölötti csökkenés is követte, ez történt most is. És ugye ennek a hátterében azért nem csak magyarországi okok állnak. A magyar gazdaság egy eléggé kitett a nemzetközi folyamatoknak, és hát itt most a környékünkön lévő háborúk, geopolitikai konfliktusok, maga az EU-nak az útkeresése, mint külső tényező, az olajárnak a jelentős emelkedése az elmúlt fél évben, ezek mind-mind befolyásolják a befektetői hangulatot, és hát ugye a másik ilyen pedig az, hogy hát Magyarországon az elmúlt X évben nem bizonyult befektetői szempontból vonzónak az ország.
2: Mi hozhatna itt fordulatot? Ugye most ez nem is erről a nagy évről beszélünk, hanem 2023 óta tart ez a folyamat. Lát mondjuk a kormány első 100 napjában olyan intézkedést, ami beruházás ösztönző? Vagy ezt még ne keressük?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez a gazdaságpolitikának a hosszabb távú feladata lenne, egy kiszámítható környezetet teremteni, egy olyat, amiben akár a külföldi, akár a hazai befektetők úgy érzik, hogy azok a szabályok, amiket amik érvényesek rájuk, azok érvényesek lesznek fél év múlva, egy év múlva is. Én azt gondolom, hogy ennek a beruházási hangulatnak a megváltoztatásához időre van szükség. Tehát a gazdálkodó szférának, a befektetőknek el kell hinniük, hogy most egy kedvezőbb klíma van, egy magasabb jogbiztonság, a megfektetéseik megtérülésére nagyobb az esély. Én azt gondolom, hogy ezt legkorábban a 2027-es számokban lehet majd látni.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Unger Annát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A Tisza párt képviselői Mellitei Barna Márton kivételével támogatták a döntést, a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői nem vettek részt az ülésen. Unger Anna Ligeti Miklóssal és Sárvári Nikolásszal volt versenyben az utolsó körben. Vendégünk Bárándi Péter.
2: Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter, aki a V21 csoport tagja. Jó estét kívánok, köszöntöm. Csak. És az utóbbit most azért mondtam el, mert a V21 Ligeti Miklós jelölését támogatta. Minden jel szerint Unger Anna lesz a hivatalelnöke. Csalódott?
3: Abszolút. Ugye biztos egy kiváló szociológus és választási szakember a kolléganő, de hát itt másra van szükség. Én nem hiszem, hogy ő valaha látott büntető iratot, valaha látott munkatársként élő ügyész, vagy élő rendőrt, vagy egy büntető ítéletet. Szóval ez körülbelül olyan, mintha egy rendőr, egy bűnügyi rendőrszázadost neveznénk ki, vagy helyeznénk el a szociológiai tanszék élére. Nonsens.
2: Azt mondják többen, hogy ennek a másik oldala, hogy nem feltétlen kell, hogy jogi végzettsége legyen, vagy lásson ilyeneket, mert egy jó vezetőnek kell lennie. Ugye itt a bizottság tisztás tagjai a jelölés után azt mondták, vagy hát elmondták, hogy miért Unger Annára esett a választásuk. Azt mondja, rendkívül határozott volt, erre a pozícióra egy jó értelemben vett semleges küldetést tudott a rendelkező, nagyon elkötelezett szakember az alkalmas, jól érzékelte a szervezeti struktúrát, és igen, bár nincs jogi végzettsége, de a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt, a szakterületeket irányító alelnökök fogják megtestíteni. Ez egy picit válasz arra, amit ön...
3: Bizonyos mondatokat nem tudok ebből értelmezni.
2: Melyik?
3: Mi az, hogy semleges elkötelezett?
2: Mondjuk azt igen.
3: A semlegesség mellett van elkötelező, az egy jó dolog, igen.
2: Csak szóval értelmezni lenne, nem miért, tudom, miért
3: milyen
2: lenne
3: struktúrát érzékel, amikor neki kell létrehozni a struktúrát még. Szóval ezek a Lerlauf, az üres beszéd kategóriájába tartozó indokolás nem alkalmas arra, hogy meggyőzze az embert. Volt egy olyan jelölt, aki a speciális idevaló, hát ez egy vádképviselő szerv. Hogyne, volt a 40-es években ügyész, akinek nem volt jogi végzettsége, nem vált be. Sokan voltak ilyenek, egyik se vált be. Most ugyanerre akarunk menni, szóval én ezekkel a személyi kérdéseket, ahogy kezeli a mostani hatalom, ebből nekem valami olyan érzésem csapódik le, hogy kovácsolnak, kiforgatom a Magyar Péter féle megjelölést, kovácsolnak egy új ellenzéket. Szóval azért a Tiszára szavazóknak egy nagyon nagy hányada azt az ígéretet fogadta el, hogy hatékony felszámolása lesz annak a bűnözői körnek, amelyik a Fidesz vezetését képezte. Ez a személykiválasztás erre nem alkalmas, részben a képzettség hiánya miatt, a mentalitás miatt sem, mert ez a hölgy, aki egy egyetemi jelenség, de nem a jogi karon, hanem a TTK-n, valószínűleg alkalmas egy ilyen tárgyú kutatóintézetnek a vezetésére, de nem egy operatív, nyomozati, perindítási, vádképviseleti funkciókat ellátó szervezet élére. Ha ilyet alkalmazunk, ilyen jelenséget egy ilyen követelményrendszerrel rendelkező szervezet csúcsára, akkor felvetődik az a kérdés, hogy komolyan gondoljuk-e, hogy ez a szervezet, ez funkcionálisan működjön. Azt gondolom, hogy levonható a következtetés, hogy nem gondoljuk komolyan. Nem akarjuk, hogy valóban egy bűnüldöző szervezet legyen. A kártétel az mindenképpen meg lenne, viszonylagos kártétel, hogyha klasszikus szerveződésbe egy idegen testet beültetek. Itt mindig akkor egy költséghaszon elemzést kell végezni, hogy megéri-e, hogy a rendőrség, pénzügyőrség, ügyészség szervezet rendszerébe beültessek valamit, az csak akkor éri meg, ha nem csak a hatáskörét határozom meg úgy, hogy hatékony legyen, hanem gondoskodom arról, hogy a vezetése és a funkcionálása is olyan legyen, hogy megérje ezt a veszélyt. Így nem fogja megérni. Így én azt gondolom, hogy inkább arra lehet következtetést vonni, hogy elhajlik a jelenlegi hatalom a saját ígéretei betartásától.
2: A legtöbb elemző azt mondta, itt egész héten beszéltünk már erről, hogy ki lesz a hivatal elnöke, az megmutatja majd, hogy valójában mit akar ezzel a hivatallal a kormány. Akkor ennek tükrében ön szerint mit akar? Mert akkor miért döntött így a kormány? Az elszámoltatás, illetve ennek a hivatalnak a felállítása az egyik legkomolyabb ígérete volt a Tisza pártnak.
3: Nézze, én a fejükbe nem látok bele. De azt meg tudom ítélni, hogy milyen üzenetet hordoz egy ilyen választás. Az üzenet az, hogy ti, akik megválasztottatok, ne számítsatok ennek az ígéretnek a betartására. Ebből lesz valamilyen kutatóintézet féle, ahol a leendő vezető már most kijelentette azt, hogy hat év alatt egy ügyben sem fogunk eljutni a bírói ítéletig. Az én életem a Markó utcában zajlik évtizedek óta. Hát dehogy nem. De egyébként ezt a szervezetet pont arra hozták létre, hogy gyors cselekvésekkel meggyorsítva az eddigi ügymeneti sebességet eredményeket érjen el belátható időn belül. Hát egy olyan embert kinevezni az élére, választani az élére, akinek az első mondatai között az van, hogy gyorsaságra ne is tessék számítani. Majd kikutatjuk a struktúrát, elméleteket állítunk föl. Ez az ígéret feladását jelenti.
2: Megelőzte a kérdésemet, mert nyilván az lett volna a következő kérdésem, hogy ez a 6 éves vezetői ciklus végére nem reális itt jogerős ítéleteket várni, vagy tömegesen azért azt hozzátette. Tehát akkor ezzel azt mondja, hogy de, reális lenne.
3: Hát talán mert törekedni kellene rá. Törekedni kellene arra, hogy az előkészítő szakasz, amit akarja, akkor belemehetünk, de szerintem nem szükséges, hogy az előkészítő szakasz szakszerű legyen, hatékony legyen és gyors legyen. Tehát nagyon gyorsan kerüljön vádemelési pozícióba, és a vádat eredményesen képviselje. Hát erre jött létre. Eddig is voltak szervezetek, évszázadok óta vannak szervezetek, amelyek ebben a struktúrában gyakorolják a hivatásukat.
2: Hát igen, mert akkor mi a különbség a nyomozó, vagy az ügyészség, tehát mi a különbség akkor a kettő között? Tehát ha ez nem
3: ennek jogszerűen az emberi jogok sértetlenségét biztosítva kell működnie, de koncentráltan több anyagi, személyi feltételt biztosít, hatnának ennek a szervezetnek, nem erre indultak, hatnának ennek a szervezetnek, és akkor gyorsan jutna el a vádemelési pozícióba egy-egy ügy, és onnan, ha szakszerű az a vád, és a vádképviselet, és a vádirat jó, akkor igenis fölgyorsul a bírósági működés is, hiszen nem abba a pozícióba kerül a bíró, amely pozíció az ügyek elhúzódásának a bázisa, hogy el kell kezdenie nyomozni, mert nem csinálták meg a munkát, nem végezték el az ügyészi és a nyomozó szervek. Hát erre kellett volna létrehozni ezt. Így indulva ezt én azt gondolom, hogy ez feladható.
2: Hát azért adódik a kérdés, hogy de miért nem? Hát ez egy nagyon nagy ígéret volt. Miért lehet az cél, hogy ne, és hogy ne elhúzódjon akár 6 évnél is tovább, hogyha erre egyébként realitása van annak, hogy megszülessenek ezek az ítéletek?
3: Nem akarok konteókat gyártani, de konteók jutnak eszembe.
2: Mi jut eszébe? Mi sem akarunk konteókat gyártani.
3: Valami miatt feladt. Ez a választás tükrözi azt az akaratot, hogy feladtuk ennek a feladatnak a tényleges teljesítését. Ha pedig feladták, akkor ez azt a rémképet vetíti elém, hogy nem tekintik rendszerváltozást. Feladták, akkor ez azt a rémképet vetíti

0: az elnökkel, vagy a leendő elnökkel, hogy nem jogi végzettség, hanem amit a beszámolójában elmondott, hogy mik a prioritásai, vagy mik a céljai ezzel a, vagy a hivatal élén.
1: Nem ez az egy mondat. Egy mondat, ha nem botrányos, és ez azért nem botrányos, akkor az nem minősíthet ilyen mélységig valakinek az alkalmasságát, vagy az alkalmatlanságát.
0: Nem csak ezt mondta, mert azt is mondta, hogy nem szűkíthető a hivatal feladata egyes ügyek kivizsgálására, itt fel kell tárni a rendszert, ami a visszaeléseket elkövette.
1: De ez nem egy kutatóintézet. Én elhiszem, hogy ő ahhoz szokott, és az biztos, hogy jól is csinálja. Jó a presztízse az egyetemen. Na de akkor tessék azt mondani, hogy van ennek a vagyonvisszaszerzési hivatalnak egy kutatóintézeti része, és ott ez a hölgy, ez ragyogóan elfér. És talán azt mondom, hogy lenne is ennek értelme.
0: Még egy utolsó dolog, a közpénzügyi elnök helyettesi pályázatot eredménytelenné nyilvánították, ugye itt lesz igen, összesen 4 elnök helyettes. Azt mondta a bizottság elnök, hogy azért szeretnének egy újabb kört kiírni, hogy minél mélyebb, nagyobb merítéssel, minél több szakmai szereplő számára biztosítsanak lehetőséget a megmérettetésre. Itt adódik a kérdés, hogy megnyugtató lenne, ha például Ligeti Miklós lenne az elnök helyettes.
1: Én azt nem tudom elképzelni Ligeti Miklósról, hogy ezután egy elnök helyettesi pozíciót elvállaljon. Furcsa is lenne. A funkcionálisan egy olyan jogásznak kellene vezetni ezt a szervezetet, mint Ligeti. Vállalhatatlan lenne a számára. Az én számomra is ennek az elfogadása, hogy ő helyettesítsen valakit, aki egy kutató, akinek más a dolga, más az életpályája, és a funkcionális vezetés akkor átcsúszna a második emberhez. Nem, szóval ez egy vádképviseleti szervezetnek a vezetése az jogászért kiállt, olyanért, akit elfogad mondjuk partnernek az a 2-3 ügyész is, meg a többi jogász, aki kell, hogy ott dolgozzon, aki látott már büntető ügyet életében. Na most ugye a másik jelölt, Ligeti, az azért évtizede, vagy lehet, hogy már hosszabb ideje. Pont ezekkel az állami korrupcióba befészkelt esetekkel, jogesetekkel foglalkozik, és ezeknek a jogi megítélésével. Én ezen a területen dolgozni a mostani győztesnek mutatkozó jelöltet nem láttam.
0: Hát erről majd megkérdezzük őt, és hívtuk egyébként a mai adásba Unger Annát is, és Ligeti Miklóst is, nem akartak még nyilatkozni, hát jövő hétre ígérték. Én köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondtam.
1: Kérem szépen.
2: Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség

0: szépség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostól visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Az OSZE és a Paksi atomerőmű helyzete ismét fellobbantotta a vitát a dunai vízlépcsők szükségességéről. Lányi András, az egykori Dunakör tagja szerint Bős-Nagymaros megépítése nem jelentene megoldást sem a jelenlegi energiaválságra, sem Paks hűtővíz problémáira, miközben létezik egy csoport Magyarországon, amely szinte minden vízügyi, energetikai vagy mezőgazdasági nehézségre a Duna duzzasztását tekinti válasznak. Lányi Andrást kérdezzük.
3: Lányi András író, filozófus, az Élőlánc Magyarországért egyik alapítója és az egykori Dunakör alapítója, most ezt a titulust is ide teszem, mert ez a témánk. Paks újra működik, maximális teljesítménnyel, de ez a mostani, meg az előző hetek valószínűleg nem lesznek példanélküliek, és nem lesz egyszeri eset sajnos. Vízlépcsők és a hosszú távú megoldások, vagy lehetséges megoldások előtt a tűzoltásról beszéljünk, ami történt. Azt írta a G7-en, hogy az új magyar közmondás szerint minden problémára van egy olcsó, gyors gyors és egy rossz megoldás, épül a fenék küszöb. Tehát olcsó, gyors, tehát ezek szerint, ön szerint ez egy rossz megoldás volt?
4: Nem. Ez egy mérnöki és kormányzati bravúr volt, ilyet tőlem ritkán hall. Tehát, hogy ilyen gyorsan elhárították ezt a fenyegető katasztrófa helyzetet, és gondoskodtak egyszer is mindenkorra az atomerőmű vízellátáshoz nélkülözhetetlen vízszintről. Ez mondom, bravúr. A malícia annak szólt, hogyha egy több évtized óta ismert problémát, aminek a megoldása több évtizedig, vagy akármeddig velünk marad, ezt esetleg nem két hét alatt kellett volna megoldani egy normális országban, hanem kihasználni ezeket az hosszú-hosszú éveket, akkor elképzelhető, hogy más megoldást választottak volna, mondjuk azt, hogy függetlenítsék végre a Paksnak a vízellátását a Duna mindenkori vízszintjétől, ami nyilván egy hosszabb idő, nagyobb költség, ilyen hűtőtornyokról beszélnek a szakemberek.
3: Na, de akkor itt most gyorsan kellett lépni, és akkor ez az előző kormánynak, vagy az előző kormány felelőssége még, nem a mostanié.
4: Természetesen, sőt, több előző kormány, de hát igen, az előző kormány.
3: De akkor most lett volna olcsó vagy drága, de gyors és jó megoldás és fenékküszöb helyett, vagy ez a fenékküszöb, ez egy olyan beavatkozás, aminek biztos, hogy lesz kára?
4: Ez biztos, hogy jó. Ami a biztos kára, ahogy a szakemberek nekem elmagyarázták, az, hogy ugyanez olyan szempontból nagyon jó, hogy a hajók ezen át tudnak menni, tehát ez nem egy keresztgát, de nem egy duzzasztógát, hajók átmennek. Hát a halak, azokat nagyon rá kéne beszélni, hogy ezen átmenjenek, de idővel még ezen is lehet segíteni. Ami nem tud segíteni, az, hogy azért vízhozam a Dunában nem lesz több. Tehát a erőműből visszatérő felmelegedett víz, az nem tud mivel elkeveredni kellő mennyiségben, tehát rendszeresen ilyen nyári extrém hőség és kis víz idején rendszeresen számíthatunk arra, hogy a Duna hőmérséklete 30 fok fölé emelkedik, amikor a mostani környezetvédelmi szabályok szerint le kéne állítani, az erőművet szerintem továbbra se fogják leállítani, inkább az élővilág fog elpusztulni. Tehát ez a probléma velünk maradt, és hát akkor és arról nem beszélek, hogyha véletlenül Paks 2, tehát a Paks bővítésére is sor kerül, akkor végképp lehetetlené válik az, hogy a Duna vízhozamának legyen kiszolgáltatva az erőműnek a víz után hűtővízellátása.
3: Akkor itt jön a következő témánk, ami tulajdonképpen ugyanez, de már nem a tűzoltás, hanem a hosszabb távú megoldás, mert hogy itt jön az elszánt csoport, amiről ír, akiknek mindenről ugye a vízlépcső, vagy azoknak a hiánya jut az eszébe. Azt írja, hogy létezik Magyarországon egy ilyen elszánt csoport. Évtizedes ez a vita, és itt is volt már a stúdióban egyébként, például Mahart volt vezetője Szalma Botond, aki azt mondta, hogy ez az egyetlen jó megoldás, duzzasztó építése, a Duna szabályozása, amit elmaradt az elmúlt 30 évben, legelőször is gyorsan Fajsznál kellene építeni.
4: Igen. Szóval szomorú az, hogy a globális felmelegedés tüzénél egyesek a saját kis pecsenyéjüket akarják megsütögetni. Nem kicsi ez a pecsenye, mert az a három vízlépcső, a duzzasztó rendszer, ami Fajsz, Adony, Mohácsnál felépülne, ez, mint mondják, 3500 milliárd forint. Ilyen nagy számok csak a számtan példákban vannak, mondja erre Wagner úr, a kék szakáll ismert szakirodalomban. Szóval őrületes összeg az európai és főleg a magyar adófizetők zsebéből arra, hogy egy olyan duzzasztó rendszert építsünk meg, ami ellentétben az előbb nyilatkozóval igazából semmire sem a legjobb megoldás. Hogy a Paksra nem jó megoldás, az most kiderült fekete-fehéren, tehát hogy egy fenékküszöbbel jobb, és hát összehasonlíthatatlanul olcsóbb megoldást találtak.
3: De hát ugye ettől nem lesz több víz. És akkor rögtön mondja a nyugati példát, például Szalma Botond is, azt mondja, hogy a Dunán-Rottendamig 64 zsilip segíti a vízszint befolyásolását, Magyarországon meg egyetlen egy sem, ott miért engedték, és akkor itt jön az ön is által emlegetett bezzeg Ausztria.
4: Azért a bezzeg Ausztriában is leállították a hajóforgalmat a kis víz miatt, bezzeg nem tudom miért. Amikor Ausztriában ezeket a duzzasztóműveket építették, akkor ennek még nagy divatja volt, aztán ott is felhagytak vele. És egyáltalán annyira más az adottsága a magyarországi Duna szakasznak, Például itt nem érdemes áramot termelni rajta, mert ahhoz nem elég nagy az esése. Ezt maga a Bős Nagymaros bizonyította be, ahol ugye egy oldalvízcsatornába kellett a vizet eltérni, hogy valami esése legyen, és érdemes legyen rajta áramot termelni. Gondolom, hogy Mohács-Fajszadony ehhez nem járulna oldalvízcsatorna, tehát az áramtermelésre megint csak nem jó. Ami a hajózást illeti, Magyarországon nem nagyon jelentős, nagyon nem jelentős a vízi áruszállítás. Nincs olyan tömegáru, nagy tömegű áru, amit vízen kéne szállítani. Volt, amikor volt, most nincs. Dunán főleg turistahajók közlekednek, és hát ezeknek a turistahajóknak, amelyek viszont nem magyar cégek, ilyen nagy nemzetközi hajózási társaságoknak a lobby erejét mutatja az, hogy ez a téma most megint felszínre került.
3: Most az, hogy picit Ausztriára visszatérve, hogy ott ennyire szabályozva van, az itt nem fokozza, vagy fokozta a problémát? Válaszolnán Borbás Barnának volt egy cikke, és ő azt írta abban, hogy ebben az egész vízlépcső vitában pont a lényeg sikkadt el, hogy a Duna egyik legnagyobb problémája a medersüllyedés, és ezt nem kis részben pont az okozta, hogy Ausztriában ennyire szabályozzák, mert ez folyamatosan mélyíti a medret, és rengeteg problémát volt.
4: Ez így van. Részben az ausztriai duzzasztóművek okozzák, részben a kavicskotrás, de a meder mélyülés az folytatódik jelenleg is, tehát ezzel számolni kell. Erre számos kisebb léptékű megoldás van, a hordalékcsapdákkal meg lehet állítani ezt a vándorló kavics iszap mennyiséget, és ott, ahol kell feltölteni, akár a tározókban felgyűlmet, mondjuk kilitinél felgyűlmet hordaléktömegből, akár vissza is lehetne tölteni a sziget közben. Szóval erre sok mindennel lehet rajta segíteni, a legkevésbé ilyen nagy duzzasztó gátakkal, mert ott az egyik oldalon ugyan valóban akkor kiülepszik akár több is, mint szeretnénk, mondjuk iszaptömeg, de a gát alatt viszont a hordalék hiány a Duna még tovább mélyíti a medvét, tehát erre körülbelül a legkevésbé jó ezeknek a nagy keresztgátaknak a kiépítése, ehelyett ilyen kisebb léptékű megoldásokat, amiket 2010-ben vagy 2011-ben a Jövő Nemzeti Országgyűlési Biztosának az állásfoglalása sorol ilyeneket, de hát a műegyetemi mérnökök erről most több cikket is írtak. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most már nem nekünk forrófejű zöldeknek vagy környezetvédőknek kell elmagyarázni, hogy miért nem jók ezek a duzzasztógátok semmire, hanem geofizikus, geográfus és a műegyetemi vízépítő tanszékek professzorai állnak elő ennél célszerűbb, jobb, olcsóbb megoldásokkal.
3: Még egy utolsó dolog, az új kormánynak lenne dolga most Szlovákiával. Van egy hágai döntés, ugye 97-ben született, mindkét országot elmarasztalta, most már nem mondom el ezt az egész történetet, mindenki pontosan tudja, hogy mi történt Bős Nagymarosnál. A kormány letárgyalta ezt az egész ügyet, elvileg ugye meg kellene állapodni a két országgal, de a kormányváltás miatt most ezzel, ezt lehet tudni, hogy ezzel mi van?
4: Ez sajnos a legkevésbé tisztázó dolog a hágai döntés, miután erről mérhetetlen hazugság tömeg terjedt el. A hágai bíróság állásfoglalása megállapított, hogy mind a két fél megszegte az eredeti szerződést, közölte a szerződés fennáll, és rámutatott arra, hogy ez a szerződés lehetővé teszi azt, hogy a két fél úgy egyezzen meg, hogy anélkül, hogy bárki bárkinek tartozna, hogy mondjuk a magyarok a maguk vizét azt a hagyományos módon használják fel ökológiai célokra, a szlovákok meg, ha úgy tetszik, a saját vízükkel áramot termelnek. Az, hogy a szlovákok ingyen ellenszolgáltatás nélkül magyar tulajdonú Dunavizet használnak azóta is egyfolytában, erre álmában sem gondolt a hágai bíróság, viszont ajánlja, hogyha a felek nem tudnának egymással megegyezni, mert sejtető volt, hogy nem tudnak meg.
3: Hát 36 éve nem sikerült megegyezni.
4: Igen, vonjanak be valamilyen közvetítőt, ez nyilván az Európai Unió lehetne, vagy nem annak a bírósága, tehát a megegyezést nem helyettesítheti, vagy sajnos nem tudja helyettesíteni olyan méltányos megegyezés a magyar és a szlovák fél között, amely számunkra mondjuk kedvezőbb, igazságosabb vízmegosztási feltételeket teremtene.
3: Ennyit a na, de ha én jól emlékszem, erről volt kormányközi megállapodás, csak nem írták alá. Tehát ez le lett tárgyalva, vagy...
4: Többször akart lenni olyan kormányközi megállapodás, nem többször, egyszerűen nem csak János ezzel buktatta meg a Horn kormányt 1998-ban. 2014-15-ben a Fidesz kormány is próbálkozott valamivel, most pedig legutóbb Czepek Gábor tárgyalt valamiről, ami annak idején lelkesen tiltakoztunk, olyan műszaki megoldásokról, amik nekünk nagyon sokat, sokba kerülnének, és nagyon keveset segítenének. A sziget közben a mellékágak víz ellátása megoldott, a főmeder pedig azt nem kéne piszkálni, ha már ilyen kevés víz folyik benne, ott kialakult egy viszonylag érintetlen új ökoszisztéma, hiszen az egyetlen Duna szakasz, ahol semmilyen beavatkozás nem történik, és hát ezt addig is, ameddig valamilyen igazságos megoldás nem történik, vagy a szlovákok fel nem hagynak evel a számukra is egyre terhesebb működéssel, Gabcsikóval, hát addig így kéne hagyni. De ez nem ok arra, hogy a két fél között valamilyen műszaki együttműködés létrejön. Ebben megint csak nincs magyar érdek. Ugye a hajózásnál is ez a gond, hogy lehetne javítani rajta, de hozzáteszem, hogy nincs kötelezettségünk. Az Európai Unió vízügyi megállapodás, transz-európai vízi utakra vonatkozó megállapodás, az arról szól, hogy a részvevő országok legalább 240 napig tartsák fenn a 2,5 méteres medlési mélységet a hajózási útvonalon. Jelentem ezt Magyarország teljesítével, nincsen semmi probléma. Ha jövőben lenne, akkor az említett módon a medersüllyedésnek a megállításával erről gondoskodni lehet. Tehát semmilyen magyar érdek, se gazdasági, se jogi nem fűződik hozzá. Sokat lehetne erről még beszélni, de nem
3: sokat, értem. Sajnos nincsen már rá időnk, de várjuk vissza, hogy a Magyar Péter ma bejelentette, hogy lesz új klímatörvény, meg vízgazdálkodási törvény, ősszel benyújtják, úgyhogy folytatjuk még szerintem ezt a témát, mert beszélni van miről. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen.
3: De most át kell adjuk a szót az Aktuálnak és Tamásnak. Szervusz, kik jönnek hozzád, és mi lesz a témátok?
5: Szia Györgyi, köszöntöm a nézőket, bevallom, megdöbbenve hallgattam Bárándi Péter volt igazságügyi miniszterrel készített interjúdat, és kiderült számomra, nem csak ebből, hanem komment zuhatakból, amely megjelent a közösségi médiában, hogy milyen komoly ellenállás van Unger Anna kinevezésével kapcsolatban, aki ugye a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetője lehet majd. Holnap dönt erről a parlament, de mi is megvitatjuk ezt a témát, ezen kívül értékelünk majd az adásban, hogy mi is hangzott el a parlamentben, miért estek és hogyan estek egymásnak a képviselők, és a nyugdíjemelés is szóba kerül. Vető Balázs, Gerő Tamás és Deák Dániel lesznek a vendégeim, úgyhogy várom önöket, izgalmas adás lesz, az biztos.
3: Köszönjük szépen, én pedig holnap este várom önöket újra, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerdán újra hetek. Megmaradni vagy elveszni. Szent István király intelmei. Időjárás befolyásolás. Klímafegyver okozza az aszályt. Fegyver nélkül a harcban. Emlékezés a boszniai háború áldozataira.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy Unger Annak kinevezése a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjára, vagy legalábbis jelölése, az viharokat, sőt, komment, cunamit hozott magával. Hihetetlen ellenállás van jelenleg a legtöbb platformon. Meglátjuk, hogy a stúdióban mit gondolnak majd a vendégek. Az Aktuálban főként ezzel foglalkozunk.
3: Unger Anna lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője. A jelölésről szóló bizottsági szavazáson a Fidesz és a Mi Hazánk nem vett részt. 2008 óta először emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Januártól 120 ezer forintra nő az összeg. Megtört a magyar gazdaság fél éve tartó optimizmusa. Augusztusban a cégek és a háztartások várakozása is romlottak. Magyar Péter dilettáns kóklernek nevezte az ellenzéket a parlamentben. A paksi energiaválságról szóló vitában a kormány és az ellenzék egymást hibáztatta. Vendégeink Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet vezetője, Deák Dániel, politikai elemző, Gerő Tamás, ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Mi is ezt a kérdést tettük fel a kedves nézőknek, hogy Unger Anna kinevezésével kapcsolatban mi is a véleményük. Nézzük meg, hogy ezt hogyan fogalmaztuk meg, és nézzük az arányokat, hogy mit gondoltak a kedves kommentelők, nézők. Unger Anna Rózát jelölték az NVVH élére. Ön elégedett a döntéssel, hangzott tehát a kérdés. 90% nem. Elképesztő, és 10% igen. Ugye a Bárándi Péter volt igazságügyi miniszterrel, volt az Egyenes Beszédben egy igen intenzív beszélgetés, hogy ilyen finoman fogalmazzak, és hát abban is már lehetett sejteni, hogy itt azért lesz majd egy komoly, akár szakmai ellenállás ezzel a kinevezéssel kapcsolatban, de uraim, mielőtt belevágnánk ebbe a témába, nézzünk meg egy kis filmet ezzel kapcsolatban.
4: Az igazságügyi bizottság tagjai 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett Unger Annát jelölték a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki posztjára. A bizottsági ülésen nem vettek részt sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk képviselői, így kizárólag a Tisza tagjai szavaztak, akik közül egyedül Mellétei Barna Márton szavazott Unger Anna jelölése ellen.
5: Itt voltak hivatalban lévő szereplők, akik azért kapták a fizetésüket, hogy megvédjék a közvagyont, megvédjék a magyar demokratikus jogállami működést, és ezt nem tették meg.
4: Az ELTE egyetemi docense ezt még a bizottsági meghallgatásán mondta. Hallerné Nagy Anikó képviselő szerint már ezen a bemutatkozáson is látható volt, hogy határozott, konkrét elképzelései vannak a hivatal szerkezeti struktúrájáról.
6: Rendkívül határozott volt, és azt gondolom, hogy erre a pozícióra egy jó értelembe vett semleges küldetés tudattal rendelkező, nagyon elkötelezett szakember lenne az alkalmas.
4: A bizottság kedden még 3 jelöltet hallgatott meg. Akkor a Mi Hazánk mozgalom képviselője lefutottnak látta az ügyet.
7: Mégis úgy tűnik, hogy már le van zsírozva. Elég egyértelműnek látszik, hogy Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője fogja betölteni azt a vezetői tisztséget.
4: A bizottság zárt ülésen az elnök helyettesek személyéről is szavazott. Ez alapján nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint javasolják.
2: Szervusztok, üdvözöllek titeket! Márki-Zay Péter szabotásról beszél, Hatházi Ákos úgy fogalmazott, hogy ez a kinevezés felháborító, és akkor még sorolhatnám, de a másik oldalról is azért tudnék neveket mondani, tehát sokak számára Unger Anna a biztosítéka annak, hogy itt valami történni fog. Azt hiszem, hogy 2 kritika fogalmazódott meg főként, egyrészt az, hogy nem jogász, hanem politológus. Ugye Bárándi Péter a már említett interjúban is főként erre hivatkozott, a másik pedig az, hogy azt mondta, vagy azt ígérte, akkor így fogalmaznék, hogy ebben a 6 éves ciklusában jogerősítéletek nem fognak születni, tehát hűtötte a kedélyeket, és ez sokaknak nem tetszik, mert már a bilincs kattanását hallják, az unom nagyon sokan a Tisza oldalán, és ő pedig azt mondta, hogy azért ezzel még egy picit várjunk.
8: Kicsit pontosítok, mert nem kinevezés, hanem jelölés.
2: Igen, így van.
8: És holnap fog választani az országgyűlés.
2: Pontosan.
8: A jelöltről. De valóban egyébként a jogász szakmát is megdöbbentette, és szerintem az internet közvéleményét is, hiszen a korábbi várakozás az egyértelműen az volt, és azt gondolom, hogy a meghallgatáson is számomra, mert ugye én is indultam egyébként az elnöki pályázaton.
2: Ezért néztem rád először.
8: Úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok teljesen elfoglatlan. Tehát számomra a Ligeti Miklósnak a pályázata, vagy az ott felvázolt elképzelések, az mint büntetőjogász, meg adójogi szakjogász is vagyok, tehát ebből a szempontból nekem közelebb állt az a megközelítés. Ugye itt a legfontosabb, hogy ez a hivatal mennyire lesz hatékony, mert ugye akkor van értelme az egésznek, hogyha a hivatal az vissza tud szerezni, nem csak 10 milliárdot, hanem több 1000 milliárdot. Ugye most lesz majd témánk, hogy már mennyi jött vissza, de alapvetően a hivatalnak az a legfőbb feladata, hogy azokat a közvagyonokat, amik egyébként magán zsebekbe vándoroltak, ezt egyébként egyes becslések több 10 000 milliárd forintra teszik, ezt visszaszerezze. Ugye ez volt egyébként az én pályázatomnak is a lényege, hogy itt nem elsősorban a hivatalnak az lenne a célja, hogy most Orbán Viktort vagy Mészáros Lőrincet börtönbe zárja, mert ha mondjuk például Mészáros Lőrincet börtönbe zárják, de az Orbán családra átmegy a vagyon, akkor annak semmi értelme. Tehát hogy ennek a hivatalnak az a célja, hogy azokat a rendszer szintű korrupciónak nevezett közvagyonból magánvagyonokká lett ingatlanokat, pénzeket, és a többi visszaszerezze. Ugye ehhez együtt kell működni a többi bűnüldöző hatósággal, tehát a NAV-val, a legfőbb ügyészséggel, a nyomozóhatósággal, és ezért mondta azt Bárándi Péter, hogy ő csak egy jogász tud elképzelni, hiszen a jogász, aki már látott büntetőeljárást, nem is egyet, azt ismeri az eljárásokat. Tehát hogyan tudja valaki utasítani mondjuk az adott szervet, hogyha nem ismeri az eljárásokat. Erre mondta azt a jelölt, hogy ő majd a 4 elnök helyettes szakmai munkájában bízik. Egyébként a 4 elnök helyettesük külön fognak, külön felelősségük is lesz, hiszen őket külön pályáztatták is. Most az a problémám, hogy a négyből ugye csak egyet választottak, ez az egy egyébként abszolút alkalmas a Tasnádi Katalin, ő a központi nyomozó főügyészségen dolgozik, korábban a fővárosi nyomozó ügyészségen, de a legfontosabb, amiért a hivatal rendben létrejött, ugye ez a közpénzügyi funkció, az eredménytelen lett, tehát az a pályázat, a közpénzügyi elnökhelyettesnek a pályázatát eredménytelennek nyilvánították, tehát ezért nehéz lesz az indulás.
9: De még foglalkozunk szerintem a fő témánkkal, Unger Annával. Titeket meglepett ez a nagy ellenállás?
10: Én a választás óta nem merek azért annyira erősen jósolni, de azért nagy tétet tettem volna én is a Ligeti Miklósra, tehát azért ugye a komment szekcióban, de egyébként a Tiszás közvéleményben is azt láttuk, hogy bizony Ligeti Miklós szerették volna itt a hivatal élére kinevezni. Nem tudjuk, hogy mi lehet a háttérben, tehát azt fontos megjegyezni, hogy átláthatatlan maga a döntéshozatali folyamat. Tehát ugye itt arról volt szó, hogy egy transzparens, átlátható kiválasztási folyamat lesz, nyílt vita lesz, nyílt ülés lesz azzal kapcsolatosan, hogy az elnököt meg az alelnököket milyen módon fogják kiválasztani, és ehhez képest zárt ülés volt, tehát titkos volt az.
8: Az normális, hogy minden egyes személyi döntésnél kötelező zárt ülés, az egy abszurd lett volna, hogy egy személyi döntésnél ott
10: igen, alapvetően... de hogy láttuk most itt kiállt a házelnök asszony, mondott pár mondatot, de semmi konkrétumot nem tudunk, hogy mi volt a szempont, vagy mi volt a döntés mögött.
9: Legalább a meghallgatások nyilvános.
10: Igen, azok meghallottuk, hogy ők mit gondolnak maguk a jelöltek, de önmagában az, hogy a politika, tehát hogy a Tiszás többség mi alapján döntött, mi volt az a fő, az, hogy határozott egy jelölt, azért bocsánat, ez kevés ahhoz, hogy ezt meg lehessen mondani. Tehát maga a folyamat is, és ezt nem csak én mondom, hanem tényleg a kormánypárti sajtóban is láttam ezt, tehát a 444.hu nem vádolható fideszes elfogultsággal, és ők is arról írtak, hogy nagyon furcsa volt a kiválasztási folyamat már maga.
8: De azért ők nem kormánypárti sajtó, hanem...
10: Hát nem is mondanám azért annyira ellenzékének, inkább azért amikor a főszerkesztő azt írja, hogy örül a választási győzelemnek, a Tiszának, akkor inkább a kormánypártot sorolnám, de azért azt megjegyezem én is, hogy az, hogy nem jogász ennek a hivatalnak a vezetője, és arról beszél, hogy itt 6 évig nem lesz jogerős ítélet, az értelemszerűen a mostani kormánypárti szavazókat nem elégíti ki, hiszen Magyar Péter arról beszélt, és azt mondta a pulpituson, hogy itt 1-2 hónapon belül már börtönbe lesznek zárva olyan szereplők, akiket ugye megnevezett Mészáros Lőnésztől kezdve, nem tudom, kiket nevezett meg, hogy ők börtönbe fognak kerülni. Most ennek a hivatalnak a vezetője azt mondja, hogy ebben a kormányzati ciklusban nem lesz jogerős ítélet, az azt jelenti,
9: az
10: hogy...
9: Az ő ciklusában.
10: De most hát ebben a kormányzati ciklusban nem lesz, tehát ugye 4 év ez a kormányzati ciklus, ebben nem lesz. Tehát magyarul a Tisza nem fogja tudni teljesíteni felé az egyik legfontosabb választási ígéretét, mert ez volt az egyik legfontosabb választási ígéret. Tehát politikai szempontból, hogyha politikai elemzőként nézem, ez egy kockázat politikai szempontból a Tisza pár számára, hiszen az egyik legfontosabb ígéretét nem tudja teljesíteni. És láttuk az elmúlt időszakban a Fidesz is próbálkozott elszámoltatással, abból sem lesz semmi, volt egy 90-es rendszerváltás, abból sem nagyon lesz semmi, hát Biszku Béla úgy halt meg, hogy nem volt jogerős ítélet ellen, miközben azért hogy is mondjam, gyilkosságokat lehet hozzá kötni, tehát hogy ilyen
9: Kormány
10: országban élünk.
9: Kormány Viktor is ígért ezt az Gyurcsány Ferenccel szemben, hogy hosszú
10: elég. Szóval, hogy ez politikai szempontból kockázat mindenképpen.
9: Balázs.
11: Én azzal vitatkoznék, hogy egy ilyen hivatal élére biztosan csak jogász jó-e. Szerintem egy olyan személy kell rá, aki átlátja egy ilyen feladatkörnek a jogi, társadalmi, gazdasági, és úgy általában ennek az átfogó működését. Igen, a jog az egy fontos terület ebbe. És Unger Annával kapcsolatban éppen ezért az, hogy ő nem jogász, szerintem ez a, ha így kéne fogalmazom, ez a legkisebb probléma vele. Nekem ami feltűnik, az ő munkássága, az a politika tudományban is egy elméleti munkásság. Ő a politika elméletbe és a politikai rendszerek elméletébe jártas. Egyszerűen szerintem ő belőle az a gyakorlati ismeret hiányzik a politikának a gazdasági hatásairól és a NER-nek a legnagyobb bűne, hogyha lehet ilyet mondani, az volt, hogy a gazdaságot átszőtte az a korrupciós hálózat, aminek a vagyon visszaszerzését ennek a hivatalnak meg kell oldania, és szerintem egy elméleti szakember, aki a politikai rendszer meghatározásával foglalkozik, az nem feltétlenül tudja ezt tökéletesen ellátni.
8: Igen, meglátjuk persze, meg kell adni valamennyire a bizalmat is neki, hiszen...
9: Ha a parlament megszavazza
8: természetesen, hiszen azért nem teljesen nulláról indult. Tehát ennek a törvénynek is, ugye, hát valahonnan jött, tehát volt egy előkészítése, a Tiszában azért rengeteg munkacsoport készült úgymond a kormányzásra, nyilván ennek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak is volt egyfajta előkészítő munkája, vagy munkacsoportja, hiszen nem a semmiből jött, a miniszterelnök már nagyon régóta ennek a hivatalnak a nevét a különböző nyilatkozataiban vagy felszólalásaiban említi. Tehát ebből a szempontból szerintem nem teljesen nulláról indul. Azt szerintem, mondom, egy probléma, hogy a három elnök helyettes sincs meg. Tehát, hogy úgy indul tulajdonképpen ez a hivatal, hogy egy darab elnök helyettes van, aki ugye a nyomozásért felel. Tehát ezt én egy nagyobb problémának látom. Az biztos, amit egyébként én is azzal egyetértek, hogy nem csak jogi felelőssége van, hanem politikai felelőssége is lesz a hivatal vezetőinek, hiszen tulajdonképpen mától ő már egy politikus, és az emberek majd tőle fogják azt várni,
9: Török
8: hogy
9: Gábor
8: az igazságtételet meg.
9: Hogy ő a rufizmust látja ebben a kinevezésben, és inkább politikai célok mentén próbálja majd magát megfogalmazni ez a hivatal, és ez köthető.
10: Erre akartam rávilágítani, mert
9: jelentéseket láthatunk.
10: Adás előtt beszélgettünk erről a MNB-s vizsgálóbizottságról, ami ugye egy parlamenti vizsgálóbizottság, aminek szintén nincsen ítélkezési joga, tehát semmilyen jogi döntés nem hozhat ez a testület, ez is egy ilyen politikai testületnek minősül. Maga a vizsgálóbizottságnak az elnöke is azt mondta, hogy itt igazából a politikai szempontok fognak majd érvényesülni, és én is erre gondoltam Unger Annának a kiválasztásánál, hogy itt a vagyon visszaszerzési hivatalnál is, hogy elmondta maga Unger Anna, nem várható jogerősítélet ebben a kormányzati ciklusban, ha nem várható jogerősítélet, akkor legalább a politikai cirkusz meglegyen, tehát akkor legyenek nyilván.
8: Egyébként ezzel vitatkoznék, hogy nem várható jogerősítélet. Ugye nézzük meg, a 80-as években volt ugye a híres olasz maffia per, ugye ott is gyakorlatilag át lehet alakítani úgy a struktúrát, hogy gyakorlatilag egy éven belül a nyomozást lezárják, vádat emeljenek, és a bíróság egyfajta ilyen különleges jogrendben szinte nem az, hogy negyed évente tárgyal négyszer, hanem naponta tárgyal.
10: Én csak nem vágok közben, mondom, hogyha kíváncsi ezek arra például, hogyha most a politikai ugye, támogatottság nincsen meg mondjuk Unger Anna mögött, tehát látjuk itt a komment szekciókban elárasztották a csalódott tiszások, meg itt a szavazás is látjuk, hogy 90% azt mondja, hogy nem jó jelölt. Kérdés, hogy most akkor a parlamenti többség végül meg fogja még szavazni, mert azért láttuk az elmúlt időszakban, hogy hát akár miniszteri szinten is voltak olyan jelöltek, akik már biztosra voltak véve, hogy na, akkor ő most jelölt. MTVA-ban is látunk, két ember már megkapta a munkaszerződését, és akkor másnap egy miniszterelnöki kommentet követően ki lett ugye rúgva. Tehát látunk ilyen fordulatot. Kérdés, hogy most például lesz egy ilyen változás. Meg az is kérdés, hogy ez mennyire jó, tehát akkor megint egy sértett ember, megint azt látjuk, hogy van egy jelölt, aki itt utána leszedünk, tehát megalázunk egy embert, hogy aki már ott van. Tehát ez is fontos kérdés.
9: Adom a szót, Balázs, csak hadd mutassunk egy grafikát, mert a control.hu-n megjelent egy poszt ezzel kapcsolatban, leíró jelleggel, hogy milyen komment cunami indult el ebben a témában. Unger Anna kinevezése valóságos kommentlavinát indított el a Tisza szimpatizánsokat tömörítő Talpra Magyarok Tisza közössége Facebook csoportban és más Tisza-sziget oldalakon. A hozzászólók többsége Ligeti Miklós látta volna szívesen a hivatal élén, Unger kiválasztását pedig felháborító döntésnek, eszement húzásnak és a párt önmagára mért újabb csapásának nevezte. Ugye Puzsér Róbert egy publicisztikájában azt írta, hogy az egy csapás lehet, akár egy végső csapás is lehet a Tiszának, amennyiben tényleg 6 éven belül nem sikerül valakit rács mögé dugni, akit elvárna a közvélemény. És ha már MNB botrányról beszéltünk, ott is csupán a vizsgálóbizottság a politikai szálaknak a felfejtését ígéri, hogy ezeket nyilvánosságra hozzák, de ott sem ígérik azt, hogy ők majd átveszik mondjuk az ügyészség vagy a rendőrség.
8: Nem is lehet.
9: Pláne nem is lehet. Úgyhogy szerintem abban a helyzetben vagyunk megint, hogy van egy nagy társadalmi elvárás, és ehhez képest Unger Anna, aki legyünk jó hiszeműek, már pedig ez a dolgunk ebben a helyzetben, a legjobb pályázatot nyújtotta be, mégis mindenki neki megy, hogy a pályázat az nem számít, itt a társadalmi elvárásokat kell teljesíteni. Ebben a helyzetben ti mit tippeltek, holnap mi lesz a döntés a parlamentben?
8: Hú, hát az egy nagyon, nagyon nehéz.
9: Hát, tudom.
8: Te kezd.
11: Láttunk már arra tényleg példát, hogy egy este alatt hogyan fordul meg az, hogy a kommentek hatására milyen döntés születik. Itt azonban szerintem ez egy annyira szimbolikus dolog, és az elmúlt napokban oly mértékben álltak bele abba, hogy ez a döntés született, hogy az azért az nagyon meglepő lenne, és nagyon meg kéne indokolni azt, hogy ez miért történt, mert arra azt nehéz mondani, hogy egy meghallgatások után a bizottság őt javasolja, majd egyébként a kommentek miatt azt mondjuk, hogy akkor mégsem ő. Ráadásul nem is tudom, hogy lehetne ezt a folyamatot újraindítani, hiszen
9: Hát itt ez a kérdés, melyik lenne a nagyobb csapás?
8: Hát az lenne a nagyobb csapás szerintem, hogyha ha visszavonnák és nem szavaznák meg, mert alapvetően a bizottság döntött, jelölt, akkor ez most az ő politikai felelőssége, hogy ezt a folyamatot elindítsa. Már így is nagyon sok idő eltelt, ugye? Erről egyébként pont Ligeti Miklós beszélt, hogy amíg mi ott ül és beszél, közben folyamatosan mentik ki a vagyont, és folyamatosan egyre kevesebb vagyont lehet visszahozni. Ugye Ligeti Miklós azt mondta, hogy körülbelül 10% a realitás, tehát azért ő is ilyen szempontból
9: 50% már csoda lenne, nemzetközi viszonylatban is ilyen 10-20%-okról beszélhetünk.
8: Igen, de a közvélemény ennél is nyilván többet vár.
11: A közvélemény szerintem valójában igazságtételt vár, ő azt várja, hogy meglegyenek nevezve a felelősei pontosan annak, hogy eltűnt a pénz. Az, hogy ebből mennyi realizálódik, mert a társadalom... Mert
10: a közvélemény formálható, tehát a közvélemény azért várja ennyire, mert a Magyar Péter évek óta ezt mondja minden egyes fórumán, hogy ez lesz, ez lesz. Ha Magyar Péter fél évig nem beszél erről, akkor a közvélemény teljesen más témákat fog egyébként felkarolni, és más témákkal fog foglalkozni, tehát azért látunk ilyen változásokat. Hogyha meg kéne tippelni, ugye a józan logika, a politológia vagy a politika logikája azt mondaná, hogy megszavazza a parlamenti többség, de tényleg most egy ilyen más asszút filmszínház van, teljesen más logika van a mostani kormányzati politikában, tehát láttunk olyat, hogy például a Tiszának a frakcióvezetője kiállt, és azt mondta, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb államfőjelölt, majd 3 héttel később teljesen más lett Magyarországnak az államfője, tehát hogy láttunk ilyen fordulatokat. Nem jóslok most egy ideig.
9: Na, mindenkitől egy gyors.
10: A választásban megégettem magam, most egy ideig nem jóslok.
8: Én azt mondom, hogy a hölgy lesz.
11: Ilyen Török Gáboros választani.
10: Török Gáboros, nagyobb esély van arra, hogy megszavazzák, igen.
9: Oké. Nagyon sokat beszéltünk kommentekről. Nézzük meg, hogy az ATV Facebook oldalán a kedves kommentelők miként vélekedtek, ebből is felolvasunk néhány véleményt, illetve megnézzük, hogy az arányok változtak-e a nap kérdését illetően. Nagyon kíváncsi vagyok, bár eléggé eldőlt, azt hiszem ez a meccs.
10: Na, romlott is.
9: Unger Anna Rózsát jelölték az MVVH élére. Ön elégedett a döntéssel? 91% nem, 9% igen, Deák Dániel azt mondta, hogy romlott is, attól függ, hogy honnan nézzük.
10: 10%.
9: És akkor nézzük ezeket a kommenteket. Ha jól számolom, akkor 5-öt választottunk ki. Kevin, nem vagyok elégedett, Tiszás vagyok, de ez abszolút filmszínház. Béla, Unger Anna lesz olyan intelligens, látva az országos felháborodást, hogy visszalép, ez mondjuk meglepne. Zoltán, ez több, mint felháborító. Sajnos így nem lesz valódi elszámoltatás. Erre a feladatra Ligeti Miklós lett volna alkalmas. Irén, ez a Tisza eddigi legrosszabb döntése bukáshoz fog vezetni. Éva pedig azt írta, hogy nem rossz választás, de valójában 1-2 év múlva tudok rá majd válaszolni, hogy valóban jó döntés volt-e. Picit megúszós, ilyen Deák Dani is volt.
8: Jó, nyilván Ligeti Miklóst ismerik a legtöbben, hiszen ő 16 éve ezzel foglalkozik.
9: Egy ilyen támogatói csoport. De én pedig azt mondom, hogy most szusszanjunk egyet, a szünet után aztán foglalkozunk majd a parlamenti abszolút filmszínházzal, mert hogy a képviselők megint egymásnak mentek, ezen kívül pedig nyugdíjemelést is bejelentett Magyar Péter, ezzel is foglalkozunk, úgyhogy várom vissza önöket.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol

0: hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Üdvözlöm Önöket, folytatódik az Aktuál. Válságkezelésről vitáztak a parlamentben, és volt egy kis csihipuhi. Megnézzük, hogy ki Paks igazi hőse.
2: A munka ez alkalommal 2026 nyarán több évtized először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint azt tervezték. Nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb.
3: Az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének első napján Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában a paksi atomerőművet érintő a Duna vészes apadása miatt kialakult helyzetről beszélt.
2: Vannak olyan magyar vállalatok, amelyek rendkívüli helyzetben rendkívüli teljesítményre képesek. És vannak magyar emberek, akik ha értelmesen és őszintén, emberien kérjük őket, hajlandóak tenni egymásért.
4: A valódi munkát azok az emberek és azok a szakemberek végezték el, akik végül megmondták a megoldást.
3: A Mi Hazánk mozgalom elnöke úgy fogalmazott, a kormány alkalmatlan és tehetetlen.
5: Mert ön azt mondta a magyar embereknek, hogy egy-két napon belül, konkrét napokat megnevezve, teljes paks leáll. Ezért az emberek tényleg nagyon megijedtek.
3: A KDNP frakció vezetője szerint az elmúlt 16 év energetikai fejlesztéseinek köszönhető, hogy az ország kezelni tudta a problémát. Bóka János arról beszélt, hogy Magyarország számíthatott a magyar emberekre, de az a kérdés, hogy a magyar emberek számíthattak-e a magyar kormányra.
1: Egy eldöntendő kérdéssel fordulok Deák Dánielhez. Magyar Péter jól kezelte ezt a válságot? Igen vagy nem?
6: Politikai szempontból szerintem ügyes volt, tehát most itt a felszólás is egy tipikus fideszes kommunikációs logika mentén épült fel. Ugye most.
1: És az jó vagy rossz?
6: Felosztott. Tehát 16 évig működött, akkor lehet, hogy most működik, vagy lehet, hogy már unják az emberek, és akkor végül el fogják zavarni a kormányt, nem tudjuk, ezt majd meglátjuk. De ugye nehéz, mi történt?
1: Egy értelmű válasz.
6: De ugye mi történt, hogy azt mondta, hogy vannak ők, akik dolgoztak nyáron is, a 40 fokba is, nem mentek nyaralni, azt mondjuk az árajában, hogy volt nyaralni Magyar Péter is, tehát ki is tett róla a videót, hogy cseszkizik Törökországban,
7: de zárójel
6: bezárva, mindegy, lényegtelen, de hogy vannak, akik dolgoztak, és akkor voltak a nyaralók, akik ugye gonoszak, ők nyaraltak, az összes ellenzéki pártvezető, tehát megosztotta a politikai színpadot, vannak a jók, vannak a rosszak, és akkor ő a jó, ugye azt is mondta, hogy tankönyvben fogják majd tanítani azt, amit itt a kormány milyen szuperül meg profin kezelte ezt a válságot.
1: Okay, ez a kommunikáció.
6: Egy dolog, szerintem annyi az egész.
1: De gyakorlati szempontból jól kezelte a válságot?
6: Hát abban a szempontból azért érdekes, hogy mondjuk 3 héttel korábban azt mondta, hogy nem lehet Paksnál semmi sem csinálni, ott mindenképpen lemegy a vízszint, és akkor azért kell állítani a paksi erőművet, majd rá egy hétre azt mondta, hogy hát lehet oda követ vinni, és akkor felduzzasztják a vizet.
1: De ez mindig rögtön... kommunikáció jól kezelte szerinted a válságot konkrét döntésekkel?
6: Én ezt nem tudom megállapítani. Én politikai jellemzőként azt tudom mondani, hogy politikai szempontból kihozta belőle a maximumot. Tehát forgatott filmet, élő videó, úszott a csónakban, ugye Ruszin Szendéknek a csónakja elromlott, ez egy kis baki volt, de egyébként ott úsztak, meg mentek, tehát hogy egy show műsor volt az egész. A politikai célját elérte. Én politikai jellemzőként ennyit tudok mondani, ezt meg majd a energetikai szakemberek megállapítják, hogy mit lehetett volna tenni, vagy mit nem lehetett volna tenni. Ezt ugye elmondja például az energiajogász is, megszólalt a Mi Hazánk részéről, ő például kritizálta ezt a lépést.
7: Hát, nem csodálom, hogy minden kritizál. Szerintem jól kezelte, és hogyha visszamegyünk az időben, és
6: egy dolgot megfejtettem, hogy annyi, hogy szerintem az, ez a parlamenti felszólás azért volt most már megkésett, mert nem ez a téma. Hát. Tehát most a agyon visszaszerzési hivatal vezetőjének a kinevezése volt a téma, erről egy szót nem mondott Magyar
7: Péter. Eddig ezzel nem foglalkozott.
1: Tehát, hogy, de látod, hogy az ellenzéki pártok igen. is reagáltak erre.
6: Oké, okay, csak hogy nem ez van napi rendben most már.
1: Tehát... Indokolatlanul riogatta a lakosságot Paks teljes leállásával, akkor Mi Hazánk KDNP szerint a kormány késlekedése 10 milliárdos károkat okozott.
6: Reagál, de érdemes megnézni, ugye a Facebook most itt a fő...
7: A
6: csak a Facebook most a fő mérce, tehát megnézzük Magyar Péternek ezeket a videóit, akár az élő közvetítéseit, sokkal kevesebben nézték, mint szokták, az interakciós számok is jóval alacsonyabbak, tehát hogy ez a téma már nincsen fönt, tehát ez most már lejjebb ment ez a paksi
1: mi
6: téma.
1: Mi sem beszélünk róla sokat.
6: Nem beszélünk de sokat, tehát hogy ezért politikai szempontból nem volt annyira már nagy hatása ennek szerintem.
7: Nyilván, de az volt korábban ugye a Fidesz kommunikációja, hogy ha jön a Tisza kormány, akkor itt nem fog működni az ország, és ehhez képest az ország működik. igazából szerintem ez a lényeg, mert megoldották az most első hát ilyen válság.
6: Azért magasan nincs, tehát az volt a tét, hogy most lesz-e áramszolgáltatás, vagy nem lesz áramszolgáltatás.
7: És egyként,
6: de bocsánat, hogy ez nem volt, ez valójában ez Magyar Péter által kreált probléma.
7: Nem,
6: volt.
7: Azért az, hogy 10%-kal üzemelt a Paks, amikor 40%-kal
6: az elmúlt időszakban
8: honnan tudod, hogy ez kreált probléma?
6: Hát még a Márki-Zay Péterrel szerintem pont a te műsorodban volt vitánk, és ő mondta is...
8: Ő mérvadó lesz, amit mondott, gondolom.
6: Hát azért, hogy ő energetikai területen is valami diplomája van, ott elmondta a műsorban. Tehát, hogy mondta ő is, hogy az összes szomszédos ország irányába kiépültek ugye az energiahálózatnak a fontos kelléke, ami kell lehez. Tehát importból egyébként lehetett fedezni az áramellátást. Nem az volt a
7: sokkal
6: kérés,
7: drágább.
6: Hogy nem az drágább, tehát épp ez a lényeg, hogy nem az volt a kérés, hogy lesz-e áram Magyarországon, hanem hogy milyen áron lesz áram Magyarországon. Tehát inkább a költségvetés szempontjából volt ez érdekes kérés, hogy most 50 vagy 60 milliárd forinttal többet kell fizetni a költségvetésben. Ennyi volt a kérdés.
9: Balázs.
10: A válságban az egyik legfontosabb elem, most túl azon, hogy a politika milyen kommunikációs helyzeteket teremtett benne, hogy a kormány olyan dolgot csinált, amit egyébként úgy nagyságrendileg az elmúlt 40 évben nem nagyon csinált politikai formáció, hogy felnőttként kezelte a magyar embereket, elmondta, hogy mi a helyzet, hogyan lehet megoldani, nem háború volt, és nem megküzdöttek a paksi atomerőmű démonjaival, akik le akarják állítani, hanem elmondták, hogy ezt fogjuk vele csinálni, ezt kérjük az emberektől azért, hogy a nagyobb problémát elkerüljük. És az emberek korlátozták saját fogyasztásukat, de ezt tekinthetjük úgy is, hogy a magyar társadalomban bebizonyosodott az, hogyha egyébként a politika felnőttként kezeli az állampolgárokat, akkor a magyar állampolgárok felelős állampolgárként abba az irányba mozdulnak el, ami a társadalmi érdek. Szerintem ez egy elég fontos.
7: Tehát csökkentik a fogyasztás, a cégek is csökkentik.
6: Nem, nem volt ilyen, tehát a Covid alatt kiálltak a mindennap sajtótájékoztatót tartott, azért illetékes személy, és elmondta, hogy mit kell tenni azért, hogy ne fertőződj meg, maszkot húzzál, mossál kezet, fertőtlenítsd. Azért ott is volt ilyen, hogy elmagyarázták az embereknek, felnőttként tekintettek rájuk, hogy mit kell tenni azért, hogy megelőzzék.
10: Azért szerintem az a sajtótájékoztató.
9: Egészségügyben elég vaskos hírzárlat volt, és nem engedték be a sajtómunkásokat, hogy híreket adjanak.
6: Azért itt is vannak olyan területek, ahova nem mehet be egy ember, tehát hogy a szivattyú telepes sem
9: néz. Hát de talán az embereket jobban érdekli az, hogyha éppen Covid-dal megfertőződött egy rokon, hogy az adott kórházban mik a körülmények. Azt hát de ugye kicsit fontosabb.
6: Egy járvány során nem mehet be akárki egy kórházba, ezt te is tudod.
9: Itt nem erről volt szó, hanem bementek oda az emberek, de a dolgozók sem adhattak információt az újságíróknak, arról le voltak erről tiltva, volt intézményi tiltás, aztán pedig minisztériumi tiltás is volt, hogy nem mondhatják el, hogy éppen mit tapasztalnak nap mint nap.
7: Sőt, hát még a hadsereg volt kivezényelve, hogy hát amikor az oltást megkaptuk, is, akkor katonák vigyáztak.
6: Most is a honvédség részéről sem nyilatkozhat senki engedély nélkül. Egyébként most is ugyanígy ez a helyzet, egy kórházban sem nyilatkozhat senki engedély nélkül, tehát ez így van most is.
9: Na, a meg az engedély mindegy, mert elterelődött
6: a kormány alatt is így van ez a dolog.
7: Én is ezt látom a lényegnek, amit Balázs mondott, hogy az embereket kezeljük felnőttként, és a hiteles kommunikáció az arról szól, hogy amit ígérnek, azt betartják. Az ennyi. És igazából mindent megtettek szerintem, hogy elkerüljék a katasztrófát, és nem állt le végül Paks. Ez az eredmény.
10: És egyébként azért úgy is sem, hogyha a termelő turbinák nagy részét leállítják, és egy utolsó marad, akkor egyébként azért szerintem az nem egy valóságtól elrugaszkodott dolog volt, hogy közel álltunk a teljes leállításhoz.
7: Persze.
9: Szerintem az egyik legfontosabb kérdés ebben a paksi ügyben, hogy lesz-e strukturális átalakítás. Ugye a miniszterelnök új klímatörvényről beszélt, vízgazdálkodási reformokat és kritikus infrastrukturális felülvizsgálatot ígért, méghozzá őszre. Tehát, hogy hozzányúlnak a rendszerhez. Az előző Orbán kormányok idején pedig inkább azt szokhattuk meg, hogyha bizonyos területeken, mondjuk akár az egészségügyről beszélünk, akár az oktatásról, valamilyen probléma felveti a fejét, akkor azt gyorsan tűzoltással megoldják, de strukturálisan nem nyúlnak hozzá, gyermekvédelem is azt hiszem ebbe a kategóriába tartozik.
7: Igen.
9: Itt ti most mit gondoltok? Belenyúl ezekbe a kormány? Mert azért ilyen gazdasági kilátások mellett, ilyen hiányok mellett, ami nemrég ugye napvilágot látott, belenyúlhat-e ezekbe a témákba, ahol több száz milliárd forintok úszhatnak el pillanatokat?
6: Ugye volt már szó itt májusban azonnali cselekvési tervről az ASZÁJ ellen, azóta nem látjuk ezt az azonnali cselekvési tervet, ugye Gajdos László miniszter úr meg lehet bízva ezzel még májusban, nem látjuk ezeket az azonnali cselekvési terveket, tehát ígéret az nagyon sok van, nagyon sok mindent lehet mondani, hogy ezt átalakítjuk, így átalakítjuk, meg úgy átalakítjuk, majd ha látjuk a gyakorlatban is, hogy ezek megtörténnek, akkor lehet róluk mondani bármit, addig csak ígéret, azzal meg már tele van a patás.
10: Ja, nem nagyon tud más tenni a kormány, mert azért az elég egyértelművé válik, hogyha a valóságot figyeljük, hogy az, ami ezen a nyáron történt az energetika területén, az nem egy különleges eset, hanem nagyságrendileg erre kell felkészülni, és pont az a nagy politikai kockázat, hogyha itt nem tesznek olyan lépéseket, hogy jövő nyáron, hogyha nem is lehet ezeket a szituációkat tökéletesen elkerülni, de már ne valamilyen válságkezelési módba kelljen hozzá kapcsolni az energetikai szektort. Egyébként nagyon jó példa volt itt az egész Duna vízszint kapcsán, hogy a Duna vízszintje csökkent már majdnem hasonló szintre, ennyire tényleg nem, és nem véletlen, hogy a Dunán a Paks előtt lévő két nagyobb, szintén vizet használó erőműnek átalakították a hűtési rendszerét, Paksot nem, és a másik két gyárban nem is volt ilyen probléma.
7: Uh-huh. Biztos, hogy át kell alakítani, hát csak a Balatonról jövök pont, tehát ott is a tó, az gyakorlatilag ilyen még nem volt, hogy bementem a vízbe, és akkor egy ilyen iszap szigettel találkoztam. Tehát ezzel foglalkozni kell, és biztos, hogy foglalkozni fognak. A klíma az nem lesz jobb, az biztos, hogy rosszabb lesz. Tehát az ASZÁJ is, az öntözést, azt meg kell oldani, ugye a Duna-Tisza között, úgyhogy ezeket a strukturális átalakításokat, ezeket biztos, hogy el kell végezni, nem csak itt, oktatásban, egészségügyben is.
9: Na, foglalkozunk Magyar Péter egy másik ígéretével, amely a nyugdíjakat érinti, és ebben úgy tűnik, hogy valamit be is tart a kormány, úgyhogy most erről nézzünk meg egy rövid kis filmet.
11: Napjegyek 27-e van.
12: A napi költségeit írja fel a határidő naplójába a 95 éves Besenyei Anna. 40 évvel ezelőtt, 1986-ban ment nyugdíjba. Azt meséli, az egész életét végig dolgozta, volt, hogy két állásban is, párhuzamosan. Ugyanakkor régóta nem rendezték a nyugdíját, így a kevés pénzt, amit kap, nagyon be kell osztania.
11: Az élelmiszerre, tehát a közérbe költök a legtöbbet. Hát gyógyszer az nagyon kevés kell, gyógyszerre, hála Istennek nem sok kell, legfeljebb vitaminok, meg ilyen egyéb dolog, de másra nem telik. Nem tudok egy cipőt venni, nem tudok egy blúzt venni, semmit a világon.
12: Az ételre megy el a legtöbb a nyugdíjból másoknál is.
13: De amiért tegnap akadtam ki, de nagyon, ilyen spárga zsinol, 5000 forint egy gombolya. Na most innentől kezdve minden más is akkor.
12: Ön mennyit szokott egy-egy vásárlásnál ott hagyni a kasszában?
14: 6-7 ezer forintot, és az nagyon. Tulajdonképpen mindig sokallom, de kevesebből nem tudom megúszni.
12: A nagyon nagy szegénységben élőknek ugyanakkor most javulhat a helyzete. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megemelik az öregségi nyugdíj minimumot.
15: A Tisza kormány tegnap rendkívül fontos döntést hozott. 2027. január 1-től a vállalásunknak megfelelően 120 ezer forintra emeljük az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. Ezzel több százezer idős honfitársunknak jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíjuk.
12: A kormányzat kiemeli, a 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddigi 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. A kormány döntése január 1-én lép életbe.
9: Sokan így is elégedetlenek, ugye 240 ezer idős embert érint ez a döntés, és 200 milliárd forintos kiadást jelent ez az államkasszának, de az elégedetlenség az például az egyik hírportálon jelent meg, ahol arról írtak, hogy a nyugdíjasoknak belengedett őszi szép kártyáról még ugye nincs szó. Kérdés az, hogy a rokkant nyugdíjat, a nyugdíjasokat mennyiben érinti majd ez a döntés, tehát jelenleg még mindig megy a játék, hogy akkor most ilyen sávos emelés lesz, leköveti-e majd a pénzromlást, vagy sem, vagy maradunk ennél az összegnél, és akkor ezzel erre a szezonra már meg is volt a nyugdíjam.
6: És fontos dolog azért kimaradt a bejátszóból, hogy ezzel párhuzamosan a pénzügyminiszter Kármán András talán a Kossuth Rádión volt, és akkor ott elmondta, hogy például a 13. havi nyugdíj, meg a 14. havi nyugdíj az át lesz alakítva, tehát ott lesz egy változás, lesznek olyanok, akiknek mondjuk ez vagy megszűnik, vagy kevesebbet fognak kapni, hogy az nem fog úgy nőni, mint mondjuk a többi havi járandóság. Tehát kérdés, hogy ez az egész csomag ez úgy lesz-e kialakítva, hogy most itt 200 milliárdos többlet megjelenik mondjuk a nyugdíjasok oldalán, de mondjuk egy másik oldalról ugyanezt a pénzt elveszik el. Tehát elképzelhető, hogy lesz majd egy ilyen költségvetési ügyeskedés. Erről majd akkor tudunk ugye véleményt alkotni, hogyha a teljes költségvetést látjuk majd a jövő évit, akkor látjuk majd, hogy pontosan milyen módon lesz átalakítás, de már a pénzügyminiszter jelezte, hogy például a 13. és a 14. havi nyugdíj esetén lesz egy ilyen változtatás, de természetesen örülünk itt a bejátszóban is, hogyha vannak olyan idős emberek, akik most ennek köszönhetően több pénzt kapnak. Tehát minden ember örül értelmesen, hogyha több pénzt kap havonta. Meglátjuk, hogy ez mennyi lesz majd igazságos, és hogy mondjuk a nyugdíjasok ezt hogyan ítélik meg, mert ugye most jön a kritika, láttam és a kommentekben, hogy aki mondjuk 150 ezeret vagy 160 ezer forint nyugdíjat kap, akkor azt mondja, hogy ő az egész életét ledolgozta, befizette a járulékot, befizette az adókat, aki mondjuk ezt nem tette meg, az most miért kap több pénzt, én meg nem kapok. Tehát jönnek ezek a jellegű társadalmi konfliktusok ilyenkor. Ez mindig így
7: persze.
6: Van.
7: Igen. Én alapvetően egyébként ezt pozitívan látom, tehát az, hogy 27 januárjától 120 ezer forint alatt senki nem kaphat nyugdíjat, ez mindenképpen pozitív, és azt se felejtsük el, amit említettél is, Tamás, hogy 200 ezer forintos szép kártya, amit említett a riportban az úr, hogy ez egy valós, komoly támogatás, és ez 1,3 millió embert érint. Tehát azt gondolom, hogy...
9: Erről még nincs döntés, azért tegyük hozzá, csak ígéret.
7: Ez az ígéret, de ez, ha ezt betartják, ezt az ígéretet, és szerintem azért a Tisza kormány ebben jó, hogy amit ígérnek, azt eddig betartották, akkor ez a választási sikernek az előszobája is lesz 4 év múlva, mert hogyha a nyugdíjasoknak egyértelműen jobb lesz a helyzete, azért a Fidesznek a támogatottság azért nagy részben ugye a nyugdíjas rétegből adódik, és hogyha ezt így sikerül ezt a réteget is, az alsóbb osztályokat, vagy az alacsony jövedelmű rétegeket megnyerni a Tiszának, akkor azt gondolom, hogy borítékolható az, hogy nem 100% nyilván, de az, hogy megnyerik 4 év múlva a választást, azt szerintem borítékolható.
6: Hát akkor most arról beszélsz, hogy szavazatszerzésről van szó, de szerintem azért ennél fontosabb egy nyugdíjrendszer.
7: Erről szól a politika.
6: A nyugdíjrendszerek az átalakítása és
9: változása. Daniel, azért tudjuk, hogy ezek a döntések politikai döntések.
6: Hát jó, de bocsánat, azért 4 év múlva lesz választás, tehát most még 3 hónap vagyunk egy előző választást.
10: Mondjuk azért a társadalmi részét, hogyha ehhez hozzánézzük, ugye a bejátszóban is elhangzott, hogy 2008 óta nem módosultak
9: hozzá.
7: Az brutál.
10: A nyugdíjrendszernek ezen eleméhez. Uh-huh. De 2008 óta, ha csak azt nézzük meg, hogy egy társadalomban, a technológiában mi történt, és ez alatt a kormányoknak nem sikerült addig a döntésig eljutni, hogy esetleg a nyugdíjrendszer alapját próbálják meg rendezni. Szerintem ez inkább árulkodik a mindenkori, vagy legalábbis a 2008 óta uralkodó politikai hatalomnak a társadalom képéről, hogy azért lehet, hogy az alsóbb rétegekkel is érdemes lenne foglalkozni, és mondjuk nem csak félelmet kelteni körül.
6: Meglátjuk most, hogy ez a 120 ezer forint, ez mikor fog legközelebb emelkedni, tehát lehet, hogy mondjuk 10 év múlva megint, akkor az úgy értelmes, hogy azt az összeget jelenti, mint
7: hát de aki 28.500 forintot kap, ahhoz képest a 120 ezer forint azért az egy markáns emelkedés.
9: És a létminimumot 145 ezer forintban határozták meg a szakértők, tehát még mindig ez az összeg az alatt van, de valóban az egy váltásnak tűnik most a Tisza politikájában, hogy ahogy te is említetted, a legalsóbb rétegeket emeli föl, ami egy szolidaritási elv is lehet egyébként ebben a kormányzásban, és nem pedig univerzálisan tol ki mindenkire egy adott összeget.
6: Mit akarok ugye az ígéretekkel, mert ugye a iskolakezdési támogatás egy hasonló ígéret volt, de ugye ott is egy 700 ezer családról volt szó először, utána lett 700 ezer gyermek, és akkor most maradt 400 ezer gyermek, tehát azért ott is egy sokkal csökkentettebb módú teljesítés van, mint mondjuk ami a kampányban volt ígéret. Ugye a gyógyszereknél is van egy hasonló vita, ott is a Magyar Péter a kampányban azt mondta, hogy a gyógyszerek áfáját fogják majd csökkenteni. Ehhez képest a vénköteles gyógyszereknél van egy áfa eltörlés, ugye 5%-ról csökkentették nullára, de mondjuk a nem vénköteles gyógyszereknél úgy, hogy megvan a magas áfa. Tehát, hogy azért vannak olyan ígéretek, amelyek úgymond teljesültek, de hát azért ez jóval kevesebb, jóval szerényebb, mint mondjuk ami a kampányban volt ígéret.
9: 5 percünk maradt, és még picit foglalkozzunk gazdasággal. A következő hírt, azt a következőképpen címezte az egyik híroldal. Sokak számára leesett a gazdaságban, hogy a kormányváltással még nem lesz kolbászból a kerítés. Lássuk!
16: Tört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban. A GKI konjunktúra indexe január és július között 11 ponttal emelkedett. Augusztusban azonban megtört a lendület. A mutató 4 ponttal mínusz 8-ra esett. Ez a lakosság és üzleti várakozások romlását jelzi. Az üzleti bizalmi index csaknem 4 ponttal csökkent, az iparban 6, az építőiparban 5, a kereskedelemben 4 pontos romlást mértek, míg az üzleti szolgáltatásokban 1 pontos javulás történt. A foglalkoztatási kilátások is kedvezőtlenebbek, a cégek 7%-a bővítene, 13%-uk viszont leépítést tervez. A fogyasztói bizalmi index közel 4 ponttal esett vissza, lezárva a 8 hónapja tartó javuló trendet. A legnagyobb romlást az ország következő egy évének gazdasági kilátásai mutatták, ez a részindex 9 pontot zuhant, emellett a háztartások saját pénzügyi helyzetének megítélése és a jövőre vonatkozó pénzügyi várakozások is gyengültek.
9: A választási eufória lecsengése lehet ez, vagy pedig egy valós társadalmi elbizonytalanodás, aminek itt most szem és főtanúi voltunk, vagyunk.
7: Inkább az előbbi. Tehát az, hogy a választási eufória, az érezhető volt, hogy egy kicsit jobban is megdobta az elvárásokat, mint az reális volt. Úgyhogy én szerintem ez teljesen normális, hogy ahhoz képest, hogy az eufória az most már elmúlt, most visszatértünk a realitásba.
10: Hát és ugye a gazdaság automatikusan egy politikai változástól nem fog szerkezetet váltani, és egy elhibázott szerkezetű gazdaság nem fog 3 hónap múlva jól működni. Az akkumulátorgyárak nem kezdenek el termelni attól, hogy kormányváltás volt, hiszen hát, nincsenek megépülve, tehát, sőt, környezetszennyezés miatt még le is állítják őket. Tehát, hogy egyszerűen, ha egy gazdaság szerkezete rosszul van összerakva, akkor az évek, hanem évtizedek.
7: Hát 4-5 év biztos.
6: Jó, hogy mondta az akkumulátorgyárat, mert pont az volt, ami húzta most a gazdasági növekedést egyébként, de az fontos mutató itt a GKI-nak a számaiban, hogy például a cégek többsége már elbocsátást tervez, tehát ugye azt is megkérdezték a cégektől, hogy most
9: átbillent, igen.
6: Felvennének munkerőt, vagy elbocsátást terveznek, és a cégeknek a nagyobb része mondta azt, hogy elbocsátást tervez, tehát ez a munkanélküliségnek a növekedését is hozhatja, és maga a konjunktúra index, az egy kulcskérdés, hogyha már itt a támogatottság előkerült, egy kormány támogatottsága szempontjából. Most kis reklám jön, hogy írom a könyvemet pont egyébként a mostani választási kampányról, hogy mi volt egyébként a Fidesz vereségének az egyik legfontosabb boka, és például a gazdaság, a negatív konjunktúra az jelentős szerepet játszott, mert akkor minden baj jön, akkor felértékelődik a korrupció, akkor felértékelődik az, hogy most a szomszédnak ez van, nekem meg nincsen, tehát akkor jön egy ilyen faktor, hogyha mindenkinek jól megy, akkor ezek sokkal kevésbé jelennek meg, hogyha a konjunktúra lefele megy, hogyha sokkal rosszabb a várakozása, a hangulata az embereknek, akkor annak van negatív politikai hatása is. Most itt van egy veszély, és azért is az augusztus, azért is érdekes, mert azért egy augusztus, az mindig egy stabil időszak szokott lenni egy kormány esetében, hiszen nyár van, fesztiválok vannak, mindenki nyaral, azért egy kicsit egy hangulatban jobb időszak augusztus, mint mondjuk december, amikor, vagy január-február, amikor sötét van, hideg van, emberek kisebb mennek, tehát akkor sokan pesszimistább, negatívabb szokott lenni a közvélemény. Ezért is érdekes, hogy most augusztusban van egy ilyen bezuhanás. Jövő héten én úgy tudom, hogy fog jönni közvéleménykutatás is, ami a párpreferenciát mutatja meg. Talán a Négy Szava is majd kihoz egyet. Kíváncsian várom, hogy abban jelentkeznek már ezek a konjunktúrában érzékelhető negatív tendenciák.
7: Ez egy bezuhanásról még nem beszéljünk szerintem, meg azért az EU-s pénzek is csak most kezdenek jönni.
10: És azért ugye egy dolgot a gazdaság állapotával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a NER hálózata ugye gyakorlatilag a nagyvállalati szektort teljesen átszőtte. Ezek a vállalatok az elmúlt minimum 10 évben semmiképpen sem úgy működtek, hogy a valós gazdasági teljesítmény alapján termelték az eredményeiket, és mióta a politikai hatalom eltűnt mögülük, azóta nyilvánvalóan ezek a társaságok nem képesek ugyanazt a gazdasági teljesítményt előállítani. Tehát azért az, hogy egy ilyen politikai váltás mit tud okozni a gazdaságnak a szövetében, azt pontosan azt tudja jól szemléltetni, hogy egy politikai hatalom mennyire szövi át a gazdaságnak a szövetét.
6: Az is kérdés, mennyire alakozik bele az új politikai hatalom ezeknek a cégeknek a működésében. Tehát, hogy a tudatosan kizerek őket bizonyos pályázatokból, most volt egy alacsony ár miatt egyébként egy holland cég kapott meg egy pályázatot, tehát akkor a mostani politikai is bealkozik egyébként a gazdaságnak a működésébe. Kérdés, hogy ez mennyire lesz jó. Tehát az építőiparban látjuk már, hogy például majdnem 10%-os zuhanás volt egy negyed évben, azért ez nagyon durva.
7: Hát az építőipar azért a NER zászlós hajója volt, tehát én azt várom az új kormánytól, hogy alapvetően a jogállam helyreállítása mellett a piacgazdaságot is helyreállítsa.
9: Átláthatóbb legyen minden, azt gondolom, mind a hárman. Ezt szeretnénk, hogy mind a négyen velem együtt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet önöknek, nektek pedig azt, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Holnap is lesz aktuál, hogy tartsanak akkor is velünk. Szép éjszakát, viszontlátásra!

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM. .hu.

Rontottam, annyi mindent rosszul láttam, annyi hibát elkövettem, hidd el, én nem így terveztem, másképp is lehetett volna, a vágyam tűzét a szívem.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Augusztus 27-én csütörtökön reggel köszöntöm Önöket. Mindenféle a gazdasággal kapcsolatos hírünk van, az emberek egészségével összefüggő, meg hát a gazdaság növekedésével, vagy éppen stagnálásával összefüggő. Ez utóbbival fogjuk kezdeni. Már a stagnálás az, hogy visszaesnek bizonyos adatokban a gazdasági mutatók, de hát ezt rögtön meg is beszéljük majd. Kolozsi Pál Péterrel vártuk itt az adáskezdést. Jó reggelt kívánok! Így nyilván

0: lassan is önnek. A GKI szakmai igazgatója a vendégünk. Vannak itt adatok, amik látszólag egymásnak kicsit ellentmondanak, de közben egyáltalán nem biztos. Van Opten adat, ami azt mutatja, hogy a cégek kockázata nem nőtt, már a cégek működési kockázata, de kevesebb vállalkozás van, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Aztán vannak arra vonatkozó adatok, ezt meg is keresem, ez a VOSZ barométere, miszerint optimisták a cégvezetők, de ez egyelőre a napi működésben egyáltalán nem látszik, és akkor itt van a legfrissebb, ez pedig KSH adat, az pedig arról szól, hogy 7%-kal esett vissza a beruházások mértéke az elmúlt időszakban. Milyen időszakról beszélünk, mit, mivel vetünk össze?
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye most jelent meg valóban a gyors elemzése, a gyors tájékoztatója a statisztikai hivatalnak. Ez egy gyors becslés különben, tehát azért miatt még belemennénk itt a részletekbe, vagy megpróbálnánk interpretálni az adatokat, az fontos látni, hogy ezek az adatok, ezek becslések, és adott esetben akár korrigálásra is kerülhetnek. Nyilván a nagy irányokat már jól jelzik, tehát azért azt lehet látni, hogy a beruházási aktivitásában a negyed évben visszaesett. Ugye mit mivel vetünk össze? Itt a négyedéves adatot vetjük össze az egy évvel korábbi négyedéves adattal, tehát itt azt lehet látni, hogy 7%-kal kevesebb beruházás valósult meg a második negyedévben Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt. Nyilván ezeket az adatokat, amiket ön is említett, lehet egymással összevetni, vagy megpróbálni összefésülni. Hát mivel egy gazdasági valóság van Magyarországon, igen, ezek nem lehetnek egymással valójában ellentétesek, de nem is azok igazából. A gazdasági folyamatok nagyon komplexek, nagyon sok hatás érvényesül egyszerre. Ezek elférnek egymás mellett, különben ha már említett az adatokat, engedjenek, hogy én is említsek egy még frissebbet, mert a GKI-nak most jelent meg pont a konjunktúra felmérése a legfrissebb, ami már ugye a legutóbbi hónapra vonatkozik. Mi is különben azt látjuk, hogy az üzleti bizalomban van egy kisebb korrekció, de összességében azért valamennyivel javuló üzleti bizalmat látunk, de ez nem föltétlenül tükröződik ugye rögtön ezekben a beruházási adatokban. Egy dolog, hogy mit gondolok a jövőről, vagy milyen várakozásaim vannak, meg az egy másik dolog, talán időzítésben mindenképp, hogy teszek-e bele pénzt, vagy mikor teszek bele pénzt, vagy várok-e a lehetőségekre, ami a beruházásokat jelent.
0: Igen, mikor érzem azt, hogy na tényleg ez az a pillanat. Hát ezek szerint ez még nem az, de itt azért sok érdekesség lehet, mert ha egy évvel ezelőtt nem volt uniós forrás, és mégis ehhez képest jobb volt a beruházási ráta, most sincs uniós forrás, és bezuhant. Mi történt?
1: Ahogy említettem, hogy komplex folyamatok, hát sok minden hat. Tehát, hogyha nagyon röviden foglalnám össze, akkor főleg egy ilyen statisztikai mutatóban nagyon sok minden próbál meg összesűrűsödni, hogy így mondjam. A második negyedében sok minden összejött, ami kicsit így negatív irányba tolta a beruházási aktivitást Magyarországon. Nyilván az EU források az egy fontos kérdés, és valóban ugye még az EU források nem állnak rendelkezésre abban az értelemben, hogy nem érkezett meg azokhoz a felhasználókhoz, akik ezt tudnák használni. Ugye voltak ebben kapcsolatban pozitív elmozdulások, ebből adódik az is, hogy az elemzők azért előre tekintve valamennyire optimistábbak kezdek lenni, és talán ebből adódik az is, hogy most kicsit meglepődtek, rossz irányba meglepődtek az adat miatt, mert arra lehetett talán számítani, hogy ez már reflektálódni fog az adatokban. De ugye az EU forrásunkra kívül azért egyéb dolgok is történnek velünk, ugye a nemzetközi környezet is olyan, amilyen, tehát itt háborúk zajlanak, geopolitikai konfliktusok vesznek minket körül, ezek nyilván nem építik a bizalmat, mert nem építik azt a jövőképet, amivel az üzleti vállalkozások, beruházásokat tudnak eszközölni, hogy más nem mondjak, hogy energiakrízis van Magyarországon, vagy volt legalábbis kérdések merülnek föl az energia ellátásunkkal kapcsolatban. Aszály van, ugye, ami a mezőgazdaságot erőteljesen érinti. Tehát sok minden összejöhet ilyenkor, és úgy fest, hogy sok minden össze is jött ezekből a negatív hatásokból a második negyed évben.
0: Mennyire számít e tekintetben az, hogy a kormányzat, amikor átvette a kormányrodat április 12-e, gyakorlatilag inkább május óta, elég rendesen behúzta a kéziféket. Tehát inkább a megtakarítás, mint a pénzszórás jellemző most.
1: Sok mindennek van hatása, nyilván annak is lehet hatása, hogy van egy kormányzati váltás, és a kormányzati váltásnál mindig van egy vonalhúzás, ami avval is járhat, hogy addig futó programok azok lassulnak, vagy az újak még nem indulnak el, vagy felállnak intézmények, tehát nyilván ennek van egy időbelisége. De mielőtt még mindezt megpróbálnak végig gondolni, azért az fontos látni, hogy ez a beruházási adat, ez talán meglepett minket, abban az értelemben elemzőket, hogy rosszabb lett, mint amit vártunk, de sajnos nem rosszabb, mint amit megszokhattunk. Tehát ez egy jó pár éves folyamat, mert ez a döcögés a beruházásoknak, ez gyakorlatilag 4 éve velünk van. 4 éve minden negyed évben olyan adatot látunk, ami éves összevetésben negatív számot mutat.
0: Praktikusan akkor talán azóta, mióta nincs uniós forrás.
1: Hát nyilván ezek összefüggésben vannak az uniós forrásokkal is. Kicsit komplexebb, azt gondolom, itt is a valóság, de az biztos, hogy ez egy folyamat. a várakozások abban az irányban mutatnak azért mindenhol, és a GKI-nál is azt gondoljuk, hogy ebben lesz egy fordulat. Nem utolsóban azért, mert az uniós forrásoknak a megérkezése az nagyon fontos finanszírozási pillére a magyarországi beruházásoknak. A másik negyedéves adat ugye azt mutatja, hogy ez még nem történt meg ez a fordulat. Mi amúgy arra is számítunk, hogy inkább jövő év elején fog megtörténni.
0: Saját belső növekedés ösztönző módszerek és eszközök rendelkezésre állnak? Tehát nem csak az unióra kell számítanunk talán, hogyha a magyar gazdaságról beszélünk.
1: Ja, természetesen nem csak arra kell számítanunk. Azt gondolom, hogy sok minden változik. Amit ön is említett, az például az üzleti bizalom, azért abban van egy javulás valóban. Bár az igazi bizalomjavulás különben a mi felmérésünk szerint nem az üzleti szférában volt, hanem a lakossági szférában, de nyilván sem független attól, hogy mi történik az üzleti szférában, hiszen a lakosság az egy nagy vásárlója a szolgáltatásoknak, a termékeknek, tehát az ő várakozásaik javulnak, az nyilván...
0: Az nyilván a fogyasztási oldalon jó tesz az üzletnek.
1: Nyilván a fogyasztási oldalra is tudhatni, vagy a mást említsek, ugye például ugye kedden volt a Nemzeti Banknak egy kamat döntő ülése, ugye azt lehet látni, hogy a kamatok mennek lefele Magyarországon, ha belegondolunk abba, hogy a MNB által meghatározott kamatokon túl a hosszú futamidejű kamatok, vagy hosszabb kamatoknak a csökkenés az még intenzívebb volt az utóbbi időszakban, akkor az azt lehet látni, hogy van egy normalizálódás a kamatkörnyezetben. Nyilván, hogyha egyéb dolgokat most kicsit meg tudunk leválasztani az elemzésünkről, az önmagában az a tény, hogy olcsóbb finanszírozáshoz jutni az idővel meg fog jelenni a beruházásokban.
0: Az, hogy a beruházási ráta ennyire gyenge, azt mi mozgatja, vagy mi nem mozdítja meg? Tehát itt igazából az építőipar az, amelyik ezt a nehézséget okozza, vagy itt azért vannak más szektorok is?
1: Más szektorok is vannak, ugye a feldolgozóiparban is azt lehet látni, hogy van egy visszaesés, ugye részes adatokat még nem látunk, mert a statisztikai hivatal most csak egy gyors becslést ad, ilyenkor ad egy-két támpontot arra, hogy a szektorok körülbelül hogyan oszlanak meg, viszonylag széles körülnek tűnik a visszaesés, pont az építőipar azért nem a legrosszabbul érintett volt pont ebben a negyedében, pont a beruházások tekintetében. Nyilván, amikor meg lesznek a részletes adatok, akkor lehet ezt mélységében elemezni. Addig találgathatunk, lehetnek narratíváink, de nyilván érdemes megvárni az adatokat. Legalábbis mi a GKI-ban olyan hiszünk az adatokban, tehát várjuk az adatokat.
0: Ezeket az adatokat mennyire befolyásolja mondjuk a forint árfolyamának erősödése, az infláció gyengülése?
1: Mindennek van hatása természetesen. Ugye az infláció gyengülés, vagy inflációnak a csökkenése az nyilván egy pozitív hatás összességében az egész gazdasági környezetre. A forint árfolyamról ugye szoktak vitázni, mert nem mindenkit ugyanúgy érint. Egy exportáló vállalatot nem ugyanúgy érint, mint egy importálót, vagy egy sima magyar háztartást. Összességében azért azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon a pénzügyi stabilitás az kezd erősödni, és az infláció megy lefele, az hosszú távon, vagy akár középtávon mindenképp pozitív hatással lesz a beruházásokra is.
0: A kormány elszánt abban, hogy a kiemelt státuszú beruházásokat visszavonja, azoknak a kiemelt státusza megszűnik. Ez ideig ugye azt jelentette, hogy bizonyos beruházások, mint késő vajon mentek át, akár a törvényi háttereket is átlépve. Ez például mennyire módosítja azt, hogy ezek a beruházások milyen sorsot kapnak?
1: Nyilván minden ilyen szabályozási kérdésnek lehet hatása egyes konkrét beruházásokra. Nem gondolom, hogy makroszinten ezeknek hatása lenne. Természetesen az a fontos, hogy minél szélesebb körül egyeztetéseken alapulva, meg jogszabályokat betartva történnek meg a beruházások, tehát ez nyilván nem írja fölül semmilyen egyéb szempont. Azt gondolom, hogy ez különben ez a fajta dolog, amit ön említett, hogy ez a hatás, az inkább átmeneti lehet. Meglátjuk a későbbiekben, hogyan alakulnak majd.
0: Köszönöm, hogy korán kelt a kedvünkért. Kolozsi Pál Péter volt a vendégünk, a GKI szakmai igazgatója.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben, még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben, még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Dilettáns kóklereknek nevezte az ellenzéki képviselőket Magyar Péter az országgyűlés rendkívüli ülésén, ahol az energiaválság kezelése volt terítéken. A miniszterelnök a parlamentben is bejelentette, hogy még ősszel új klíma- és vízügyi törvényt fogadnak el. Erről is beszélgetünk Szakonyi Péterrel és Szerető Szabolccsal. Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, derül ki a GKI elemzéséből. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is romlott. Legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült. A stúdióban Petsz Rajmund. Ungár Annát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A Tisza párt képviselői Mellitei Barna Márton kivételével támogatták a döntést. A Fidesz és a Mi Hazánk képviselői nem vettek részt az ülésen. Ungár Anna Ligeti Miklóssal és Sárvári Nikolásszal volt versenyben az utolsó körben. Vendégünk Bárándi Péter. Az Aszá és a Paksi atomerőmű helyzete ismét fellobbantotta a vitát a Dunai vízlépcsők szükségességéről. Lányi András, az egykori Dunakör tagja szerint Bős-Nagymaros megépítése nem jelentene megoldást sem a jelenlegi energiaválságra, sem Paks hűtővíz problémáira, miközben létezik egy csoport Magyarországon, amely szinte minden vízügyi, energetikai vagy mezőgazdasági nehézségre a Duna duzzasztását tekinti válasznak. Lányi Andrást kérdezzük.
2: Jó estét kívánok, ez lesz a mai egyenes beszéd. Kezdünk már is, mert hogy a stúdióban itt van már Szakonyi Péter újságíró és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Szervusztok, jó estét!
3: Jó estét, szervusztok!
2: Mivel is kezdhetnénk, Ungár Anna Rózsát jelölik az MVVH elnökének, holnap minden bizonnyal őt választják meg, a bizottság ugye őt választotta. Egy-egy gyorsabb reakciót tőletek, aztán majd megnézhetjük részleteibe is a jelölési folyamatot is, meg egyáltalán a jelölteket vagy a személyeket. Péter?
4: Szerintem Ligeti mellett nagyon sok érv szólt, de a racionalitás vagy az átgondolása a hátterének, az ő hátterének és a többi jelölt hátterének eredményezte azt, hogy Unger Anna mellett döntöttek. Egyébként én nem tartom kizártnak azt, hogy a plenáris ülés holnap nem őt fogja megszavazni, hanem esetleg a második jelöltet. Előfordulhat ez is, majd meg a 90%, hogy nem így történik.
2: De miért gondolod ezt?
4: Azért, mert azért a Mellitei Barna érvelése, hogy Ligeti Miklós lenne a legalkalmasabb erre a feladatra, ami mellett számos érv van, legfőképpen az, hogy ő a Transparency International vezetőjeként konyhakész anyagokkal rendelkezik. Állítólag 150 ilyen ügy van az ő asztalán és a fejében. Tehát az a sietés, az a sietség, az a gyors eredményvárás, amit az emberek nagy része úgy gondolom, hogy sürgetésként is megfogalmaz, és elégedetlenség miatt is, az ebben felgyorsíthatná az ügyek menetét. De
2: ezeket az érveket Mellitei Barna Márton bizonyára elmondta ott a bizottságban is, meg előtte is, meg akár a jelölési folyamatban is, tehát az kérdés, hogy ki győz meg holnapig, vagy te látod ennek esélyét, Szabi?
5: Hát nagyon meglepődnék, hogyha ez bekövetkezne, azért egy ilyen szavazásnál utána az ember azt gondolja, hogy ez a kocka el van vetve, tehát ez a dolog eldőlt. Az biztos, hogy az egy nagy kudarc lenne, hogyha mondjuk senkit nem választana meg a parlament holnap, tehát senki nem kapná meg a kétharmados támogatottságot. És igen, ez valóban feltűnő, hogy a bizottságban ugye vagy igennel szavaztak a három jelöltre a tagok, vagy tartózkodtak, mondván, hogy nagyjából mindenkit alkalmasnak vélnek, és ugye egy nem szavazat volt, és az pont ugye Unger Annára esett mellette egy Barna Márton. Hogy ennek aztán van-e valami nagyobb jelentősége, vagy politikai jelentősége holnap lesz, azt nem tudjuk. Ilyen értelemben egy kicsit valóban meglepő volt ez a döntés, hogy az előzmények ismeretében. Már tudjuk, hogy ez egy hosszú történet volt, ugye volt olyan, amikor a Tisza frakció bejelentett van nekik egy saját jelöltjük, aztán kiderült, hogy igazából az nem is a saját jelöltjük, hát nem is ő nyerte meg ezt a szavazást. ma, és ehhez képest valóban sokan arra számítottak, hogy Ligeti Miklós lesz, és azt gondolom, hogy az ő alkalmasságához tényleg nem férhet kétség, de az, hogy ő alkalmas, az nem jelenti azt, hogy Unger Adam meg ne lenne alkalmas szintén erre a pozícióra.
2: Miért mellette döntöttek szerintetek? Azt lehet, meg tudjátok ezt
5: apróság,
2: mondani.
5: De ez csak egy megérzés, én azt gondolom, hogy talán volt már több olyan történet, amikor a Tisza párt ugye visszakozott, és, vagy akár maga Magyar Péter is, és hogy úgy tűnt, és ezért kritikákat is kaptak, hogy mindig a komment folyam és a közhangulat befolyásolja a döntéseket, és most itt minthogyha egy picit ennek próbálna ellent tartani a Tisza párt, és annyiban ez érthető, hiszen ez egy politikai döntés, a Tisza párt kormányzásának a megítélését sikerít nagyban befolyásolja, hogy fog működni ez a testület.
2: Na de bocsánat, kívül... ez egy furcsa csavar, hogy azért döntöttek Unger Anna mellett, mert mindenki idézőjelesen a
5: nem
2: Facebook...
5: Nem ezt mondtam, hogy mindenki, csak
2: azt mondom, hogy
5: ezzel azt akarja jelezni, hogy a döntés az a politikájé, és annyiban ez érthető is, hiszen a felelősséget nyilván nem a kommentelők, meg nem a véleményvezérek viselik a ilyen politikai döntésre a felelősséget, hanem a politikusok. Én egy ilyet érzek benne, de lesz ez csak egy ilyen megérzés. És nem erről van szó.
4: Én úgy gondolom, hogy ez egy villámhárító akció volt. Magyar Péter az elmúlt hetekben, azt mondhatom, hogy hónapokban is, próbál egyértelművé tenni azt, hogy nem választ olyan embereket, vagy nem választat olyan embereket fontos pozíciókban, miniszternek, államtitkárnak, különböző szervezetek idejére, akik az elmúlt rendszerbe vagy rendszerekbe bármiféle politikai vagy államigazgatási szerepet játszottak. Na most Ligeti Miklósnál ugye felvetődik két aspektus. Egyrészt az, hogy ő a belügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban is felelős vezető volt, másrészt pedig az, hogy a Transparency International-nek a vezetője. Az egyik támadási felület tehát az, hogy kiszolgálta az előző rendszereket, vagy része volt az előző rendszereknek, a másik pedig az, és ez is egy támadási felület lehet, hogy a nemzetközi nagy tőke, vagy a nemzetközi NGO-k, vagy a nemzetközi nyomásgyakorlók kiszolgálója volt, idézőjelbe természetesen.
2: De ha már ez az ellenére, a másik oldalon is lehet ilyet hozni Unger Annához, mert azonnal megírták Orbán Balázs szakdolgozatát az ELT-n, tehát az is rögtön ott van. Tehát, hogy mind a kettő mellett lehet ért. Na, mit láttok akkor a döntésből? Elemzők azt mondták itt korábban, tegnap Dúl Szabolcs is, meg korábban Török Gábor is, hogy az, hogy ki lesz az elnök, az nagyon sokat meg fog majd mutatni abból, hogy mit vár, vagy mit akar ezzel a hivatallal a kormány. Most, hogy Unger Anna lesz valószínűleg az elnök, hogy látjátok, politikai feladat lesz ez inkább, vagy nem?
5: Hát, amit Unger Anna a bizottsági meghallgatásán elmondott, azért ő erőteljesen ezt egy politikai feladatként értelmezi, és egyébként önmagában ezzel nincs is, nem lenne akkora baj. Amiben inkább belekapaszkodnak, és ami számomra is egy meghökkentő kijelentés volt, hogy azt mondta, hogy arra nem lehet számítani, mert ne számítson senki, hogy ugye 6 évre szól a mandátum, hogy ez alatt a 6 év alatt már jogerős ítéletek is születhetnek bizonyos, vagy az ügyekben, a nagy ügyekben. Én tudom, hogy a tapasztalatok alapján ugye a magyar igazságszolgáltatás majd tényleg lassan őrülnek, de hát ha már rendszerváltásról beszélünk, akkor talán reménykedhetünk abban is, hogy ennél azért ez egy gyorsabb lesz. Tehát ez az üzenet, ez kétségkívül hát nem egy szerencsés üzenet, és pontosan azt a várakozást, azt a túlfűtött várakozást, ami kíséri a Tisza kormányzását és ezt a bizonyos igazságtételt, ez túlzott mértékben hűti egy ilyen kijelentés.
2: Jön majd Bárándi Péter, és fogom erről kérdezni, annál is inkább, mert a kampányban több újságíró feltette ezt a kérdést, hogy mi értelme van pontosan ennek a hivatalnak, mitől fog ez működni, mitől más, mint az ügyészség. Én is föltettem számtalanszor ezt a kérdést, és voltak olyan válaszok, hogy hát pont azért, hogy gyorsabbak legyenek ezek az eljárások, ez most ennek egy picit ellentmond.
4: Valóban, de azért ilyen még nem volt, hogy versenyhelyzet alakuljon ki a vádemelések területén. Márpedig az új hivatal, az új szervezet létrejöttével egy olyan alternatív vádemelési lehetőség nyílik meg, ami eddig nem volt, hiszen vád monopóliuma volt az ügyészségnek és a főügyészségnek. Na most Az új szervezet nem csak, hogy vádemeléssel élhet, hanem ügyeket át is vehet. Tehát, hogyha úgy érzékeli ez a hivatal, ez a szervezet, hogy nagyon lassan mennek a történetek, és ebben tényleg csak rossz példát látunk az elmúlt évtizedekben, Questor ügytől kezdve a Budakesig, tehát tényleg
5: hát a reggelig... Hát ennek ugye az tényleg értetetlen, ott még nem történt ilyen érdemű.
4: Igen, ez az, amit azt gondolom az emberek döbbenten konstatálnak, hogy ott van a Magyar Nemzeti Bank és alapítványainak ügye, amiről tavaly februárban az nem más, mint az állami szék, a számvevőszék készített egy nagyon alapos jelentést, ami meg is alapozhatta volna a vádemelést. És mégse történik semmi. És mostanáig se történik semmi, és az emberek azt gondolom velem együtt, és gondolom Szabolcs, osztod a nézetem, ezt nem értjük, hogy miért van ez.
2: Az MNB alapítványok ügyét egyébként ez a hivatal magához is vonhatja az ügyészségtől. A parlamentben Magyar Péter miniszterelnök ezzel példálózott egyébként, tehát lehet, hogy ez felgyorsul, vagy felgyorsulhatna ez a folyamat. Tegnap egyébként Róna Péter azt mondta, hogy pofon egyszerű az egész, hiszen ha láttad az adást, láttad.
4: Abszolút igaza volt.
2: Hiszen a felügyelőbizottsági tagok hagyták jóvá, tehát miért nincsenek ők még a vádlottak vagyják.
5: Egyébként nagyon érdekes az, hogy érdemes arra is figyelni, hogy az új köztársasági elnöknek, Baka Andrásnak az első, azt hiszem, hogy ilyen nagyobb horderejű személyi döntése az lesz, hogy kit fog legfőbb ügyésznek jelölni, akit ugye majd a parlamentnek kell kétharmaddal megválasztania, de az oldalon ez is mondjuk sok kérdése választ fog adni, és valóban, hogyha ismerjük az új legfőbb ügyész személyét, meg elkezdi munkát ez az új hivatal, akkor nyilván már egy teljesen új helyzet lesz Magyarországon a igazságszolgáltatás területén.
2: Picit még a jelölés folyamatáról beszélgessünk, mert az nem volt zökkenőmentes, tegnap is beszéltünk, volt a kommunikációs zűrök, amire te utaltál, Szabi, illetve a mai bizottságülés is talán érdekes lett, a 444.hu meg is írta, hogy ezen a furcsa ülésen végül Unger Annát jelölte a bizottság, és azért írták, hogy furcsa ülés, mert mi egyébként közvetítettük volna, de aztán az elejét leszámítva onnan kiküldték a sajtót, és nem lehetett, már az elnök helyettesekről való szavazás idejére zárt ülést rendeltek el, és ezt a Tisza meg is szavazta, a Fidesz nem vett részt rajta, és Apáti István sem, ugye ő volt a Mi Hazánk bizottsági tagja, szóval tiszás képviselők voltak csak ott. Ez furcsa, vagy ez egyszerűen így van, a Fidesz maga döntött, hogy nem vesz részt ebben az egész folyamatban, a Mi Hazánk meg nem ment el.
4: Én felelőtlenségnek érzem azt, hogy a jelenlegi ellenzék ezen a bizottságülésen nem vesz részt. Hiszen minden parlamenti pártnak ez a munkaköre, ez a munkája. Tehát, hogyha ebben nem vesz részt, az olyan, mintha igazolt vagy igazolatlan hiányzás.
2: Igen, csak így a Fidesz azt mondhatja, hogy hát nem veszünk részt ebbe egyébként, csak voltunk ott, ez a Tisza AVH-ja, vagy nem tudom.
4: Igen, hát ez eléggé vicces, és szerintem felháborító hasonlat. Így lepöckölik magukról a felelősséget. Ez szerintem semmiképpen nem jó. Azt viszont én sem értem, hogy miért kell ez zárt ülésben az elnök helyettesek ügyét megbeszélni. Akkor így van a közös frakcióülést, és a frakcióülés után a bizottság egy nyílt ülésen szavazza ezt meg, a jelölteket, vagy azt mondja, hogy nem dönt, mint ahogy ma nem döntöttek teljes mértékben.
5: Igen, erről. Az egyik elnök helyettesről végül is nem döntöttek, tehát abban a pályázatban nem született döntés. Hát a Fidesz az bizonyos értelemben elég következetes a tekintetben, hogy illegitimnek tekinti, hát nagyon sok minden folyamatot illegitimnek tekint, és nyilván ezt a hivatalt is, meg azt mondja, hogy az ezt létrehozott törvényben vannak olyan pontok, amik szerintük alaptörvényellenesek, hát ez már ki fog derülni. De azt én meg bizonyos értelemben pozitívnak látom, és elszoktunk ettől a fajta demokratikus működéstől. Persze tudom, hogy valaki azt mondja, hogy az egész csak egy színjáték, amit látunk, az. Én azért ebben nem hiszek, vagy ha az, akkor ezt nem jól írta meg, aki megírta. Szóval az, hogy érdemi viták is vannak, tehát hogy ezek szerint a Tisza frakción belül is különféle vélemények vannak. Itt a szavazási eredményekből azért látszik, hogy mégis úgy tűnik, mintha ez nem egy előre megírt forgatókönyv, és egy előre lefutott mérkőzés lenne.
2: Hatházi Ákosra céloztál? Most az a kezem, mert ő augusztus 20-a miatt is megszólalt, az is témánk lett volna, de tegnap azt már kibeszéltük, de ugye a hivatallal kapcsolatban is posztolt, azt mondta, hogy abszolút vetítés, felháborító az elnök jelölt kiválasztása, több okot sorol fel, hogy miért, Unger Annát egy tisztességes politológusnak tartja, de aggasztó volt szerinte a bizottság előtti bemutatkozásában ez a bizonyos 6 év, amit végül is említettetek.
4: nagyon megosztotta az internet népét ez a jelölés. Hadházi Ákos pedig folytatja a bozót harcosi tevékenységét, és lő mindenre, ami mozog. Most ott mozog, a kormánypártok térfelé mozognak a célpontok. Én csak azért, amiatt vagyok egy kicsit bosszus, mert ezek ki nem kényszerített hibák. Tehát olyan dolgokban hibázik most a Tisza.
2: De most a 20-ára gondolsz?
4: Például augusztus 20-ra is, amit meg lehetett volna úgy csinálni, hogy ne legyen rajta a fogás. És nem értem, hogy miért ad ebben magas labdát az ellenzéknek, adott esetben Hadházi Ákosnak.
2: Fagyok erre Mi Hazánknak, mert hogy nyilván a parlamentben is téma volt ez is, a jelölés is, meg augusztus 20-a is, ugye Torockai László már azt mondta, hogy rendszer szintű korrupcióról van szó, nyilván az ellenzék kihasználja ezeket a labdákat.
5: Jó, azért mondjuk egy 3 hónapos kormánynál a rendszer szintű korrupcióról beszélni, azért hát ez mondjuk barokkos túlzás, de érthető az ellenzék részéről persze. Igen, ez mindenképpen egy támadási felület a Tisza párttal szemben. Az egy más kérdés, hogy annyiban meg is tudta mutatni itt a Tisza kormány, hogy azért más logika alapján működik, mint a Fidesz, hiszen ugye a belügyminisztérium bejelentette, hogy kivizsgálja ezt az ügyet, és feltárják, hát meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, és hogy ez a vizsgálat meg fogja nyugtatni azokat, akik itt aggályokat fogalmaznak meg. És nyilván azok az információk, amik napvilágra kerültek, azok azt jelzik, hogy egyfelől igaz, hogy ugye Negyedáron valósult meg most ez az augusztus 20-i ünnepség a tűzijátékkal együtt, mint ahogy tervezték, meg mint ami korábban volt, de valóban azok a levelezések, amik így kikerültek, azok hát, hogy mondjam, egy kicsit ilyen irányított. Ott viszont már inkább érzem ezt a hasonlatot, vagy ezt a megjegyzést, hogy itt mintha valahogy előre le lett volna játszva ez a mérkőzés, és ez nyilván nem szerencsés, mert ez akkor valóban mondhatjuk, hogy kicsiben ugyanaz a gyakorlat folytatódik, mint amit rendszer szinten láttunk az Orbán kormány idején.
4: De igaza volt Torockainak tulajdonképpen. Ez így valóban egy rendszer szintű korrupció volt a korábbi években. Hiszen ez, ha más nem, ez a jelenlegi, az idei augusztus 20-ai tűzjáték egyértelműen azt bizonyította, hogy legalább kétszeresen, de inkább háromszorosan volt túlárazva a korábbi időszakban minden egyes tűzijáték.
2: Mint elindult több eljárás, egyrészt a belügyminisztérium is vizsgálódik, a cég, aki szervezte is, a bírósághoz fordul, meg feljelentés is született, azt hiszem a Mi Hazánk is tett feljelentést, meg többen is azóta, hogy meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Köszönöm, hogy jöttetek.
5: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy kapcsolás Debrecenbe. Polgár Tóth Tamás várja, a Debreciner szerkesztője. Jó reggelt kívánok, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a nézőket.
1: Az oknak nyilván nem örülök, megint a Seattle-el van némi gond, és hát ott az emberek egészsége az, ami veszélyben van, vagy veszélyben lehetett, ebben nagyon nehéz tisztán látni, de talán ti ott helyben beszélgetve az érintettekkel többet tudtok, ezért is jelentkezünk nálad. Mi a helyzet?
2: Megint a Seattle-el volt gond, vagy lehetett gond, ez egy érdekes kérdés. Nagyon sokszor a helyi lakosok sem tudnak eligazodni a témában. Itt 7 akkumulátoripari beruházás van Debrecenben, és különböző cégekkel volt már probléma, különböző cégeket büntettek meg a hatóságok. Most valóban arról van szó, hogy a napokban már kapott egy bírságot a CETL, és ehhez képest most derült ki, hogy 9 dolgozónál mutattak ki nikkel expozíciót, egy biológiai expozíciós monitoring vizsgálaton, tehát gyakorlatban egy vizelet vizsgálaton, ami miatt a hatóság úgy döntött, hogy bezárja az egyébként még nem is működő tömegtermelés, még nem folytató cellagyártó épület, katód, anód, fólia, lézervágó és az anód, katód, fólia tekercselő üzemet, valamint a cellaszállító üzemet.
1: Nyilván ebből a nem szakértő elég keveset ért, hogy ezek milyen üzemek, de az teljesen nyilvánvaló, hogy vegyi anyaggal foglalkoznak. A munkavédelmi szabályok nyilván ott sokkal szigorúbbak kell, hogy legyenek, mint egy általánosságban működő üzemben, ahol szintén minden üzemben megvannak ezek a szabályok. Most a Seattle azt mondja egy friss közleményében, hogy szigorítja a munkavédelmi szabályokat. Ezek szerint ezek sem az uniós, sem a hazai szabályoknak eddig nem feleltek meg?
2: Hát elméletileg nem működhet semmilyen tevékenység a gyártóületén, hogyha nem felel meg ezeknek a szabályoknak. A kínaiak kezdettől fogva arról kommunikálnak egyébként, amikor ilyen ügyek előjönnek, hogy ők még szigorúbb elvárásokat alkalmaznak saját maguk felé, mint amit a hatóságok előírnak. Hát nyilván ehhez képest azért látjuk azt, hogy itt nem tartottak be olyan előírásokat sem, amiket a hatóságok írtak elő számukra, hiszen éppen addig függesztették fel itt a tevékenységet ezekben a gyártási területeken, amíg ezeket a szabálytalanságokat, például a munkavállalók megfelelő védelmének a biztosítását nem teljesítik, nem küszöbölik ki.
1: Azt mondja Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, hogy több ponton is megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a Seattle-debreceni akkumulátorgyára. Ez egy másik ügy. És hogyha ezeket egymás mellé pakoljuk, meg azt is oda tesszük, hogy korábban mérgező anyagokat mutattak ki a debreceni akkumulátorgyár miatt, egy zöld folyadék került egy patakba. Tehát, hogy ez egy folyamatosan jelenlévő probléma ez a gyárral. Ezt ti ott Debrecenben hogy viselitek?
2: Hát azt biztosan nehéz nézni, nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki itt él Debrecenben és Debrecen környékén, hogy a CETL akkumulátorgyár az még csak most fog beindulni, a tömegtermelés is itt most fog elindulni, és akkor ehhez képest már most lehet szabálytalanságokról hallani. Emlékeztetném a nézőket arra, hogy a Gödi akkumulátorgyár az már masszívan termelt, amikor elkezdtek az első hírek érkezni arról, hogy ott milyen szabálytalanságok történnek, de Debrecenben ez a történet még csak most indul.
1: Elég nagy volt a felháborodás, és elég jelentős volt talán a civil hang is Debrecenben ezekkel a gyárakkal szemben. Ehhez képest valósultak meg. Most mit tudtok tenni ti újságban ezekkel a gyárakkal szemben? Ehhez képest valósultak.

0: szeparátor kóliagyár, vagy az EcoPro katódjával kapcsolatban. Utóbbi esetében egyébként éppen szeptember 7-én lesz majd egy közmeghallgatás, ami 3,5 év után az első valódi közmeghallgatás lesz Debrecenben akkumulátor témában. A civilek, itt nyilván a Mike Percsi Anyák a Környezetért Egyesületet kell kiemelnem, ők is elsősorban az átláthatóságért próbálnak tenni, az információkat igyekeznek szolgáltatni a közönségnek, így egyébként a sajtónak is mi is tudunk dolgozni azokból az információkból, amiket a civilek hoznak nyilvánosságra. Fontos elmondani, hogy ez a fokozott nikkel terhelés, ami érte a dolgozókat, ez sem derült volna ki, vagy legalábbis nem ebben a formában, és nem így derült volna ki, hogyha a Mike Percsi Anyák ezt nem hozzák nyilvánosságra.
1: Arról még nem váltottunk szót, de talán a legfontosabb lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hogy hogy vannak a dolgozók, mennyire súlyos az ő nikkel terhelésük.
0: Ezzel kapcsolatban nem közöltek eddig adatokat. A CETL-nek a közleményében szerepelt az, hogy augusztus 25-én végeztek egy újabb ellenőrzést a hatóságok, és ekkor nem tártak fel foglalkozás egészségügyi problémákat a vállalatnál.
1: Ez legalább ebből a szempontból egy jó hír. Mennyire működik együtt veletek bármelyik kínai gyár is, már hogy az újságírókkal? Kérdezem azért, mert hogy általában eléggé elzárkózók a nyilvánosságtól. Ott helyben jobb a helyzet egy kicsit?
0: A CETL-el kapcsolatban egyértelműen azt kell elmondanom, hogy itt egészen rendben van a kommunikáció olyan téren, hogy ha küldünk egy kérdést a cégnek, akkor arra valamilyen választ azért mindig igyekeznek küldeni. Sajnos a többi akkumulátoripari céggel nem ilyen korrekt a kapcsolat Debrecenben, illetve a hatóságokkal, amik ellenőrzik ezeket a vállalatokat, ott azért még mindig akadozik a kommunikáció, bár határozottan jobb a helyzet most, mint amikor még a korábbi főispán Rácz Róbert vezette a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalt.
1: Az elmúlt hetekben az új kormány, hogy ugye erre visszautaljak, hogy mi volt régen, meg mi van most. Szóval az új kormány azt mondta, hogy nem támogat semmiféle akkumulátorgyárhoz kapcsolódó bővítés Debrecenben. A helyiek viszont követelték azt is, hogy zárják be ezeket a gyárakat. Ez az utóbbi követelés, ez nyilván egy illúzió, hiszen itt azért rengeteg pénz van ezekben az üzemekben. Akkor miben reménykedhetnek azok, akik ott élnek Debrecenben és környékén?
0: Hát mindenek előtt nagyon jó lenne, hogyha kiderülne az, hogy mit akar az új kormány, mert Tárkányi Zsolt államtitkár, aki egyébként debreceni országgyűlési képviselő is, ő azt nyilatkozta a Debrecinernek május végén, ahogy utaltál is rá, hogy a kormány nem partner abban, hogy bővítsék ezeket a beruházásokat a gyárak. Ehhez képest mi most már több mint egy hónapja próbáljuk megtudni a kormány hivatalos álláspontját az akkumulátorgyárak bővítéséről. Ezt még mindig nem közölték.
1: Jelenleg egy államtitkári mondat az nem elég ehhez?
0: Jelenleg úgy tűnik, hogy amennyiben a szabályokat betartják a cégek, akkor nem fog keresztbe feküdni ennek a kormány, hiszen a Vitézy Dávid miniszter által bejelentett módosítások is mindössze arra vonatkoznak, hogyha szabályokat szegnek a cégek, akkor 6 hónapon keresztül nem járulnak hozzá majd a hatóságok ahhoz, hogy bővíteni tudjanak. Tehát ez azt feltételezi, hogyha nem történik szabályszegés, akkor hozzá fognak ehhez járulni, vagy legalábbis akkor nem lesz semmi gátja ennek a hozzájárulásnak.
1: Tamás, de nem ez a legfontosabb? Bocsáss meg, hogy közbevágok, nem az a legfontosabb, hogyha már működnek, akkor ne legyen szabályszegés?
0: Viszont a helyiek, és itt megint csak a civileket kell mondanom, gyakorlatilag majdnem minden civil szervezet, ami foglalkozik ezekkel az akkumulátorgyárakkal, már megfogalmazta azokat az aggályaikat, nem csak Debrecenben, hanem országosan is, hogy rendben van, de mi történik majd a bővülés után? Tehát most a bővülés előtt van egy visszatartó elő a gyárak előtt, de mi van, hogyha megtörténik a bővülés, utána mi lesz, hogyha szennyeznek? Emiatt aggódnak elsősorban a civilek. És amit még fontos elmondani, hogy a kínaiak egy sajtótájékoztatón elmondták, hogy hiába beszélt erről Tárkányi Zsolt államtitkár, ők a kormány részéről hivatalos jelzést még azzal kapcsolatban nem kaptak, hogy ne bővíthetnék az akkumulátorgyárukat Debrecenben.
1: És ez így akkor valóban körbeér. Hát előbb-utóbb meg kell szólalni ez ügyben a kormánynak nyilván, és akkor nyilván ti is, meg mi is beszámoltok róla. Polgár Tóth Tamás, a Debrecen szerkesztője. Köszönöm szépen. Köszönöm önöknek szépen is, hogy eddig

0: lehetett a hit, engem megtart az irgalom.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, derül ki a GKI elemzéséből. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is romlott. Legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült. A stúdióban Petsz Rajmund.
3: A GKI vezető kutatója, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok!
3: 6 hónapig emelkedett a konjunktúraindex, most meg visszaesett augusztusban. Én arra kérem, a részleteket meg az okokat mindjárt megbeszéljük, meg a számokat is, hogy azért mondja el a nézőknek, hogy mi ez az index, mit mutat, hogyan mérik.
4: A GKI konjunktúraindex egy a lakosság és a vállalatok körében végzett felmérés eredményeinek összegzéséből számított mutató. Tehát van egy lakossági 1000 fős reprezentatív mintavétel, amit minden hónapban lekérdezünk, immár 33 éve. Ennek az eredménye a fogyasztói bizalmi index, illetve az üzleti szervezetek körében, az iparban, az építőiparban, a kereskedelemben és a szolgáltatásban kérdezünk cégeket, körülbelül 1600-at egy hónapban. Mind a kettőnek van egy bizalmi index, és ennek az átlaga lesz a konjunktúraindex, ami tulajdonképpen annak az összefoglaló mutatója, hogy a lakosság, illetve a vállalatok mit várnak a következő 3-6 hónapban.
3: Na, ez romlott most. Azt írják, hogy a gazdasági helyzet alakulására vonatkozó várakozások kiemelkedően nagy mértékben romlottak. Számokban mit jelent? Egy picit akkor a számokat nézzük meg.
4: Ugye ez a lakossági felmérésnek az eredménye. Valójában, ha kicsit visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a fogyasztói kilátások már egy éve javulnak. Tehát tulajdonképpen tavaly augusztus, vagy július-augusztus, amikor elkezdődött a kampány, ugye emblematikus intézkedése volt az előző kormánynak az otthonstart, ez meglátszott a lakosság várakozásain is. Nem annyira a saját helyzetükre vonatkozó elgondolásaik, illetve várakozásaik, hanem az ország egészére vonatkozó. Ez javult nagyon nagy mértékben. Kevésbé a saját tapasztalat, vagy a saját helyzetükre vonatkozó várakozások. És a mostani felmérésben, az augusztusiban a fogyasztói bizalmi index 5 pontot romlott, de majdnem 10-et romlott az ország egészének várható helyzetére vonatkozó kilátás.
3: Amikor azt mondja, hogy 5 meg 10 pont, akkor azt elmondani nézőknek, hogy ez soknak számít, tehát hogy a korábbi éveket nézzük, tehát hogy ez mennyi?
4: Hát egyet tudok elmondani, a májusi felmérésnél 15 pontot javult a fogyasztói bizalmi index, ez a 33 év legnagyobb növekedése volt egyik hónapról a másikra. Tehát ez egy a mostani csökkenés, igazából egy magas szintről egy korrekció. Az, hogy ez egy trendfordulónak a kezdete, nyilván a következő hónapok fogják
3: megmutatni. Mi lehet ennek az oka? Mondjuk mi maradjunk a lakosságnál, aztán majd a cégeknél is megnézzük ezt. Tehát mi lehet az oka, hogy most itt ekkor átromlott az augusztus?
4: Ugye a lakosság kilátásait részben a mindennapi tapasztalatok, a bevásárlás, az árak, a foglalkoztatási helyzet és részben a média fogyasztása, híreknek a fogyasztása alakítja, és ez is mutatja azt, hogy igazából a lakosság véleményalkotása elég szélsőségesen tud változni. Most az, hogy éppen 6 hónap után csökkent egy kicsit, ez hát azt gondolom, hogy egy természetes reakció, tehát ezeknél a típusú felméréseknél ugye a nulla az átlag, tehát
3: de ennek köze van a kormányváltáshoz, vagy a politikához is? Tehát volt egy várakozás, volt egy pozitív várakozás, és most az egy picit elmúlt, vagy ennek semmi köze ehhez?
4: Nagyon erős ennek a hatása, tehát a korábbi választások előtt is azt tapasztaltuk, hogy ez az index, ez elkezd fölfelé menetelni. A lakosság hát vár valamit a választás eredményétől, hogy egy kicsit jobb lesz majd a helyzet, és ez most is így volt. Az előző 2022-es választásnak egy speciális volt, mert ugye előtte volt az Oroszországnak a Ukrajna elleni agressziója, és ez egy kicsit bezavart ezen a képen, de az előző 3-4 választáson mindig választás után 2-3 hónapig még emelkedett ez az index, most éppen ugye 4 hónap is.
3: Nézzük meg a cégeket, a vállalkozásokat, náluk mi a helyzet, mert ott is romlott, de ők nyilván nem úgy ítélik meg feltétlenül, mint a lakosságot, mi a helyzet.
4: A cégeknél is körülbelül fél éve egy javuló tendenciát regisztráltunk, nem minden hónapban és nem minden ágazatban. És ez a mostani augusztusi romlás sem teljesen általános. Az üzleti szolgáltatóknak az indexe az például még emelkedni is tudott, tehát leginkább az ipar és az építőiparban esett vissza ez a mutató, és a kereskedelemben szerényebben. És ha egy másik metszetet nézünk, akkor azt látjuk, hogy a nagy vállalatok azok optimistábbak lettek, mint júliusban, a KKV szektor az, ami inkább pessimistább lett. De ez nem egy jelentős változás igazából.
3: Tehát nem akkora, mint mondjuk a lakosságnál,
4: igen.
3: Terveznek-e, ami minket ugye nagyon érdekel nyilván minden nézőt, elbocsátásokat a cégek, terveznek-e áremeléseket a cégek, itt mi a helyzet?
4: Hát itt egy jó és egy kevésbé jó hír tudok mondani. A jó hír az az, hogy a cégeknek az áremelési szándéka az júliusban, hát ilyen körülbelül éves mélypontra esett, és ez augusztusban se változott. Tehát ilyen kevesen árat emelni már nagyon régen
3: akartak,
4: ez a jó hír, viszont a foglalkoztatási várakozások is óvatosabbak lettek. Tehát itt most már, ha jól emlékszem, 13% készült elbocsátásra, és csak 7% szeretett volna plusz munkaerőt felvenni.
3: Miért fontos látni, miért fontos mérni ezt az adatokat, amit a GKI-ben nagyon-nagyon régóta mér? Mit mutat ez a gazdaság számára, mit mutat a kormány számára?
4: Hát ez egyfajta hangulati térkép. Megmutatja, hogy az ország lakossága, illetve a cégvilág hogyan tekint a következő időszakra. És hogyha ezt a kormányzat figyelembe veszi, akkor azt gondolom, hogy bölcsen jár el. Mert ugye ez egyfajta indikátor annak, hogy a gazdaságpolitika, a kormányzás hát milyen szintű, vagy milyen reakciókat vált ki, részben a lakosságban, részben az üzleti szférában, de természetesen sok más tényező is befolyásolja ennek az alakulását.
3: Van még egy adatunk, sajnos, tegnap jött ki, hogy újra bezuhantak a beruházások Magyarországon, a KSH friss adatai ezek, vagy kedden talán. A második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után ez nagyon-nagyon nagy visszaesésnek tűnik, ez a 9,1 az.
4: Hát ennek a hátterében leginkább szezonális okok állnak, de az mindenképpen, ha visszatekint, megint itt is nézünk egy kicsit, 2023 óta lényegében folyamatosan csökkennek Magyarországon a beruházások, és van egy-egy jobb negyedév, ahol ilyen stagnálás körüli helyzet van, aztán ezt egy ilyen nagyobb, akár 10% fölötti csökkenés is követte, ez történt most is. És ugye ennek a hátterében azért nem csak magyarországi okok állnak, a magyar gazdaság egy eléggé kitett a nemzetközi folyamatoknak, és hát itt most a környékünkön lévő háború, geopolitikai konfliktusok, maga az EU-nak az útkeresése, mint külső tényező, az olajárnak a jelentős emelkedése az elmúlt fél évben, ezek mind-mind befolyásolják a befektetői hangulatot, és hát ugye a másik ilyen pedig az, hogy hát Magyarországon az elmúlt X évben nem bizonyult befektetői szempontból vonzónak az ország.
3: Mi hozhatna itt fordulatot? Ugye most ez, nem is erről a nagy évről beszélünk, hanem 2023 óta tart ez a folyamat. Lát mondjuk a kormány első 100 napjában olyan intézkedést, ami beruházás ösztönző? Vagy ezt még ne keressük?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez a gazdaságpolitikának a hosszabb távú feladata lenne, egy kiszámítható környezetet teremteni, egy olyat, amiben akár a külföldi, akár a hazai befektetők úgy érzik, hogy azok a szabályok, amiket, amik érvényesek rájuk, azok érvényesek lesznek fél év múlva, egy év múlva is. Én azt gondolom, hogy ennek a beruházási hangulatnak a megváltoztatásához időre van szükség. Tehát a gazdálkodó szférának, a befektetőknek el kell hinniük, hogy most egy kedvezőbb klíma van, egy magasabb jogbiztonság, a megfektetéseik megtérülésére nagyobb az esély. Én azt gondolom, hogy ezt legkorábban a 2027-es számokban lehet majd látni.
3: Köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket. Csütörtök reggel van, augusztus 27-e. Szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, és természetesen az ATV nézőit. Róna Jegon vagyok, és Pikó Andrással, Józsefváros polgármesterével folytatjuk a Start műsorát. Jó reggelt kívánok! Azt mondod, hadd tegeződjünk régi kollégáként. Szóval azt mondod Józsefváros polgármestereként, hogy az, ami az üvegvisszaváltás körül kialakult, az ugye egyrészt egy rendészeti kérdés, másrészt nyilván egy technológiai kérdés, a MOHU-nak ezt meg kell oldania, hogy az ne így menjen, de van ennek egy szociális mélysége is, és ezzel az egésszel együtt lenne érdemes foglalkozni. Nyilván ez így van. De ezek különböző szintek. Először a MOHU-val kezdted, és nyilván ott vársz először is lépéseket, mert ez a legegyszerűbb, ott szervezési kérdések is vannak.
2: Igen, jól mondod, ahogy hogy látjuk, nagyon sokat lehet javítani ezen a helyzeten a MOHU oldaláról a szervezési kérdéssel. Ugye, amit látunk, az az, hogy ez a rendszer úgy nem lett végig gondolva, hogy gondoljanak arra, hogy milyen társadalmi közegbe jön ez az alapvetően szerintem pozitív rendszer, sokkal kevesebb az eldobott üvegflakon, viszont a készpénzes visszaváltásnak a lehetősége nagyon sok nagyon szegény embernek és nagyon sok olyan szerhasználónak is állandó bevételi forrást jelentenek, amelyek nálunk köztisztasági és közbiztonsági problémaként jelennek meg. Ez költség. Közös költség, amit én erre költök, vagy mármint én, bocsánat, szóval a Józsefvárosi Önkormányzat erre költ, az hiányzik máshonnan. Én azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a javítása, alkalmasabbá tétele, illetve a felmerülő költségeknek a kompenzálása az első pont. Nem én vagyok a legradikálisabb ebben, ugye ismeretes, hogy Soproni Tamás kollégám, a 6. kerület polgármestere felfüggeszteni ezt a rendszert. Én ezzel is tudok menni, ennek azért vannak feltételei, nyilvánvalóan tudni kell azt, hogy azok az emberek, akik ebből élnek, azoknak ez a pénz hiányozni fog, tehát valamit kell ezzel kezdeni.
1: Ez a szociális ága a történetnek,
2: és rögtön itt közvetlenül. És közbiztonsági is, mert azok, akik azért flakonoznak, hogy meglegyen a mindennapi betevő kristályuk, azok, ha nincsen flakon, akkor máshonnan fogják szerintem, akkor a kisértékű bűncselekmények meg fognak nőni.
1: A helyzet A hétköznapi módon úgy jelenik meg a polgárok előtt, hogy ki vannak borítva a kukák.
2: Így van.
1: Ha tovább megyünk, akkor úgy jelenik meg, hogy van egy közbiztonsági rossz érzésük, tehát, hogy nem vagyunk biztonságban az utcán, mert jönnek ezek az alakok. És hát ezek az alakok a legnagyobb bajban lévő, a legszegényebb emberek, akik nem csak Budapestről jönnek, hanem ország legkülönbözőbb pontjairól egyfajta megélhetést keresnek ebben a flakonozásban.
2: Ez így van, és az, amivel mindenki találkozik, aki nem is lakik a belvárosban, vagy azokon a területeken, ahol ez kiemelten elő tud jönni, azok ezzel találkoznak. De az én lakosaim, és Józsefváros nem a legtehetősebb budapesti polgároknak a kerülete, az én lakosaim nem az utcán találkoznak. A legtöbb konfliktus az a társasházakban, a házakban alakul ki.
1: A felfeszített kapuk alatt?
2: A felfeszített kapuk, a kiborogatott kukák és az oda beköltöző szerhasználók, akik fenyegetést jelentenek és konkrét inzultálást is. És azért probléma ez, két okból. Az egyik, hogy nagyon nehezen kezelhető, és ha hiába vár az állami erőszakmonopólium által biztosított szolgáltatásra a polgár, mármint az államilag fizetett rendőrrel, mert hiába vár, akkor maga kezébe veszi a dolgot. Nagyon megszaporodtak az önbíráskodások. Ez szerintem nagyon-nagyon rossz. És van, ami szervezett is, tehát látjuk, hogy mely politikai erők és milyen szervezetek kínálják fel ezt a szolgáltatást, mivel a rendőrség most jelen állapotában nem tud mindenütt ott lenni. De a másik, ennek van egy társadalomlélektani oka vagy következménye, ami talán még súlyosabb. Jól mondod, hogy van egy elképesztően nagy szociális válság, amit nem lehet kevés pénzzel, nem lehet rövid idő alatt, és nem lehet koncentráltan több téren megtámadva a válságot, oktatás, egészségügy, családgondozás, munkahelyteremtés, vidékfejlesztés, minden együtt elindítani. De ha nincsen hozzá társadalmi többség, hogy igen, akkor ezt csináljuk, mert 10 év múlva nem ebben szeretnénk lenni, akkor ez nem fog menni. Márpedig a társadalmi többséget egyféleképpen lehet megnyerni ehhez, hogyha biztonságban érzi magát. A közbiztonság, ami a szociális válságnak a következménye, az gyakorlatilag az előfeltétele annak, hogy a szociális válságot tudjuk kezelni.
1: A rendőrség mennyire partnere?
2: Abszolút
1: az önkormányzatnak,
2: mindenki.
1: A tiédnek vagy a többinek? Tehát mennyire tudnak, és mennyire van emberük arra, hogy fellépjenek?
2: Szerintem az egy nagyon-nagyon komoly előrelépés, hogy tudunk beszélni arról, hogy a rendőrség milyen bajban van. Nyilvánvalóan én erről most nem fogok beszélni, mert nem vagyok rá felhatalmazva, de ők őszintén beszélnek, és szerintem már a nyilvánosságban is kell látnunk azt, hogy a rendőrség ugyanolyan a rendszere az államnak, ami ugyanúgy leépült, mint bármely más közszolgáltatás. És értik a problémát. Azt, hogy ezt hogyan tudják megoldani, azt én nem tudom, de én már ezzel úgymond ki vagyok fizetve, nyilvánvalóan egy állandó párbeszédben vagyunk, és várjuk azt, hogy a kormány hogyan tud ezen úrrá lenni, és kicsit kibeszélek a szerepemből, mert egyrészt nagyon türelmetlen vagyok, másrészt meg nagyon megértő is, szóval azt azért látjuk, hogy április óta mi megy, klímaválságtól, Dunavízálláson keresztül egy csomó mindenig, szóval ez is nagyon-nagyon fontos, és most sorban állunk még nem tudom én hány ilyen problémával. Nyilvánvalóan az én dolgom az, hogy minél hangosabban mondjam ennek a problémának a lényegét.
1: Mit vársz most a MOHU-tól, és mit reagált a MOHU?
2: A MOHU még nem reagált semmit. Tegnap volt egy találkozunk belvárosi polgármesterekkel, Niedermüller Péternél, ahol ott volt Baranyi Kriszta, Soproni Tamás, Tóth József és jó magam is, és ott is előkerült ezen még dolgoznunk kell. Szóval nagyon sokfajta álláspontot kell egyeztetni, hogy közös álláspontunk legyen. Én azt gondolom, hogy azzal lehet menni, hogy a felmerülő költségeket kompenzálják, és abban is lehet partnerség, hogy a mi tapasztalataink alapján a MOHU finomítsa, javítsa a rendszerét. Több ilyen átvevőkkel, nagyon sok van állandóan zárva, nagyon soknál nagyon méltatlan körülmények között lehet hosszú sorokkal, nagyon tisztátalan körülmények között ezt visszaváltani, szóval ezzel mindenféleképpen kell javítani. A főváros összehívott péntekre egy beszélgetést a belvárosi kerületek képviselői és a MUH között. Nagyon kíváncsi vagyok, ott már ki kell derülnie, hogy mekkora a fogadókészség.
1: Ha már közbiztonság, volt egy 30 napos ellenőrzése a rendőrségnek Budapesten, ott rengeteg letartóztatás történt. Ti érzitek a kerületben, hogy jobb lett ettől a helyzet? Tehát volt annak közvetlen hatása, hogy lehetett tudni, hogy a rendőrök most kint vannak az utcán, és keresnek embereket?
2: Szerintem határozottan, azonban a szubjektív biztonságérzet nem javult. Ennek az az oka, hogy azok a történetek, amelyekről mindannyian tudunk, és azért tudunk, mert hogyha valahova egy házba megjelenik ez a probléma, akkor nyilvánvalóan közösségi médiában ezek a történetek elkezdenek keringeni, tehát még hogyha valaki nem is éri át, akkor is tudja, hogy a kerületben ez van. Van egy nagyon jó hírünk, hogy múlt héten kaptunk Pósfai belügyminiszter úrtól egy választ az előző kezdeményezésünkre, és kaptunk egy konkrét ígéretet arra ebben a válaszban, hogy fenntartják ezt a kiemelt figyelmet a legkritikusabb pontokon, további időszakra és további helyszíneken. Erről mindenféleképpen egyeztetni szeretnénk, és azt reméljük, hogy talán szeptember 15-éig közösen ki tudjuk találni, hogy ez hogy megy, és mellette még van jó néhány más olyan kezdeményezésünk a nemzeti dohányboltok feletti felügyeleti jogoktól kezdve a rendőrök bérpótlékáig, amire mind-mind pozitív választ kaptunk a kormánytól. Azért ilyen nem volt.
1: Szokatlan érzés, nem?
2: Hát ez abszolút, tehát még próbálom megemészteni a dolgot, hogy egy kormány egyrészt válaszol, másrészt érdemben válaszol, konstruktívan. Nekünk mindig az volt a legnagyobb gondunk, én nekem a Covid nem csak a személyes okok miatt, hanem a válságkezelés miatt is azért volt nagy trauma, mert ott először bizonyosodott be, hogy minden arról szólt volna, hogy az kormány és az önkormányzatok együtt működjenek, és ott pont ellenkezője történt. Hát, ha most egy új korszak nyílik, és egy...
1: Tulajdonképpen most volt egy sikeretek. Kicsit megkésett bizonyos szempontból, de mégiscsak, tehát nem lesz a mi egykori közös otthonunk helyén, a Magyar Rádió helyén egy egyetemváros.
2: Így van.
1: Illetve nem lehet tudni, hogy mi lesz. Nem tudom, lehet, hogy te már tudod, hogy akkor most hogyan tovább.
2: A Pázmánnyal most úgy vagyunk, hogy az biztos, hogy amitől féltünk, és ahogy az a terv, az a gigaterv kialakult, hogy olyan történet nem lesz már, és az a terv sem fog megvalósulni, erre megszülettek a döntések. Szerintem ami biztos az az, és az önkormányzat kidolgozott erre egy javaslatot a kormánynak, hogy a területet rendezni kell. Tehát az úgy nem maradhat, fújja a szél az aszbesztes port, vagy szennyező port és a többi, tehát azt rendezni kell. Magyarán ott kell, hogy legyen egy zöld terület, egy park, addig, amíg egy rendes társadalmi egyeztetéssel, lakókkal, különböző érintettekkel, katolikus püspöki konferenciával, fővárossal, kormánnyal ki nem találjuk, hogy ott mi legyen. Ha a kormánynak az a szándék, hogy ott legyen valami, akkor azt végig kell beszélni, az nem lesz rövid idő.
1: Ahhoz az túl értékes terület, hogy valami ne legyen, nem?
2: Igen, de közben meg a mi rádiós kollégáink nagyon szeretnének egy rádiós emlékparkot ott.
1: Sőt, felmerült, hogy vissza kéne építeni az eredeti pagodát, hatos stúdiót.
2: A pagoda megvan egyébként.
1: Az megvan?
2: Az megvan, képzeld, de Gyula az én szülővárosom bejelentkezett érte, és most nyomozunk utána, hogy hol. Tehát, hogy azt tényleg vissza lehet építeni. Nemzeti Múzeum. Nagyon régóta kellene, plusz raktár föld alá lehetne vinni, plusz kiállító helységek, egy csomó minden elképzelés van, tehát hogy nagyon sok olyan elképzelés van, ami azt mondja, hogy ebben a nagyon-nagyon zöld terület hiányos belvárosban a gyönyörű paloták közé lehet oda egy nagyon színvonalas közterületet csinálni, ráadásul úgy, hogy azért ez valamikor ott a paloták között ezek ilyen főúri kertek voltak. Valamit vissza lehet odahozni, és szerintem az lehet, hogy a közösség számára nagyobb értéke.
1: Ha meg visszaszerzed a pagodát, ott iszunk egy kávét.
2: Mindenféleképpen legyen így.
1: Polgármester úr, Piko András, köszönöm szépen.

0: köszöntöm. És az utóbbit most azért mondtam el, mert a V21 Ligeti Miklós jelölését támogatta. Minden jel szerint Ungár Anna lesz a, vagy Ungár Anna lesz a hivatalelnöke. Csalódott?
1: Abszolút. Ugye biztos egy kiváló szociológus és választási szakember a kolléganő, de hát itt másra van szükség. Én nem hiszem, hogy ő valaha látott büntető iratot, valaha látott munkatársként élő ügyészt, vagy élő rendőrt, vagy egy büntető ítéletet. Szóval ez körülbelül olyan, mintha egy rendőr, egy bűnügyi rendőrszázadost neveznénk ki, vagy helyeznénk el a szociológiai tanszék élére. Nonsens.
0: Azt mondják többen, hogy ennek a másik oldala, hogy nem feltétlen kell, hogy jogi végzettsége legyen, vagy lásson ilyeneket, mert egy jó vezetőnek kell lennie. Ugye itt a bizottság tisztás tagjai a jelölés után azt mondták, vagy hát elmondták, hogy miért Ungár Annára esett a választásuk. Azt mondja, rendkívül határozott volt, erre a pozícióra egy jó értelemben vett semleges küldetést tudott a rendelkező, nagyon elkötelezett szakember az alkalmas, jól érzékelte a szervezeti struktúrát, és igenbár nincs jogi végzettsége, de a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányító alelnökök fogják megtestesíteni. Ez egy picit válasz arra, amit ön...
1: Bizonyos mondatokat nem tudok ebből értelmezni.
0: Melyiket?
1: Mi az, hogy semleges elkötelezett?
0: Mondjuk azt igen.
1: A semlegesség mellett van elkötelező, az egy jó dolog, igen.
0: Csak szóval értelmezni lenne, nem miért, tudom, miért
1: milyen
0: lenne
1: struktúrát érzékel, amikor neki kell létrehozni a struktúrát még. Szóval ezek a Lerlauf, az üres beszéd kategóriájába tartozó indokolás nem alkalmas arra, hogy meggyőzze az embert. Volt egy olyan jelölt, aki a speciális idevaló, hát ez egy vádképviselő szerv. Hogyne, volt a 40-es években ügyész, akinek nem volt jogi végzettsége, nem vált be. Sokan voltak ilyenek, egyik se vált be. Most ugyanerre akarunk menni, szóval én ezekkel a személyi kérdéseket, ahogy kezeli a mostani hatalom, ebből nekem valami olyan érzésem csapódik le, hogy kovácsolnak, kiforgatom a Magyar Péterféle megjelölést, kovácsolnak egy új ellenzéket. Szóval azért a Tiszára szavazóknak egy nagyon nagy hányada azt az ígéretet fogadta el, hogy hatékony felszámolása lesz annak a bűnözői körnek, amelyik a Fidesz vezetését képezte. Ez a személykiválasztás erre nem alkalmas, részben a képzettség hiánya miatt, a mentalitás miatt sem, mert ez a hölgy, aki egy egyetemi jelenség, de nem a jogi karon, hanem a TTK-n, valószínűleg alkalmas egy ilyen tárgyú kutatóintézetnek a vezetésére, de nem egy operatív, nyomozati, perindítási, vádképviseleti funkciókat ellátó szervezet élére. Ha ilyet alkalmazunk, ilyen jelenséget egy ilyen követelményrendszerrel rendelkező szervezet csúcsára, akkor felvetődik az a kérdés, hogy komolyan gondoljuk-e, hogy ez a szervezet, ez funkcionálisan működjön. Azt gondolom, hogy levonható a következtetés, hogy nem gondoljuk komolyan. Nem akarjuk, hogy valóban egy bűnüldöző szervezet legyen. A kártétel az mindenképpen meg lenne, viszonylagos kártétel, hogyha klasszikus szerveződésbe egy idegen testet beültetek. Itt mindig akkor egy költséghaszon elemzést kell végezni, hogy megérje, hogy a rendőrség, pénzügyőrség, ügyészség szervezet rendszerébe beültessek valamit, az csak akkor éri meg, ha nem csak a hatáskörét határozom meg úgy, hogyha